0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem,

crocodunaro. Merci.

0: az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.

kész, nem veszem észre direkt, hogy baszom, az cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pékő.

0: Fideszes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a böli.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4

0: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Megtörtént a kormányzati átadás-átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a kisiklott Intercity-ről. Az összeomlás szélére került Kuba. Napos felhős időnk lesz egyre több felé esővel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között, a tényleges átadás átvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést. Jelentette be a miniszterelnök, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Erről első ülésén döntött a Tisza kabinet. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatot. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. Támogatják a kisebb vállalatok KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat, derült ki az eddigi vizsgálatokból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodni kell. Drámai a helyzet Kubában, se dízel, se fűtőolaj az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamos energiahálózat kritikus állapotban van, tartalékok nélkül. Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áramszünetei alakultak ki. Az Egyesült Államok januárban fokozta a karibi országra gyakorolt gazdasági nyomást, Maduro elnök elfogását követően leálltak a Kubának szánt venezuelai olajszállítások.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, a déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
8: Pécsen debütál a 44. magyar sajtófotó kiállítás május közepén. A város főtere a Széchenyi tér ad otthont a tárlatnak, amelyet a MOOSZ fotóriporterek szakosztálya által kiírt pályázatra érkezett képekből állítottak össze. Idén 258 szerző, összesen 6196 fotóval nevezett. A kiállítás a 2025-ös esztendő legfontosabb híreit, sorsfordító társadalmi eseményeit és az emberi lélek legmélyebb rezdüléseit mutatja be 14 kategóriában, a hírfotótól a sporton át a természetfotóig. A 44. magyar sajtófotó pályázaton a MOOSZ nagydíjasa Nemeh Diana lett, Nimród című sorozatával, amely a közönségdíjat is elnyerte. Az André Kertész nagydíjat Meleg Noémi Napsugár, a Telex munkatársa nyerte el 18 év az örökkévalóság című munkájával. A Vándor kiállítás május 18-a és 28-a között ingyenesen látogatható a pécsi Széchenyi téren, majd több nagyvárosba is ellátogat. A sajtófotó kiállítás a fővárosban idén a szokásosnál később, szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban.
5: Színház.
8: 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vix Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek, azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. Idén is központi szerepet kapnak a különleges családi formációk, színész házaspárok, szülők és gyermekeik lépnek színpadra. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme, hogy a gálán színház igazgatók állnak a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív dolgozók nélkülözhetetlen munkájára. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A Víg Színház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, amely közvetlen támogatást nyújt a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi háttérdolgozóknak. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere és az est háziasszonya Peller Anna.
5: Kiállítás.
8: A régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítás a Szentendrei Művészet Malom kiállító tereiben május 17-én, tájékoztatott a Ferenci Múzeumi Centrum. A tárlat az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep 100 éves történetét mutatja be, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. A három épület szántban rendezett kiállításon csak nem 100 művész, több száz alkotása lesz látható, köztük ismert, emblematikus művek, valamint ritkábban bemutatott, vagy nemrég előkerült alkotások is. A kiállításon szerepelnek egyebek mellett Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, Mihálc Pál és a nemrég elhunyt Aknai János munkái, valamint kortárs alkotók, köztük Baksai József, Bereznai Péter, Buhály József, Martin Henrik és Szakács Imre művei is. A tárlat a művészettelep történetének fontos korszakait tárja a látogatók elé, tematikus egységek keretében felidézve az elmúlt 100 év történetét. A tematikák között kiemelt szerepet kap a kert motívuma, amely a művésztelep parkját, Szentendre rejtettebb részeit vagy magát a várost is jelképezheti. A szervezők szerint az 1945 utáni időszakban az európai iskolához kötődő művészek megjelenésével a szürrealista látásmód is erősebben megjelent a telep alkotóinak munkáiban. A közleményben felidézték, hogy a művésztelep az elmúlt 100 év során a változó társadalmi és kultúrpolitikai környezetben alakította ki saját arculatát, miközben története szorosan összefonódott Szentendre kulturális életével és turisztikai fejlődésével.
9: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
10: A Bükk egyik legnépszerűbb kirándulóhelye Villafüred és a Szimba völgy. Nem véletlenül, aki járt már erre, tudja, hogy olyan a térség, mintha egy mesébe csöppentünk volna. Árnyas erdei utak, csodás túraútvonalak és könnyen megközelíthető látnivalók teszik vonzóvá a térséget. Akár egynapos kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Erre induljunk! Érdemes a programot hazánk egyik legszebb tavánál, a smaragdzöld vízű Hámori tó környékén kezdeni. Innen pár perc alatt elérhető a lillafüredi vízesés és a függőkertek rendszere, ahol teraszos sétányokon haladhatunk, kilátással a tóra és a völgyre. Érdemes megfigyelni az egész évben buja vízi világot, megállni az Esperanto forrásnál és a tó környékén kialakított kilátópontoknál. Aki barlanglátogatást tervez, annak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetett túráit ajánljuk. A palotaszálló mellett található, világviszonylatban is egyedülálló Anna Barlang vagy Szent István Barlang vezetett túrái kiváló programok kicsiknek és nagyoknak. Előbbi különlegessége a méztufa képződmények, utóbbi tágas járatairól ismert. A környék túraútvonalai eltérő nehézségűek. Rövidebb, családbarát opció például a Hámori tó Garadna szakasz, amely kevésbé szintes. Gyerekekkel mindenképpen érdemes felszállni a lillafüredi állami erdei vasútra is. A 13 km hosszan kanyargó kisvasút Miskolc és Garadna között közlekedik, és több megállónál is le lehet szállni kirándulni. Ha nem riadunk meg egy kis kaptatótól, érdemes nyakunkba venni a Dolkahegyet, amelynek tetején a Zsófia kilátó magasodik. A mintegy 10 kilométeres túrát a Lencsés nyergen át folytathatjuk, majd a Kisfenség mentén jutunk el először a Büdöspest nyílásához, ezt követően pedig a Szeleta tetőről ereszkedünk le az ország egyik legismertebb ősember barlangjához, a Szeleta barlanghoz. A túra végén szép kilátás mellett térhetünk vissza a Szimba völgybe. Ha a kisgyerekkel érkezünk, célszerű inkább rövidebb, körjellegű útvonalakat választani. Például a tó körüli sétát kiegészítve a függőkertek bebarangolásával. Piknikezéshez több kijelölt pihenőhely is található a környéken, árnyékos padokkal. Nyári időszakban érdemes korán útnak indulni, mert a népszerű pontok, barlangok, vízesés gyorsan megtelnek látogatókkal. A barlang vezetett túrái minden nap egész órakor indulnak, és bár előre foglalni nem szükséges, érdemes időben érkezni.
9: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
11: Kezdődjék a műsor!
9: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
11: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
12: Szabi is back. Hello mindenkinek, ez a filmszerész, ahogy hallottátok, hello Gellért.
13: Szevasz Szabi, nagyon jó, hogy visszatértél.
12: Én is örülök neki, két hét pokol mögött, van mögöttem, természetesen kicsit beteg lettem. Na jó, pokol az ilyen...
13: Egy ilyen szokásos köhögős vírust kaptál.
12: Na, olyasmi, meg a derekam is beállt, úgyhogy teljesen kész voltam. Na mindegy is, nem akarok senkit ezzel untatni. Ugye már ezerszer elhangzott az én számból, Állítólag ez Frank Zappától származik, hogy a politika a szórakoztatóipar egyik
13: igen,
12: ága.
13: Igen, mondtad legutóbb is.
12: Nagyon sok, igen, az a helyzet, hogy ezeket az időket éljük, nagyon sokan ugye nyilván viccesen megjegyzik, hogy lemondják a Netflix előfizetésüket, mert sokkal jobb tartalmat szolgáltat az élet, a közélet, és hát ezen belül a politika. A napjainkban, ugye a választások utáni időszakról beszélünk. Tény is való, hogy ilyet már régen láttunk, vagy még soha nem láttunk, se itthon, se külföldön, ami jelen pillanatban zajlik. Egy picit tényleg olyan, hogy kapkodja az ember a fejét, hogy ez tényleg megtörténik, vagy ezt valaki kitalálta, és elénk rakja, hogy fogyasszuk szeretettel. Hát de valószínűleg nagyon úgy néz ki, hogy ez a valóság, amit élünk, és akkor itt picit bevezetőnek, akkor beszéljünk arról, hogy milyen mozgóképes tartalmakat fogyaszthat az ember az élet által írt forgatókönyvek alapján.
13: Igen, egyébként az jutott most eszembe, hogy olyannyira igaz ez, hogy még mindig mindenki a közélettel foglalkozik, mert hát ugye a mögöttünk lévő szombat is, hogy mondjam, show business szempontból is igen izgalmas volt, de tényleg azon, hogy én is nézek valamit otthon, mondjuk egy 40 perces sorozatot, és mire véget érek, és mondjuk a 40 percig ugye nem néztem rá, hogy milyen új ilyen politikai videók tartalmak vannak, mindig fölkerül valami. Tehát, hogy tényleg az van, hogy annyira rászoktunk erre, nem tudom, hogy meddig fog ez majd tartani, de hogyha villamoson vagyok, vagy a metrón, éppen minap figyeltem meg, én nem nagyon szoktam figyelni egyrészt, mert azt gondolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy mások mit néznek a mobiljukon, de ugye van az a helyzet, amikor így akarva, akaratlanul is látod, vagy ha valaki esetleg nem fejhallgatót, vagy fülhallgatót hallgat, akkor hallod, és valahogy volt egy olyan helyzet néhány napja, amikor így egyszerre 3-4 mobilra is így felszínesen ráláttam, és az egyik egy Orbán videót nézett, a másik egy Magyar Péter videót nézett, aztán valami Partizán videó is volt, vagy biztos régebben is volt ilyen, de ennyire töményen ezt még nem vettem észre, és hát igen, a kormány is rájött arra, hogy a videókon keresztüli kommunikálás az egy nagyon 2026-os dolog, ugye, akár csak mondjuk a szombati Kossuth téri bulinak a közvetítését nézzük, vagy néztük, vagy ott voltunk, hát szerintem nem sokan készültünk fel arra, hogy itt milyen dramaturgiai szerint lesz ez az egész fölépítve, és mennyire katartikus erővel fog hatni a tömegre, meg az országra, és ha csak mondjuk az egészségügyi miniszterünknek az újabb táncát vesszük ugye a parlament lépcsőjén, hát hogy, de tényleg ezek ilyen hollywoodi receptek, nem? Hogy egy miniszter táncol a választásokkor, vagy hát amikor megnyerték, és akkor tök könnyen megtalálják azt az előadót, akinek a dalára táncolt, az meg tulajdonképpen, hát nem tudom, hogy pénzére, de hogy abból a szempontból puszira jön el, hogy rettenetesen boldog attól, hogy ott lehet.
12: Hogy az Akasztófa című számára táncol egészségügyi miniszter, igen, jó.
13: Hát igen, de nyilván ennek van az éhezők viadala miatt ugye egy ilyen többletjelentést tartom, amit valamennyire így rápaszintottak a magyar helyzetre, szerintem nem áll rosszul a magyar helyzetnek ez.
12: Az nagyon tetszik, vagy hát nem tetszik, de ez egy érdekes jelenség, hogy ugye belekötöttek ebbe a dalszövegbe sokan.
13: De ez egy lázadó dal.
12: Sokan másik igazából oldalról, de hogy még ezen sincs fogás. Így se találnak fogást. Tehát
13: nincs.
12: Gyakorlatilag kicsit olyan rémisztő is, meg egy picit olyan örömteli is ez az egész dolog.
13: Hát nincs, meg ugyanebbe a kategóriába tartozik rémisztő és örömteli kategóriába az is, hogy este bejelentkezik a miniszterelnök a minisztereivel a várból, hogy akkor ők most bemennek a Karmelitába, és egyébként átmegyünk máshova, és tényleg mint valamilyen ismeretterjesztő csatornán leközvetítik ilyen trilógiába igazából ezeknek a helyeknek a felfedezését. Hát ez is szerintem ilyen egészen példátlan a magyar média történetben.
12: Egy dolgot szeretnék kérni, inkább táncoljon egy egészségügyi miniszter, mint hogy mondjuk puloskázzon bármelyik kormánytag. Jobban esik a léleknek. Egy dolgot szeretnék kérni, hogy valahogy próbáljunk meg örökre, vagy ahhoz közeli időtávban elfelejteni a Soho Partynek ezt az éjjel soha nem érhető
13: hát dolát. Hát ezt nem fogjuk, nem mi tehetünk arról, hogy ez megjelent, de ez, nem is tudjuk eltávolítani
12: ez, szerintem. Ez rettenetes. Tehát az, hogy Értem, hogy nem ez a
13: legfontosabb. Azért mondod, mert a Magyar Péter, amikor beáll DJ-zni, akkor igen, pont ez szólt.
12: Igen, nem tudom, ugye, hogy direkt szólt-e pont ez.
13: Ne, de... Nem, szerintem véletlenül.
12: Akkor jó,
13: éppen
12: akkor,
13: szólt
12: akkor megnyugodtam, hogy véletlenül szólt, hogy nekem ez is egy olyan markere a társadalmunknak, amit azért távol tartanám magam. Tehát amikor 2016-ban volt az az EB, amin 3-3-at játszottunk a portugálokkal, akkor a íreknek, skótoknak, nem is tudom, nekik a Manic Street Preachers jutott, mint dal, amit ők arra írtak, arra a válogatottjuknak. Nekünk egy 20 évvel azelőtt megelőz, akkor is rossz dal jutott. És hogy ezt nem tudjuk meghaladni, azt viccesen azt írtam valami poszthoz, kommentnek, hogy majd, hogyha ezt meghaladjuk, akkor majd lesz rendszerváltás.
13: Én megértelek, meg tulajdonképpen egyet is értek veled, abban különbözünk, hogy én ennek a dolognak, mármint ennek a dalnak, a jelentőségét nem látom olyan nagynak. Tehát én el tudok úgy éldegélni, hogy emberek ezt éneklik stadionokban, meg akár csak a parlament előtt, hát kicsit nem figyelek oda, az kész. De egyébként, hát igen, ez a szám, ez akkor sem volt jó, amikor új volt.
12: Elnézést a szóparti tagjaitól, nyilván megvan az ő sikerük, megvan a helyük egyébként a magyar pop evolúcióban.
13: Jó, hát akkor még nem kell szeretni.
12: De hogy ez nekem a magyar népléleknek a kulturális termékekhez való vonzódásának a sekélyességét jelzi ez a fajta érdeklődés és rajongás felé az Rész Rossz dal után iránt. Na mindegy, ez az én véleményem.
13: Igen, de közben meg érted ugyanúgy, a közben meg az is volt, hogy a Kossuth téren megjelent a Presser Gábor, és na, elnyomták a Neked írom a dalt.
12: Csodálatos kontraszt volt, igen. Igen,
13: meg a Olái Bolya után ugye Karamell, szóval meg hát a tamburás gyerekek ugye a parlamentben, ami szintén óriási élmény volt, szóval hogy azon a szombaton is, meg egyébként is mostanában is szerintem annyi jó, vagy inkább azt mondom, hogy reménykeltő dolog történik, hogy az Éjjel Soha Nem Érhet Véget című szám,
12: az Indokotnál
13: meg tudok bocsátani.
12: Az Indokotnál sokkal többet beszéltünk erről a dalról.
13: Igen. De nem baj.
12: A tamburás ezt, gyerekek megjelenésével kapcsolatban nem volt neked nem volt olyan érzésed, mint hogyha valami, hogy mondjam, olyan 70-es évekbeli ilyen termelési riportokkal átitatott ilyen kommunizmus felé haladó szocialista ország kis diákjait láttuk volna.
13: Nem.
12: Egy pillanatra azért beugrott ez a kép, hogyha akarnánk csinálni egy ilyen filmet, akkor ezt a jelentet egy pillanatra ki lehetne látni.
13: Hát nem, mert egyrészt szerintem a fellépésüknek az atmoszférája sem ilyen volt.
12: Ezt nem vitatom, csak volt egy ilyen kép bennem. Ilyen rossz beidegződés.
13: Hát biztos, igen, hát mentek az úttörők, meg a kisdobosok a parlamentben.
12: Én is voltam tamburázni.
13: Énekeltek ott, meg énekelni kellett, amikor jöttek az elvtársak, meg néha még akkor is, amikor nem jöttek. Ezt abszolút aláírom, de ennek a zenekarnak a fellépése azt gondolom, hogy másféleképpen volt szimbolikus.
12: Persze.
13: Meg egyébként jó is volt.
12: Nem vitatom. Persze, meg hát ugye mind a három választás, ugye a dal választás az remek volt. Hát gyorsan mondjuk el, főleg te, hogy mi lesz a mai műsorban, és akkor kezdjük is el az érdemi részét.
13: Rendben.
12: Még érdemibb részét, bocs.
13: Rendben, hát ez is igen, érdemi rész volt. No, hát az a különleges helyzet van, hogy az első filmről beszélünk, tehát kvázi a hét filmje, az egy éppen 40 éves film, mert hogy ezen a héten, azt hiszem éppen tegnap volt a napja, hogy 1986-ban Amerikában bemutatták a Top Gun című propaganda filmet, igen, és ez ebben az esetben ugye nem sértés, hanem nem. Tényközlés.
12: Gyere mert hozzánk hogy, katonának.
13: Mert konkrétan a Pentagon együttműködésével készült ez a film, hát Tony Scott rendezésében, meg szerintem ott inkább az volt a leosztás, de erről majd beszélünk, nem sokára eljutunk odáig, hogy a nem feltétlenül a tengerész gyalogság, vagy a hadsereg, tehát nem feltétlenül a Pentagon mondta meg, hogy milyen legyen a film, hanem inkább hagyatkoztak a filmeseknek a tehetségére. Azért az egy másféle bekötés.
12: Lobogtak az amerikai zászlók tisztességesen.
13: Mint amikor az elvtársak megmondják, hogy hogy nézzen ki egy film. Ugye Amerikában vannak rendezők, akik tudják, hogy hogy kell kinéznie egy ilyen filmnek, és hát az a ritka alkalom van, hogy nem csak Amerikában, vagy más helyeken lehet megnézni a Top Gun-t most moziba, azt hiszem egy hétig, és a második részt is, tehát a 2020-val valahányos népréket is. Igen, hanem itt Magyarországon is, úgyhogy aki 86-os vagy 2020-on akárhányos Top Gun-t akar nézni, az el tud menni moziba. Ez az első, aztán moziban van már a Mortal Kombat 2. Viccesen azt írtam így a kvázi ajánlóba, hogy kivégezzük a Mortal Kombatot. Lehet, hogy csak szerintem volt vicces, de hogy ugye abban van egy ilyen, hogy mert ez egy ilyen verekedős játék, azok, akik nem ismerik, azoknak most elmondom, hogy ez egy ilyen fotorealisztikus videójáték, ami a 90-es években, 80-as évek végén kezdték el csinálni, 90-es években volt a nagy felfutása, mindenféle leágazásai voltak, és ilyen fotorealisztikus harcosok verekednek, és ahhoz képest, amilyen verekedős játékok akkortájt voltak, Street Fighter, és így tovább, ez egy kiemelten brutális videójáték volt, aminek a végén, miután legyőzzük az ellenfelet, ugye ilyen különböző gomb, vagy nem tudom én, milyen kombinációk segítségével ki lehet végezni, és akkor ilyen mindenféle brutális, szint, meg brutálisan vicces dolgok történnek. Nos, egyből a játékból már több film is készült, és most a Mortal Kombat 2 már a mozikban van, úgyhogy erről is dumálunk. Aztán van egy egészen különlegesen szuper sorozat most a Netflixen, az a magyar címe, hogy Közönséges kémek, az eredeti címe pedig az, hogy Legends, és hát majd elmondom, hogy miről szól, meg miért nagyon klassz. Ez egy ilyen kémes dolog, de inkább hasonlít mondjuk a Drót című sorozatra. Nagyon izgalmas, a 90-es évek hát tulajdonképpen Angliájában játszódik, de nagyon sokat vagyunk Törökországban, meg itt-ott, mert a rendező elve ennek a sorozatnak a heroin. Tehát a heroinról szól, illetve a heroin elleni küzdelemről. Aztán a végén pedig azt gondoltam, hogy beszéljünk néhány gondolatot, nem tudom, hogy nézed-e az új Heti Hetest.
12: Nem.
13: Beszéljünk arról, hogy újraindult
12: nem, de
13: a Heti
12: szívesen
13: Hetest.
12: Beszélek róla.
13: És itt szívesen elmondom én is a véleményemet, mert hogy én egyébként nagyon örülök neki, hogy van, azzal együtt, hogy nem annyira nagyon tetszik, de éppen a legutóbbi adásban, meg már az előttiben is történt néhány olyan dolog, amik szerintem felülírják azt, hogy szóval, hogy miért is fontos, hogy legyen egy ilyen műsor. Szerintem nem feltétlenül azért, amiért egyébként nagyon sokan gondolják, vagy ami miatt így nagyon sokan szeretünk ilyen műsorokat nézni, hanem van ennek szerintem egy másik praktikus oka is. No, hát ez lesz.
12: Mindjárt jövünk is vissza.
14: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Ez itt a Filmszerész továbbra is, ha valaki esetleg most ébredt volna ránk, és akkor kezdjük azzal, hogy 40 éves a Top Gun című, hát én sokak által propaganda filmnek, hát valójában az propaganda filmnek tartott műalkotás, Tom Cruise-zal a főszerepben, akinek olyan motorja volt a filmben, mint ami egyszer nekem is volt.
2: Hát meg olyan Jackie-je érted, hogy utána, ha kimentél egy valamilyen piacra, sőt nem is utána, mert ugye nálunk az volt, hogy
1: ez a
2: 80, igen, pilóta Jackie, 86-ban mutatták be a filmet, és akkor, amikor bemutatták, akkor így a nyugati területeken azonnal elterjedt ez a pilóta Jackie divat. Ami nálunk is bejött, de ugye nálunk még nem tapadt hozzá feltétlenül film, pontosabban hozzánk VHS-en, a Top Gun hamarabb bejutott 88-87 környékén, mint hogy mozikba bemutatták, azt hiszem talán 89-ben, tehát viszonylag későn. De hát amikor bemutatták, akkor meg aztán tényleg az Echerin, meg mindenhol, mindenféle ilyen Jackie-t lehetett venni, tehát csak együtt akartam mondani, igazából csak nagyon dagályosan mondtam, hogy divatot csinált ebben az értelemben.
1: Tele volt, így van, és tele volt ismeretlen ismerőssel egyébként az a film. Nyilván nem Val Kilmerre gondolok, nem Green Dockyra, vagy Harry Connick
2: Jr. Anthony Edwards.
1: Igen, Harry Connick Jr.-ra, aki ugye kiváló jazz énekes, mondjuk például a...
2: És nagyon sok filmben szerepelt.
1: A Copycat című filmben ő volt a egyik főgonosz.
2: Meg Sandra Bullockkal is van egy ilyen romkomja.
1: Igen.
2: Meg Kelly McGillis, aki ugye...
1: A hölgy főszereplő.
2: Igen, a korszaknak a néhány filmig tartó nagy női sztárja volt, és hát tulajdonképpen, bár előtte már azért Tom Cruise névnek számított, de igazából sztár ezzel a filmmel lett. Ez a sok millió dolláros sztár mosoly is ugye valahol a Top Gun környékén, bár már a kockázatos üzletben is azt hiszem, hogy az egy picit hamarabb készült, már azért lehetett látni, hogy lehetett érezni valamit abból, hogy milyen is Tom Cruise-nak a sármja, de igazából ezzel lett ő menő, és hát a filmmel kapcsolatban igazából nagyon sokféleképpen lehet szerintem megközelíteni ezt a filmet, mármint hogyha a popkulturális jelentőségét vesszük. Szerintem ami miatt fönnmaradt, meg ami miatt mondjuk a folytatása is sikeres volt, az pontosan az, hogy a propaganda része az átélhető, mégpedig azért, mert egy ilyen archetipusos mese látható benne, a nagyon tehetséges emberről, akinek hát az indulat kezelésével ugye problémái vannak, ezért nem mindig hozza a legjobb döntéseket, és itt alakult ki, ez biztos, hogy már mondtam valamikor régen a műsorban, de nekem az az elméletem, úgyhogy elmondom még egyszer a Tom Cruise-zal kapcsolatban, hogy valahol itt alakult az ki, ami aztán szerintem a legjobb Tom Cruise filmekre mindig jellemző volt, hogy azok a karakterek állnak a legjobban a Tom Cruise-nak, a cég is példa arra, de a becsületbeli ügy is példa erre, és még jó néhány másik, a Magnolia, jó néhány másik filmje, vagy a Rain Man, amiben ilyen iszonyú nagy arcú beképzelt hólyagot játszik, aki tudja, hogy mennyire jó néz ki, meg tudja, hogy minden nagyon oké vele, mint a koktélben is ez van, és aztán történik vele valami, amit így föltörlik vele a betont, tehát hogy nyilván meghal egy társa, vagy nem tudom, ami éppen az adott filmben
1: adódik. Nagy szájúságának következtében történik valami baj, amit neki kell elvinnie.
2: És aztán ebből köszönhetően újra összerakja a jellemét. Tehát tulajdonképpen a jellemfejlődés, ez nagyon látványos általában a Tom Cruise-os figuráknál. Meg hát ennél a filmnél szerintem nagyon-nagyon fontos a soundtrack. Tehát most nem csak azért, mert hogy azt hiszem Oscart is nyert a Take My Breath Away, ami ugye Giorgio Moroder-nek az egyik ilyen leghíresebb írt slágere, de hát egyébként is tele van ilyen nagyon tipikus Kenny Loggins meg mindenféle más számokkal. És van még egy érdekesség a Top Gun-nak kapcsolatban, most így eszembe jutott, vagy egy olyan kontextus, amiben úgy nem feltétlenül szokták megemlíteni, hogy a Top Gun sok más mellett például egy emblematikus meleg film is, mert hogy van is egy ilyen elmélet az egyik jelenettel kapcsolatban, biztos emlékszem, amikor strandon röplabdáznak.
1: Igen, ilyen van,
2: ugye ilyen jelenet a második részben is, tehát ezt a hagyományt ezt folytatták. Na most az a jelenet, meg az a szám, ahogy szól, meg az egész, ezekkel a lassított mozdulatokkal hajjal, meg a mesztelen, kigyúrt férfi felsőtesten így végigcsordogáló verejtékkel, meg nem tudom én mivel, hogy ez a melegeknek ez egy ilyen igazi ikonikus jelenet. Tehát ugye ezt szokták is emlegetni, hogy ott a sok szép férfi, ahogy röplabdázik, az szinte még föl is vállalja kicsit ezt a homoerotikus behatást, ami mondjuk azért egy ilyen maszkulin hollywoodi filmre szerintem egy az egyben nem áll meg, de tény, hogy van egy ilyen olvasata is valószínűsíthetően ennek a dolognak, és úgy tud kultuszfilm lenni a Top Gun, hogy hát történetben valóban nem mutat semmi különöset, viszont hát a haditengerészet az annyira beleállt ebbe a produkcióba, hogy tényleg mindent a rendelkezésére bocsájtottak Tony Scottnak, és hát ez látszik is a különböző harci felvételeken.
1: Nem makettezték el a dolgot.
2: Igen. Tehát, hogy igazán jó hangulata van. Tehát tulajdonképpen a propagandát, és akkor itt talán le is zárhatjuk ezt a részt, a propagandát valahol olyan végéről fogja meg ez a film, aminek az a koncepciója, mármint az ilyen típusú propagandafilmnek, és azt hiszem, hogy csak ennek a propagandafilmnek van értelme, ami inkább a propaganda reklám jellegét hangsúlyozza, tehát kedvet csinál. Tehát nem feltétlenül az a lényeg, hogy mindenféle jó dolgok föl lennének sorolva a haditengerészet mellett, hogy patrióta, meg nem tudom, ilyesmi.
1: Nem téríteni akar,
2: hogy ez nem egy ilyen világszemlélet, hanem inkább menővé teszi a haditengerészetet, vonzóvá teszi. Tehát, mint ahogy egyébként a filmnek a korabeli trélereit is megnézzük, sőt, volt egy olyan előzetes, ami igazából nem a filmnek az előzetese volt, hanem egy toborzó film volt, az amerikai haditengerészetnek a toborzó filmje, de már a Top Gunból használtak fel benne képsorokat, és egyértelműen arra játszottak, hogy otthon ül az

0: érdekel. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
3: Itt is vagyunk, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és akkor a Mortal Kombattal folytatjuk.
4: Igen, mert elkezdtem ugye egy kicsit beszélni arról, hogy mi is ez a játék. Te játszottál vele?
3: Ipari mennyiségű pénzt lehetett áldozni arra, hogy ezekkel a videójátékokkal ilyen kocsmákban játszon az ember.
4: És ja, meg mozikba, meg vagy akárhol játéktermekben.
3: Nem tudom, a kedves hallgatók közül ki hány éves, de régen volt ilyen.
4: Volt.
3: Flipperezni lehetett, meg Mortal Kombatezni, meg versenyautózni, meg mindenféle.
4: Volt. Nálunk Dunajvárosban, tehát amikor én találkoztam a Mortal Kombattal, akkor a dunajvárosi Dózsa moziban voltak ilyen akkor menő játékgépek bejelzve, és nem tudom már mennyivel ment, mondjuk a Mortal Kombat, de arra emlékszem, hogy annak az automatának, a Mortal Kombat automatának ezt a joystickját, ezt ilyen heti rendszerességgel jött a hapi, aki így leszerelte, mert a menő csávók, akik odaálltak, és mit tudom én, egy érmével vagy 2 érmével kipörgették a játékot.
3: 4 napig tudtak ott állni a gép.
4: Igen, ők azért nem kimélték ezt a botot. Tehát olyan erősen ütötték, verték a gombokat, és úgy nyomkodták, hogy hát teljesen elhasználódott nagyon rövid idő alatt, de aztán persze, ahogy ugye megjelentek a különböző otthoni konzolok, úgy jutott el a Mortal Kombat az otthonokban is, és nekem egyébként eddig életemben egyszer volt ilyen konzolom, ami PlayStation 3-on volt, de az is csak azért, mert abban az időben az volt a legolcsóbb Blu-ray lejátszó. Uh-huh. És ha már ott voltam, akkor volt egyébként egy Mortal Kombat játék, most nem tudom, hogy vettem vagy kaptam, nem emlékszem, de hogy ez egy ilyen különleges Mortal Kombat volt, mert DC szuperhősök verekedtek egymással, tehát Batman, Superman, meg Joker. Batman például Batman ellen is tudott verekedni.
3: És úgy, hogy lerekült a feje, mint a többi.
4: Pontosan ugyanolyan dolgok voltak, ki lehetett találni mindenféle ilyen kivégzéseket. No, és hát ez egy kultikus játék, ugye kicsit még mindig megőrizte a provokatív jellegét, és hát igazából már a 90-es években is készült belőle a film, a Christopher Lambertrel, meg a nem tudom én kikkel, az eléggé gyenge
3: Mario
4: volt.
3: Mario Fantibus, nem lehet játszott benne? Megnézem én neked.
4: Azt hiszem, hogy ő nem volt benne, de egyébként ott az volt a koncepció, tehát eredetileg, mert hogy ez olyan nagyon régen volt ez,
3: igen,
4: a dolog.
3: 30 éve.
4: Igen, hogy akkor még Jean-Claude Van Damme

0: rettenetesen nagy sztárnak számított, és ugye kérdés is volt az, hogy mert hogy állítólag a játék készítői a Johnny Cage alakját azt a Van Damme-ról mintázták. És nagyon sokáig azt akarták, hogy a Van Damme játszon a Mortal Kombat filmben, de aztán ő a Street Fighterben játszott ez végül.
1: 95-ös.
0: Igen, ami szintén, a Mortal Kombat.
1: Igen.
0: Ami szintén nem volt túl jó. Na és akkor lemondtak erről a dologról, aztán ahogy ugye ismét a franchise-ok korába léptünk Hollywoodba, vagy inkább azt mondom, hogy újfent és erősebben a franchise-ok korába, úgy megint elővették a Mortal Kombatot, és valamikor a pandémia környékén volt az előző Mortal Kombatnak a premierje, és azért is emlékezetes, nem a film miatt.
1: 21-ben volt, ha jól
0: igen, látom. Mert hogy az annyira egyébként nem sikerült, de azért emlékezetes, mert ez volt az egyik első, vagy az első olyan film, amit nem csak moziban, hanem streamingen is bemutattak. Biztos emlékszel, hogy akkor így kísérleteztek ezzel a Dűnével is, igen. Meg volt egy ilyen, hogy egyszerre streaming, és pont a Mortal Kombat 1 volt az egyik ilyen, és itt igazából az a film, tehát a 20-akárhányos, az már egy picivel jobb volt, mint a 90-es évekbeli, de még az se volt igazán jó, őszintén szóval szerintem nem feltétlenül biztos, hogy ebből a játékból lehet jó filmet csinálni. És akkor itt van ez a Mortal Kombat 2, amiben már játszik a Cal Urban, ugye ő játsza a Johnny Cage-et, és hát
1: nincs
0: megjelenik,
1: hozzá.
0: És hát megjelenik, ugye, ja, tényleg, és hát megjelenik persze nagyon-nagyon sok ilyen Mortal Kombat karakter, és persze most is az a lényeg, ami úgy alapvetően mindig a lényeg ebben, hogy ez egy viadal történet, tehát ilyen kieséses rendszerben csapnak össze a mindenféle világoknak a képviselői, és hát általában természetesen ezeknek a viadaloknak a tétje mi más, mint a világ mindenségnek az épsége, vagy az elpusztulása, és hát ezek a karakterek azért nem véletlenül egy ilyen verekedős akció játékban karakterek, tehát hogy nincsenek ők igazából árnyalva, tehát tulajdonképpen az a vicces szerintem, meg valahol szellemes is a Mortal Kombatban, és ezért nem tudnak szerintem ebben az esetben se igazából fogást találni, vagy olyan fogást, ami legalább egy picit nem infantilis, mert ezeknek a karaktereknek nincsenek igazából tulajdonságaik, hanem azok a karakterjegyeik, amiket harc közben használnak. Tehát, hogy akinek van valami képe, nem tudom, most
1: részeges gyorsan akartam mondani. Az részeg.
0: Igen, a Kitana, ugye van az a csaj, aki most egyébként ebben a második filmben fontos szerephez jut, akinek két tulajdonsága van. Az egyik az, hogy van egy ilyen pengékből kirakott legyezője, azt használja fegyverként, talán kettő is van, de ebben nem vagyok biztos, egy biztos
1: van. A tartalék legyezője.
0: Igen, a másik meg az, hogy van neki egy ilyen szalag a hajában, amivel ugye megköti a lófarkat, és ha kiveszi ezt a szalagot, akkor azzal tud folytogatni meg mindenféle ilyesmit. Szóval, hogy ezek a tulajdonságok, és így elég nehéz elmesélni egy történetet. Szerintem ebben az esetben se feltétlenül sikerült. Néha a harcok azok eléggé durvák. Ami viszont szerintem érdekes, hogy itt van egy 18-as karikás film, amiben tényleg hát így kikapják a gerincet, meg nem tudom én mit csinálnak, eléggé durva, de közben meg tényleg úgy beszélnek benne, mint a mancsmentő akcióban, vagy a mancsmentő csapatban, hogy annyira gyermetegek a párbeszédek. Csak annyi, hogy gyermetegek a párbeszédek, de mivel R-es meg 18-as karikás, ezért lehet benne káromkodni. De attól még nem lesz kevésbé gyermeteg.
1: Az hélium hangon mondják a csúnya szavakat.
0: Igen. Hát itt van, tessék a bizonyosság, amit nekem a szülei mindig mondtak, hogy nem attól lesz a felnőtt, hogy rondán beszélsz. És ez tulajdonképpen tessék. Igaz, tessék. És ez a Mortal Kombatban is kiderül.
1: Már megérte. A Legend című sorozattal megyünk tovább, aminek a magyar címe az, hogy közönség kémek.
0: Igen. Tulajdonképpen mindkét cím igaz, mármint úgy értem, hogy a magyar cím sem hazudik a sorozat tartalmát illetően, csak hát mint általában az angol cím megenged magának egy kis játékot, ami igazából tulajdonképpen azért az az eredeti címe, hogy legendák, mert hogy ez olyan hát tulajdonképpen a vámügyőrséghez tartozó kémekről szól, akik alapvetően nem feltétlenül kémek voltak, de hogy az történt a 90-es években, ezt talán páran tudják popkulturális tanulmányaikból is, hogy a heroin egészen elképesztő pusztításba kezdett Angliában is, meg Amerikában, meg a föld számos civilizált úgynevezett nyugati pontján. És ezzel a legtöbb kormány akart valamit csinálni, mert tényleg a legbestiálisabb szerek egyike a heroin. Azonnal, amint kipróbálod, rögtön függőjévé válsz, nincs igazából ennek átmenete, és hát nagyon-nagyon hamar megöli az embert. No, és hát nyilván ez egy brit sorozat egyébként, és nyilván a Thatcher-féle adminisztráció is akart valamit ezzel csinálni, és mivel pénzük nem volt, hogy felállítsanak egy egységet, ezért tulajdonképpen ilyen tehetséges vámosokból állítottak össze egy ilyen beépülős kommandót, néhány emberből, de teljesen átlagos családapák, nők vállalkoztak arra, hogy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a heroin bejusson. És hát tulajdonképpen ebben a sorozatban, ez egy mini sorozat, nem tudom, hogy lesz folytatása, igazán nagy sztárok nincsenek benne, de rettenetesen izgalmas, nagyon sok szálon futó, meglehetősen bonyolult ilyen műveleteket mutat be, lehet izgulni a beépült rendőrök, mert tulajdonképpen rendőrök ők a rendőrökért, és hát mondjuk azért vannak benne ismertebb nevek.
1: Steve Coogan
0: például. A Steve Coogan, aki ennek a csapatnak a főnökét játszott, tehát tulajdonképpen valamilyen szinten ő szedi össze ezeket az embereket.
1: Tom Burke.
0: A Tom Burke ugye, aki szerintem eléggé hasonlít a Stacy Cage-re.
1: Igen, mert neki is nyúlszája van.
0: Igen, de nem csak azért, hanem ugye a kisugárzása is egy picit. Igen. Egyébként nagyon-nagyon tehetséges ez a srác.
1: Volt Poirot részben is onnan.
0: De az összes többi színész nagyon jó, és a sorozat is azért nagyon klassz, mert a britek a Netflixen is bebizonyítják azt, amit egyébként már a BBC-n meg nagyon sok más helyütt már bebizonyítottak más sorozatokkal, hogy ők egyrészt sokkal kevesebb epizódban gondolkodnak általában, tehát egy átlagos brit sorozat az olyan 5-6-7 részes, és nem úgy írják meg a sorozatokat, még azokat se, amiből aztán lesz folytatás, de mondjuk mininek készítették, nem azzal a fejjel csinálják, amivel a legtöbb amerikai sorozat készül, hogy amikor a jelen epizódot írják, már abba gondolkodnak, hogy majd mi lesz majd a, nem tudom én, a következő évadba, és akkor nyitunk olyan konfliktusokat, amiket majd elő lehet hozni, hanem arra koncentrálnak, ami akkor van. Tehát jó epizódokat akarnak csinálni, és tempós, jól elmesélt történetet. Aztán utána már kitalálják, hogy hogyan lehet ezt folytatni. Tehát nem a folytatás a lényeg, hanem az adott sztori elmesélése, és hát ebből a szempontból mindenféleképpen nagyon fölfelé lóg ki a közönséges kémek a Netflix átlagból. Egy csomó dologgal nagyon klasszul, vagy ilyen néha megrendítően foglalkozik. Tehát például azzal, az általában ezeknek az ilyen beépülős történeteknek szerintem az szokott lenni az egyik legizgalmasabb része, hogy a szereplők hogyan tudják kezelni a magánéletüket ezzel a beépülés dologgal. Ugye hát a Serpico-tól kezdve csomó ilyen...
1: Donnie Brasco.
0: Igen, ilyen történet van, és mivel, ahogy említettem, ebben a Legendsben, tehát azok a rendőrök, akik szembeszállnak, vagy azok a vámosok, akik szembeszállnak a drogbizniszsel, azok tényleg ilyen átlag emberek, átlag élettel, és hát ezzel is valahogy zsonglőrködniük kell, és ez is nagyon klasszul benne van a sorozatban, amit nagy szívvel ajánlok mindenkinek.
1: Felkeltetted az érdeklődésemet. A Heti Hetes meg elhagyta az érdeklődésemet még annak idején, amikor volt, nem tudom, mikor fejezték be az előző szériát, hát
0: 10-20
1: évvel. Teljesen más gárdával elindult, ugye most már hetek óta.
0: Hát azért van átfedés, hajós.
1: Tényleg, de hajós sem volt ott ez egész...
0: Nem, a hajós 10 évet szerepelt benne.
1: Tényleg?
0: Igen, ezt pont most mondta el a mostani adásban.
1: Nagyon durva, ezt nem tudtam.
0: Igen.
1: Túróci Szabolcs, Hevér Gábor, drága kollégánk, ugye itt a rádióban többek között szerepel benne. És
0: például Lincényi Márkó, aki miatt egyébként egy kicsit így szóba is hoztam ezt az egészet, akit már amióta bejelentették, hogy újraindul a Heti Hetes alaptak ként reklámozták, ehhez képest a legutóbbi részben, tehát azt hiszem a negyedikben jelent meg először.
1: A Colin nevű nagyszerű zenekarnak
0: igen, és
1: megosztó személyiség.
0: És hát azonnal figurája. Olyan megszólalást produkált, amiről írt egy cikket a 444, a Telex, és még jó néhányan, mert ugye, és akkor tulajdonképpen itt a lényegre is térnék, hogy én azért szerkesztettem be most a Heti Hetest, mert szerintem az nagyon fontos ezzel az új műsorral kapcsolatban, hogy szerintem nem azért jó, mert hogy olyan nagyon klasszak lennének az új szereplők. Nem azért jó, mert hogy megpróbálják egy kicsit podcastosítani a Heti Hetesnek a... Uh-huh. Egyébként azzal is reklámozzák, láttam a Facebookon, hogy podcast hangulat. Tehát megpróbálják valahogy közelhozni az embereket ehhez. Ez egy, nem is a karakterek, mert szerintem egy kicsit még a Hajós is killódik egyébként. Hanem azért nagyon klassz, mert tizenakárhány éve nem nagyunk láttunk arra példát, hogy főműsor időben olyan emberek, akiknek hatása van a társadalomra, érvényes, provokatív dolgokról vitatkoznak. Még akkor is, ha nem jutnak sehova. Még akkor is, ha hülyeségeket beszélnek. De az, hogy az RTL-en vasárnap este 9 órakor a múlt héten szóba került az, hogy most akkor oké, ha elmegyek a TV2-höz, vagy ha elmentem a TV2-höz, vagy nem oké, és erről beszélgetnek 20 percig, az szerintem szuper jó. Na és hát, hogy a Lincényi Márk itt mondott egy érdekes dolgot, hogy azt mondta, hogy szerinte több iskola létezik ebben, jelentsen ez bármit is. Az egyik, aki azt mondja, hogy nem szabad oda menni, mert az a lényeg, hogy hol mondod azt, amit mondasz, és ő meg azt mondja, hogy oda kell menni, mert az a lényeg, hogy mit mondasz. És hát erről írt az Új Péter, meg írtak még néhány cikkeket. Nyilván egyébként máshogyan hangzott volna a Lincényinek ez a megszólalása, hogyha nem lett volna a háttérben az, hogy ő a TV2-nek, tehát hogy az Indexnek, inkább az Indexnek is dolgozott. Meg hát ugye nyilván ez az egész dolog, ez a Hajósnak is legalább annyira szól ebben a társaságban, meg hát Majkának is, mert ugye ő is volt TV2-s, és én nem azt mondom, hogy bárki mond olyat, amivel én egyet tudnék érteni, vagy csak olyat mond, inkább azt mondom, hanem hogy nekem nagyon jól esik így összegyűjtve látni ezeket az érveket. Mert lehet, hogy nem most indul el egy jó beszélgetés, vagy nem most érünk el valamit ebben a topikban társadalmilag, de szerintem ahhoz, hogy ne történhessen meg még egyszer az, mert most egy csomóan beszélnek arról, hogy mit kell majd tennünk a legkülönböző szinteken és kontextusokban, hogy ne következik be még egyszer, ami 16 évig bekövetkezett. Szerintem az egyik olyan dolog, hogy ezek tényleg legyenek kirakva az asztalra. És ne csak azok az emberek mondják el, hogy ők miért mentek el az Indexhez dolgozni, meg miért mentek el a TV2-höz, akárkéz, akik elmentek, hanem azok az emberek is el tudják mondani, akik nem mentek el, hogy ők miért nem mentek el, és hogy szerintük ez miért aggályos, vagy miért volt egyenesen káros. Ezeket szerintem ilyen már végtelenített formában érdemes átbeszélni, és ez az, ami miatt én szeretem ezt az új Heti Hetest. Egyébként meg mindenki keresi magát nagyon, éppen a Hevér Gáborral kapcsolatban van az a megfigyelésem, hogy ő kitalálta magának azt, hogy így megír, mint a Kern András ugye annó, hogy ő megír magának jeleneteket, és akkor azokat így előadja, vagy ő, vagy a többiekkel együtt. Szerintem az nem feltétlenül annyira nagyon jó irány neki. Én úgy látom, hogy a riposztokban ő jobb, de ha már megemlítetted, hogy a régi milyen volt, azt ajánlom egyébként neked is, meg mindenkinek, hogy az új Heti Hetes elindításával párhuzamosan az RTL elkezdte azt, hogy a YouTube csatornájukra minden nap feltöltenek egy régi Heti Hetest. Mm-hmm. És most már fönn van 30-40 rész, és azért vannak köztük nagyon jó.
1: Van, persze. Én nem vitatom, hogy amikor nem volt ott a helye akkor.
0: Amikor a Ken Gálvölgyi Bajor hármasi beindult.
1: Elgurul a gyógyszer, igen.
0: Hát az tényleg iszonyú vicces, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az volt a benyomásom, vagy nagyon sokszor volt egy ilyen benyomásom, és lehet, hogy ezzel nagyon sokan nem értenek velem egyet, de nem azért mondom, hogy egyetértsenek, hogy van egy ilyen patinája ezeknek a régi Heti Heteseknek. Tehát kicsit ilyen régi, szép idők. Uh-huh. benyomását keltik. Jó jön. Igen, ezek a műsorok, amikor hát tudjuk, hogy ezek se voltak már annyira szép idők, még hogyha régiek is igen, voltak.
1: Igen, de hát akkor még nem tudtuk, hogy lehet még ennél csúnyább is az idő.
0: Igen, hát ez mentségünkre szolgáljon.
1: Szeretném keretbe foglalni ezt a mai műsort, ugye azzal kezdtük, hogy ugye a jelenkorunknak az egyik szórakoztató kiszolgálója az a közélet, ezen belül pedig a politika, és nagyon örömteli az, hogy nyitottak vagyunk, hogy össztársadalmilag most már mondhatjuk azt a közéletre és az minket érintő döntésekre és az azok követésére, de ettől függetlenül szeretném megjegyezni, természetesen ez az én véleményem, hogy bárhol vagyunk a világban, sajnos a politika az egy nagyon mocskos dolog.
0: Igen.
1: Nem tud más lenni, tehát mindig fenntartásokkal és óvatosan közeledjünk az ilyen tartalmakhoz, és ne hagyjuk magunkat, hogy elsodorjon bennünket ez a flow, hanem mindig legyünk résen. És általában érvényes ez a közéletre, hogy a közélettel kapcsolatban mindig legyünk résen, akármennyire is örömködünk most, és nem akarom senkinek a kedvét szegni, mert most nem azt az időt éljük, csak hogy majd, amikor megyünk előre, akkor az jusson eszünkbe.
0: Ebben tökéletesen igazad van, mármint, hogy szerintem ez nincs ellentmondással, mondjuk nem, az én eufória
1: én se gondolom.
0: Érzésemmel. Én azt gondolom egyébként, hogy amiről te beszélsz, azt is meg kell tanulni, és abban is akadályozva voltunk 16
1: nagyon,
0: évig.
1: Így, ahogy mondom.
0: Szóval, hogy ezt ki kell mozognunk,
1: majd egyszer,
0: rá kell jönni erre,
1: igen, hogy
0: majd
1: legyünk késznél. Tehát az mind legyen a fejünkben, hogy odaadtuk valakinek a kasszakulcsot, és az a kasszakulcs ugyanúgy valaki más nem van, mint ahogy eddig más nem volt, és nagyon oda kell figyelni rá, hogy mikor is nyitja ki, és hova.
0: Ámen. Mondjak valamit a jövő hétről, mert
1: nagyon
0: most
1: jó, hogy ezt
0: feldobtad,
1: igen. Na, tessék, parancsok.
0: Készültem. Kérlek. Szóval jövő héten jön egy új Star Wars film, ez már azért elég régen volt a moziban.
1: Még egy sorozat, ami ugye az Alien mellett elvesztette az érdeklődésemet.
0: Hát, mondjuk, speciális, mondjuk pont érdekel azzal együtt, hogy a Mandalori és Grogu című rész, az egy meglehetősen megúszós dolog, mert ugye...
1: Mi
0: hát
1: az a Grogu?
0: A Grogu, hát a mini Yoda, a baby Yoda.
1: Már azt se értettem, de oké, hallgatlak.
0: Na, jó. Szóval volt ez a Star Wars
1: nem sorozat. Sok időnk van, a baby Yoda-ra emlékszem, azt hittem, az valami vicc.
0: A Disney Plus-on, a Mandalori. Igen. És annak volt az a története, hogy a Mandalorinak, ugye, aki egy ilyen maszkos figura, a főszereplő, egyébként meg egy igazi világsztár van állítólag a sisak mögött mindig, Pedro Pascal. Ő neki meg kell mentenie egy ilyen road movie sorozatban, egy ilyen a hét szörnye típusú sorozatban meg kell mentenie ezt a kis lényt, aki ugye a Grogu, aki a Baby Yoda.
1: Ezt majd fejtsük ki a következő adásban.
0: Jó, igen. Szóval, hogy ennek a tévés, tehát eljutottunk odáig, hogy egy tévésorozatnak van a Star Wars-ban mozis leágazása, ami azért jelzi, hogy van egy kis gond a Star Wars-nál. Szóval, hogy ez lesz a jövő héten, ez biztos, hogy látni fogom. Aztán jön egy nagyon érdekes dokumentumfilm, a Kiki a csoportban nevezetű, mert ez egy név, hogy Kiki. Ez a Xantusz János utolsó filmje, amit egészen ideig ilyen jogi dolgokkal összefüggésben nem tudtak bemutatni, de ez egy nagyon izgalmas film, egy pszichodráma csoportban játszódik, és hát a főszereplője Kiki, akinek a tragédiáról szól ez a doksi.
1: Na hát akkor ez lesz nagyjából a jövő héten, ezek biztos, hogy lesznek. Igen. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ez az epizód is fent lesz a Spotify-on és egyéb podcast felelési helyeken, és akkor jövő héten találkozunk.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kupon napok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megtörtént a kormányzati átadás-átvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a kisiklott Intercity-ről. Az összeomlás szélére került Kuba. Napos felhős időnk lesz egyre több felé esővel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Tandi. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Erről első ülésén döntött a Tisza kabinet. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatot. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. Támogatják a kisebb vállalatok KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat, derült ki az eddigi vizsgálatokból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodni kell. Drámai a helyzet Kubában, se dízel, se fűtőolaj az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamos energiahálózat kritikus állapotban van, tartalékok nélkül. Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áramszünetei alakultak ki. Az Egyesült Államok januárban fokozta a karibi országra gyakorolt gazdasági nyomást, Maduro elnök elfogását követően leálltak a Kubának szánt venezuelai olajszállítások.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, a déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Elrágunk pár gyomot.
5: Fincsi gyomnövényeket fogyasztunk.
3: Fincsi gyomnövény salát. Mindjárt megnézzük, hogy miről is van szó. Répási Jenikő segít nekünk, gyógynövény és ehető vadnövény szakértő kertészmérnökként. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Lehet, hogy először különbséget kéne tenni, vagy nem tudom, hogy van-e különbség. A gyomnövény meg a gaz között van különbség?
6: A gyomnövény a mezőgazdaságban egy relatív fogalom, mert az adott helyen kell vizsgálni azt a növényt, ami kérdés, hogy gyom vagy nem gyom. Ugyanis egy kultúrnövény gyomosíthat bárhol, ahol ott nincs helye, és az ember valamilyen más tervet szánt arra a területre.
3: Aha, igen, tehát nekem például ilyen nagy lestjánok nőnek a ribizlítő mellett, amit én nem akartam, de az valahogy oda keveredett, tehát azt tekinthetem akkor gyomnak, holott az közel sem az. Valami ilyesmiről lehet szó, ugye?
6: Aha. Így van. Mondok szívesen példát, mondjuk a vetésforgóban, a szántóföldi növénytermesztésnél betakarítják a repcét, de betakarításkor természetes, hogy elszóródnak a magvak, és az a következő évben, ha ki kell, vagy abban az évben, mert az ősszel csírázik, akkor a következő évi gabonatermesztésnél gyomosítani fog, holott egy haszonnövény, vagy a kertbe behordják a mókusok a makkot, a házi kertbe, és természetesen ez egy hasznos fa, erdőt alkotó, a tölgy, viszont a házi kertben nem nőhet meg, ezért ott gyomként működik a juhar is, és még sok minden más, amit hasznosnak tartunk egy másik területen, ahová följogosítja az ő tudása, a képességei, így gyom egy leghasznosabb növény is lehet.
3: Hát akkor innen az ehetőségük az már nem is akkora nagy kérdés, mert hogyha ugye szem előtt tartjuk, hogy funkcióját meg helyét tekintve nevezzük gyomnak vagy nem gyomnak, akkor innentől majdnem kézenfekvő, hogy vannak ezek között ehetőek.
6: Igen, én azt tapasztalom, hogy a magyarországi honos, illetve invazív flórának egy jelentős része, tehát 400 fajról, növény részről, a szezon elejétől a végéig, most ez egy évkör, amiben gondolkodva, rengeteg ehető növény van kint a bozótban, az erdőben, egy akácerdő teljesen tele van ehető növényekkel, persze faismeretre van szükség, és a gyűjtés etikáját betartva ehető vadnövényekkel. Egészen amíg meg nem nőnek május-június a csalánok anyakigérő változatukra. Uh-huh. Utána viszont magot adnak, és a mag az egy szuper élelem, a csalánmag.
5: És milyen hatásuk van Mihálovics kollégánk mikrobiomjára, illetve bárkiére?
6: Nagyon fontos kérdés ez, igen, a jövő élelmezésében is, ugyanis minden növényfaj a saját genetikai tartalma alapján egy egyedi anyagcsere útvonalral rendelkezik, és ezért egyedi vegyületeket gyárt le, amik fitoaktívak, bioaktívak, és például a flavonoid csoport táplálja, karbantartja a mi bélflóránkat, de rengeteg prebiotikus hatású rost is van egy félig érett lágy növény részben, ami viszont a táplálja a mi bélflóránkat, és azt, mint már tudjuk sokféle irányból, életfontosságú, hogy a 10. agyidegen keresztül nekünk megfelelő jeleket közvetítsen a bélbiom az agy felé, az idegrendszer felé, a hormonális rendszer felé, az egész szervezet felé.
3: Igen, ez az agy-bél kapcsolat.
5: Csak hogyan válaszunk meg, hogy igen, tehát...
3: Én még konkrétan, ne szaladjunk túl a csalámmagon, azt hogy kell lenni?
6: A csalám, hát ez egy ismeretanyag, amit a jövőben... Így van. Ezt akkor kell leszedni, hát júliustól, akár ha kasszálják, akkor tényleg a fagyokig teremhet magot a csalán, mert hogy megújulhat, és akkor lesz újra egy hajtás, ami virágzik, és magothoz, viszont akkor kell leszedni, mikor még ilyen félérett és roppan benne a mag. Zöldek ezek a magfürtök, haladós dolog lehet egy jó helyen, egy jó területen.
5: És, aha, aztán majd kicsirázik a belemben, az jó, megcsíp.
6: Nem, mert félig érett magvak, és a mi gyomorsavunk és az emésztőrendszerünk csíra képtelenné fogja tenni.
5: Persze nem volt teljesen komoly a felvetés, de...
3: És hátul kihajt, nem? Na jó, van ezt helyzetem.
6: Igen, de ezek fölvetődnek mindenkiben, akár.
5: Igen, de igen, és hogy mik az, amik jók, és nehezen tudok elképzelni nyilván egy parlagfűpörköltet, vagy valami hasonlót, szóval hogyan találjuk meg őket, és válasszuk ki a megfelelőt.
6: Igen, a fitoterapeuta végzettségben benne vannak ezek az ismeretanyagok, és tanítani kell hát az embereknek, aki nyitott erre, hogy azért ez csak egy arány. Tehát a 5-10-20-30%, amit vadnövényből érdemes bevinni, viszont annak olyan ásványi anyag tartalma, olyan fitotápanyag tartalma van, ami az egész szervezetet karban tudja tartani. És akkor kiegészítem bele a megszokott krumplipürét, húsit, és csinálok hozzá egy olyan salátát, ami rendkívül ízletes, azt minimum 3-5 fajból javasolnám én mondjuk fitoterapeutaként. A szinergista hatás az egy ilyen a hatóanyagok egymást támogató, felszívódás segítő hatása miatt, ami kiküszöböli az esetleges mellékhatásokat is, hogyha valakinél kiderül, hogy érzékeny, de
5: teljesen
6: ez egy tudásanyag.
5: Kezdőknek, amatőröknek mit javasol? Kiképezni magunkat annyira, hogy összetudjuk szedni a környezetünkben, vagy pedig bolti vásárlás, vagy valahonnan beszerezni őket kereskedelmi forgalomból?
6: Akinek már krónikus betegsége van, ugye így a telefonon vagy rádión keresztül csak azt javasolhatjuk, hogy változatosan vigye be a növényi hatóanyagokat, sok fajból, de természetesen ne a vadnövényekből, mert annak a kockázatait megismerve, és ez megint egy külön téma, ez veszélyeket hordoz. Viszont aki nyitott erre, annak a saját környezetében évente 3-4-5 fajt, de már ismeri a pitypangot, a mezei katángot, és így tovább a hétköznapi növényeket, ne csak gyújtja a formájában, mert akkor kidobjuk a növényt a komposztba, jó esetben, nem a kukába. Ha pedig megesszük, akkor ez egy egészen más hatást, prebiotikus, probiotikus és posztbiotikus hatást fog okozni a szervezetben a bélszóra segítségével, de ez is külön tárgyalandó sok részletet ismeretanyagot tartalmaz.
3: Igen, nekem csak egy jutott eszembe ez a medvehagyma, a gyöngyhagyma, a párhuzam, hogy azért gondolom nem érdemes csak úgy nekiesni és legelészni, mert lehet abból probléma vagy akár veszély is.
6: Így van, a hasonmások, a mérgező hasonmások, aha, akkor mennyiségi korlátozás lehet, a medvehagyma fölviheti a vérnyomását, mert ugye a csípős anyagoktól igen, szinte lángba borul a szája, hogyha nem tudja, hogy azért nem, tehát vannak határok, és a lelkesedés néha nagyobb, mint a határok kijelölésén.
5: Jó. Szerintem folytassuk ezt a beszélgetést, mert még egy csomó kérdésünk van, most csak ennyi. Igen, ennyi időnk volt, nagyon köszönjük.
3: Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk.
6: Én is köszönöm, viszont hallásra.
3: Répási Enikővel, gyógynövény és ehető vadnövény szakértő kertészmérnökkel beszélgettünk.
0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
3: Kiváló, egy szakival is megbeszélhetjük azt, amin így dünnyögtünk reggel, ugye, és értetlenkedtünk, hogy már a kötvénypiactól kezdve komoly közgazdászokon át egyes elemzők is kezdenek egy picit aggódni az elhúzódó iráni háború és a következménye miatt. Igen, és hát láthatólag a részvénypiacot, azon belül a technológiai szektor vásárlók, vagy abba befektetők még, mint hogyha nem is tudnának ezekről. Na, ezzel fogjuk kezdeni Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével, aki itt van velünk. Szervusz, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Ez normális, vagy majd kiderül, hogy kinek volt igaza, vagy létezhet így a két dolog egymás mellett, hogy persze aggódunk, de azért veszünk még egy kis AI technológiát.
5: Tehát a költségvetési anyag továbbra is robbannak, infláció is elszáll, de attól még a tech papírok azok éveken át még menetelhetnek, mert hát, az AI mindent visz, ez működhet hosszabb távon?
7: Igen, hát mikor normális lápázik a világ, ugye?
3: Tehát, igen.
7: Ugye, hogyha minden észszerű lenne, nem történne semmi. Igen, most egyébként az van, hogy nagyon túlnéztek ezen a hormuzi szoros, meg iráni háborún itt a befektetők, de egyébként, hogyha nem csak az indexeknek az ember nem csak így a felszínét kapargatja, nem lemegy mélyre, akkor azért látja, hogy nem annyira egyszerű a helyzet. Tehát, hogy azért mi is nagyon sok sztorival próbálunk kijönni, legfőképpen ugye ilyen belső sztorit bankároknak is, és hát a stoppok azok dolgoznak rendesen, folyamatosan.
5: Tehát
7: és
5: mezei papíroknál szépen
7: mezei papíroknál, igen,
5: esnek és, akkor, és záródnak igen, a pozíciók.
7: Igen, igen, igen, és aztán ugye nyilván az ember meg ránéz egy nem tudom Micronra, meg SanDiskre, ugye a SanDisk nem tudom, talán 500%-ot ment ebben az évben idáig, igen. Tehát nem egy lárva sóhaj, amit letett idáig a papírra, az asztalra a papír, de hogy ugye ezekben meg nem veszel bele, mert igen. Hogy ugye nyilvánvalóan a technológiának ez a része, az a technológiának minden része, de ez a hardware része azért másfél-két év alatt megjárja a mennyet és a poklot is. Tehát, hogy most értjük, hogy tavaly az első negyed évben azt hiszem $90 volt ez a DRAM, 32 gigás DRAM, most meg 500, de hogy igazából van annak is valószínűsége, hogy jövő Q1-be pedig megint 90 lesz. Igen, és akkor pontosan. Ugye ezek az eredmények össze fognak omlani. Tehát az látszik, hogy egyébként így agregáton tök jók az eredmények, meg az S&P-be is mennek föl az eredmények, egyébként Európában is most már a Stoxx 600-nál is mennek az eredmények, csak Amerikában hajtja a technek ez a része, és az olaj, mert ugye nyilvánvalóan az olaj kitermelőknek most tök jó, és Európában pedig hajtja az olaj.
3: Igen, ez fontos, ugye, hogy ami itthon a MOL-nál is látszott, az egy tipikus
5: Európában mi hajtja?
7: Hát az energia.
5: Az energia.
7: Igen, igen, igen, igen, igen. Hát itt azért nem nagyon van technológia, tehát nem bővelkedünk a technológiai cégekbe. Egy kézen megszámoljuk, hány van. Azok is negyedét érik a egy kis amerikai KKV-teknek, és igen. Akkor ennyi az európai technológia.
3: És ugye csak arra akartam utalni, hogy a MOL gyors jelentésében is jól leképeződött az, amire érdemes igen. Figyelni. Tehát hogy nem a finomításra, hanem a kitermelő cégek azok, akik
7: egyébként
3: most...
7: A finomítás az katasztrofális lett szerintem a MOL-nál, de ugye ott nagyon sok minden. Igen, ugye a százhalombattai leállás, drágák a biztosítások, drága az adriai olajat fölhozni, nem is volt egy ideig olaj, tehát ez a finomítás, ez szerintem ott a MOL-nál katasztrofális, de nyilván az, ami itt igaz, az nem igaz az USA-ban, és ott ugye az energetikai szektor.
5: Ha már a MOL szóba osztott, megfutjuk gyorsan, csak nehogy nem maradjon az idő a végén. A magyar gyors jelentések tök fontos, magyar blue-chipeken szaladjunk át, mert most volt a gyors jelentési szezon nálunk. MOL, ha egy mondat bővebben is, mint hogy a finomítás az...
3: Kuka.
7: Igen. A kitermelés meg jó.
3: Igen. Ez egy.
7: Jó. De szóval, igen, és ugye a fogyasztói szolgáltatások is jók lettek, tehát annak ellenére, hogy ugye benzinás top volt, azért a mennyiség növekedett, meg a nem üzemanyag jellegű értékesítés azért tudott növekedni, azt hiszem valami 6%-kal év per év alapon. És hát nyilván ez a körkörös gazdálkodás, vagy ez a feldolgozás, hulladékfeldolgozás, ez meg amúgy is egy ilyen szezonális biznisz, meg az még azért picit kiépítés alatt van. Összességében a MOL-t ez a része húzta le az egésznek, tehát a finomítás, ahol most egyébként minden rossz összejött, és ugye valószínűleg a menedzsment is úgy gondolja, hogy minden rossz összejött, mert egyébként a 26-ra, tehát ez évre vonatkozó guidance-ét, ezt a 3 milliárdos EBITDA-t föntartotta a menedzsment, annak ellenére, hogy tényleg rossz lett, nagyon rossz lett a finomítás, tehát valószínűleg arra gondolnak, meg ők nyilván jobban látják természetesen a céget, hogy azért ez ki fog simulni, meg vissza fog pattanni.
5: Nézzük a Gedeont, meg az erős forint csapott
7: igen,
5: oda, ugye?
7: A Richternek az erős forint volt a nem jó, ami körülbelül 7%-ot vitt el egyébként. Működési eredménye már jó volt a Richternek, de nyilván az árbevétel meg az EBITDA nem, és ugye a forintnak a hatása az, hát az most negatívum volt, de szerintem, amit egyébként most figyeltek a befektetők, már régóta figyelnek a befektetők a Richternél, hogy a biotechnológia üzletágával mi lesz, mert ugye ez eddig csak vitte a pénzt, és ugye már itt azért látjuk egy-két negyed év óta, hogy végül is csak tud valamennyi pénzt keresni ez az üzletág is, és hát ugye a másik nagy kérdés meg, hogy ugye a húzó termék, ugye a sztár terméknek, a Brightline-nak mi lesz majd a nem tudom, az utóda, ha lehet így mondani, de ugye, és ugye ettől is van nyilván egy...
5: De van
7: egy,
5: valami a csőben?
7: Biztos, hogy van, de ezt nem fogják elmondani. Mert meg ugye az a baj ezekkel a molekul...
5: Már elégedetlenkednek, hogy már túl régóta volt igazi, nagy, befutó, originális igen. termék, amire kutatásfejlesztésre sokat költünk. Hát jó lenne mondjuk 10 évente valami hasonló, és azt mondjuk...
7: Hát ezt igen, ezt nyilván persze erre számol mindenki, meg ez is, hogyha valaki gyógyszergyárba fektet, akkor nyilván ez a stratégia, hogy mindig lesz valami húzótermék. Persze mi is elolvassuk, meg nézegetjük, hogy milyen molekulák vannak a csőbe, de hát és tudsz ülni, és akkor ilyen kovalánskötés, meg mit tudom én, meg miket érdegetnek, hát azt se tudom, hogy mi merre meddig. Ez nagyon, egyébként Amerikában vannak olyan hedge fundok, akik ilyen kémikusokat nyilván alkalmaznak, vegyipari szakembereket is.
5: És ez a
3: méret, hogy egy olyan szakember
7: még
3: beszéljen a
7: még csapatban. Ezt nem finanszírozzák, de reméljük majd. És összességében egyébként még annyit a Richternél annyit, hogy mi arra azért optimisták vagyunk. Tehát, hogy oké, most jött, erős lett a forint, stb. Most már arról is megy a diskurzus, hogy talán túl erős a forint. Nem a Richternek, hanem
3: úgy. Igen, kicsit túlszaladt a piac.
7: És úgyhogy mi egyébként optimisták vagyunk.
5: Aha. OTP?
7: Telekom volt.
3: Telekom
7: volt.
5: Igen, OTP még nem volt.
3: Telekom
7: meg volt. A bozótosba. Maradjunk a Telekomnál. Telekom esetében, hát ugye nagy kaland nem történt árbevétel szintjén, talán ilyen 1%-os emelés, de ugye a Telekomot szerintem most támasztotta egyrészt az osztalékfizetés, ugye az befektetők körében az április mindig ilyen aranyidőszak, hogy akkor jön az osztalék, akkor milyen
5: és
7: jó lesz.
5: Évben és most jársz, már, hogy fölmegy, és nem esik annyit, mint az osztalék.
7: Igen. Na hát, ezeket is megértük, hogy nem, mert én még dolgoztam, úgyhogy sokkal többet esett.
3: Igen. Meg úgy, hogy nem volt érdemes várni az osztalékot, mert kicsit az osztalékpolitika, hát finoman mondva, hogy nem az volt, amit a befektetők látni akart. De most már ez sinem van. Igen.
7: Viszont, ami még van a Telekomnál, az, hogy ugye volt az előző kormánnyal egy megállapodása ugye az infláció követő áremelésről, és ez úgy néz ki, hogy akkor ennek így most vége. Persze nem lehet, hogy lesz egy új megállapodás, nem tudom, de most az van, hogy...
5: Tehát ezt még a régi megállapodás keretében jelentették be, amit tegnap...
7: Igen. Hát ez az előző kormánya volt egy ilyen nem leírt megállapodás, hogy akkor nem lesz infláció követő áremelés, és most lesz ugye 4,4%.
5: Ez kifutott, és akkor már rögtön be is jelentették, így gyakorlatilag van, a új kormány van, megalakulásának van, napján
7: igen,
5: szinte.
7: Igen, egyébként ez szerintem minden Telekom cégnél meg lesz. Itthon meg lesz.
5: De ez is volt a várakozás. Tehát ugye
7: igen, nyilván, és ugye emiatt főleg...
5: De lehet, hogy mégsem ez volt a várakozás, mert hogy nagyon pozitívan reagált rá a papír, nem?
7: Ugye ebből kifolyólag jött egy menedzsmenti guidance növelés is 2026-ra. Tehát valószínűleg, hogy ennek azért köze van ahhoz, hogy jobb évet várnak, mint amit eddig vártak.
3: Meg hát ami bizonytalanság van, ugye, hogy kifut, lesz megint, nem lesz megint, az nyilván nem jó, és amikor elég csak megerősíteni azt, hogy továbbra is lesz.
5: Hogy mi úgy számolunk, hogy ezt mostantól is még csinálják.
7: És akkor az inflációt lehet akkor újra.
3: Igen.
7: Alkulálni.
3: Jó, és akkor de most osztalékhozamban még mindig azért egy rendben lévő.
7: Mindig jó, de összességében story. Egyébként azt azért látni kell a magyar papírokról, és itt legyen szó a Telekomról, hogy azt az osztalékot, amit kifizetnek, azt idézőjelbe ki kell, mert hogy egyébként a versenytársak szűk és széles Európában ennyit fizetnek.
3: Aha, igen.
7: Tehát, hogyha egy európai Telekom szektor fizet 6-7%-ot, akkor ugye te nem fizethetsz itt kellett Közép-Európában 3-4-et.
3: Világos.
7: Senki nem menne meg, és olajra ugyanez az igaz. Tehát, hogy ezt ki kell fizetni. Másrészt megtermelnek valószínűleg annyi pénzt, hogy azért lehet, hogy jobb helyen van a... Ez olyan mindig ilyen gazdaságfilozófiai vita, hogy hol van jobb helyen a pénz, nálam vagy a cégnél.
3: Igen, hogyha nem tudom nagyon befektetni, vagy nem tudok nagyon dobbantani, vagy úgy elkölteni, hogy jobb hozamot érjek el, akkor érdemes kifizetni, mert akkor meg. És akkor még azon lehet variálni, hogy osztalékba fizetem ki, vagy részvény
7: visszavásárlást. Igen.
5: Világos. Na, és visszatérve a nemzetközi helyzetfokozódásához, ott mire számítotok?
7: Hát ugye ott mi arra számítunk, hogy azért ez ahogy közeledik november, és ez az időközi választás, azért értjük... A félidős választás Amerikában, azért szerintem egy kicsit majd szorítani fog a cipőit
5: Donaldon.
7: Igen, mert azért, hogyha egy pár helyet elveszítenek itt a, nem is tudom, képviselőházba, meg szenátusba, akkor azért nagyjából szerintem ennek a politikának vége van, hogy fölkelek, hogy bejövök a golfpályára, és az öltözőbe azt mondom, hogy Mexikó 28%-os vám, mire? Hát majd kitaláljuk.
5: Vagy
7: tehát, nagyjából ennek szerint,
5: meg, vagy mehetnek a rakéták.
7: Igen, meg hogy megtámadunk valakit, csak úgy. Szerintem, és akkor nyilván, hogy ő az ő szempontjából, Trump szempontjából, tehát hogyha mondjuk háborút akarsz indítani, és akkor előtt a papírt kell tologatni, emberi jogi bíróságra kell járkálni, hogy lehet-e vagy nem, hát ugye okafogyottá válik az egész, tehát hogy szerintem ők ezt nem szeret, vagy ő ezt nem szeretné, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb lesz valami visszakozás, és hát azért, amiért Joe Biden tekészte, hogy $4.5 volt a benzinár, talán ott ugye a Covid időszak alatt, ugye ő úgy vette át a kormányt most két éve, vagy lassan két éve, hogy de hogy két éve?
5: Másfél sincs meg.
7: Másfél sincs, egy, jól van. Igen.
5: Annyira igen, tűnik, persze, igen, igen. Igen.
7: Mert én már novemberben gondolkoztam. A, tehát, hogy $2 vette át, hogy $2 volt a benzin, és most megint 4-nél vagyunk, és hát ugye tudjuk, hogy ő azt mondta, hogy oké, ezt az amerikai közönség kifizeti, mert ez kell, persze, meg ez az ilyen szükséges rossz, de hogy ugye Amerikában 2 meg $4 benzin között pont egy különbség van, egy választási vereség. Mert ott ezt egyébként nagyon komolyan nézik.
5: Gyakorlatilag ez választás eldöntő tényező volt sokszor.
7: Igen.
5: Igen, engem az lett meg, hogy eddig nem figyelt erre.
7: Illetve, igen, hogy ezt akartam mondani, hogy én azt ő gondoltam, vagy a közönség.
5: Nem, hogy ő, hogy már közeledik a november. Én azt
7: nem figyel ilyenekre.
5: Én azt hittem, hogy már idén tavasszal is már azért félszemmel figyeli, meg azért lesz rajta nyomás, hogy kicsit vegyen vissza, de nem, illetve most beszorult a háborúba, és nem nagyon tud
3: kijönni belőle. Hát és igen, ez a pökhentiség és a túlzott magabiztosság része, hogy tényleg elhitte, hogy 4 nap alatt le tudja ezt a történetet, ugye, és beleszállt annak, senki nem javasolta neki ezt a konfliktust, és most meg beleragadt, és hát valóban de ez a cipő már akkor szorítottam,
7: akkor igen, igen, és ezekkel a konfliktusokkal egyébként az a baj, hogy ha visszagondoltok, sose volt olyan, ami megoldódott gyorsan, vagy jó volt a kimenetele.
3: Igen.
7: Ugye volt a Bank of Englandnak volt egy közgazdász, ez a Dan Davis, aki írt egy nagyon jó könyvet, a információ áramlása, és azt írta, hogy igazából itt a tanácsadók azok nem hülyék, tehát tudják, hogy mi a helyzet, de hogy annyira komplex a rendszer, hogy nem látod át. Uh-huh. Ezért sokkal egyszerűbb lenne odarakni egy papagájt, aki minden nap elmondja, hogy ne indíts háborút.
3: Igen.
7: És előrébb lenne mindenki, de hát ugye nem így működik a világ.
3: Igen.
5: Ó, okay. De sok kérdésünk lenne még.
3: Igen, csak viszont az időnk az meg semmi. El, igen, de nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál és beszélgettünk a piacokról, nagyon klassz volt megint. Debreceni Csaba volt a vendégünk, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
8: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helihansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
11: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
12: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
15: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
16: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
17: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
18: Tűr?
13: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
18: Pedig a medve mindig azt csinálja.
13: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
19: Nem tudom.
13: Na, ezt képzeld el.
18: Elképzelni? Mi ebben élünk?
13: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
18: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
13: Van hát, és nem félnek használni.
18: De miért?
13: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
20: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
21: Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli című produkció. Ki szokta ezt így mondani? Ez is valakitől már csak loptam. A című produkció. Nem tudom, csak sokat hallom itt a környezetünkben, de a lényeg az, hogy itt vagyunk Kántor Endrével ma reggel is.
22: És Ács Gáborral. Én most így megdöbbenten állok, mert hogy nem tudom, hogy ki szokta ezt mondani.
21: Oké, most én sem bírtam behatárolni, de nem saját kútfölből származott, hanem valahonnan beszivágott.
22: 3 perc késés? Ne vicceljetek már! Örüljetek, hogy itt vagyunk.
21: Folytatódik is, de nem baj, mert péntek van. Az összefüggést ugyan nem értjük, viszont olyan nehéz volt választani, és 2 olyan jó beszélgetést találtunk, hogy azt számoltuk, hogy 1-2 perc késésbe taszajthatja a műsort, de ezt most tudatosan vállaltuk, úgyhogy engem lehet ütni.

0: a négykerekű esernyő használatnak a terjedése az, ami ezt okozhatta, pedig a péntek
1: hát az a mediterrán ciklon megérkezett szépen, és itt is marad velünk egészen szerdáig.
0: Az még nem.
1: De az hát az most mondták, hogy most érkezik reggel.
0: Az holnap érkezik. Amúgy teljesen mindegy.
1: Akkor az előszele.
0: Ha, igen. Ez még csak az előszele. Ma az záporos, zivataros dolgok vannak, de a ciklon az holnap. De amúgy teljesen mindegy. Következő nap.
1: Szerdáig esni fog.
0: Igen, így van. Nem folyamatosan, de akár sok eső is jöhet, ez a lényeg.
1: Mondjuk azt, igen, jó, hogy esik, ugye, csak az, hogy mondjuk az átlagos csapadékmennyiség, havi csapadékmennyiség fele, sőt, egésze is leeshet ebben a két napban bizonyos területeken, az nem fog segíteni sajnos a vízügyi problémáinkon.
0: Hát valamennyit igen.
1: Hát valamennyit igen, hát, csak tudod, ez a száraz földre öntött
0: hát, jó, de örüljünk legalább laborvíz. Ennek is. Tehát
1: hát persze, örülünk neki. Azzal kezdtem, hogy jó, hogy esik, aha, zárójel, de...
0: Olyan már nem lesz, tehát, hogy majd így egyenletesen három naponta egy kevés, mint hogyha kimért öntözés formájában, egyenlő eloszlásban, azt elfelejthetjük, úgyhogy örüljünk, ha legalább enyhül az asszály az országnak a nagy részén.
1: Örüljünk várján, neki, így van. Ma van,
0: hova laktam, Gézus,
1: 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja.
0: Nem, hogy
1: mindjárt végigmondhatod, csak elmondom, fontos. És a nemzetközi klímaváltozási akciónap is van, úgyhogy tessék összekapni magunkat, úgyis érezzük a hatását. Na most Gézu pedig írt a kevésbetűs autóról, ami lefordítva BMW, és azt írta, hogy... Követtem egy
0: kevésbetűs autót, ami indexelt. Nem egyszer, nem kétszer, pedig a rossz nyelvek szerint gyárilag nincs is benne irányjelző. Lehet valami AI extra van benne? Önindexelő funkció?
1: Nem, az a helyzet, hogy letaszították őt a trónról, és most már indexelniük kell a BMW-seknek. Helyébe kerültek a fehér teszlások, tehát hogy ez történt.
0: Aha. Bocsánat, csak
1: és nem csak fehér persze nyilván, de abból nagyon sok van.
0: Elvonta a figyelmet az üzenet, amit már vártam.
1: Na, megjött az üzenet, amit vártál? Az üzenet,
0: majd
1: mi az az üzenet, amit vártál, Gábor?
0: Jó, elhelyezzük a megfelelő rovatban, mert lesz róla szó 9 óra után. Tegnap megváltozott ez az ikonja, az appok, amik a telefonodon vannak, ezeket még továbbra is ikonnak hívjuk, vagy ezeket hogy hívjuk?
1: Hú, ez nehéz műsor lesz, én úgy érzem, igen, igen.
0: Szóval megváltozott a vízzeré, a Z betű kettessé alakult, mert már 22, és akkor kapcsoltam, hogy ho-ho, hát a szülinap lesz, akkor nagy akció, akkor ugye szoktak jönni az akció. 22 éves ugye a vízzer, és akkor gondoltam, hogy...
1: És akkor mit kapsz?
0: Hát gondoltam, hogy 22%-os leárazás
1: de
0: lesz, de nem, várjál. Mekkorát
1: röhögök most rajta.
0: De ne röhögjél, szoktak ilyenek lenni. Hát
1: 22%-os soha nem szokott lenni.
0: De, volt 25
1: az
0: is már,
1: még persze, 30 is. Csak ne. Úgy ki van írva, de igazából mindenhol máshol beszedik a vámot, nem lesz ott 22%.
0: Néha ritkán, szülinapon, Black Friday...
1: Jó, rendben, akkor mondd, hogy milyen üzenetet.
0: De nem ez, hanem 22 euró alatti jegyek, így hirdetik. Tehát nem,
1: na, tessék.
0: 1 millió jegy 22 euró alatt. Ezt viszont nehéz ellenőrizni, hogy meg kell nézni, majd akkor visszatérünk rá. De nem az a leárazós, jött, amire én vártam, de még lehet, hogy így is jó lesz. De hát erre ugye majd lesz.
1: Csődben van a társaság, Gábor.
0: A hírek alatti idők...
1: Állandóan csődben van a társaság.
0: Jaj, te most... Ede. Tehát nem elég, hogy tök tisztességtelen módszerrel él a nagy versenytárs, amikor bárki ránéz a cégnek, a tőzsdei cégnek a balance sheet-jére, mi ez? A mérlegére, vagy az eredmény kimutatásaira, akkor meg publikus, hogy mennyi, hogyan fedezi az olajvételeit, meg a üzemanyag vételeit, akkor ez egy orbitális baromság és rémhír terjesztés. De akkor te meg most így szó nélkül...
1: Azért, mert te mesélted nekem, és nagyon tetszik.
0: Hát, na... Tényleg most nem akarok teljesen elkanyarodni, majd a megfelelő helyen akkor visszatérünk.
1: Jó, akkor beszéljünk inkább a névnaposokról. Kedves Szonyák és Zsófiák, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. Vagytok jó sokan szerencsére hallgatók között is, úgyhogy Zsófik, Zsófiák, Szofik, Szonyák, nagyon boldog névnapot. Ők a fő névnaposok ma. Az évfordulók közül ki lehet emelni egy párat, például 1940 San Bernardino, Kalifornia. Az első McDonald's étterem megnyitja kapuit az Egyesült Államokban, 1940 tehát. Ez még nem az volt, amikor átvette az irányítást az ember, aki felvirágoztatta ezt a franchise-t.

0: Nem, ez még a megdodó tesóknak a hamburgerezője volt. Aztán mi volt még, ami érdekes? Például oregoni tudósok bejelentették, hogy sikerült emberi hámsejtekből embrionális őssejteket létrehozniuk 2013-ban. Erre emlékezzünk, mert ez egy fontos tudományos mérföldkő. Ilyen évfordulók vannak a mai napon. Aztán születésnaposok közül ki lehet emelni Claudio Monteverdit 1567, Helmiksát, jezsuita csillagászról van szó, 1720, és természetesen nem energiaital névadóról. Azt mondja, hogy Pierre Curie, francia fizikus, 1859, igen, a Marie Curie-nek a férje. Aztán Arthur Schnitzler, osztrák író, drámaíró, 1862, Bulgakov, 1891, Mihail Afasjevics. Ezt mindig így mondtuk annak idején, és most is belefutottam, amikor a Bulgakovról
1: beszélgettünk. Nem ez lenne ideírva, de nem. Értem.
0: Bulgakov orosz író, tehát 1891-ben született. Kitemelném még ki, csak nem Michael Fieldet.
1: Michael Fieldet mindenképpen, figyelj. Igen. Szerintem nagyon sokat hallgattuk. Tubular sokan.
0: Bells.
1: Aha, igen.
0: És a többi Michael Field.
1: És a rádió kívánság műsora kettőtől
0: az biztos.
1: 25 éven keresztül szerintem.
0: Gyarmati Andrea.
1: A online shadow nélkül nem volt elképzelhető.
0: Igen, az volt az. Igen, valószínűleg a leghíresebb Mike Oldfield felvétel szerintem az. Legalábbis a rádió szempontjában, rádió, legrádióbarátabb felvétel.
1: A Oldfield árnyék címűről következik Mike Oldfieldtól.
0: Nagyon jó.
1: Kérték a bevonuló katonák, és küldték mindenkinek, akik
0: aki szereti.
1: Szereti.
0: 1953 tehát. Andy Murray, skót teniszező, 87, és mint ahogy mondtam, Gyarmati Andrea, magyar úszóbajnok, orvos, 1954-ben született ezen a napon. Úgyhogy ők a notabilitások, akiket érdemes kiemelni. Az üzenetek közül pedig majd rátérünk természetesen a Messengerre is, de most az jön, hogy...
1: Na de miért? Mert én már látom, hogy mi jön. Csak
0: elmondom, hogy miért.
1: Nagyon.
0: Igen, tudom, hogy csodálkozol.
1: De nagyon szeretem, tudom. Örülök, csak csodálkozol.
0: Azért nem kell csodálkozni. Az van, hogy gondoltam, hogy egy ilyen pénteki tematikus tracklistet állítok össze, és tegnap sokat autóztam. Az ország összes szegletében jártam nagyjából, és mindenféle zenéket dobált be nekem a zene lejátszó, és amikor ez megszólalt, akkor eszembe jutott, hogy hű, de jó lenne egy ilyen 90-es évek tematizált tracklist, főleg azért, mert jön ez a rossz idő, esős idő, és egy kicsit valamivel napfényt kell vinni az emberek életébe, egy kis bugit, egy kis táncot, egy kis jókedvet, és szerintem sokan vagyunk ebből a korosztályból, akik ott ültek az MTV előtt éjjel-nappal, esőben is többek között, és arról beszélgettek, hogy fú, de jó lenne ezeket élőben látni egyszer, vagy milyen jó lenne, és hogyha becsukjátok a szemeteket, szerintem látni fogjátok Szil bácsi forgófejét a videóklipben.

0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit ír a sajtó, aztán gyorsan a tőzsdei körképet is elmondjuk. Azt mondja a 24.hu-n, felrobbant az internet, hogy én ezt hogy gondolom. Vosola Rozina sok kritikát kapott a húsleves receptje miatt. Na,
3: ó,
2: ehhez mit szólsz?
3: Fantasztikus hír
2: találtál. Tudok még ilyet.
3: Most akkor, de ez most honnan jött? Most, akkor,
2: most dobta be.
3: Ja, most mondjam el, hogy Palvin Barbie meg gyereket vár, ezt vagy akkor most
2: annyira vártam. Igen. Igen, na, ez, de, ez a kettő nagyjából ugyanaz a tartozik,
3: na,
2: ugyanarra
3: a polcra. Mi lenne, ha visszakanyarodnánk a kaptafához?
2: Jó, Trump,
3: igen,
2: Kína,
3: igen,
2: Xi Jinping,
3: igen,
2: megmondta neki a nagy vezető, hogy baj lesz Tajvan miatt, hogyha nem szedi össze magát Amerika. És akkor Trump úr pedig elmondta azt, hogy amiért oda ment, 2017 óta először amerikai elnök, akkor is ő volt, de hogy elmondta, hogy azért ment, hogy mert Xi Jinping megígérte neki, hogy segít rendezni az iráni konfliktust. Tehát hogy fogja ezt megtenni, azt nem tudom, hiszen gyakorlatilag Kínának a szövetségese, ha mondhatjuk így, Irán a legnagyobb vásárlója az iráni olajnak, úgyhogy nem tudom.
3: Az utasok jogai is csorbulhatnak a kerozénhelyzet miatt, HVG. Egyébként én leragadtam a HVG-nél, mert annyi. Ott viszont mindenhol hardcore politika van, de hogy ott egészen érdekes cikkeket találtam. Erről most azért nem beszélek, mert nem erről szól, hanem áttekinti egyébként az egész kerozén helyzetet, hiányt, ellátási láncok. Hogyan működik Magyarországon, honnan jön?
2: Igen.
3: Mennyi tartalék van, ezek is mind benne vannak, és egy kis része az utasjog, ami viszonylag egyszerűen elmondható, de szerintem ezt is áthelyezem majd a
2: New York Times is megírta, hogy fontos az olajjal kapcsolatos, hogy azt mondta az energiaügyi miniszter Kubában, hogy ennyi, a blokád miatt elfogyott az olaj, és ugye megérett az amerikai blokkádnak a gyümölcse, tehát ez a New York Times, Válasz Online, nyakukra ültették, tömeges felmondás jött a pesti gimnáziumban az igazgatónő miatt, kollégái szerint Neres férje segített a pozícióba azt az igazgatónőt, akinek elmozdítását szinte a teljes tantestület kérte hiába, úgyhogy ez most egy érdekes cikk a Válasz Online-on.
3: A viszonyrendszer, tehát az Európa hol a helye itt most a geopolitikai válságok közepette, erről a HVG vezető cikke hoz egy komolyabb elemzést. Európa faraghat rá Trump elbukó béketervére címmel, ez tehát a vezető anyag, és hát akkor kicsit visszatekintés még, hogy mi történt. A Matolcsi kör úgy vette meg a Metropolitan Egyetemet, hogy az árát az egyetem fizette, hogy ez hogy történt pontosan, ezt is a HVG dolgozta
2: föl. Hát az 1 millió forintos szerződésről nem beszélünk.
3: Melyikről?
2: A 4IG. És a...
3: Ja, benne volt a hírekben, igen, igen.
2: Abszolút.
3: Megpróbálják visszacsinálni, úgyhogy ez...
2: Egy
3: igen, ez megint egy érdekes jogi kérdés.
2: Forint, kérem szépen. 1 billió. Mennyit is működhetne a 4IG-nek az űrtechnológiai cég? Azt hiszem 109 évet körülbelül prognózisok szerint, hogy az éves bevételét tekintve egy ekkora összegből.
3: Az 1 billió, az az 1000 milliárd, ugye?
2: Az 1 billió?
3: Igen.
2: Magyarul? Csak,
3: igen, mert ebben azért vannak félreértések, tehát azért kérdezem.
2: Szerintem az nem az 1000 milliárd.
3: Mert akkor az 1 billió 310 az 1310 milliárd. Tehát jól értelem.
2: De igen, igazad van, okay. Így van.
3: Hát nem tudom, szerintem egyért pont emiatt, mert ugye az angol is máshogy használja.
2: Ott nincsen milliárd.
3: Szerintem felesleges billiózni, tehát az 1000 milliárd szerintem
2: rossz
3: jobb lenne.
2: Rossz volt, igen, jobban hangzik.
3: De hogy így van mindenhol, tehát a sajtóban így jön le, csak hogy talán egyértelműbb lenne.
2: Így van. Mert ugye az angol kihagyja a milliárdot, ugye, tehát ott nincsen. A millión után a billión jön, magyarul pedig van milliárd, és utána jön a billió, tehát hülyeség lenne, igazad van valóban. Csak így a szemem előtt volt a cím, főcím, szalagcím, és azért
3: így,
2: mondtam így.
3: Így jönnek, csak onnan tisztában látás, meg egyértelműség kedvéért. Na, nézzük.
2: Na, van-e még valami? Hát, majd figyelj, tőzsde, fontos dolgok voltak.
3: Igen, idő van.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Csak nagyon gyorsan, Budapesten az OTP mentette meg a bukszot, Hullámvasút volt a pesti tőzsdén, a MOL nagyot bukott, a többiek a vezetők közül pluszban zártak, és hát az OTP vitte a prímet. Egyébként 1%-os emelkedése volt a buksznak, és azt lehet mondani, hogy az OTP 2,6%-os erősödése, az, mint mondtam, fajsúlyos volt, a Magyar Telekom ára is 1,7%-kal nőtt, a Richter ára 2%-kal, a MOL árfolyama viszont 2,8%-kal esett. A vezető tőzsdéken a világon pedig talán az az érdekes, hogy hogy húzzák fel az S&P-t és a Nasdaq-et a AI és chipgyártók. 7500 forint pont fölött az S&P először a története során, tehát 7501 pont. Igaz, hogy 1% alatti az emelkedés, de hát csúcs, ahogy ezt láttuk, hogy folyamatosan csúcsra futnak az amerikai vezetőindexek. Ez a 0,7-0,8% ez volt a Nasdaq-en, az S&P-n és a Dow Jones-ban is, és folyamatos a hype. Az Nvidia 4,4%-os pluszban. Azért emelem ki, mert nagyjából ez az, amit látunk, Cisco 13,5%-os pluszban. És egy olyan papír, amire azt mondják sokan, hogy ez a következő Nvidia, kérem szépen.
3: Na,
2: tegnap volt az IPO-ja a Cerebras Systems-nek. Jelen pillanatban 70%-os plusz, ez volt az első nap az IPO után, de utána meg is maradt, After Hours-ban is még ráhúzott erre egy picit. Kérdés az, hogy a szakértők szerint, hogy a következő fél év, illetve negyed év hogy sikerül a Cerebrasnak, ugye chipgyártóról van szó, és nagyon komoly potenciált mondanak neki, figyelni mindenképpen érdemes.
3: 185 dollár volt itt a kibocsátási ár. Eleve egy 150-160 dolláros sávot határoztak meg, de akkora volt az érdeklődés, hogy 185 volt, tehát az IPO ár. Na, hol zárt a tőzsde? Első nap bevezetéskor 311. Elképesztő, tehát tényleg mánia van. Mánia van a piacnak egy szűk szegmensén, mindenhol, máshol gyakorlatilag, nyilván meg energetikát leszámítva, hogy vissza az olajár, hát az meg korán sem mókakacagás, az, hogy lemaradó.
2: Hát maga ugye az IPO az körülbelül 5,5 milliárd dollárt vontak be, a cégértékelés az kb. Most 40 milliárdon van, tehát egy IPO esetében azért ez egy nagyon izgalmas dolog. Nem feltétlenül mondanám ezt csak hype-nak és lufinak, mert nagyon fontos szerepet szánnak neki, mint chipgyártónak, úgyhogy azért érdemes lesz figyelni, hogy tudja tartani a tempót. Van-e még más?
3: Nincs, csak még annyit gondoltam.
2: Akkor gyorsan zárjuk le a tőzsdét.
3: 15%-ot közelíti a Nasdaq idei nyeresége.
2: Ja, hát végül
3: is egy ilyen tök jó év, amikor minden klappol.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Kérnek többet az új oldaladból.
3: Azt nem tudnám szerintem még egyszer ezt a hangot elő, de a Zenebutik Zenehídra emlékeztette a hallgatót, lehet, hogy kicsit olyan
2: nem
3: volt.
2: Véletlenül, igen. Nem véletlenül szerintem.
3: Igen.
2: Jó reggelt, a biliárd asztal az 1000 milliárd asztal. Igen, köszönjük szépen, és óriási, és egy tapsot óriási tapsot érdemel. Így fogunk átmenni, kérem, a hírekre. Úgyhogy jön, azt hiszem, hogy Schmidt Andi. Hol van Schmidt Andi? A legfrissebb híreke. Őt várjuk, Schmidt Andit a legfrissebb hírekkel itt a stúdióban.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
8: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A környező utcákban is korlátozásra lezárásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt útszűkületen kell áthajtani. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartása miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-as autóút felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban ma 9 és 13 óra között karbantartás miatt. A forgalmat majd rendőrök irányítják. Siling Zsolt, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Napos felhős időnk lesz többfelé, esővel, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadja az orosz hadsereg, közölte a budapesti orosz nagykövettel a külügyminiszter. Orbán Anita az agresszió leállítására és a háború lezárására szólította fel a diplomatát. A tárcavezető azután kérette hivatalába az orosz nagykövetet, hogy szerdán orosz dróntámadásokat jelentettek a részben magyar lakta Szojva, Munkács és Ungvár térségéből. A budapesti orosz nagykövetség szerint csupán az ukrán akciókra adott válaszcsapás volt az orosz dróntámadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult. Újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítanak fel a biztonsági készletekből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el. A döntést a jogszabály az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzettel indokolja. Az intézkedés szerint 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. Az érintett készleteket legkésőbb június 30-áig bocsátják rendelkezésre. A rendelet az értékesítési árakat is meghatározza. A viszonteladói plafonár változatlan marad, benzin esetében 286 forint per liter, a gázolajnál pedig 315 forint per liter. Ez azt jelenti, hogy a védett ár nem változik, de nem a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, hanem a nagykereskedőké. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Számos új határozatot hozott az új kormány, amelyek már megjelentek a magyar közlönyben. A kabinet elrendelte a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Várhatóan nyilvánosságra hozzák a kegyelmi botrányhoz vezető államfői döntés körülményeit, és kutathatóvá teszik az 1945 és 90 közötti rendszer titkos szolgálataival együttműködő tevékenységeinek részleteit. A kormány elrendelte Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítését. Felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás működését. Kertész Kádosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium, környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója elismert és tapasztalt szakemberként segíti majd a minisztérium munkáját. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercityben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák.
1: Időjárás a Rádiókafén.
14: Ma délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Egy-egy zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A hétvégén borongós idő várható, sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Ez a Millás reggeli továbbra is 7 óra 12 perc van, és május 15-e péntek, a stúdióban itt van Ács Gábor.
6: Hát igen, csak előbb vissza
5: kell. Leesett a székről.
6: Meg kell mászni a székről.
5: Meg kell mászni a Mont Everestet, így van.
6: Igen. És Kántor Endre természetesen, és hát ha már szerepel mindig a hírekben ez a vasúti baleset, a siklás, azért érdekes előzménye. Tehát, hogy miért ment gyorsan. Kitérőbe kellett menni a vonatnak, és ez a sebesség túllépés, ugye a kitérőre előírt alacsony sebességet lépte túl. Amúgy itt alapból nem kellene kitérőbe menni, de hogy miért a kitérő irányt alkalmazták, mert már előtte is volt egy esemény, ott már meghaladta a vörös jelzőt, a tiltó jelzőt korábban egy vonat, és még annál helyszíneltek, ezért kellett máshogy menni, mint a szokásos rendszer, és ezt a kitérő irányt nem tudta bevenni, mert hogy túl gyorsan ment a vonat. Ez így még érdekesebbé teszi legalábbis az iho.hu információi szerint, hogy ez volt a balesetnek az előzménye. Egyébként Schmidt-Andi meg mondta, hogy elképesztő, ezt mi is tapasztaljuk, elképesztő mennyiségű hír van. Körülbelül a tizedére vagy a huszadára tudunk reagálni itt a műsorban és elmondani. Igen. És feldolgozni. De ez most persze egy különleges időszak, amikor kormány átadás, átvétel van, és egy csomó minisztériumnál, egy csomó szakterületen vannak olyan érdekes bejelentések, amelyekkel jó lenne foglalkozni, és nem tudunk. Hát majd idővel azért be fog lassulni, és majd előtérbe kerülnek. Azért ami érdekes, és a lapszemlében nem volt benne, azért tegnap a HVG írt arról is, hogy ez a sapkarendszer, a benzin ársapkarendszer az fenntarthatatlan, tehát ha meg kellett volna határozni három dolgot, hogy mi az, amivel a legfontosabb azonnal foglalkozni, az ez lett volna, és az új kormánynak az első dolga eltolta magától, tehát ismét a stratégiai, tehát ugyanúgy, mint az előző régi kormány, stratégiai készletek felszabadítása, trükközése fogyóban a benzin. Azért remélem, ők nem várják meg, még elfogy.
5: Hát most az kérdés az, hogy ez azért van, mert prioritásként kezelnek jó pár más dolgot.
6: Igen, erre is kíváncsi vagyok.
5: Ugye az egyik az, hogy nem véletlenül foglalkoznak az asszállyal nagyon komolyan, és ezekkel a problémákkal, hiszen gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a 2022-esnél is rosszabb lesz ebből a szempontból az egész nyári időszak. Már kongatják a vészharangot rengeteg helyen, úgyhogy azért is volt ugye ez szerintem az egyik első kiemelt, de az adásvétel, átadás átvételnek is van rengeteg sok problémája, úgyhogy hát ez most kérdés. Hogy
6: hát igen, de
5: miért?
6: Igen, de a benzin az mondjuk akár heteken, egy-két hónapon belül elfogyhat. Tehát ez totál fenntarthatatlan, hogy a régióban a legolcsóbb árakat alkalmazzuk, és alig van. Bár most a készleteken sikerült növelni a legfrissebb készletadatok alapján, tehát egy kis fellélegzés van. Ugyanakkor az, hogy a készlet feltöltésért felelős állami szervezet, az most már magasabb áron tölti, mint ahogy kénytelen eladni, kiszedni belőle, amiből tankolunk, amiből a nagykereskedők például megkapják. Hát ezzel biztos, hogy nagyon hamar foglalkozni kellene. Hát ráadásul totálisan irreális és rossz rendszer az, hogy a fogyasztásra buzdítunk. Tehát nincs, de azért legyen olcsó, és vegyél belőle. Igen. Sokat. De érdekes, hogy ezt első dolgokat eltolni maguktól, és ezzel nem foglalkozni. Hát remélem, hogy változni fog.
5: Nézzük akkor Budapest híreit.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Már le is szedték a külgazdasági szót a külügy bemtéri épületének homlokzatáról, ez csak egy ilyen apró vagy gyors hír, de mindenképpen érdekes, úgyhogy... De ami ennél talán izgalmasabb.
6: Azon mosolyogtam, Bárdos Deák Ági, kontrollcsoport énekesnője, pont azt a pillanatot örökítette meg, vagy találta meg, amikor annyi volt kint, hogy Ági.
5: Ja.
6: Tehát a külgazdaságiból annyi maradt, hogy Ági, és az volt fönn, hogy a
5: igen.
6: Ági külügyminisztérium, ugye ő az Ági és a fiúk zenekar frontember.
5: Igen.
6: Jelenleg nagyon-nagyon mókás volt, ezt posztolta tegnap.
5: Közben magyarázó posztban igyekszik tisztázni a vágatlan májusként hirdetett parkfenntartási gyakorlat hátterét Bardóczi Sándor fővárosi főtájépítész. Ugye a vágatlan májust Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg a hónap elején a rendkívüli szárazságra hivatkozva, és az a lényeg, hogy ahol nem égetően szükséges, ott lehetőleg senki nem vágja le a gyepet, ami jobban árnyékolja a felszínt, és akkor csökkenti a párolgást, miközben ugye a lágyszerűek kivirágozva és magot érlelve gondoskodnak a saját utánpótlásukról. Rengeteg pozitív hozadéka van, de hogy a lépéssel kapcsolatban több kérdés is felmerült, meg kritika is megfogalmazódott a közvéleményben, és ezt próbálja a posztjában ezekre válaszolni, és ezt próbálja tisztázni. Először is nyugtázza, hogy a bejegyzést nem csak felrobbantotta az internetet, de olyan kerületi, vidéki, nagyvárosi, vállalati, önkormányzati, üzemeltetői, kertbaráti falakat is ledöntött, amelyek korábban ledönthetetlennek tűntek, írta ő. Úgyhogy ezt azért szerintem érdemes átolvasni és átgondolni ezt a gyakorlatot.
6: Brody nappal indul az idei sziget, ja. Ez egy szuper jó hír, és legbiztosabb jele, hogy visszakerült magyar tulajdonba a fesztivál. Ilyen is régen volt, szóval mikor is?
5: Meg az, hogy megtalálták a célközönséget. Ugye ez egy nagy kérdés volt, hogy ki lesz a célközönség, és hogyan fogják megcsinálni. Pont ugye szerdán beszélgettünk szép Pruzsinával, aki elmondta, hogy milyen komoly kihívások előtt vannak a Európa szerte a fesztivál szervezők, és az egyik ugye a headlinereknek a megfizethetetlensége volt az egyik pont. Egy olyan anyagi problémákkal küzdő fesztivál számára, ahol ez több éve ugye az volt a gyakorlat, hogy olyan headlinereket hoznak, ahol nagyon nagy a gázsi, és közben ugye emelik folyamatosan, és végül is gyakorlatilag, hát mondjuk ki, magyar pénztárcával kvázi megfizethetetlenné vált az egész dologot. Kellett szerintem egy célközönség. Ezzel szerintem ezt mondják.
6: Hát meg azt, hogy visszacsábítsák. Szerintem pont a mi korosztályunk, akik már elmaradtak, kimaradtak, és egyáltalán a magyar vendégkörnek a visszacsábítás.
5: Fizetőképes korosztályról van szó.
6: Igen. És ott lesz mindenki. Tehát egyrészt a mai legnagyobbak, legismertebbek Brody dalokat játszanak, mindenki új feldolgozásokkal készül. Persze ott lesz maga a mester is, de tényleg mindenki.
5: Valahogy a kapitány Szörényi is bekerült, Konc. Kérem szépen, Deák Bill Gyula.
6: Igen.
5: És Hobó, ki, az biztos, hogy nem egy színpadon szerintem.
6: De olyanok is, akik nem nagyon állnak szóba egymással régóta. És itt mindenki ott lesz, és lehet, hogy még ez is összejön.
5: Egy színpadon, nem egyszer.
6: Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Én tényleg le a kalappal Gerendai Károly előtt, hogy ezt bevállalta, és ő már eltávolodott ettől, ő csak szeretné a gyerekét megmenteni, és adott neki egy-két próba évet.
5: Jó,
6: szerintem,
5: hát figyelj, amikor láttam a nulladik napot, azt mondtam, hogy hát ez kvázi lényegében Dunakanyar Fesztivál, meg számtalanszor volt.
6: Most a Morcsibál.
5: Hát persze, itt lesz Morcsibál, most ez, hogy is mondjam, egy kis magyar fesztivál bármikor megcsinálja, tehát ettől nem jöttem lázba. Uh-huh. Nem azért, mert nem jók a zenekarok, hanem azért, mert ez már egy mínuszos. Hát ezzel talán lehet valamit dobni, vagy kurítani a Brody napra.
6: Drukkolok. Hajrá, Sziget, maradjon sokáig.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: 90-es évek és vidám zenei felhozattal MTV Europe, ezzel megyünk tovább.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Csúcsra ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe, a GKI gazdaságkutató által az Európai Unió támogatásával végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrás volt, 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. Udvardi Attila, a GKI gazdaságkutató ZRT vezető kutatója van a vonalban. Jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot!
4: Amikor az előző... Igen, előző kutatásról beszéltünk, akkor még a felvétel az még a választás előtt volt, de éppen belelógott a választásba, és abban is már komoly emelkedés volt. De hát, ahogy nézzük, az igazi ugrás az akkor következett be, amikor kiderült, hogy váltás lesz. Mit mutatnak a számok?
3: Igen, ez így van. Tehát a bizalomindex az 16,1 ponttal nőtt egyetlen egy hónap alatt. Érdekesség, hogy ugye 30 éves történetében, az index mérésének 30 éves történetében ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra nem volt még példa, tehát közel ekkorára se. Most a májusi érték az mínusz 9 pont, amelynél magasabb értéket eddig mindössze két időszakban mértünk. Ez az egyik az a 2002. évi választásokat követő néhány hónap, illetve 18-19 egyes hónapjaiban. A 18-19 az speciális időszak volt, legalábbis az ország gazdaságának történetében, akkor ebben az időszakban jelentős, illetve ezt megelőző jelentős jövedelem kiáramlást érzékelt a gazdaság, vagy az ország lakossága, a háztartások. Igen, amit említett ön is, hogy ez arra utalhat, hogy az új kormány jövőbeli működésével kapcsolatos remények és ugye a gazdasági politikai fordulatba vetett bizalom erőteljesen befolyásolták a lakosságot, a közvéleményt, amikor elmondta, amikor a felmérés keretében elmondta az érzéseit a következő hónapokkal kapcsolatosan.
4: Uh-huh. 0,9 pont, ez most az érték. Igen, pont ez a lényeg, bocsánat, ezt lefelejtettem, szóval ez azt mutatja, hogy most a kitörő optimizmusban is éppen elérjük nagyjából az átlagos szintet, hogy csak nem vagyunk annyira pessimisták, a nulla jelentené az átlagot, és a fölött jelentené a derűlátást, és akkor ezek szerint eddig mindig alatta volt, nagyon alatta, csak kérdés, hogy mennyivel?
3: Hát az esetek 98%-ában alatta voltunk, igen, és kérdés, hogy ennek a mértéke mekkora volt. Itt érdekesség megemlíteni azt, hogy ugye minden európai országban, illetve az a világon máshol is, de Európában egységes módszertan szerint mérik ezt a fogyasztói bizalmi indexet. Általában a mediterrán országok azok, ahol ennél pozitívabb, tehát pozitív tartományban mozog ez az index általában. A közép-kelet-európai országokban hasonló tartományok jellemzőek, mint ami nálunk, és talán mondjuk a kettő között van a Nyugat-Európa. Csak azért, hogy ezt ugye kontextusba helyezzük, hogy körülbelül inkább az indexnek az elmozdulása érdekes, hogyha beszélünk róla, mint a szintje.
4: Aha. Mennyi idő kell ahhoz, hogy azt láthassuk, hogy ez már egy tartós változása, vagy egy egyszeri ugrásról van csak szó?
3: Hát attól függ, hogy igazából ilyen jelen a kormány működéséhez jelentősen kapcsolódik a lakosság bizalmi érzete, vagyis hogy mit várnak. Tehát ez attól függ, hogy milyen szerintünk, hogy milyen bejelentések következnek, milyen gazdaságpolitikai döntések, és ezeknek a hatásai milyen távon érintik a lakosságot, hogy fognak jelentkezni. Tehát akár még följebb is mehet ez az index a következő hónapokban, de az is lehet, hogy visszakonvergál. Ezt most nagyon nehéz lenne megjósolni. Mm-hmm. Tehát most, hogy elég váratlan turbulens időszak következik.
2: Hát arra gondolna az ember, hogy ez az egyik ok, a másik pedig a pénztárcánk, és mondjuk az inflációs várakozások, ennek van még nagy hatása.
3: Igen, az inflációs várakozás az nincs benne az indexben, de igen. Tehát amit ön is mond, igazából minden index, ami egyrészt ami a bizalmi indexnek a részindexe, illetve ami szintén ebbe a felmérésbe tartozik, más indexek, az mind javultak, és jelentősen ebben a hónapban. Az inflációs várakozások is jelentősen mérséklődtek. De természetesen ebben nem biztos, hogy a pénztárcára vonatkozó érzetek, hanem nagyon jelentősen a pszichológiai elemek működnek közé. Persze nyilván az, hogy az egyes háztartások bizakodóak, az is tolta fölfel az indexet. Tehát ezekben az időszakokban, korábban is, amikor választások voltak, választás közeli időszakok, ezekben az időszakokban mindig jellemző volt egyfajta optimizmus. Az index görbéjének a lefutásában csúcsok alakultak ki. Persze nyilván volt ezek tekintetben is van kivétel, például a 2022-es választás utáni időszak, amikor ugye akkor előtte indult a háború, illetve az energiaválság, hogyha titulálhatjuk így, vagy nevezhetjük így, akkor az eléggé jelentősen éreztette hatását, ezért 2022-ben nem volt ilyen csúcs, de a korábbi választás akkor mindig is.
2: Jó, hát reméljük, hogy akkor ez nem csak egy ilyen kiugró valami, hanem egy olyan trend, ami a pozitívba is lendítheti ezt az indexet. Köszönjük szépen az információkat!
3: Nagyon szívesen, így legyen. Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Udvardi Attila, GKI gazdaságkutató, az ERT vezető kutatója beszélt arról, hogy milyen helyzetben van a gazdaságba vetett bizalma a magyaroknak. Ugye az van, hogy 93 óta három alkalommal látták csak optimistában a magyarok a jövőképet, mint most. Volt egy mindenkori csúcspont, ez az első Orbán kormány bukásakor volt, de a leggyorsabb hirtelen hangulatváltás az most zajlott le. Úgyhogy ezért beszélgettünk erről.
0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Zsebrádió!
1: Gyereknap!
6: Kisfiam, kértél te már a barátodtól papagájfogót?
7: Es ist egyszer mehr, kétszer vág, Rundfunk TV.
8: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag, és elmondom neked, mi az a papagájfogó. A papagájfogó egy hosszú nyelű fogó, és akkor kell, mikor neked van egy vad papagáj, és szeretné te azt a madár domestikálni. A papagájt érdemes a lábana fogni, és erősen megrázni, ezzel jelzed, hogy te vagy a ú a háznál. Ha jól csinálod, akkor legközelebb a papagáj a fogó láttán már tudja a vigyáz lépést. Most már tudod, mi az a papagáj fogó? Használd bátran, de leszete óvatos. És ne feledd, a jó parkács egyszer mér, kétszer vág.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel!
5: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
12: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
11: A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
13: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorló.

0: az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
2: Kardó, az alvás szakértője.
0: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. concertobudapest.hu.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Lehet egy kérdésem?
10: Már meg is volt.
5: Millás reggeli.
11: Na, megyünk tovább egy kis happiness-szel ebben az esős időszakban, némi napfénnyel. Ugye az azért, ez most jó lesz, nem?
12: Jó lesz, de rátad mi hallgatóknak, hogy ez éppen, hogy lassan átmegy, hogy Endre 90-es évek bulit csapit most, ma reggel már a kérések is jöttek, már befutott
11: hát,
12: el.
11: Igen, egy like ez nehéz így.
12: Jó a basszus futama indoklással.
11: Á, szerintem ez áthallásos, nem így gondolta. Nem így gondolta, de a skodásokat hozzátette a mérnök hallgató a teszlásokhoz, hogy ők vették át. Elnézést kérek, nem az automárkákat szídjük semmiképpen, de tényleg van egy ilyen, és pontosan azért, mert mondjuk, ha bármilyen sebességgel mész az úton, és belenézzel a visszapillantott tükörbe, mindig van ott egy céges Skoda Oktávia. Tehát teljesen mindegy, és ráadásul olyan közel, hogy nem látod a fényszóróját. Szóval, hogy és tényleg egy kicsit vadul vezetnek, ez a fehér furgonos, ez kiteljesedett az új népautó Teslával és a céges Skoda Oktáviával. Tehát ez abszolút igaz. Tehát a BMW-sek már nem az első helyen vannak a, hát hogy is mondjam, a bunkó vezető kategóriában. Sőt, most pont, ahogy írt a kedves hallgatónk is, visszaszorultak. Ami nem jó, mert egy vezetési kultúrát mutat be egyébként, és nyilván egy általánosítás, sztereotípia, tehát nem szabad senkinek magára vennie, de hát mások is megfigyelték.
12: Kicsit későn indul D-kartás, és 45 perces időről számolt be. Hát ennyit jelent, tippeljünk, hogy hány lámpaváltás volt a Szerencs utca, hát ez alapján szerintem legalább 3-4.
11: Három biztos, mert majdnem megduplázta az idejét.
12: Igen, szóval ez az esős vagy esőre hajló, és ugye be is a előjelezések szerint esős idő várható ma, ez azért jócskán megnövelte az általában alacsony pénteki forgalmat, úgyhogy érdemes mindenkinek erre készülni.
11: Hamarosan jövünk azzal, hogy az Egyesült Államokban fogyasztói termelői árindex jött ki Magyarországon.

pedig a kamatpályáról beszélünk, az euroforint árfolyamból, MNB FX swap tenderről, és a közel-keleti konfliktus is előjön, tehát jönnek az értékpercek, de most akkor vissza a zenei palettához.

0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Hát egy olyan időszakot élünk, amikor a hírek és események verik a Netflixet, úgyhogy ebben a turbulens időszakban ráadásul gazdasági szempontból, tőzsdei szempontból is egy csomó olyan adat érkezik, amire oda kell figyelni. Hug Péter, az OTP Global Markets üzletkötőjének van feldobva most a labda, hogy hát ebből a hírdömpingből mit emelünk ki? Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, így van. Hát viszonylag sűrű volt a hét, piaci információk is érkeztek, és alapvetően a háborús oldalról is voltak fejlemények. Talán ezzel is kezdenék, mert ez az, ami leginkább mindig az aktuális hetet egy kicsit meghatározza, illetve ami leginkább alakítja a várakozásokat. Ezen a héten ebből a szempontból abszolút inkább egy negatív fordulatot láthattunk. Egyből már hétfőn az amerikai békejavaslat adott iráni választ, azt a Trump abszolút elutasította, és a keddi nap folyamán pedig Irán is teljesen elzárkózott a megegyezés lehetőségétől, úgyhogy mondhatjuk, hogy igazából holtpontra jutottak a tárgyalások. Az előző hetekben inkább azért optimista várakozások voltak, viszont ez most újfent egy negatív fordulat, és hát ennek megfelelően módosultak alapvetően itt az inflációs várakozások, illetőleg a kamatpályák, illetve amit mindenképp kiemelnék, azért az euró-dollár árfolyamon is egy markáns elmozdulás volt, hogy itt a múlt héten 1.18 körüli szinteket is láthattunk, hát most itt ha ránézek az árfolyamra, akkor 1.16.40 körül van, úgyhogy alapvetően ez a tegnapi nap folyamán 1.17 alá esett, úgyhogy azért ez egy 100-150 bázispontos dollár erősödés. Nem véletlen, mert alapvetően nem csak ez a háborús negatív fordulat volt, ami a héten ezt befolyásolta, hanem érkeztek Amerikából inflációs adatok, kedden a fogyasztói árindex, szerdán pedig a termelői árindex. A keddi adat az talán nem is volt még annyira kimondottan negatív, ugye itt a konfliktus árnyékában ez kedden érkezett, 3,7% volt év per év alapon a várakozás itt az áprilisi hónapra vonatkozó infláció tekintetében, és ezt egy minimálisan felülmúlt, 3,8% lett a tényadat. Természetesen arra azért lehetett számítani, hogy itt a közel-keleti konfliktus következtében emelkedni fognak majd az inflációs mutatók. Inkább talán az volt a kérdés, hogy megdíthatat majd ennek a hatás, és hogy milyen mértékben növeli az inflációt. Mennyiben bizonyul majd igaznak az az állítás, hogy a háború negatív hatásai elsősorban majd csak átmeneti hatásokként fognak jelentkezni, tehát az emelkedő inflációra gondolok értelemszerűen. És hát alapvetően egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek kevésbé lesznek átmeneti hatások, de ez a keddi adat még talán annyira nem volt negatív, vagy annyira kiemelkedően negatív. Szerdán jött ugye a termelői árindex, ez már azért valamivel rosszabb képet mutatott, ugye itt az előző havi adat, a március adat az 4%-os volt év per év alapon, ehhez képest 4,9 volt a várakozás, és 6% lett az árnövekedés.
1: Az szép, úgyhogy... pedig ugye már arra gondoltunk, hogy most jelentkezik már az amerikai inflációs adatban minden olyan negatívum, amire eddig csak azt mondták, hogy majd be fog épülni, tehát hogy nem volt annyival rosszabb, mint a várakozás, de már ugye lehet mérni a hatását Amerikára is ezeknek, de ez a termelői azért ez komoly.
2: Ez eléggé kiemelkedő, tehát azért azt mutatja, hogy a vállalatoknak a költségei azért jelentősen emelkednek, és ez már sokkal inkább azt mutatja, hogy itt a következő hónapokban azért növekedni fog az inflációs nyomás, és hát elég nagy kérdőjelek vannak ugye itt a kamatrátával kapcsolatban. Nyilván azért minek után lehetett számítani az inflációra, de ugye éppen eközött ment a vita, hogy adott esetben ez csak egy átmeneti inflációs hatás lehet, egy átmeneti emelkedés lehet, úgyhogy akár az év végén még lehet esély a kamatvágásra, hát ez egyre inkább kezd, kisebb az esélye. A kamatrátának legalább stagnálását várja most a piac.
1: Hát akkor mit fog csinálni az új Fed elnök? Hát nem igen, fogja hát, a várakozásokat tudni betölteni, hát hogy a csodába? Jó, persze ott van mellette még az egész bizottság, de hát akkor is.
2: Hát igen, ugye a bizonytalansági tényezők közé sorolható nyilván valamelyest talán az ő személye is, tehát amikor egy vezetőségváltás van, azért alapvetően nehezebb megjósolni, hogy pontosan milyen politikát fognak követni, de a tér, ugye itt a kamatvágás tekintetében mindenképp szűkül a számára, hogyha ha vannak ilyen gondolatai, és hát nyilván ugye leginkább a háború lezárásának a kérdése, ebből fakadóan pedig az infláció alakulása a kérdés itt az előttünk álló időszakban. Ugye azt már tudjuk, hogy az LKB részéről hogy több kamatemelés is be van árazva az előttünk álló időszakban, szintén ugye a markáns inflációs nyomás tekintetében, de hát ugye az eurózónát, illetve azért itt a kontinentális Európát azért jobban megviseli ilyen szempontból talán a válság, de az USA-ban is könnyen lehet, hogy az előttünk álló időszakban azért eléggé változni fognak felfelé itt a kamatvárakozások.
1: Izgalmas. Jó, ha jöjjünk át Magyarországra, itt a magyar kamatpálya is érdekes, az euróval szemben a forint árfolyam, meg a MNB FX swap tender.
2: Így van, itt azért a nemzetközi trendekhez képest itthon talán picit másképp alakultak a dolgok, tehát nálunk alapvetően azt lehetett megfigyelni az előző hetekben, hogy maximum egy kamatvágás jöhet szóba az utolsó negyed évben, de akár a stagnálás is elképzelhető, főleg, hogyha a hosszabb ideig elhúzódik itt a közel-keleti konfliktus. Ehhez képest itt a héten szerda és a csütörtöki események következtében hát több kamatvágás is beárazódott erre az évre. Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy valóban 5,5% köré várja most a piac az év végi alapkamatot. De valójában mik is történtek? Hát a szerdai nap folyamán ugye a szokásos MNB eurolikviditás nyújtó FX szaktenderén csökkent a maximális swap pont érték, lehet az MNB ezt csökkentette. Így az évesített forint kamat az 50 bázisponttal csökkent 5,25-re, tehát 5,25%-ra. Nyilván ez részben már reakció volt arra, hogy itt az FX swap piacon azért az implikált forint kamat korábban egy valamelyes csökkenésnek indult, de mindenképp azért némi nemű meglepetés volt, és akkor gyakorlatilag itt már a szerdai nap folyamán azért a 360-as szintet megközelítette az árfolyam. Ezt, hogyha azért mellé tesszük a múlt heti 354-es forint csúcsot, ez már azért egy markáns különbségnek mondható. Minden esetre azt lehet mondani, hogy ez a devizapiac művelet az mindenképp előtérbe helyezte a korábbi kamatvágásnak a lehetőségét. Amit még megemlítenék, ugye az a tegnapi LKK aukció.
1: Igen.
2: Itt előzetesen annyit tennék hozzá, hogy a 10 éves hozam, hogyha visszanézünk mondjuk ilyen március utolsó heteire, akkor 7,5% körül is járt. Ez ugye a tegnapi nap folyamán nagyjából 5,5%-ra csökkent, tehát ez is egy nagyon markáns csökkenés. A 10 éves lengyel hozam alatt van 20-30 bázisponttal a 10 éves magyar hozam, ami azért eléggé alacsonynak mondható, és mindenképp ebben is talán inkább azt láthatjuk, hogy a kamatvágásnak a lehetőséget, a többszöri kamatvágásnak a lehetőséget árazza a piac erre az évre. Talán még egy mondat itt a tegnapi LKK aukcióról. Ugye három papírt kínált eladásra az LKK, és ebből itt is a 10 éves iránti érdeklődést emelném ki. Ugye itt elsősorban 20 milliárd volt, amit az elsődleges forgalmazóknak felajánlott az LKK, a kereslet viszont majdnem elérte a 400 milliárdot, úgyhogy ez kiemelkedően magasnak mondható, és így végül is egyébként 120 milliárd forint értékben fogadott beajánlatot az LKK. De talán az a gondolat, amit ebből érdemes leszűrni, hogy mindenképp a piac azt látja, hogy itt csökkenés lehet a hozamokban, és további csökkenés is akár elképzelhető. Persze nyilván ilyen besés után a piac várhat egyfajta visszapattanást, de mindenképp ezek olyan árulkodó jelek, amik arra utalnak, hogy adott esetben akár többször is kamatot vághat az MNB ebben az évben. Legalábbis most az elmúlt napok alapján ez a kép kezd kialakulni. Nyilván ameddig tart a háború, addig azért ezek a várakozások igen, elég dinamikusan változhatnak.
1: Pont erre akartam visszautalni, így nemzetközileg egy utolsó kérdés, hogy most ezt az amerikai-kínai csúcs találkozót, ezt hogy ítélitek meg, mennyire pozitívak a várakozások?
2: Ugye az amerikai kommunikáció az alapvetően azt sugallta, hogy ezek a tárgyalások viszonylag pozitívan zajlottak, ugye Tajvan kérdése is szóba került, ami egy eléggé érzékeny pont ebben az egyeztetésben, és nyilván vélhetően az iráni háborúról is szó esett. Egyelőre még azt lehet mondani, hogy keveset tudni, de ami így a hírekből kiderült, hogy azért a kínai oldalról, vagy hát a kínai oldal elég kemény tárgyaló félnek tűnt, de összességében a pozitíva megítélése ennek a találkozónak, csak így nagyon röviden. Hát alapvetően rövid távon azért mégiscsak itt a közel-keleti konfliktusnak a lezárása fogja eldönteni hosszú távon vélhetint az inflációs és a kamatpályákat, tehát talán az lesz a legrelevánsabb itt a következő időszakban, hogy hogyan alakulnak a fejlemények.
1: Oké, köszönjük szépen, érdekes insight volt az egész. Péter, akkor jó kereskedést nektek a mai napra még.
2: Köszönöm szépen, szép napot nektek.
1: Huk Péter, az OTP Global Markets üzletkötője számolt be arról, hogy milyen adatok tengerében kell manőverezni.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
1: Közlekedési SMS-ek, üzenetek érkeznek hozzánk, nem véletlenül itt az indexelés, előzés, közlekedési kultúra kapcsán. Azért is fontos, mert Schiller Márk jön ide a stúdióba hozzánk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója. A téma pedig az, hogy a számok alapján továbbra is nagy baj van a magyar utakon, és statisztikai adatokat fogunk megnézni, közlekedés, biztonsága, téma, balesetek, úgyhogy izgalmas téma van, 8 óra után is maradjatok itt, előtte pedig Schmidt Andi hírei.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk. A szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
5: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
8: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt, illetve a 10-es és a 11-es főúton a város határtól, de erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál napközben időszakosan lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Gyásznapot tartanak ma Kijevben. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. Nincs igazolt hantavírus fertőzött az Egyesült Államokban. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Ukrajna mára virradóra válaszcsapásként nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország több régiója ellen. Az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokat támadott. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet és közölte vele, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. Két napja több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról, sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú és szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, az újonnan fennálló tárca célja az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette többek közt a védelmi beszerzési ügynökséget ért hackertámadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet. A tárcavezető aláír továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Egyelőre nincs igazolt hantavírus fertőzött az Egyesült Államokban, azonban 41 embert megfigyelnek, 18-at pedig karanténban tartanak. A legtöbb érintettnek az otthonában kell maradnia, és a 6 hetesre tervezett megfigyelési időszak alatt kerülniük kell a személyes kontaktust. A járvány május elején tört ki a Hondius óceánjárón. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 11 utas fertőződött meg, akik közül 3-an életüket vesztették. A WHO további esetek megjelenésére figyelmeztetett a hajóhoz köthető fertőzési láncolatban. A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet nem hasonlítható a koronavírus járványhoz, és nem fenyeget pandémia kialakulásával.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Ma délelőtt többnyire még napos, gomoly felhős idő várható. Majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok, egy-egy zivatarokat felhős szakadás és jégeső is kíséret. Napközben 17 és 25, késő este 10-14 fok valószínű. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, a hétvégén borongós idő várható sok esővel, és néhány fokkal hűvösebb lesz.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Egy szónak is száz a vége.
16: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, 8 óra 11 perckor, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, május 15-e van péntek, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
3: És kedves hallgatók.
4: Írják, hogy Stereo MC egy szívecske. Gyanítom DJ Gaben, de még nem hallottam, ki van. Nem. DJ Ede, akit elkapott a 90-es évek retro gépszi.
3: A 90-es évek dancehall.
4: A tegnapi hosszú autó útja alatt beleszaladt egy ilyen playlistbe.
3: Elmondom a sztorit.
4: Mondd el az egészet.
3: A jó. New York Times-on olvastam a New Yorki klub szénáról egy ilyen nagyon klassz cikket, és abban meglepve tapasztaltam, hogy 36 évvel ezelőtt debütált a D-Light, Groove is in the Heart című felvétel. Mondom, micsoda, 36? Mi történt? És ugye akkor hirtelen jött ugye ez, mondom, akkor hadd hallgassuk már meg megint. Beraktam ezt a számot, majd utána elkezdte dobálni azokat a felvételeket, amik lényegében az MTV Europe főleg
4: 90-es évek első
3: fele volt, és akkor mondom, na hát ilyen jó zenéket érdemes lesz behozni egy esős napra, hogy legalább ez ne árnyékoljon be minket, úgyhogy ez az egésznek az oka.
4: De nyugodtan tedd vissza, tehát
3: nem teszem. Mert
4: az a helyet, ez követően az történt, hogy én olyan szinten utáltam azt a dalt, és Ede rám való tekintettel most kivette. De figyelj, én elfogadom, hogy mások megimádták, bár ugye itt a Rádió Cafén sokat megy a mai napig. Az RF-aktban is szokott lenni, és a sztoriát azt azért elég gyakran elmeséljük.
3: Jó,
4: de
3: van.
4: Nyugodtan tedd vissza most.
3: Majd visszarakom máskor. Lesz még annak ideje.
4: Majd elfordulok, de
3: most már kész a
4: jönnek
3: playlist.
4: A kérések a hallgatók.
3: Nem lehet. Sajnos nem tudok betenni semmit, mert már így is túl sokat kellett volna, és nem férünk be, hiszen jó tartalmunk is van.
2: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
3: Mert hogy ugye a számok alapján továbbra is nagy a baj az utakon, hát ezt én is tapasztaltam, nem csak tegnap, de tegnap nagyon nagy lökettel kaptam vele. Itt van velünk a stúdióban Schiller Márk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Felvezetésképpen egy hallgató üzenetet ide bígyeztetni.
3: Jöhet?
4: Jó, persze. Két hete csapott el egy elektromos rolleres, avóta sem tudok lábra állni, legalább több időn van hallgatni a Millást, amúgy of course cserben hagyással elhajtott. De
3: na,
4: ez csak egy apró szösszenet, igen.
3: Úgyhogy klasszikus, és hadd gratuláljunk az elején a beszélgetésnek, mert a Schiller Autócsaládot tüntették ki az év közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállalása díjjal.
5: Köszönjük szépen.
3: Ez miért van? Mit jelent?
5: Ez lényegében azt jelenti, hogy a közlekedési kultúra napján most hétfőn átvettem ezt a díjat, amivel ez egy kategória és több díjazott között voltunk mi is. Ezzel kvázi ugye elismerték, jelesül a KTI-nek a felvetésére azt, hogy mi most már lassan két éve csinálunk.
4: A közlekedéstudományintézet?
5: Így van. Ja. Lassan két éve csinálunk egy olyan videósorozatot, amit vész nélkülnek hívnak. Itt a V az zárójelben van, és inkább az ész nélkül van kihangsúlyozva. Itt ezt mi a Hungaroring Driving Centerrel és az ORFK OBB-vel közösen csináljuk, aminek az a lényege, hogy hozzáértő személyek, instruktorok, vezetéstechnikai instruktorok gyakorlatilag elemeznek helyzeteket, hogy mik történnek az utakon, ezt hogyan lehetne megelőzni, hogyan kéne kultúráltan közlekedni, viselkedni, és ebből van már fönt, nagyon sok, az idei megtekintések száma az már 5 millió fölött van, úgyhogy erre kaptunk egy elismerést,
3: az
5: ami
3: nagyon
5: nyilván méltán büszkeségre
4: adott.
5: Így van. Aha. Hát ez sok videóból adódik össze.
3: Nagyon több
5: felületen van jelen. Uh-huh. Ugye fönn van a kressz változáson is, a baleset megelőzésen is. Tehát, hogy rengeteg helyen fut, és ez egy nagyon jó kis közös munka. Pár éve kezdtük, jött az ötlet tőlem, és szerencsére meghallgató fülekre talált, és nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki ebben segít nekünk, hogy ezt az üzenetet így tovább vihessük, mert hát nem ártana, hogyha nyugalmasan lehetne közlekedni az utakon.
3: Hát az nagyon nem ártana. Na, így van. Viszont a statisztika nem ezt mutatja, és ugye ez egy régi téma már, és sokat bizonyították ezt közlekedéspszichológusok, társadalomkutatók, hogy amikor egy társadalomban sok a feszültség, sok a gond, sok a lelki probléma, nagy a nyomás azzal, és a felülőjövő politikai vezetés olyan példát mutat, ami nem feltétlenül a tisztulás irányába mutat, az teljesen jól leképződik az utakon. És egyébként volt egy időszak, amikor elkezdtünk jobban közlekedni, ezt a statisztikákban is meg lehet nézni, de mintha az utóbbi időben megint sajnos a másik irányba fordultunk volna.
4: Bocsánat, a statisztikai adatok, a baleseti adatok és a morál között azért van összefüggés, mert én nem érzem, hogy bármiféle javulás lenne, sőt, mintha egyre parasztabbak, nem, már bocsánat. Ugyanakkor látom, hogy a balesetek száma azért az valamennyire kicsit azért hát csökken.
5: Az a halálos
4: az viszont csökken, ugye? Hogyha jól
5: hát minimálisan, igen, minimálisan. De hogy sajnos nem egészen. Én itt annyit szoktam mondani, hogy valóban akárhogy nézzük, a közlekedési kultúra az egy tükör a társadalomról. Tehát szerintem ez vitathatatlan, hogy az, ahogy együtt működünk, az ugye az úton, hát gyakorlatilag a közlekedés az egy társas játék. Tehát, hogy ott van az, hogy igazán egymásra vagyunk utalva, és az egy nagyon jó tükör arra, hogy akkor ez hogyan megy itt Magyarországon. Szóval ez ilyen tekintetben szerintem igen, tehát hogy van összefüggés a baleseti statisztikák és mondjuk a, nem tudom, idegrendszerek állapota között.
4: Igen. Nekem olyan érzésem van, hogy statisztikák annyival javulnak, amennyivel a technológia fejlődik, amennyivel biztonságosabbak a kocsik. De hogy
5: az is benne van. Itt most, hogyha ugye a konkrétumokat nézzük, akkor tavaly, ugye 2025-öt tudjuk egészben nézni, 14.565 személy sérüléssel járó közúti szerencsétlenség történt, és 19.158 sérülés. Tehát azért ez még mindig baromi sok, és 456 sajnos halálos áldozatot követelő esemény, vagy hát 456 halálos áldozatot követeltek ezek a balesetek, és jó, tehát a 456 az jobb, mint a 2024-es 497, de még mindig baromi sok, és ugye van egy Európai Uniós törekvés abba az irányba, hogy 2030-ra ugye meg kéne felezni a számokat, és 2050-re meg jó lenne, hogyha nulla halálos baleset és személyisérülés történne. Ez azért egy utópia, tehát hogy nulla ez sosem lesz, viszont az tény, és itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezek mind megelőzhető történetek. Prevenció.
4: Hát szabályozás, hát eddig
3: nem azért feltétlenül. Azért szemeljük ki, hogy az ittasan okozott baleseteknél elég rosszak a számok, a műszaki problémákra visszavezethető baleseteknél, és számomra egy örökrejtély, tegnap szerintem 4-5 számoltam meg, az olyan autó, amiről én meg tudom állapítani laikusként messziről a forgalomba, hogy ez nem való a forgalomba. Tehát például úgy füstöl, mint egy ilyen teljesen megijedt tintahal. Nem lehet mögötte
5: kormolja a hátulját.
4: Igen. De az veszélyes, és ott van összefüggés?
5: Alapvetően van. Tehát, hogy a műszaki okokra visszavezethető balesetek száma az emelkedett. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nyilván ez nem tehát, hogy mondjam, ezek nem komoly darabszámok, de hogy 2025-ben 42 esetben a járművek hibás műszaki állapota miatt következett be a baleset. Tehát, hogy effektíve azért, mert hogy az autó nem működött úgy, ahogy annak kell, de nyilván ugye vannak azért ilyen hozadékok, hogy a fék nem úgy működik,
3: pont, stb. Ezt akartam mondani, tehát, milyen állapotban lehet a fékrendszer egy ilyen autónál?
5: A legdurvább, itt az ittas vezetésre visszatérve, most az elmúlt héten volt egy nap, hogy egy haverommal megittunk két sört, én instant hívtam a sofőrsegélyt, hogy akkor legyenek kedvesek és szállítsanak haza az autómmal együtt. Ők is csodálkoztak már, hogy teljesen jól voltam, de hát mondom, bennem van két sör, akkor nyilván ugye nem vezetek. És akkor így beszélgettünk egy picit így a dolgokról, és akkor kérdeztem, hogy ilyen milyen extrém esetekkel találkozott a srác, aki engem éppen fuvarozott, és mondta, hogy az egyik legdurvább az volt, hogy öten ültek az autóban, apuka, anyuka, két gyerek, és akkor így nem értette egy régi Toyotában, hogy nem értette, hogy miért nem működik a fék. És akkor így mondta, akkor nyugodtan használd a kéziféket, néha vacakol.
3: Ja.
5: És ezek ugye bicskanyitogató dolgok, mert néha hogy ott van a két gyerek. És ez ugye nagyon extrém, és nyilván neki is volt egy választás, hogy akkor az út szélén ott hagyja őket, és akkor csumi. Tehát, hogy ezt ugye nem vállalja, de nem kellett messzire menni, úgyhogy végigvitte a fuvar, de hogy ilyenek vannak, és ez csak egy a csepp a tengerben. Tehát, hogy valóban a műszaki állapot, meg hát ugye a magyar autóparknak ugye az előregedése, hogy 2023-ban ugye 15,8 év volt az átlag.
4: Zárjul el, tegyük már ide, hogy mennyibe kerül egy ilyen. Tehát, hogyha valaki tényleg tök jól esik, meg néha tök hirtelen jön, hogy jól esik, és kocsival mentem, nem készültem rá, és akkor megiszok két sört. Mennyire visznek haza, mennyibe kerül? Tehát
5: most, figyelj, nekem ez, van egy sofőrhívó nevezetű applikáció, nincsen semmilyen affiliate programom velük, de én azt használom, mert versenyeznek, értem, ezek a sofőrsegélyek.
4: Tehát több is van, de
5: a harmadik kerületből a második kerületbe 5000 forintért vittek.
4: Aha.
5: Tehát mint egy taxi.
3: Figyelj, budapesti éttermi vagy szórakozóhely árakat tekintve töredéke ez a része, tehát a program része lehet. Egy mozi egy ára, egy színházi egy ára.
4: Vagy három sör.
5: Tehát, hogy nem volt abszolút részes.
3: Ez döntés kérdése. Tehát,
4: de aztán... taxi árban körülbelül, és akkor a saját kocsi, de simán.
5: Igen, és ugye, tehát visszatérve viszont itt a műszaki állapotos történetre, hogy ugye nem segít ebben az egészben az sem, hogy ugye megint csak öregszik az autópark. Tehát 16 és fél év az átlag életkor. És...
3: ez... gumiabroncs állapota, számtalanszor voltam olyan helyzetben szervízben, ahol a fülem hallatára mondták, hogy ezzel még elmegy.
5: Fú, nekünk nagyon
3: kell. Ez a nyár, ez még, vagy ez a nyár, sőt, hagyd rajta a téli gumit még, amíg tudod, mert ezt már úgy se tudjuk cserélni, amíg tudod, hagyd rajta.
4: Szerintem a vizsgán is még átcsúszik.
3: Még átcsúszik.
5: Nem, ezek na, nem.
3: Nem akarunk fölödegesíteni már.
4: Igen, persze, hogy
3: látjuk, ez megvoltak a triggerek.
5: Köszönöm, megvolt a provokáció. De alapvetően itt, amit fontos, az az, hogy például nagyon érdekes, hogy nekem is az egyik ilyen kvázi ősélményem az autószerelésről az az volt, amikor 14 évesen benn dolgoztam itt nem túl messze a stúdiótól egy szervizünkben, és jött egy apuka, szintén gyerekülések hátul, hogy akkor cseréljük ki a nyári téli gumira, vagy a téli nyári gumira, így nem tudom, júliusban. Uh-huh. És akkor hát ő hozta a nyári gumiszettet, és akkor így megnézték a kollégák, mondták, hogy ne haragudjon, de mi ezt nem fogjuk felszerelni, mert teljesen kagylósak voltak, nem volt már rajta normális futófelület, stb. Tehát, hogy ne feledkezzünk már meg arról, hogy ez az egyetlen kontaktunk az úttal. Baromi fontos, hogy megfelelő állapotban legyenek az abroncsaink. És évszakhoz megfelelőt, igenis érdemes, jó, tehát vannak a négy évszakos mániások, van, hogy az is jó tud lenni, de hát például mondjuk idén télen megnézném, hogy mit kezdtek a négy évszakosok ezzel a -10-20 fokkal, meg a nagy hóval. Tehát, hogy Magyarországon négy évszak van, ennek megfelelően kell téli és nyári gumi.
4: Tehát te abszolút nem támogatod a legjobb minőségű négy évszakos sem.
5: Vagy úgy, lehet, hogy működik, van az a körülmény, meg akkor van mondjuk az évben az a három nap, amikor nem őzve az autóba.
4: De akkor le kell tenni, tehát így nincs mese. Tehát, hogyha bejön az az idő, akkor viszont nem használjuk. Tehát, hogy akkor ezt nagyon tudatosan kell.
3: Akkor bedobok még egy jó kis triggert, jó? Pedig szeretem a minden újítást szeretek, és vérzik a szívem, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy most már gyalogosként, biciklistaként és autósként is halálra idegesítenek azok az elektromos rollerek, akik hát, olyan helyeken közlekednek, vagy olyan módon, ami teljesen elmebaj. Tehát, hogy pedig én is szeretem használni magát az eszközt, de bicikli úton például, amikor 45-tel 50-nel jön mögötted a teljesen csendes roller, egy pici mozdulat is elég ahhoz, hogy abból nagyon nagy baleset legyen. Gyalogosként ugyanúgy, és autósként ugye a legtöbbször sajnos azzal találkozom, ami végtelenül idegesítő, hogy az Erzsébet hídon áthaladva szeretne az ember tovább menni Buda irányába, Bakcsomópont felé, és egy ilyen 80 főből álló turista konvoj a bérelt rollerekkel az út közepén próbálott fölkanyarodni, ahogy nem tudom, hogy keveredtek oda. Tehát...
5: Ha meg a túravezető, hogy vitte oda őket, igen.
4: Hát hova menjenek?
3: Biztos, hogy hova menjenek.
4: Ne ott menjenek,
3: mert mindenkire veszélyes, olyan autósokra is, akik bizonytalanabbak az úton, valami miatt megijed, és kialakulott egy olyan közlekedési helyzet, amiből nagyon nagy baleset is lehet.
5: Hát ilyenkor ugye azért a mellékútvonalak használata az, hogy szerintem...
4: De hát jössz át a hídon, azon gondolkodom, hogy mi lenne ott a biztonságos, levinni a lépcsőn, vagy azt nem tudom.
3: Hát ugye mondjuk, hogyha Pestről Budára mész, akkor nem a jobb oldalon kéne menni, hanem a baloldali járdán, aminek levezető része van, tehát hogy többek között.
4: Na hát a járdán se szerencsés, igen.
5: Vannak izgalmak, nekem egyébként az volt most a sokkoló a friss statisztikában, hogy 2024-ben 59 esetben volt kimutatható alkohol a motoros roller vezetőjében, és 2025-ben pedig 125 alkalommal. Tehát, hogy valószínűleg ugye hasonló mintavételezést veszünk, akkor ugye megduplázódott kvázi, sőt, több mint a duplája lett az ittasan okozott elektromos rolleres szondáztatásoknak. Tehát, hogy azért ez is egy
3: de ők akkor közúton mentek? Tehát mondjuk, nem bicikli úton, vagy...
5: Hát ott is, de hogy megállít a rendőr szondáztat, és akkor ugye nem véletlen szondáztat valószínűleg, meg ugye az elektromos
3: lehet rolleres... Lehet látni a mozgáson biztos, hogy halad az a roller.
5: Kicsit fluidabb.
3: Igen.
5: De a hallgatónak ugye a sajnálatos esetére visszatérve, mi is most egy pár hete voltunk benne a Hempában, sajnos az egyik gyerkőccel, és kettő elektromos rolleres balesetes érkezett addig az ügyeletre, amíg mi egy órán keresztül ott így várakoztunk. Tehát, hogyha 2 per óra, akkor ez eléggé elgondolkodtató történet, és ott beszélgettem az orvosokkal, és mondták, hogy igen, sajnos ez egy dolog, és az a legnagyobb probléma, hogy még sisakot sem lesznek.
3: Ez nagyon fontos, pont tegnap jött velem szembe a Semmelweisnek a kampánya ezzel kapcsolatban, ahol arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy legyen bukós isak a roller használatnál. Főleg ugye ezek az újabbak már elég jól tudnak menni.
4: Azt tudjuk, hogy ők elsősorban magukat veszélyeztetik, vagy azért másokat is. Tehát nyilván ők azért esnek, kelnek, és sokba est éri őket, de hogy a hallgató példájából is.
5: Hát másokat látszik. Is, ugye gyalogosokat, autósokat, tehát közlekedés, társas
4: játék. Konkrét statisztika, hogy ők...
5: Ilyen irányú adatot nem találtam, lehet, hogy majd lesz, de alapvetően itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közlekedés társas játék, attól még, mert mi azt hiszük, hogy hú, ennyit ittam, és akkor még ez menni fog, majd elhasalok a következő sarkon, és a roller meg agyonüt valakit, hát igen, sajnos azzal így járnak.
4: Visszatérve az elejére, illetve az alaptézisedre, amit felvetettél, hogy a társadalmat leképezi a közlekedési kultúránk is, és ti, aki sokat tesztek azért, hogy ez változzon, mi, akik nem érezzük, hogy ebbe pozitív elmozdulás lenne, szóval, hogy mitől?
5: Rosszul csinálják a dolgunkat.
4: Nem, tehát, és ez tök jó, hogy ezt csináljátok, de hogy tényleg ez egy nagyon hosszú távú dolog, tehát nincs bármi, és kimondottan szabályozási, tehát amikor az állam neves képviselője kormányt agassugalja, hogy száguldját, csak aztán lássad, hogy hol van a kamera.
3: Bocsánat, ez bele kellett szúrnom.
4: Szóval,
3: új nap kelt fel.
4: Tehát, hogy Gábor. Igen, szabályozással, vagy bármivel, akár csak ilyen tök egyszerű dologgal, most egy jut eszembe, hogy gyorshajtás ellen, ami nem bonyolult, csak nem volt rá állami szándék. Tehát az átlag sebességmérés az autópályákon a többi kamerával, hogy ne a 200-al megyek, és satúfékezek ott, ahol tudom, hogy mérnek típusú módszer, ami világon mindenhol működik, de és ki...
5: Tehát abszolút. Hogyha a szomszédos Ausztriát nézzük, ott ez már egy nagyon
4: bevett gyakorlat. Igen, de hogy ilyeneket sem lépünk meg, tehát ezek azért segítenének valamennyire?
5: Igen, viszont ugye tudjuk azt, hogy a jelenlegi kamerarendszer az elvileg ugye, tehát ez az egész védarendszer, az ugye erre is lenne hivatott. Tehát, igen. Hogy nyilván nem ismerem ennek a részleteit, de hogyha itt lesz egy szabályozói szándék arra, hogy akkor bizonyám ezt vegyük fel a kesztyűt ezekkel szemben, akkor vannak rá eszközök, amik alapvetően használhatóak, de azért itt még mindig az egyéni felelősségre hívnám fel a figyelmet, hogy nem az úton kell kiélni magunkat. Tehát, hogy ne ott vezessük le a feszültséget, ne ott kezdjünk el jampiskodni, hanem legyen egy sokkal, hogy mondjam, zenebb állapotban mindenki lehetőleg, hogy igen, ott figyelünk egymásra, és körültekintőek vagyunk. Meg igen, tehát például van ez, hogy akkor menjek-e 160-170-nel mondjuk az M7-esen Balatonra, és nyerjek vele 3 percet.
3: 3 percet, igen, vagy, pont ezt akartam mondani.
5: Vagy megyek úgy, ahogy megyek, mondjuk 130-al, és leérek 3 perccel később. Tehát, hogy mi mit ér meg, mert számítanak-e arra, hogy akkor én ilyen gyorsan megyek, akkor mindenkit levillogok, akkor ideges vagyok, akkor ő is ideges lesz, megijed. Tehát, hogy ez egy társas játék.
3: Igen, meg egy dominó. Tehát rengetegszer történik olyan, hogy én is látom, hogy az az autó egyébként, ami elképesztő módon előzött meg, teljesen szabálytalanul, 3 sávon át szlalomozva, a következő másodpercben lemegy a benzinkútra.
5: És ugye igen, tehát hogy van ugye ez is, hogy akkor ott nyert 1,5 percet,
3: igen.
5: De hogy van ugye az a tényező, hogy azért az országos adatok most, tehát hogy nincs egy átlagos trend, amit el lehetne mondani mondjuk megyénként, hogy akkor átlagosan így javul, vagy ilyesmi, hanem nagyon nagy eltérések vannak, tehát például elvileg Budapesten az elmúlt évhez képest szinte minden tekintetben stagnáltunk, vagy jobbak lettünk, mint voltunk, tehát például a halálos kimenetelű balesetek száma, vagy aránya az előző év azonos időszakához képest ugye csökkent. És ugye vannak olyan vármegyék, ahol meg
4: ebben
5: meg
4: ez növekedett. Sok volt a sebességkorlátozás, és kimondottan vannak kampányok arra. Nagy felháborodás van a sok 30-as zónából, Európában városok büszkék arra, hogy a nullát tűzik ki célul, nulla halálos baleset, és valahol ez megvalósul, de ehhez nagyon komoly sebességkorlátozások kellettek például.
5: Hát igen, ugye ezek is benne vannak, mint faktorok, meg hát viszont például oké, Budapesten csökkent, de Pest vármegyében meg 180%-on van. Tehát, hogy az előző évhez képest az index aránya. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért vannak elgondolkodtató dolgok, ugyanúgy a súlyos sérülések, meg hát az ittesen okozott, hogy mondjam, baleseteknél sem feltétlen tudunk büszkélkedni nagy javulással. Tehát, hogy ott is vannak nagyon nagy kilengések. Tehát viszont az látszik belőle, hogy lokálisan van teendő. Tehát, amit te is mondtál, hogy ugye lokálisan akkor kitűzni célokat, ott helyben megnézni azokat az útszakaszokat, ahol ugye fokozott a veszély, meg hát érted, tehát nem csak szabályozói oldalról, hanem hogyha tudom, hogy valahol sok baleset történik, akkor ott mondjuk körültekintőbben megyek.
3: Védjük meg azokat az autósokat és tulajdonosokat, akik előretekintően folyamatosan karbantartják az autóikat, írtja 30 éves Golfom szuper állapotban van, folyamatosan karbantartom, szervizelem. Tehát most nem azt mondtuk, hogy a régi autó az hibás műszaki autó, illetve a 4 évszakos gumiról is többen írták, hogy azzal neki semmi gond.
5: Nekik
3: azzal semmi gond, tehát van egy ilyen, de ez szerintem majd a következő témánk lehet. Minden esetre gratulálok az év közlekedés biztonsági társadalmi felelősségvállalója díjhoz a Schiller Autó családnak, és akkor vész nélkül, a V a zárójelbe, ész nélkül, V zárójelbe, ész nélkül ezt keressétek, ez a sorozat az, ami kiérdemelte ezt a díjat, szuper jó kezdeményezés, és tök jó, nézzétek meg. Köszönjük, Márk, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is.
3: Schiller Márk, a Schiller Autó család ZRT stratégiai és marketing igazgatója volt.
4: Még egy üzenetet érdekel, az üzenet. Gyorsan, jó? Kisszínesnek írja a hallgató, pedig szerintem ez tök fontos. Megyeszékhelyi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya 11 fő. Osztályvezető, helyettes, titkárvizsgálók, stb. Közterületre 5, azaz 5 rendőr jut. Ők járőröznek, mérnek sebességet, irányítanak forgalmat, biztosítanak rendezvényt, és helyszínelik a baleseteket, falunap, gyereklapra járnak, lehetőleg egyszerre. 1100 kilométer közútra. Hát ez is csak egy...
3: Igen. Azt szeretném, szempont. Kedves hallgatók, hogyha a következő zenét azt úgy élnétek át, hogy fordítsátok ezt a zenére a negatív energiákat, ne az utakra, mert így is lehet csinálni.

elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: Ranger készletek végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásában.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
5: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
9: Na, mit választottunk mára?
10: Hát egy viszonylag rövid és közismert üzenet, nem? Vagy idézet, nem?
9: Igen, mert hogy 1773-ban ezen a napon született Clemens von Metternich herceg, osztrák államférfi kancellár, és a következő idézetet mondta: te legyél a Metternich magyar
10: hangja. Igen. Tehát a magyar történelemben nem éppen a legpozitívabb figuraként szereplőknél megkértek, hogy én mondjam elő. Ugye? A jó pofaságokat, a vicceseket, megtartjátok magatoknak, de egy mette. Jó, jövő héten Hajnaut kapom, vagy mi le? Na jó.
9: Jó, tudod, mit akkor elmondom.
10: Na jó,
9: én
10: elmondom, nem most persze, csak amikor Párizs düsszent, Európa megfázik. Ezt mondta ő, aminek ugye számos permutációja készült később, különféle hasonló verziókban, hogy kitüsszent és kifázik meg, tőzsdére vonatkoztatva is, de ezzel már majdnem átkötöttem a pénzesrák rovatnak a felkonfjára, mert az is hamarosan következik.
9: Jön Csárt Máté hamarosan pénzesrák rovatunkban.
10: De előtt pedig... az én kedvenc dalom az Ede felhozatalból a 90-es évekből, mert ezt nagyon szerettem és nagyon régen hallottam.
9: Azt el kell mondanom, hogy a single promo CD megjelenési dátuma az 1989, de persze a 90-es években lett belőle már lemez és nagy szám, úgyhogy és a zenekarnak több száma is óriási siker volt, úgyhogy vissza a 90-es években.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Itt van a vonalban velünk Csárt Máté, a Szaki. Jó reggelt!
7: Hello, sziasztok!
8: A beszélgetés munkacíme pedig Működtek a kanócok. Hát ezt meg kell, hogy magyarázd.
7: Annyira tudom, hogy ezt ki fogod szúrni, Gábor. Igen, mert hogy sajnos a múltkori bejelentkezéskor lemaradt, már akkor fel akartam hívni arra a figyelmet, hogy a MOL-nál, ugye ez azért volt fontos, mert csak utána jött ki a gyors jelentés, a MOL-nál olyan 4100-150 fölött, 4200-ban megállapodhatunk mondjuk. Nagyon sűrű volt a levegő, és hogyha fölé is ment az árfolyam, már pedig volt ugye 4500 környéken, akkor ha megnéztük a heti csártot, az látszott, hogy ezek az úgynevezett selling shadow-k, tehát ahol az eladói aktivitás látszik, ilyen felső kanócokat hagytak a diagramon, ami azt jelenti, ugye, hogy az adott periódus alatt, itt most heti csákról beszélek, hogyha ilyen gyertyákból képezik a diagramot, akkor az látszik, hogy fölhúzzák a perióduson belül, de a zárás az bőven alatta történik, mint ahol a maximum képződött. Azok, hogy ilyen kis vékony pálcikák lesznek a gyertya tetején, ezek a kanócok, és hogyha ez fölül van, akkor ez a selling shadow alul buying shadow, mert hogy azoknak az aktivitására utal, eladókére vagy vevőkére, akik ezt csinálják. Tehát az látszott, hogy 4200 fölött folyamatosan visszaadogatták a papírt az egyhetes periódusban, és utána megjött ugye a gyors jelentés, amit meg is beszéltünk többször szakértőkkel is, mi magunk is, hogy eléggé felemásra sikerült, ugye a finomítói üzletág az teljes rottyon van, de a kitermelésen tudott nyerni a MOL, de ez az összkép, ez kicsit szerényebb lett a várakozásokhoz képest, és akkor annak megfelelően jól be is adták a papírt, ugye most valami 3856-on környékén van, talán onnan indul a mai kereskedés. Tehát igen, erre utal ez a hangzatos cím, hogy működtek a kanócok, hogy gyakorlatilag visszaigazolódott ez a jelenség. Aha.
8: És akkor
7: az heti.
8: Ezt a heti csárton érdemes nézni, vagy a napi csárton is rövidtávú kereskedésre ez működő módszer?
7: Persze, abszolút. Ezek mindenhol, minden periódusban azt mutatják, hogy az adott periódus nem tudja úgy végigvinni az árfolyam, hogy az meg tudja őrizni a maximumát. Tehát, hogyha a napon belül is egy szép nagy teli gyertya van, ugye az valószínű a folytatását jelenti annak, amilyen irányú vagy színű, tehát piros gyertya esetén az esés, zöldnél az emelkedés. Hogyha kanócol bármelyik oldalon, akkor ott az oldal az aktív, tehát hogyha egy esésben visszahúzzák a záróárat, és magasabban zár, mint ahol a mélypont volt, ott látszik, hogy a vevők bejöttek, és elkezdték megvenni azon a szinten a papírt, ugyanez fordítva, ez most ugye a fordított eset volt a MOL-nál, és nem napi, hanem heti bontásban lehetett.
8: De figyelj, ha valaki nem is néz grafikont, hanem megnézi, mit tudom ez árt, tehát csak úgy néz rá az árfolyamokra, hogy a napi sávot is nézi, és ha ezt mondjuk átfordítom úgy, hogy a napi csúcs közelében zár többször egymás után, ugye ezt mutatja a grafikon úgy, hogy kanóc van, illetve ki van töltve és fölfelé mutat.
7: Igen.
8: Ez ugyanaz, ugye? Csak hogy csak ezt a grafikon gyakorlatilag vizualizálja ezt a helyzetet, hogy a napi csúcs közelében zár, tehát a vételi erő benne volt.
7: Így is van. Így is van, hogyha, és ezért ilyen kell, és érdemes egyébként ez ugye ez a time frame analysis, amikor több idő bontásban megnézed a chartokat, mert például a napiban, egyébként a napiban is ez látható volt, csak ott nem kanóc formájában, hanem egy ilyen tehát a zöld, az emelkedő napokra ilyen nagyon masszív, erős, nagypiros gyertyás napok jöttek, tehát ott az mutatta az eladói aktivitást, és akkor ez gyanús, és átbontod hetibe, akkor látod, hogy ezek a felső kanócok ezt meg is erősítik, tehát tényleg ott voltak, és nem véletlenül, utána már az eredmények függvényében folytatták, tehát már időben elkezdték realizálgatni az elért nyerességet a mólón, mert volt, és hát nem akartak belemenni az elején, vagy sejtették, hogy nem lesz jó, ezt nem tudjuk ugye, hogy milyen elgondolás volt, de a lényeg az, hogy ott az árszint, az már magasnak tűnt a befektetők, és elkezdték a realizálást, amit meg folytattak az eredmények függvényében.
8: Jó, oké, akkor a Commerzbank tűnik izgalmasnak, nem csak grafikon alapján. Ott mi a helyzet?
7: Így is van, vagyis ott a két történet egybevág megint, hogy én ezért szeretem ezt a hibrid megoldást, tehát nézni azért a fundamentumokat, a híreket is, megnézni a chartot is. Hát ugye ott már 2024-ben elkezdődött az Unicredit nyomulása, egy ilyen felvásárlási történet, és egy ilyen majdnem 30%-ot megszereztek a Commerzbankból, azért mondom, hogy majdnem 30-at, az most jön, ugyanis a német törvények szerint 30%-nál már felvásárlási bejelentési kötelezettség, amúgy ajánlattételi kötelezettség, és ezt múlt héten, talán hétfőn aztán el is fogadtatta a közgyűléssel azt a tőkeemelést az Unicredit, ami ezt lehetővé tesz, és kedden azt hiszem meg is adták azt a 30 euró, talán 80 centes ajánlati árat, amivel megvásárolnak Commerzbankot, és hát ez azért teszi izgalmassá a dolgot, 4 hét van elfogadni a befektetőknek, majd megnézem, hogy mekkora tömött sorokban állnak ott elfogadni a 30 euró 80-at, amikor tegnap 36-10 zárt körülbelül a Commerzbank, tehát ez biztos, hogy eredménytelen lesz, és ez azért izgalmas, mert a törvénynek megfelelt az Unicredit, tehát az ajánlatot megtette, onnantól ő vásárolhat tovább a piacon, vagy megemelheti az ajánlati árat, és akkor azért lesz. Tehát valamiért lehet számítani a magasabb árfolyamra. De Szála is egyébként még a fundamentum is támogatja, mert nemrég jelentett a Commerzbank egy elég jót, egy elemzői várakozásokat meghaladó mértékű eredményről számolt be. Úgyhogy gyakorlatilag minden egybeesik, és ehhez jön még a technikai kép, hogy egy ilyen tök jó, én nagyon szeretem ezeket a sávokat, amikről már meséltem, hogy bejárja a két végpontját, fönt-lent, aztán egyszer csak valamelyik oldalon ott marad, és elkezd ott szüttyögni, most a felső sávot tesztelgeti, úgyhogy már nem billent át a túloldalra, ez egyébként 30 és 38 euró közötti ez a sáv. Tehát egy jó eséllyel, ugye sohasem nem biztos, tehát nem gömböt nézegetek, hanem csártokat, tehát nem tudom kijelenteni, de jó esély van rá, hogy esetleg ezt a 38 euró átviszi az árfolyam, és akkor onnantól megindulhat még tovább.
6: Jó, hogy behoztad a Commerzbankot, mert amióta Barát Tiborra nem beszélgetünk, nem hallottam a Commerzbankot, önöki volt a nagy nimükéje.
8: Sokat beszélt róla.
6: Igen, szerette követni nagyon a DAX-ot és a német papírokat, úgyhogy...
8: Na, van még egy érdekes... Mi van, hogyha egy hosszabb ideig szüttyögő papír hirtelen fölmegy 50%-ot, majd elkezd ereszkedni, hát nekem az nem lenne jó jel, de most hozol egy példát arra, ami utána fogja magát és fölmegy még a duplájára. Na, ott mit csináljunk?
7: A Nébioszra gondol?
8: Igen, mert ez azt csinálta.
7: Hát ott az igazán súlyos teher az csak azért hoztam példának, hogy akkor mit csináljon az ember, amikor 4 hónap alatt ül egy 125%-os nyerőbe. Uh-huh. Ugye nekem van ezekből a papírokból, és ez pont annyira izgalmas és fájdalmas, mint amikor a bukóba ülsz, és ugyanúgy nem tudod, ha elvétetted, és előre nem tervezted.
8: Ízlelgessük egy kicsit, hallottad, Ede? Fáj neki a 125% nyerő 2 hónap alatt. Hát igen. Ezt a csávót...
6: Kicsit fáj.
8: Ez még egy kicsit hadd emészszük. Csárt úr.
7: Gondoltam, megpróbálok könnyeket csalni a kedves hallgatókat a tematekbe.
8: Igen.
7: De ebből egy ilyen ronda ironizálás lett. Én a helyzet nehézségére próbálok.
8: Átérezzük nagyon.
7: Hogy mit csinálja, amikor mindentől elszakadt. Tehát jó, most egyébként jött egy olyan gyors jelentés, ami ilyen évperév alapon 700%-os bevétel növekedés a tavalyi negyedik negyedévről a mostani idei első negyedévre 75%-os bevétel növekedés, több 10 milliárdos több tízmilliárd dolláros szerződései vannak a Metával és a Microsofttal. Egyébként ez kockázat is, hogy gyakorlatilag két ügyfélből él, de azért láthatóan ez most marhára nem érdekli a piacot, és iszonyatosan pumpálják, ja, és az Nvidia is tulajdonos benne. És veszett rali. Tehát azért mondom, hogy egy nagyon nehéz...
8: Változott valami a fondában? Oké, hogy a gyors jelentés, de hogy amúgy mit csinálnak ők?
7: Ők ez az úgynevezett GPU vagy GPU as a service, vagyis kiszervezett felhő alapú AI számítási kapacitás.
6: Erről szól minden. Erről szól minden. AI számítási kapacitás. Igen, erről szól. Ugye a tegnapi nagy IPO is, amit tőzsdenyitáskor mondtunk, az új chipgyártó, de közben ugye felhő szolgáltatást is biztosít. Ez is ezt csinálja, és úgy látszik, hogy ez egy... Hát a fák nem nőnek az égig, de azért elég komoly növekedési potenciálok.
7: Igen, igen, úgyhogy nagyon kemények. Egyébként a Nebius lehet, hogy így annyira nem ismerős, de ez az Ex-Yandex, ugye miután a háború után komoly szankciókkal sújtották a céget, a tulajdonosak ki, most nem teszem, egy orosz paták, kiárulta az orosz operációt egy helyi oligarchának vagy valakinek, ugye ez az orosz Google-ként emlegetett, egyébként mindent csinált, tehát ott e-mobilitástól, mindent az égvilágon, és akkor abból a pénzből nulláról elkezdte ezt az üzletágat felépíteni, úgyhogy nem egy tehetségtelen pacák, tehát ez kétszer megcsinált két olyan durva történetet, ami rettenet.
8: Na de figyelj, és, de amikor odaér az uncharted territorira, hogy a kedvenc kifejezésre
7: használom. Hát igen, tehát felmegy... Semmi nincs
8: a tetején, és száll az égbe, akkor mi alapján döntsük el, hogy hol adjuk el? Amikor hirtelen először esik és fordul, vagy hogy ilyenkor mi a jó tanács?
7: Hát én akartam kérni jó tanácsot, hogy mit tegyek ezzel, ezzel a tengernyi nyerővel. Egyébként nem nagy a stok sajnos, tehát arra nem számítson senki, hogy hétfőn majd nem megyek, mert úgy meggazdagodtam a Nebiusból. Csak hát én nekem egyetlen módszerem van ilyenkor elkezdem, mint a kolbászt a bicskával karikázni, tudod.
6: Aha, ha nem nagy... Hát tudod, még szépen. Azt is lehetne javasolni, hogy keressél valamit, ami a szemetes alján van. És akkor át lehet súlyozni.
7: Ja, igen. igen, azt is lehet, de megválni sem mert tőle az ember teljesen. Sőt, egyébként, hogyha így
8: ilyenkor szokott a Balázs fősóhajtani, én vagyok a kapzsiság, ugye?
7: Igen, de azt tanultam valakit.
8: Igen,
7: de,
8: tudom. De.
7: Elnök úrról.
6: Hát figyelj, nézd, nehéz lesz. Cerebras Systems gyakorlatilag ugyanabban a cipőben, mint a Nebius, az, amiről mondtam, ez volt az IPO, és itt nehéz eldönteni, még a Bloomberg elemzői is azt mondták, hogy minden fundamentum megvan, hogy itt maradjanak ezek, és még növekedjenek tovább, de nem tudhatjuk, tehát várni kell egy negyed évet legalább, hogy meglássuk a működését.
7: Igen, tehát hogyha egy ilyen papírra felére esik, akkor se történt semmi, és akkor is tök jó cég, csak hát az ember akkor már tényleg sírdogálni fog. Szóval ezért nehéz ez a szitu. Sajnálják.
8: Hallgató kéri a ticker kódot, NBIS a Nebiusnak a ticker kódja, ezt gyorsan megválaszoltuk, ha valakit érdekel. Oké.
6: Csárt úr, nagyon szépen úr, köszönjük szépen a tájékoztatást. Egy könycseppet elmorzsoltunk. Jó
7: nagyon
6: pihenést.
7: Nagyon köszönöm, tényleg igazán.
8: Csáll, jó hétvégét.
9: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Bánzsöszi zsák, zsák pénzes.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Lemaradt Csárt úr, Bita, mond a ticker kódot is.
8: Elmondtam.
6: Úgyhogy ez megvolt, nem maradt olyan, akkor annak mi volt a ticker kódja? Mindegy.
8: NBIS.
6: NBIS, a másik a Cerebras Systems, pedig CBRS. Akkor ezt megtettük. Egyébként már félve mondom, mert rekordkísérlet következik. Ács úr meg fogja próbálni megdönteni az egy lélegzetvételre kimondott szótagszámokat itt a következő blogban, és már érkeznek a kérdések, úgyhogy de fukarkodni kell az idővel, mert a 9.30-as blokk után kinézünk az Eurovíziós Dalfesztiválnak a helyszínére, ahol már kihelyezett tudósítónk ott van, és majd beszámol a legfrissebbekről. Most jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán közönség kérdések és válaszok Ácsiz Indier.
9: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
10: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
12: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
15: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: weboldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban továbbra is lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi-hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória közelében, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé végig, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. A Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígér a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az aszbeszt mentesítés nem tűr halasztást. Ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben, írja az országgyűlés elnöke közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt. Most viszont körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Érdekességként említi, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Csaknem 177 milliárd forint konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el az OTP Bank az idei első negyedévben. Ez 6%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának mutatójánál, és elmarad az előző három hónap eredményétől. Negyedéves szinten 43%-os, éves szinten 11%-os a visszaesés. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak is engedélyezte, hogy vásároljon a cég csipjeiből. A társaság értéke csaknem 5500 milliárd dollárnál jár. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket vagy lakossági létesítményeket ért volna találat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette az orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta. Drámai a helyzet Kubában. Se dízel, se fűtőolaj az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamosenergia hálózat kritikus állapotban van, Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áramszünetei alakultak ki. Az Egyesült Államok januárban fokozta a karibi országra gyakorolt gazdasági nyomást. Maduro elnök elfogását követően leálltak a Kubának szánt venezuelai olajszállítások.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég és országszerte záporok jöhetnek, viharos széllel kísért zivatarok is. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A hétvégén borongós idő várható, sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Szép napot mindenkinek, aki most csatlakozik, meg azoknak is, akik már hallgatnak minket reggel óta. 9 óra 14 perc van, ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre. Nagy piros pont a, ezért a zenéért is. Ezt a nyálas fost, ez egy másik üzenet értelemszerűen.
3: Jó, hát ez köszi. Istenem.
4: Várható volt.
3: Tudod, hogy ez milyen, mint amikor bemegy valaki a Spárba, vagy valamelyik közértbe, és akkor a neki kedvenc termékeket, amiket ő szeret, azt, arra azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy lehet kapni, jaj, de jó, jaj, de... ami meg nem tetszik, aztán minden hangosan szidalmazná, tehát teljesen fölösleges.
4: Azért van ám tovább is, elmondom, hogy még nem szabad bosszankodni rajta. A kifésült
3: nem bosszankodom rajta, de tök fölösleges ilyeneket írni, hát most...
4: A kifésült hajú, bokaveszkós, műrokkerek, nyáladzási indulója.
3: Na, akkor írja meg a kedves hallgató, hogy neki mi a top 10, ami az igazi kemény csávok zenéje, akik a legjobbak. Na tessék, írjad meg, és akkor majd válogatunk.
4: Zárjuk le azért.
3: Édes Istenem.
4: Ti ketten vagytok benne a gyárban, és egyetlen nótát sem kell ma szuahéli nyelvű feldolgozásban hallgatnunk. Hurrá!
3: Ami később nem múlik.
4: Másik. Köszönjük. Komolyan, hallgatók viszik.
3: A hallgató üzenetek viszik a
4: hátukon a műsort.
3: Milyen szuahéli traktában? Mikor?
4: Odaírt az árulőbb, hogy kis túlzás a végére.
3: Ja, igaz,
4: nyilván,
3: igen.
4: Csak a úgy tűnik, hogy mi vagyunk a feldolgozás mágusok, amit esetleg néha túlzásba is viszünk. Na, amúgy szerintem nem, de hát, néha igen. Ez
3: előfordul.
4: Kérdés, kinek mi a túlzás? Ha valaki nem hallotta volna, itt most egy speciális zenei felhozatal van. Edét, DJ Edét tegnap elkapta az ihlet egy neves dalnak az évfordulója kapcsán, hogy és a 90-es évek első felének MTV, Music Television érájára, amikor mindenki magunkat,
3: hát 90-es
4: mi magunk
3: évek,
4: és kortársaink nagy része, és mit Andi, és ezt megerősített, hogy ő is teljesen rá volt csavarodva az akkor érkező a zenetévére, és akkor az ottani slágerekből szólnak a kedvencek, meg
3: hát
4: jókat,
3: nem lehet a teljesség totális igény nélkül, hát annyira sokat kell kiszórni, hát nem fér bele a műsorba.
4: A Fine Young Cannibals-nél írt a hallgató, hogy a felkonf alapján ő Stone Roses-ra tippelt volna, azért ez erősen angol, Angliában voltak ők csak népszerűek, és nem is tolta őket az MTV már. Ők egyetlen nagy sikerű lemezüket már eljátszották a 88 tájékán, a visszatérő az már nem szólt akkorát, és két album volt. Viszont ha már egy 90-es évek, és az őt követő második nagy brit zenei hullámból is én már látom, hogy azért lesz egy igazi klasszikus, de akkor már nem lőjük
3: majd
4: el, hogy jön. Lesz az.
3: De először a te rovatod következik, és elveszed tőle az időt, Gábor.
4: Hát erről is
0: ha
4: sinem
0: lesz. Megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
3: Legfontosabbról beszéljünk először, aztán egy pár üzenet jöhet, amit te is ide kiírtál.
4: Ugye még ezt gyorsan elmondom, hogy igen, a Here We Go Again dalá, de írták a hallgatók is, hogy tudjuk, igen, tudjuk és említettük így egymásnak, de így, hogy a srác, aki csinálta azt a hát, zenekart vagy bohóckodást, hát ő rendezte a Csernobil sorozatot, tehát ő mindent csinál, zenében is benne maradt, hogy rendezőként is, és a méltán sikeres, kiváló Csernobil sorozatnak jó volt a rendezőt.
3: Elfejtettem elmondani, hogy ki az utazási szaki a stúdióban, Ács, a zöld fóka Gábor, ingatlan panamázó, nemzetközileg elismert hajókritikus, jogurtfetisista és utazási költség észszerűsítő guru. Ő van itt a stúdióban, és a témánk az utasok jogai is csorbulhatnak a kerozin helyzet miatt. Mi van?
4: Említettem már a lapszemlében, hogy egy ma reggeli hvg.hu-s cikk veszi végig, hogy hol tart a kerozinhiány. Annál több, amiről az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy teljesen eltérő várakozások vannak, nem derül ki. Néhány apróság igen, például amiket újdonság és nem volt róla, szóval ezeket próbálom ebből csak kiemelni. Aztán gyorsan átfordulok a hallgató üzenetekre, mert 10 percünk van, és nem lesz folytatás, mert a műsor végén már ugye Eurovíziós dalfesztiválozni fogunk. Úgyhogy a cikkből csak annyit, hogy Budapest a kitettebb repterek között van, kicsi a tartalék, egyelőre nem látszik, hogy bármi hiány lenne, és azt sem látszik, hogy közeledne, de hogyha Európában hiány van, magának a reptérnek viszonylag kicsi a tartaléka, hogy ezt bővíteni fogják, hogy több elférjen kerozinból. Európában például érdekes, hogy Párizs Amerikából kapja, tehát a legkevésbé kitetnek tűnik ott a szállítási útvonalak. A brit repterek viszont a kétharmadot is kelet irányból, aminek betesz a hormuzi szoros lezárása. Szóval vannak ilyen apró információk, de ebből, hogy mikortól és hol lesz az, hogy esetleg kerozinhány lesz, ezt nem lehet tudni. Egy fontos info még, ha már az utasjogok szerepelnek a cikkben, de nagyrészt nem erről szól, szóval az Kerek Perec megmondta az EU, hogy ez visz major. Tehát a kerozin hiány, mert kártérítések szempontjából, hogyha mondjuk törlésre kerül sor, vagy akár csak nagy késésre, mert várni kell a repülőgép üzemanyagra. Szóval akkor pénzbeli kártérítés az EU-s jogszabályok szerint nem fog járni, mert a kerozin hiány visz majornak minősül. A nagy kérdés, ezt már én teszem hozzá innentől kezdve, hogy lesz-e olyan törlés, amit a légitársaságok innentől kezdve nem a kerozén hiányjal fognak magyarázni, illetve nem annak próbálnak majd beállítani. Úgyhogy majd, amikor, ha eljutunk odáig, hogy tényleg lesznek emiatt késések és törlések, ha eljutunk, ne jussunk, de elképzelhető, hogy ez lesz, akkor engem meglepne, hogyha nem mindent ez alá, a címke alá sorolnának majd be a légitársaságok, így megsporulandó a fizetendő kártérítéseket, és innentől kezdve az utas, hogy bizonyítja, hogy ez valóban erről szólt, nem pedig arról, hogy szervezési problémák voltak, vagy a repülőgép, tehát csak simán műszaki hiba miatt késett, vagy személyzeti problémák miatt. Hát ez egy nehéz ügy lesz, de mondom, ne jussunk el odáig. Nézzük a hallgató üzeneteket, mert egy
3: nézzük,
4: csomó kérdés volt.
3: Nézzük, mert volt, persze, rögtön érkezett Tánc úrhoz több kérdés.
4: Most na, akkor vannak, és több is volt olyan, ami utána, amit érdemes kinyitni, mert nem csak az adott kérdés izgalmas, hanem más szempontból is hasznos lett. Itt van például a pízai. A két gyerekkel utaznánk, és azt szeretném kérdezni reptérről, hogy lehet legjobban bejutni a Ferde-toronyhoz, valamint Firenzébe. Busz mindig is volt, és gyakran jár, 10 percenként, negyed óránként, a számozás az változott, utoljára talán valami piros vonalként ment, de aztán utána, mintha beszámozták volna, szóval ott a reptéren ezt könnyű megtalálni, érdemes előtte csak egy sima kereséssel ellenőrizhető. A lényeg az, hogy nagyon gyakran jár, és mezei 1,50 €-es, tehát átlagos olasz helyjáratú, olcsó jegyek vannak rá. De ami ebből a kérdésből még így tovább gondolnék, illetve ötletként mondanék, hogy bárhova megyünk, ide is, Pízába is, vagy bármelyik olasz városba, és nem csak olasz városba, gyakorlatilag Európában, egy gyors keresést érdemes mindig csinálni az adott közlekedési vállalat oldalán, hogy ezt az érintős, bankkártyaérintős megoldást bevezették-e. Mert akkor olaszoknál, hogy ez a tipikus, hogy a buszon nem árulnak jegyet, hanem a trafikokban kell bemenni, és akkor ott, és akkor azzal tudsz felszállni, lepecsételni, és akkor azzal tudunk menni, és a buszsofőr sem árul, vagy ha igen, akkor ott megemelt áron, vagy akár többszörös áron is lehet, de jellemzően nem árulnak a buszon. Viszont egyre több helyen terjed, és most már szerintem több városban van, mint nincs, hogy simán a bankkártyámat odaérintem, és megvan a jegy, és semmivel nem kell cicózni. Ez egy 3 másodperces keresés, ezt ha megtaláltuk, akkor onnantól kezdve kisétálunk a megállóba, jön a busz, érintünk, aztán szavasz, ennyi történik, és ez egy általános jó tanács, hogy ezt érdemes megcsinálni, bárhova utazunk, ahol tömegközlekedést akarunk használni. Ha több időt töltünk az adott helyen, akkor persze érdemes megnézni, hogy a napi jegyek akkor ér, de akkor rögtön már a napi jegy kérdés fölmerül. Lehet, hogy egy papír napi jegy, ugye sokkal jobban járunk, mint hogyha odaérintgetjük a kártyánkat, mert nem mindegyik tudja azt, ami Londonban, hogy van egy napi jegynél megáll a számláló, és akkor többet nem számláz, és akárhányszor utazol, akkor napi egy-két funkcionál. Van amelyiknél, és a többségnél, amikor érinted, az egy vonaljegy, annak van egy ára, 1,52 euró, amennyi épp ott ki
3: van találva. Hát én most pont Pízán gondolkodom, hogy valójában az egy lábon bevehető város, legalábbis az a része, ami érdekes. Tehát, hogy érdemes úgy menni szerintem a reptéről, hogy valami külvárosibb részennek tűnő részen leszállni. Van egy nagyon klassz ilyen viadukt, vagy ilyen akvadukt, ami így végig megy a városon, és hogyha azt követi az ember, egyébként is jól néz ki, meg jó helyeken visz végig, akkor jó pár olyan utcába jutsz be, ahonnan ilyen kis sétáló utcákból meg tudod közelíteni a tornyot és a környékét, és még annyit kell hozzátenni, hogy kb. Olyan árak vannak, hogy az epicentrum az a Ferde torony, és akkor mint ahogy a metró szakaszoknál van az 1-es körzet, 2-es körzet, 3-as körzet, kb. Ilyen árak vannak kifele, tehát hogyha ilyen pizzát, vagy ehhez hasonló dolgot akartok enni, akkor inkább egy kicsit kijebb, ugyanolyan helyen.
4: Meg nem mondom már, mi a neve.
3: De tényleg ilyen pár eurós különbség van.
4: A fele.
3: Azt hiszem, hogy 8 körül már lehet kapni egy ilyen egyszerű pizzát, és hogyha bejjebb mész, akkor meg az így szépen nő.
4: Bár a Kopertót nagyon megemelték.
3: A Kopertót, igen.
4: Sokáig
3: igen.
4: Mi ez magyarul?
3: Hát az ilyen asztalpénz.
4: Asztalpénz.
3: Az ilyen terítési pénz, igen.
4: Per fő, sokáig 1 euró volt, aztán fölment másfélre, most már sok helyen 2. Tehát ez, amit mindig minden fogyasztás, ugye Olaszországban ezzel számolhatunk, és nincs
3: igen,
4: rajta.
3: Tehát ez nem a jatt.
4: Igen.
3: Ez, az más.
4: Viszont a jattot nem várnak ezen túl nagyon, tehát ez általában benne van.
3: De nem adni, az, de... tehát az más sztori.
4: Na, de akkor tovább, tehát a busz bevisz egyenesen a Ferde toronyhoz, itt még megy tovább is a reptérről, most nem tudom éppen hányas. Ez a busz elmegy a vastalamás előtt, mert a kérdés arra is vonatkozott, hogy Firenzébe hogy lehet tovább menni. Vonattal érdemes szerintem, óránként van, úgyhogy ez nem okoz problémát. Ha vastalomásra akarunk elmenni, hogyha kisgyerekekkel vagyunk, vagy nem akarunk sokat sétálni, akkor nyilván ez a busz, ami a városközpont felé megy, az mind érinti a vasútállomást is, de amúgy egy 20-25 perces sétával el lehet menni a vastalomásra. Mi általában sétálni szoktunk, hogyha Pizából megyünk tovább, ráadásul útközben egy olyan pont 10 percnél van egy bolt, ahol be lehet vásárolni, ami jól szokott jönni, mert általában vizet nem lehet fölvenni a repülőtérre, és akkor ott szoktuk a víz és iced tea készleteket föltölteni, meg hasonlókat, tehát ez mindig jó jön érkezés után, de amúgy onnantól az állomástól besétálni sem több egyébként 40 percnél, hogyha nem akarunk buszozni a belvárosba, Pisa azon kevés városok egyikkel a reptérről, a fő nevezetességek gyakorlatilag gyalog távban vannak, és Firenzébe pedig nagyon gyakori vonatozással lehet eljutni. A másik ilyen kérdés, ami érkezett, emlékezetből mondom, mert sok jött, és most elugrottak meg, még a zenések is itt van, hogy Kósz szigete, és Lefkada október első hetében, és azért érdekes, és erre rá kellett, hogy keressek, hogy ha ez most jött volna a kérdés, akkor kevesebbet tudtam volna mondani, viszont a hírek alatt rá tudtam nézni néhány alapvető információra. Azért érdekesek ezek, mert a fapadosoknak a nyári főszezoni menetrendjük az pont ez előtt jár le. Tehát néhány nappal után akar menni a hallgató, amikor leállnak a járatok Magyarországról, Kósz esetében pedig Bécsből, mert Budapest Kósz már évek óta nincsen, a Wizzer repülte, de most már nem, és hiába jött be egy csomó új útvonal, Kósz nem jött vissza. Kószra, Rodoszról érdemes átmenni, és van néhány útvonal, van néhány görög sziget, ahol nem állnak le a járatok szeptember 22-e, 23-a körül a Wizzernél, illetve a Ryanairnél október 1-ével, amikor véget ér a főidényi menetrend, hanem a téli menetrend váltásig, ami az októbert jelenti gyakorlatilag, is megmaradnak. És Korfu is ilyen, ahonnan, hogyha Lefkadára megyünk, és már nincsen közvetlen járat, akkor el tudunk menni, és Kósz esetében pedig, hát Rodosz is ilyen, Rodoszra is októberben is el lehet menni, ami egyébként önmagában egy tök jó lehetőség, mert ezek a járatok már elég olcsók is, addig a turisták eltűnnek, a déli vidékek, akkor ott még jó idő van októberben is, mert általában a Görög-szigetekről, hogyha beszélünk. Úgyhogy mind a kettőnél szerintem ez javasolható, illetve az összes, a létező összes görög sziget esetében egy alap megoldás, ami egész évben működik, az Athénba repülés, és akkor onnantól minden sziget elérhető hajóval, akár éjszakai hajóval is, ami persze drága lehet, de miután elég sokszor, és most nyáron is reggeli járatok indulnak, Athénba, egy délután 2-3-as hajókkal tovább menve. Persze pont a távoli szigeteknél lesz kevésbé jellemző, de mondjuk még szerintem a Kükládokra el lehet így menni, és tök jó helyekre, de a Rodoszról becserkészni Kószt, az pedig egy októberben is működő megoldás. Hát novembertől már az sem, mert télen természetesen ezek a járatok sem maradnak meg. Aztán hol volt még a... Azt hiszem, tényleg
3: kártérítés vagy díj visszatérítés, az nem mindegy, azt mondja a kedves hallgató a járat elmaradás miatt.
4: Én kimaradtam a kártérítésről beszél. Hát a díj visszatérítés szerintem nem érdemes említeni, hát az egy alap, tehát az egy nyilvánvaló dolog. Tehát, hogy törlik a járatot, visszaadják a pénzt, ez szerintem annyira alap és nyilvánvaló dolog, hogy ezt én nem akartam ide keverni. Én kimondottan az uniós szabályok értelmében járó pénzbeli 250-400 eurós kártérítésekre gondoltam. Hova raktam a harmadik fontost? Látod?
3: Hát látod, azért annyira sokan jönnek. Milyen üzenet volt szerinted?
4: Megvan, Majorka volt, bocsánat. Az pedig egy jövő januári Majorka volt, ami egyébként tök érdekes akkor is a sziget. Nincs jó idő egyébként, meg szeles, meg hűvös is, de van egy csomó látnivaló, és télen is szerintem tök jó hely. Viszont nincsenek járatok. A Majorka is az a kategória, amit az imént említettem, a meghosszabbított nyári szezonnal, tehát Budapestről nem állnak lejáratok a főidényi menetrenddel, hanem egészen október végéig vannak. Ilyenkor szokták azt csinálni a légitársaságok, az elmúlt években ez megvolt, és ha jól láttam, most is már elkezdték, hogy miután a menetrendváltás az október utolsó vasárnapja, amikor órát állítunk és a téli időszámításra áttérünk, és ehhez kapcsolódóan a téli menetrendre is áttérünk, akkor állnak le ezek a járatok, viszont általában ezen a környéken van az őszi szünet, ami egy csúcs szezon, és akkor még tudnak menni a családosok. Ilyenkor egy-két pótjáratot még november elejére, vagy ami még őszi szünet, oda beszoktak rakni, és ezt országonként vizsgálják, és kimondottam Magyarországról is, hogyha mit tudom én, október 24-én vagy 26-án már menetrendváltás van, és az őszi szünet még a következő hétre átlóg. Nem tudjuk, hogy mikor lesz az idén, csak sejthetjük, hogy miután október 23-a péntek lesz, azzal a hosszú hétvégével kezdődően a következő hétre várható az őszi szünet. Erről még a kormányrendelet nem jött ki. Remélem az elmúlt évekhez képest most majd hamarabb megalkotják, bár nyilván van most ennél sokkal fontosabb dolg is az újaknak. Szóval vannak még pótjáratok berakva az őszi, vagy a téli menetrend első hetére is azért, hogy ezek a nyaralóhelyek az őszi szünetben is elérhetők legyenek. A hallgató viszont januárt kérdezte, és az azért érdekes, mert akkor nincsen Budapestről közvetlen járat, úgyhogy Majorkára a legegyszerűbb és kézenfekvő eljutás idényen kívül az Bécsből van, ugyanis a Ryanair a Bécsből egész éves útvonalként repüli a Majorkát, igaz, hogy ritkábban. Ránézésre heti 5-nek tűnik, mert a kett szerdai járat kiesik, viszont elég nagy a forgalom. Hétvégén azt hiszem, hogy pénteken és vasárnap dupla járatok vannak, azért a heti hét így kijön. Most egyébként 50 euró a jegy, ennél valószínűleg lesz olcsóbb, de ha valakinek fix az időpont és már nem akar vele foglalkozni, szerintem akár nyugodtan le is lehet foglalni, tehát Majorka így módon Bécs indulással tud fapadossal egész évben könnyen elérhető útvonal lenni.
3: Nagyon szépen köszönjük, ennyi üzenetre jutott idő. Már mit akarsz? Még nincs több időnk.
4: Egy mondatot.
3: Egy mondatot nem lehet, ezt de... nem ígérhetem meg, mert ezt nem lehet tudni nálad, hogy az 5 perc, 10 perc.
4: Ez tényleg csak egy lesz, és nem is hosszú. Okos utas ajánló. Igen. Okos utas top 10 idei nyári útvonal árérték alapján, ahova tényleg olcsó helyek vannak, és marha jó helyek. Ez lesz az okos utasban a top 10-es kis listánk.
3: Hát ez tényleg belefért.
4: Na, ugye?
3: Nagyon jó volt, köszi szépen.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Átváltottunk ugye az előző extrém felvétellel a kicsit rockosabb hangzásba, egy ikonikus dal a 90-es évekből, attól a zenekartól, aki Angliából 1988-as alapulással vagy alkítással érkezett, és nagyon sokáig ott volt végig a 90-es évekbe, legalább 5 lemezzel, vagy 6-tal, hogyha jól emlékszem.
4: És időről időre, de azért találkoznak, és felveszik a fonalat, de hát az ő frontemberük a Gorillazzal még nagyobb sikereket ért el, és hol másik projektjét, hol a harmadikat csinálja, úgyhogy akkor tényleg egy igazi klasszikus.

0: elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési

0: és a dogyard.hu-n. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: A Bükk egyik legnépszerűbb kirándulóhelye Lillafüred és a Szimba völgy. Nem véletlenül, aki járt már erre, tudja, hogy olyan a térség, mintha egy mesébe csöppentünk volna. Árnyas erdei utak, csodás túraútvonalak és könnyen megközelíthető látnivalók teszik vonzóvá a térséget, akár egynapos kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Erre induljunk! Érdemes a programot hazánk egyik legszebb tavánál, a smaragdzöld vízű Hámori tó környékén kezdeni. Innen pár perc alatt elérhető a lillafüredi vízesés és a függőkertek rendszere, ahol teraszos sétányokon haladhatunk, kilátással a tóra és a völgyre. Érdemes megfigyelni az egész évben buja vízi világot, megállni az Esperanto forrásnál és a tó környékén kialakított kilátópontoknál. Aki barlanglátogatást tervez, annak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetett túráit ajánljuk. A palotaszálló mellett található, világviszonylatban is egyedülálló Anna Barlang vagy Szent István Barlang vezetett túrái kiváló programok kicsiknek és nagyoknak. Előbbi különlegessége a méztufa képződmények, utóbbi tágas járatairól ismert. Mindkettő jól beilleszthető egy félnapos programba.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgató a vonalban. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na, hát nagy forgalomban esik a 4IG, ezt látjuk, de alapvetően milyen a hangulat?
6: Alapvetően negatív a hangulat, körülbelül mínusz 0,7%-os esésben van egyelőre a Bux Index. Az OTP vezeti az esést, ma hajnalra publikálta a gyors jelentését az OTP. A várakozásnál egy kicsit jobb lett az eredménye, de ennek ellenére jelentős 1,7%-os visszaesés mutat jelenleg a részvény árfolyama. 41.350 forinton volt az utolsó kötés. Ugye tegnap azért elég jelentőset emelkedett a gyors jelentés előtt, több mint 2%-ot, tehát most egy kis korrekciót látunk, de a forgalom egyelőre nem olyan jelentős a szinte átlagosnak mondható, tehát ez mutatja, hogy azért annyira nem lepte meg a piacot ez a gyors jelentés, kis árfolyamnyereség realizálás van szerintem a rövid távú spekulánsok részéről. Meglátjuk, ugye mai nap, majd délelőtt lesz egy sajtótájékoztató a részletekről, alapvetően az OTP nem módosította az éves várakozását, tehát ez szerintem mindenképpen jó hír.
5: Mi a helyzet a többiekkel?
6: A többi blue chipre, hogyha elnézünk, azt látjuk, hogy a MOL az emelkedik 1,14%-kal 3914 forintra, a Telekom az kicsit esik 0,3%-kal 2514 forintra. Itt ugye zajlik a részvény visszavásárlási programnak a végrehajtása. Tegnap volt az első nap, körülbelül 300.000 darabot vásároltak vissza. Ez június végéig tart, tehát durván még több mint olyan 5 hét van vissza. Meglátjuk, hogy ez milyen hatással lesz az árfolyamra. A Richter szintén lefelé mozdult el 0,3%-kal 12.590 forinton volt a utolsó kötés. Ahogy te is említetted, a 4IG elég nagy esést mutat, 6%-os visszaesést 1832 forinton, tehát itt a csúcstól már több mint a fele árfolyamat mutat. Hát egyelőre nem sok jó hír jött ezzel kapcsolatban, ezzel a részvényel kapcsolatban, meglátjuk a továbbiakat. A Rába ennek ellenére emelkedik, azért a Rába is érintett egyrészt a 4IG való kapcsolatán, illetve a különböző kormányzati megrendelésekkel kapcsolatban, de ettől függetlenül 10%-os plusz mutat, 2790 forinton volt az utolsó kötés.
5: A forint

0: A forint éjszaka egy jelentősen gyengült, megint 360 forint fölé ment, most egy kicsit korrigál, 359 forint 20 fillért kell adni egy euróért, egy amerikai dollárért 308 forint 50 fillért, egy svájci frankért pedig 393 forintot. Itt azért az euró-forint árfolyamról érdemes megjegyezni, hogy egy 15 éves trendvonal az, amit most próbál letörni az euró-forint árfolyama, 360 körül húzódik ez a trendvonal. Hát ez mindenképpen egy jelentős áttörés lenne technikai szempontból. Tehát ha valaki technikailag elemzi a euróforint árfolyamát, egy 15 éves trendvonal ritkán történik ilyen.
1: Oké, köszönjük szépen, akkor kitartást, jó kereskedést a mai napra.
0: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Babreg Zsolt lakossági üzletek igazgató számolt be a budapesti értéktőzsdéről és a devizapiacról.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Témánk hamarosan az Eurovíziós Dalfesztivál, a helyszínről fog bejelentkezni Farkas Péter. Bécsben lesz ugye a Eurovíziós Dalfesztiválnak a központja, és erről beszélgettünk, és most a 90-es évek zenei kínálatának a lezárásaként így, hogy milyen epikus volt ez az egész évtized, és ez a korszak, szerintem ezt csak utólag látjuk igazán, bár azt megéltük, hogy az volt, úgyhogy hát erre szerintem teljesen adekvát ez a zene.

0: Millás reggeli.
1: Ahol széles a spaletta.
2: Na, akkor most kapcsoljuk Bécset és Farkas Pétert, a talpon álló szerkesztő műsorvezetőit, aki a helyszínen van. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok nektek is, meg a kedves hallgatóknak is. Innen a bécsi monszumból jelentkezem, és nagyon megtisztelve érzem magam, mert még sosem volt az előzenekarom lakossági üzletágigazgató.
2: Igen, látod, ez ilyen? Ez így működik nálunk. Milyen a hangulat? Van egy pár elképzelés már, írkálják, hogy ki lehet a kedvenc, közönségkedvenc az idei dalfesztiválon. Ugye vannak például a finnek, amiben óriási siker, hogy van egy hegedűs a csapatban, de tényleg, szóval, hogy ilyen nagyon érdekesen alakul. Aztán a görögök természetesen, azért mondom, hogy természetesen, mert egy macskának öltözött ember van a csapatban, úgyhogy ahogy lenni szokott, a gics, a szexuális innuendo és a mindenféle, minden, ami európai a dalfesztiválon.
3: Nagyon képbe vagytok, srácok, én nem is kellek ide tulajdonképpen, ez a megélésem, de hogy én tényleg kicsit reflektáljak arra, hogy kik az esélyesek, aztán majd a hangulatról is pár szót. Ugye Finnországot említetted, Linda Lampinius és Creed Park onnan egyébként ugye ott a nagy duó, akik ezt a Leaken Heightin című számot előadják, és itt az a különleges benne, hogy a két ember, az hegedűs, illetve a popstár, aki énekel, ők mind a ketten a saját területükön a legmagasabb szinten vannak Finnországban. Tehát hogy ez tényleg olyan, mintha Magyarországon tényleg kettő különböző világnak a képviselője találkozott, nem tudom, miközben Azaria énekelne, Szoboszlai dekázgatna a színpadon. Szóval kb. Így kell elképzelni, hogy tényleg két külön világnak a legnagyobb alakjai, és emiatt megy olyan nagyot, illetve egyébként egy kifejezetten nagy hegedül is az, amit ott produkál a hölgy. Görögország meg azért volt ilyen early favorit, sokan beszéltek róla, mert ezt az ilyen mémzenés vonalat viszik tovább, mint a korábbi években, egy Baby Lasagna, meg a Europapa volt, igen, például tavaly. Úgyhogy ezért kifejezetten népszerűek. Van egy-kettő olyan előadó egyébként, akinél kicsit jobban felrobbant itt az Eurovíziós Village, ahol tegnap este voltunk, de én nekem a személyes kedvencem és az én favoritom nem más, mint Bulgária, ahol egyébként egy elképesztően hangulatos, tipikus ilyen klubzene, ez a Bangaranga című szám, és még az előadót is Darának hívják.
2: Oh, kifejezetten egyre szinti, jobb, az egyik, egyre jobb.
3: Ugye?
2: És tánc is van hozzá? Valami ikonikus tánc, mert anélkül már nem lehet, tehát hogy a...
3: Szerintem itt az nem kérdés, hogy mindenhez van egy ikonikus tánc, hogy mindenki megalkotja magának azt a nagy pillanatát, amit aztán majd lehet idézgetni, és az pedig, hogy a zsűrinél, a közönségnél mi hogyan csapódik le, azt valószínűleg csak a fogadóirodák segítik egyelőre.
2: Mi az, ami szerinted nyerőbb párosítás? Valami olyan, mint ez a Bangaranga, meg a Dara, meg valami nagyon vicces és könnyen megérthető, könnyen felkapható valami, vagy pedig aminek van valamiféle ilyen, hát nem feltétlenül aktuál politikai vagy geopolitikai, de mindenképpen valami ilyen aktivista jellegű mondani valója. Itt van például a román dal, ami ilyen női jogokkal kapcsolatban és az erőszakkal kapcsolatban szólal fel.
3: Én azt gondolom, hogy ez azért nehéz előre megállapítani, mert ez évről évre változik, hogy mi megy nagyobbat, egy nagy társadalmi kiállás, vagy éppenséggel egy mém, mert hát tulajdonképpen mindig van mindenből, és néha ez, néha az. A román dal egyébként nem csak azért érdekes, mert hogy a témájában milyen, hanem azért is, mert kettő év kihagyás után tér vissza Románia, és mikor van egy nagy visszatérő ország, az már önmagában kelt némi hullámot. Én szerintem egyébként, hogyha most az én személyes megélésemre vagytok kíváncsiak, én szerintem jó, hogyha egy kicsit van mind a kettőből. Gondoljunk bele abba, amikor Kállai Szandrás egy csodálatos ötödik helyet ért el magyar színekben, akkor ő is ugye a Running című számára egyfajta ilyen kiállást eszközöl, de azért mellette mégiscsak ott volt egy ilyen teátrális színpad végére kiszaladás, a kifutó végéig, mégiscsak egy izmos, irtózatosan jól kinéző csávóról beszélünk az ő esetében. Szóval kicsit úgy mindennek össze kell érni ahhoz, hogy ez jól működjön, de persze az kétségkívül nem lehet lemosni az Eurovízióról, hogy sokszor beleférkőzik a politika, gondolok itt arra, hogy a görögök meg a ciprusiak állandóan egymásra szavaznak, vagy éppen arra, hogy amikor 2022-ben ugye Ukrajnát megtámadta Oroszország, akkor Ukrajna nyerte az Eurovíziós dalfesztivált, hogy nem. Tehát, hogy ezt nem lehet innen levenni.
4: Mi mióta nem vagyunk ott, és miért?
3: 2019 óta nem vagyunk, Pápa Jóci volt az utolsó versenyzőnk, és hogy miért nem vagyunk, arra senki nem válaszolt valójában. A közmédia az, aki ilyenkor dönt arról, hogy kimegy. Vannak itt egyébként ilyen hangok, hogy valószínűleg túlságosan LMBTQ volt ez a verseny a magyar közmédia számára, aki delegálja a versenyzőt, de egyébként, ha már egy kis politika, Magyar Péter az egyik országjárás állomásán megkapta azt a kérdést, hogy ha az Eurovíziós indulás miniszterelnöki hatáskör, akkor az ő győzelme esetén visszatérünk-e, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy mennyire az de ha az, akkor menjünk, mert ezt nem vehetjük el magyar előadóktól, hogy 200 millió embernek megmutassák magukat.
2: Akkor még az a kérdés, én továbbra is így a vagy-vagy, itt vagyok, itt van az a litván jelentkező, aki totál ezüstre festi magát, és egy ilyen 1980-as évekbeli klub slágert dolgoz át egy ilyen felkavaró balladává. Tehát, hogy a ballada, vagy pedig tényleg a jó kis könnyen érthető tuc-tuc az, ami jobban működik?
3: Sokkal könnyebben tudnék válaszolni, hogyha ez a beszélgetés az mondjuk vasárnap reggel lenne, és ezt döntően már túl lennénk.
2: Oké.
3: Egyébként továbbra is azt mondom, hogy mind a kettő tud működni, tehát hogy az abszolút, ez dalfüggő, abszolút beállítottság függő, ki, hogy ki mit szeret igazából, azt pedig tényleg nem lehet megjósolni, hogy a nézőközönség mit fog majd jobbnak ítélni. A litván versenyzőről az biztosan elmondható, hogy az Eurovízió idei kiírásának legrémisztőbb kinézetét ő tudta produkálni, legalábbis amennyire ezt én így be tudtam fogadni, viszont az mindenképp mellette szól, hogy amellett, hogy ilyen hatalmas nagy körítése van a dalának, egyébként ő mellette egy kicsit ilyen aktivista is, és például amikor ő felfutott az Litván X-faktorban 2017-ben, akkor utána ő létrehozott egy ilyen saját kreatív teret, és tulajdonképpen a saját bevételeit arra használta, hogy különböző workshopokat és egyéb így a közösségnek adó dolgokat hozzon létre. Ez szerintem mindenképp szimpatikus, hogy van egy ilyen oldala is amellett, hogy kifejezetten rémisztő a megjelenés.
2: Az nem árnyékolja be az Eurovíziót, hogy 6 ország bojkottálja?
3: Ez szerintem attól függ, hogy milyen szemüvegen keresztül szeretnénk nézni. Itt a hangulat az csodálatos. Itt tényleg mindenki mindenkit szeret, és az, amit egyébként a magyar válogatott foci meccseken érez az ember a magyarsággal, hogy igen, negyvérből valók vagyunk, az itt valójában az európaisággal érezhető. Tehát itt nem nagyon van meg az az emberekben, hogy igen, azért ez mégse az igazi. Tényes való, hogy amióta 2004-ben bevezették az Eurovíziós dalfesztiválokon az elődöntők rendszerét, azóta most vannak a legkevesebben, 35 versenyző ország van pusztán. Viszont ez nem nyomja rá a bélyegét a versenyre. Ugye azt tudjuk, hogy Izrael részvétele az, ami miatt sok többen is bojkotáltak, mert hogy ugye Oroszországot például kitiltották a 2022-es megindított háború után az Eurovízióról, és azt mondták, hogy ha Oroszországot kitiltották, akkor Izraelt is ki kellene tiltani, és sokan egyébként nem is, vagy többen nem is azért léptek vissza feltétlenül, mert hogy Izrael indul, hanem azért, mert a többi tagország megkérdezése nélkül döntött erről az EBU, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége, úgyhogy igen, itt volt egy ilyen jellegű dolog. Nem nyomja rá a bélyeget, az viszont mindenféleképpen sajátságos, hogy például Spanyolország nincsen kint. Uh-huh. Az a Spanyolország, aki tényleg elképesztően régóta, 1961-ben debütált az Eurovízión, és ez az első alkalom, hogy nem neveztek indulót. Szóval itt azért vannak komoly áldozatai ennek a bojkott hullámnak. De azt gondolom, hogy a hangulatra nem nyomja rá a bélyegét, mert a szenzációs itt Bécsben, még a hatalmas eső ellenére is.
2: Jó, oké. Jó van, Péter. Köszönjük szépen a hangulatjelentést. Nyilván a talpon állóban sokkal több lesz mindenről. Hogy...
3: Abszolút, és még egy annyit hozzátennék, hogy egyébként az általatok elindított 90-es évekbeli utazás, itt amit a zeneileg legalábbis képvisel a műsor most, az folytatódik a talponállóban is, teki nem feltétlen zeneileg, hanem a 90-es évek Eurovízióiról is fogunk beszélgetni, mégpedig Bayer Friderikával, a valaha volt legjobb helyezést elérő magyar versenyzővel.
0: Negyedik volt, ugye?
3: Talponálló. Igen, negyedik volt ő 94-ben.
2: Okay. Köszönjük szépen, jó műsort nektek, és jó Eurovíziós fesztiválozást Bécsben.
3: Köszönjük szépen, srácok, köszönöm, hogy kerestetek.
2: Köszi, szia. Farkas Péter, a talponálló szerkesztő műsorvezetője számolt be arról, hogy milyen a hangulat az Eurovíziós Dalfesztivál faluban, vagy Fesztivál Cityben, Bécsben. Mi pedig már be is zárjuk a heti millás reggelit. Köszönjük szépen az egész heti kitüntető figyelmeteket. Jövünk vissza természetesen hétvége után. Hát lesz itt minden. Záporok, némi napsütés, de azért alapvetően készülni kell a zivataros záporos időre, mediterrán ciklonra. Az majd kitart egészen szerdáig, úgyhogy nem kezdődik ilyen extra jó idősen a hét, de reméljük, hogy a vízmennyiség azért pozitívumot tud hozni valamennyire a szárazságban. Köszi a figyelmet, jó pihenést mindenkinek, sziasztok!
5: Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
5: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
5: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
5: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
8: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
10: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
5: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton is. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton, a Nagykörútnál mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, várhatóan 13 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-as autóút felé. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Számos új határozatot hozott már az új kormány. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormány elrendelte Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítését. Felülvizsgálják a közszolgálati médiaszolgáltatás működését is. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek, a vezetőtestületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítanak fel a biztonsági készletekből, ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el. Az intézkedés szerint 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. A viszont eladói plafonár változatlan marad, benzin esetében 286 forint, a gázolajnál pedig 315 forint literenként. A védett ár nem változik, de a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, hanem a nagykereskedőké. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.
17: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Ma délelőtt még többnyire napos, gomoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Egy a zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A hétvégén így borongós idő várható sok esővel, és néhány fokkal hűvösebb is lesz.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors gitárosa és dobosa Robbie Krieger és John Densmore egy napon 67-ben sétára invitálták a banda frontemberét Jim Morrisont, hogy kirángassák depressziójából. A Los Angeles-i Laurel Canyonban kötöttek ki, ahonnan nagyszerűen rá lehet látni a városra. A festői szépségű naplemente közepette, a beton dzsungel nyüzsgését távoli, nyugis környezetből figyelve Morrisonnak értékes gondolatai támadtak az elidegenedésről. Másnap lelkesen prezentált a zenésztársainak a People Are Strange szövegét. A zenéért Krieger felelt, és a kritikusok megjegyezték, hogy a dallam az európai kabarék világát idézi. Nem csoda, hogy 2023-ban feldolgozta a közegben otthonosan mozgó Budapest bár az enyhén Morrisonos hangú Kis Tibi énekével.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kérdezte pajkosan Geszti Péter a Jazz meg az élén 1998-ban. Masterwell, When I Was a Sperm című dala 3 évvel korábban 1995-ben jelent meg a távoli Egyesült Államokban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Orange Pekó a tealevél méretére utaló kifejezés. A hosszú, hegyes leveleket hívják így. De Orange Pekó a neve annak az 1998-ban alakult japán fúziós jazz duónak is, amelyben Kazumo Fujimoto a zenéért, Tomoko Nagashima pedig a szöveges betétekért felel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
3: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as, 70-es évek funk soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings. Az angol gyökerű, New Yorki star DJ producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala a This Land Is Our Land, a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét. Yeah.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az anyai és apai intelmek figyelmen kívül hagyásáról is szól Macy Gray Sexual Revolution című 2001-es száma. Ám a szól énekesnő később azért került bajba, mert a menedzseri intelmeket is figyelmen kívül hagyta. A 2007-es Barbados Jazz Fesztiválon fellépő sztárt hiába figyelmeztette a stábja, hogy arrafelé a nyilvános káromkodás súlyos bűnnek számít, Gray szokása szerint többször megismételt egy Mother kezdetű csúnya szót a koncerten. Aztán a backstage-ben rendőrök várták az énekesnőt, és közölték, 12-szer hangzott el a tiltott kifejezés, 12-szer letartóztathatnák. Gray nyilvános bocsánatkéréssel simította el az ügyet, majd elmenekült az országból. Mázli, hogy nem Samuel L. Jackson volt a műsorvezető a fesztiválon, nála biztosan nem állt volna meg a számláló 12-nél. Imádom ezt a számot. Nem a 12-t, a Sexual Revolution-t.

Barkóczi Noémi vagyok, ez pedig a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művésznéven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021 júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adót egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia. Zivatarokkal, kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a 2021 óta álló kordont, amely elszeparálja a Karmelitát a közterülettől. A munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg, majd sajtótájékoztatót is tartottak. Itt elhangzott, hogy a kormány áttekinti a budavári épületek funkcióját és munkálatait. Magyar Péter szerint az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a rendőrség fogja biztosítani a látogatók belépését, és a kordonok elbontásával szabad lesz a járás a színház utcában is. A belügyminiszter szerint látogatható lesz a miniszterelnöki irodarész, a terasz, a Karmelita kertje és a kormányüléseknek eddig helyt adó nagy terem is. Tegnap megtörtént a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség. Nem tűr halasztást az azbeszt mentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben, írja az országgyűlés elnökek közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most viszont körülbelül a 90. helyre ugrott előre. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak is engedélyezte, hogy vásároljon a cég csipjeiből. A társaság értéke csaknem 5500 milliárd dollárnál jár. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette az orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma nyugat felől beborul az ég és országszerte záporokra, viharos széllel kísért zivatarokra számíthatunk. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, a hétvégén borongós idő várható sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Spitzer Gyöngyi, ismertebb nevén Soma Mamagésa, akit köszöntök, szia!
2: Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat!
1: És hát kerek évszám következik a te életedben, nem sokára, május végén ünnepled, kimondható, ugye, a 60. születésnapodat, annyira, hogy ez igazából egy közösségi esemény is lesz.
2: Igen, szeretném azokkal ünnepelni, akik szeretnek engem.
1: Szeretnéd őket megajándékozni.
2: Igen, nagyon sok barátom is lesz, a 4 testvérem, tehát a rokonságból is sokan eljönnek, de azoknak is nyitva az ajtó, akik úgy gondolják, hogy jó lenne együtt ünnepelni, és egy nagyon különleges műsorral készülök.
1: Igen, ez tőled azért nem szokatlan, hogy ha valamivel készülsz, akkor abban mindig van egy csomóféle fajta olyan elem, amiben megtalálhatja mindenki azt, ami számára megfelelő, ami számára új, ami hordoz neki valami kihívást.
2: Igen, nagy integrátor vagyok, meg nagyon, nagyon tudom vegyíteni a különféle stílusokat, műfajokat, érzelemre hatás, eszközöket.
1: Na, fogunk is erről beszélni, csak én arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha most az előttünk álló egy órában csinálunk egy ilyen visszatekintést, nyilván amennyi ebbe belefér, meg nyilván, hogy ami érződik, hogy szívesen beszélsz róla, mert nincs ez köztünk megbeszélve, nem találtam ki előre. Csak arra gondolok, hogy azért a visszatekintés az időről időre fontos. Nem tudom, te mit gondolsz.
2: Egyet értek maximálisan. Tulajdonképpen ez egy picit már felkészülés a halálra, az összegzés.
1: Gondolod?
2: Gondolom. Minden ősi kultúrában a halálhoz közel álló embereknek az első nagyon fontos lépés az, hogy összegezzék az eddigi életüket, és ebben az összegzésben van az is, hogy milyen hibákat követtem el, kiknek mit okoztam, mennyi jót tettem, mennyi jót adtam, mert valójában, tehát az én hitem az, hogy a pokol nem más, mint az összes olyan fájdalom, bántás, amit én másnak adtam, az lesz a túlvilágon a poklom, ha azzal most itt nem szembesülök, és most még itt nem mondom ki, akik ellen hibát követtem el, hogy sajnálom, mert egyébként saját magadat le tudod oldani a saját keresztedről ezzel, és a úgynevezett mennyország idézőjelben pedig az a sok jó érzés, amit te a szereteteddel, adni tudásoddal nyújtottál világnak.
1: Na, hát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy az összegzés az mindenképpen a halálra való készülés. Én azt gondolom, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor összegzünk, amikor azt átnézzük, hogy most hol tartunk, mi az, ami még előttünk van, mi az, amire reagálhatunk a múltból, de értem, amit te mondasz.
2: Igen, most akkor... én ezt hosszú távra mondtam. Rövid távon nyilván minden ilyen kerek évszám, akár 30, 40, 50, 60, az, hogy oké, akkor hol tartok, mit értem el eddig, kereke ez az élet, mi az, ami még beleférhet, mi az, ami még egyáltalán az én energiaszintemen ebben a korban, úgymond benne van a pakliban.
1: Igen, és... ez egy fontos kérdés, igen. Mi az, ami még benne van a pakliban, nagyon fontos. Na de akkor először is, mert már valamennyit mutattál ebből, de akkor mi a te hited? Mi van az élet után? Mit gondolsz?
2: Hát én kicsi koromban már azzal a tudással születtem, tehát emlékezéssel, hogy életről életre reinkarnálódunk tovább, és emlékszem, hogy 5 éves voltam, amikor az anyám valakivel beszélt, és kimondta ezt a szót, hogy reinkarnáció, és én megkérdeztem, mit jelent, anya elmondta részletesen, és egy ilyen nyugalom töltött el, hogy de jó, hogy van szó arra, amit tudok, hogy van. Nekem több előző életem be is ugrott, emlékbetörés formájában, de voltam különféle utaztatásokon is, regressziós hipnózison, pránaládi utaztatáson, stb. Tehát nagyon is izgattak az előző életek. Tudom, hogy különféle stációkon megyünk majd keresztül, amíg visszaérünk a forrásba. Forrásnak nevezem azt a helyet, ami a lélek otthona. Nem egy forrás van, hiszen nagyon különféle lelki rezgés szinten, vagy tudatállapoton, vagy érettségi szinten vagyunk. Mindenkinek megvan a maga lélek családja, de ezek a források egymással egyébként kapcsolódnak, mint egy ilyen multidimenzionális mandala, én így képzelem el, és ahogyan bejövünk az anyagba, annak is stációi vannak, ezt is megéltem, amikor családot kellett választani, egyébként én országot választottam, tehát én ide akartam születni ebbe a csodálatos, szakrális nyelvet beszélő országba, és ugyanígy, amikor majd megyünk ki. Tehát bennem nincs félelem a halállal kapcsolatban, sőt, biztosan tudom, és már most kijelentem, hogy életfeladatom, sorsfeladatom, hogy az életem utolsó, nem tudom, tizen akárhány évében halálra felkészítő tanfolyamokat tartsak, én magam is készülök rá évek óta, mert bármikor jöhet, tehát bármikor, ezt azért tényszerűen megállapíthatjuk, akárhány évesek vagyunk, nyilván szeretnék sokáig élni, most született meg az unokám, aki 4 hónapos, és annyira szeretnék sokáig élni, hogy én szeretném megélni, hogy az unokámnak is van gyereke, mert látom az anyámon, hogy micsoda boldogság a dédunoka, hogy ő is ugyanúgy, mint én, kéri a napi friss képeket, videókat, hogy ránéz, hát láttad, milyen gyönyörű, hát most minden elfogultság nélkül, tényleg elképesztően cuki, és kéri az anyám, hogy küldjen már új képet, már 2 napja nem. Szóval, hát, és igen, látom azt a hihetetlen boldogságot, és azt mondtam, hogy hát ha az anyámnak megadatott, én is szeretném, tehát én hosszú életet szeretnék élni, de azért alázattal viszonyuljunk az élethez, mert hiszen tényleg a halál az kiszámíthatatlan. Biztos neked is van olyan ismerősöd, hogy minden mai napig nem értjük, hogy mehetett el.
1: Hogy nem, persze.
2: Például a Fábián Júli. Hát az van, mennyire nem illett hozzá a halál. Ahhoz a gyönyörű, napfényes, tehetséges, fiatal.
1: Tompos kártya.
2: Csodálatos. De te vagy ő. Hát szóval, igen. Szóval alázat a halállal szemben, mert olyanokat is elvisz, akikhez nem illik még, vagy nem illett még, vagy a mi értékrendünk szerint ilyen hülyeséget mondunk, hogy nem illett hozzá a halál. Tehát kérdésedre a válasz, ideiglenesen lakunk ebben a testben, és örök életű fénylények vagyunk, és én ezt láttam a 2 szememmel, amikor egy mexikói gombás beavatáson voltam, hogy fényből vagyunk, hogy tényleg fényből vagyunk.
1: Tehát te azt képzeled, hogy amikor ennek itt vége, akkor nincs igazából vége, mert a lélek az megy tovább valahova, és ahogy mondtad, ott elszámol, ugye, ha jól értem, akkor igen, azért elszámol, igen, a tetteivel, a gondolataival, a mások iránti cselekedeteivel.
2: Aki itt nem teszi meg, akkor odaállt, mikor Káron viszi át a Ladikján a lelkét, ugye ez egy ilyen szép mitológikus kép erre, akkor abban a, ugye ott úgy tartják, 40 napban, ott van egy szembesülés. Milyen szép a magyar nyelv, szembesülés. Tehát ott nincs mese valamikor, hanem az életedben, halálodban. De azt gondolom, hogy jobb, ha itt tesszük meg.
1: Igen, igen, igen, az jó, hogyha azt így szokták mondani, ha földi dolgainkat lerendezzük.
2: Igen.
1: Na, hogyha visszatekintünk a te életedre, vagy most te a saját életedre, és én nyilván valamelyest inkább a pályádra, hogy azért hosszú évtizedek óta a közélet része vagy, és azt hiszem, hogy úttörő is voltál egy csomó dologban.
2: Igen, úgy utólag én is látom.
1: Ugye,
2: miért bolondnak hittek, ma már divat.
1: Főként ez az önmagunkkal foglalkozás. Az önmagunkkal foglalkozás, a magunkra való reagálás, ami a vágyunk, azt kimondjuk, megéljük, hogy ez erre való bátorításban.
2: Igen, az önfelvállalás, igen.
1: Emlékszel arra, hogy ez neked hogy jött a saját életedben, és utána hogy jött az, hogy te ezt ki is ragd?
2: Hogy jött a saját életemben az önfelvállalás?
1: Igen, tehát mi történt, amire egyszer csak azt mondtad, hogy na az van, hogy én ilyen vagyok, ha tetszik, ha nem.
2: Egészen konkrétan ennek a mintája és az alapmagja, ez 6 éves koromban történt, ugyanis én 6 évesen általános iskola elsőben kerültem először közösségbe, mivel krónikus bronhitiszem volt, nem lehettem se bölcsődé, se óvodás, konkrétan amíg a szüleim nem váltak el, ugattam. Tehát ők olyan izzó gyűlöletben éltek, amivel én konkrétan torkig voltam, és amikor 16 évesen ők elváltak, így véget ért a krónikus légcsőhurut.
1: Magyarán te volt a tünet hordozó.
2: Abszolút, tehát egyértelmű, és én akkor szembesültem először, hogy abban a hajdúbihari városban, a Hajdúnánáson, ahol éltem, valójában nagyon kilógok a sorból, mindenféle szempontból, egyrészt magasabb is voltam egy fejjel, másrészt az osztálytársaimnak a nagy többsége, szinte mindenki ilyen jó hajdúbihari tájszólással beszélt. Ugye ez a jellegzetes hajdúbihari tájszólás, ilyen kakuminális tej, ízesen szív, nézva út, he, te, oszt, tik, va utatok kereszt a nyújék.
1: Azt a... Hó. De hogy tudom.
2: És hát ebben nőttem föl 20 évig.
1: És te nem beszéltél így?
2: És képzeld, az apám így beszélt. Apám így beszélt, de az anyám, aki egy elképesztő irodalmi műveltségű asszony, mind a mai napig csodálatos versmondó, egyik kollégátok Rutai Gábornak a verses kötetét ből mondott föl verseket, az fönn is van a netten, a Gábor imádja. Na a lényeg az, hogy az anyám annyira szépen beszélt, és hát velünk volt 95%-ban, ő volt velünk, apámat nem sokat láttuk, és amikor én bekerültem az osztályba, akkor konstatáltam, hogy mindenki így beszél, kivéve engem, és azt éreztem, hogy annyira kilógok a sorból minden másban, hogy muszáj valahogy tartozni szeretnék közéjük, hozzájuk.
1: Világos.
2: Mert a gyerek ilyen, hogy nem akarsz kilógni. Meg az ember ilyen, nem akarsz kilógni a sorból. Hát, ha egy közösség része vagy, akkor oda tartozol. Ki az, aki direkt kívülálló szeret lenni. És akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor én is így fogok beszélni. Most másnap túl így beszéltem, de csak egy napig, mert hazamentem, és este azt éreztem, hogy ilyen, hát nyilván 6 éves gyereknek még nem sok szava van arra, hogy mit érez, de azt éreztem, mintha koszos lennék, ha összekoszoltam magam, hogy ez nem én vagyok, hát hogy miért csinál, olyan, de áruló lettem, azt éreztem, hogy szembe köpöm magam, hogy ez ilyet soha, és akkor ott eldöntöttem, hogy soha többet nem szabad olyat csinálni, amivel te azt hiszed, hogy akkor jobban elfogadnak, csak azért, hogy hozzájuk tartoz. És ott valahogy ez mélyen megmaradt, mint egy minta, és ráadásul ezt egyedül meccseltem le, tehát nem, én nagyon sok mindent nem osztottam meg senkivel. Amennyire ma megosztok, így visszatekintek a régi Gyöngyikére, aki 13 éves korától naplót írt, aminek az volt a neve, hogy titkoló, mert senkinek nem mondtam el dolgokat. Mert azt éreztem, hogy ezt nekem egyedül kell megoldanom, feldolgoznom. Mint például a menstruáció megjövetelét egy táborban. Szóval ezt is egyedül magam. És akkor mondom, a minta az ott lett 6 évesen elvetve.
1: És azt gondolod, hogy azóta nem is csináltál ilyet? Vagy arra törekszel azóta is? Na, ez viszont egy elég nagy küzdelmes életnek tűnik nekem. Nem, mint hogyha azt mondanám, hogy mindig mindenhova be kell állni a sorba, de vannak helyzetek, amikor az embernek egész egyszerűen felül kell, vagy újra rá kell nézni arra a helyzetre, hogy tud-e valamit letenni magából azért, hogy odálljon, és ezek főként családi helyzetek amúgy, én azt gondolom ebből.
2: Igen, főként családi helyzetek.
1: Igen.
2: Főként családi helyzetek, mert emlékszem, amikor kemény fizikai munkákat végeztem érettségi után, mert nem vettek fel ugye éveken át a színművészetére, és én meg máshova nem akartam akkor még menni, hogy amikor a Magyar Gördül csapágyművekben betanított 3 műszakban esztergáltam, akkor azt éreztem, hogy jó, oké, itt vagyok, esztergálok, de azért most már akkor azt vállaljuk be, hogy kilógok a sorból, és emlékszem, hogy ilyen gyönyörűen nagy fekete kalapban mentem be, akkor még nem volt fekete körömlak, és én csináltam, egyetem is lehetett látni, szocializmusról beszélünk, 80-as évek vége, tintempent raktam sima átlátszó körömlakba, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor legyen fekete a körmön, mert az aláévődött olaj miatt valahogy takarni kellett, és nem tudom, magam fúrtam nyukat az orromra, mert akkor még ilyesmi sem volt, vagy felborotváltam a hajam kopaszra, vagy még pipáztam, akkor úgy még rá is raktam egy lapáttal, hogy
1: oké, és mit akartam kifejezni?
2: Azt, hogy úgy tűnik, hogy beálltam a sorba, itt vagyok ebben a 8 órás gecsoló munkában, ahol ennek nagyon szigorú rendje van, de valójában nem itt vagyok.
1: És valójában te nagyon máshova vágysz, csak most ez a szükség.
2: Akkor a napi 8 órával úgy tartottam fenn magam, hogy végig azt álmodoztam, hogy Fellinivel fogok forgatni, tehát nem szarral dobálóztam legalább az álmaimban, akkor lehetett volna Makkáról is, de nem, én egyenesen Fellinivel forgattam. És igen, ahogy mondod, hogy a családon belül, tehát az apámnak próbáltam sokáig megfelelni, már azzal, hogy stréber voltam, mert azt gondoltam, ha majd jó tanuló vagyok, akkor apa jobban szeret, valamiért ez volt az illúzióm, sok gyerek hiszi ezt, szerintem, ha te jól teljesítesz az iskolában, és megmutatod, hogy mennyi ötös van a bizonyítványod, akkor biztos jobban fog apa vagy anya szeretni, és nagyon sokáig nem akartam észrevenni, hogy nem, ez csak egy illúzió, Gyöngyike, de amikor ez világossá vált, és 18 évesen közöltem az apámmal, hogy nem vettek fel a színművészetére, és az apám megkérdezte, és a Kossuth Egyetemre nem jelentkeztél, ahol egyébként a anyám húgának a férje volt professzor, és még ha szarul teljesítek is fölvesznek, de ráadásul meg 4,6-os bizonyítványa simán fölvettek volna magyar történelem, vagy magyar népművelés szakra, és mondtam, nem adtam be. És akkor az apám akkor volt utoljára, hogy tényleg úgy megvert, hogy még rugott is belém, és akkor üvöltött ezzel a hajdúbéri tájszólásba, az én jányomból nem lesz Bohóc színész, kurva! És akkor így felálltam, és mondtam, de apa, én Bohóc színész, kurva leszek, ha az akarok lenni, és akkor 2 évig nem mentem felé, és nagyon fájt, de azt éreztem, hogy nincs kompromisszum, még az apámnak sem. Szóval, hogy valahogy valami hozott nagy erő, és mondom, ott 6 évesen az a kislány ott mélyen eldöntötte, hogy nem, még a családnak sem kell megfelelni. Még akkor sem, ha annyira vágyom a szeretetére, mert nagyon sokáig vágytam az apám szeretetére, tehát ha egy visszatekintést veszek, akkor az életem egyik legmeghatározóbb dolga az volt, hogy nem kaptam tőle elég visszajelzést arra, hogy én szerethető vagyok, és hát igen, én nagyon sokáig egy szeretett koldus voltam. Igen, ez van.
1: És akkor bántott is téged?
2: Hát igen, igen, ő tulajdonképpen akkor érintett, ha ütötte, hát neki az volt, ez őben ennyi szorongás volt. Hát én utólag látom, pont az Angster Mariná volt, hogy ő kirakta a családi tablót. Tabló az ugye a családállításban, amikor 3 generációt rakott ki, és láttam, ahogy rogyadoznak, düledeznek az emberek, hogy az apámat megjelenítő segítő, az alig bír talpon maradni. Annyi szorongás volt, az apám családja zsidó család volt, nagyapám ő munkatábor került, az ő szüleit Auschwitzban ölték meg, szóval én láttam abban a családban azt az elképesztő mennyiségű szorongást és elfolytást és családi titkot, például 18 volt, amikor megtudtam az eredeti nevem, azt is úgy, hogy az anyám veszekedett velem, és akkor rám szólt, egyébként meg nem is Somogyinak hívnak benneteket, valami hülye nevetek van, nem tudom, hogy mi, de nem is ez az igazi neved. És akkor kérdeztem a nagyanyámat, mert a nagyapám akkor már nem ért, nagymama, mi a rendes nevünk? Gyöngyik, erről nem beszélünk. És akkor megfogtam azt a kis törékeny öregasszonyt, és így odaraktam a falhoz, mi a nevünk? Így megráztam, és akkor így kinyögtő, és Spitzer. Mondom, azt hiszem, mit kell ezen ennyit szarozni? És akkor én 24 évesen kérvényeztem is, hogy én visszaveszem. És nem azért, mert ez a név jobban tetszik, hanem azért, mert én nem akarok olyan nevet viselni, amit félelemből változtattak meg.
1: Világos, meg az azonosság.
2: Meg, igen, hát, az egyszer utána senki mentél. Nem is vette vissza a családból. A Somogyi az ugye a Somogyiból lett a Soma. Mindenki, minden Somogyi Soma lett. Tehát a tornatanár dobta rám még a suliba. Az összes testvérem, aki kis Soma, nagy Soma, közepes Soma.
1: Ezt nem tudtam.
2: Igen, igen, mert Somogyi Gyöngyi voltam, tehát ez ilyen mezei, egyszerű a történet.
1: Hát nem annyira egyszerű, de értem.
2: Mármint, hogy a Soma név
1: értem.
2: Tehát létrejött.
1: Jó, oké, ezeket mind nem tudtam, és nagyon is megmagyarázza nekem azt, hogy ugye te egész életedben azt tanítod, azt hirdeted, hogy minden, ami az emberben rossz érzést okoz, annak menj utána, keresd meg, ami gátol, ami akadályoz, mert hogy ezeknek okai vannak.
2: És de hát ezzel a családi háttérrel azért értem. Hogy jöjjek, hogy és ha egy a visszatekintésemben az eddigi 60 évemben egy fő nagy üzenetet szeretnék összegezni, akkor az tulajdonképpen az, hogy minden trauma, fájdalom a te transformációs tőkéd.
1: Igen.
2: Ennek egyébként van szakirodalma a pszichológiában, a krízisek ajándéka. Tudjuk jó, hogy minden nehézség, trauma, fájdalom. Ha megértem arra, hogy megértsem, hogy minden értem való, értem, akkor az átalakul karizmává, erővé, átadni való tudássá.
1: Hát meg akkor, hogyha ezt van benne.
2: De ezt meg kell dolgozni.
1: Meg van benne elég belátóképesség, reziliencia.
2: Hát ezt felszínre kell hozni, meg kell dolgozni, hosszú folyamat. Én mind a mai napig 6 hetente járok egy olyan gyógyítóhoz, aki főállású kineziológus, családállító, mellette kranioszakrál terapeuta, és kitanult egy Reconnective Healing nevű módszert, és a végén a másfél órás oldások után még felfekszem egy asztalra, ahol már csak finoman energiákkal dolgozik, és az már nagyon kellemes lazítás. Tehát azt gondolom, hogy életünk végéig tartó az a önmunka, amivel azt a sok-sok, hát igen, nehézséget, fájdalmat, traumát és sérülést, amit nem csak a saját egyéni életedből hozol, hanem generációk láncolatával, hiszen mi vagyunk az első olyan generáció, én úgy hívom magunkat, hogy híd generáció, akik hagyunk itt egy régi világot, megyünk egy új fele, de még nem vagyunk az új világban, még most megyünk át a hídon, de az első olyan szűzhóba taposó generáció, akiknek megadatott például az is, hogy a transgenerációs hozadékokkal foglalkozzunk. Hát anyáink foglalkoztak, nem is hallottunk ilyenről, nem is volt téma. Persze. Ez most nyílt ki, ez a kapu. És a mi, most nagyon nyersen szólva, a mi nyakunkba szakadt a szar. Tehát a generációkból hozott millió feldolgozandó. Tehát ezt vegyük tudomásra, hogy életünk végéig takaríthatjuk magunkat.
1: Abszolút, és közben meg az is van, hogy ez, mindez hozott egy csomó lehetőséget arra, hogy már a következőknek majd ne kelljen, vagy legalábbis ne ennyit. Igen. Amúgy minden generáció kitermeli a maga szomorúságát és nyomorát.
2: Efelől de azért ne felejtsük se legyen, el, hogy mi az X generációsok, ugye, a ma döntéshozó, hát középkorúak javarésze, a mi nagyszüleink voltak a második világháborúban.
1: Így van, így van.
2: Minden idők legnagyobb háborújának a következményei dominánsan az X generációsokban
1: így.
2: Van.
1: Ennek is van szakirodalma, így van. Na, most gyorsan adunk zenét, meg feles információkat, jó. És aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Spitzer Gyöngyi vagy, ahogy többen ismerik, Soma Mamag, és a zene után jövünk, maradjatok.

0: Rádió Café. Rézmálon, az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
5: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Spitzer Gyöngyi, vagy ismertebb nevén Soma Mamagésa, és május 29-én töltöd a 60. életévedet, előre nem köszöntelek, de minden jót neked, már most.
2: Köszönöm.
1: És ez egy bulival lesz összekötve, tehát egy olyan bulival, ami egy közösségi esemény is, és ígértem, hogy erre is ki fogunk térni, csak közben belementünk egy ilyen visszatekintésbe, összegzésbe, és nagyon köszönöm neked azt az őszintességet, ahogy elmesélted itt az elmúlt részben.
2: Nagyon fontos, hogy szégyentelenítsük magunkat.
1: Igen, igen.
2: Hogy a, igen és ne szégyeljünk itt semmit, ami volt. Hát mindig csak
1: de egyébként azt
2: lenni
1: is gondolom, hogy nem, ez abszolút nem tett félreért, és nagyon esik, semmi szégyen nem volt akár a családodban, akár abban, hogy milyen viszonyaid voltak, viszont azt gondolom, már mint mondjuk az édesapáddal való, mi kiderült, hogy egy nehéz. Szeretetért kuncsorgó, igen, egyébként sokszor inkább agressziót visszatükröző, igen, kapcsolat volt. Ez Nem is, én nem a szégyen szót használnám rá, hanem azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lehetett, fájdalmas mindezekkel szembenézni,
2: igen,
1: és elgyászolni valamit,
2: hozott, igen,
1: amit sosem kaptál meg. Tehát, hogy egy vágyott kapcsolódást, egy vágyott gyerekkort. Viszont ezt így elmondtad, és arról is beszéltünk, hogy te egész életedben törekszel, és mutatod azt, hogy jó, hogyha az ember szembenéz, az viszi őt előrébb, az alapján felszabadul, és ezt lehetett tudni, én annyira emlékszem, még fiatal voltam, és emlékszem, hogy a kicsi gyerekeidről meséltette, már kicsi gyerekeket is adott esetben, ha bármi traumatizálja, akkor egész egyszerűen viszed őket, igen, hogy ezzel nézzenek szembe, hogy lássanak rá, hogy fogalmazzák meg.
2: A gyerekeim egészen picike koruktól, ilyen 2-3 éves koruktól rendszeresen oldva voltak kineziológus által, aztán nagyon sok más módszert is kipróbáltak, ahogy lehetett, azonnak küldtem őket családállításra is, és mind a mai napig járnak kineziológushoz ők is, mert tudják, hogy nagyon fontos a lelki karbantartás.
1: Hát igen, igen, ez nagyon sokat számít. Na viszont, amire én kíváncsi vagyok, szóval, hogy ahogy megyünk előre az időben, egy csomó minden dolgozik az emberben, egy csomó minden történik, és szerintem vannak azok a részek is, amiket lehet, hogy már megdolgoztunk, családi vonalakat, mégis ahogy idősödünk, érezzük az erejüket, hogy jönnek előre, másként tekintünk rá. Tehát vannak olyan, hogy mondjam, nekem is vannak olyan családi sérülések, vagy családi minták, amik ellen nagyon sokáig küzdöttem, és aztán egyszer csak megtanulom magamhoz ölelni, hogy bennem is bennem van. Ez itt van.
2: Igen, hát és ez lehet, az öngyógyítás ajándéka.
1: És lehet, hogy ez valaki olyan, akitől itt van, aki már nincs közel, vagy aki már egyetlen nem él, és megtanulom szeretni azt, hogy bennem is bennem van az, amit tőle hozok, még akkor is, ha amúgy a falra másztam ettől. Szóval, hogy érdekes, és érdekes az is, hogy reagálsz magadra. Ha azt kérdezem, hogy az elmúlt 40 évben, tehát a felnőtt létedben, volt-e olyan, amit megbántál, de nem azért, mert te rosszul csináltad, hanem azért, mert ma már máshogy gondolod azt a dolgot. Van-e ilyen?
2: Ó, nagyon sok van, persze.
1: Tehát
2: persze,
1: nem olyanra gondolok, amire persze azt mondod, hogy hiba, hanem
2: nagyon
1: egyszerűen
2: nagyon sokszor bántottam a férjemet fel, teljesen jogtalanul, és igazságtalanul, és hát nyilván, és sorolhatnám, meg hát nyilván a gyereknevelésben is nagyon sok olyat követtem el, amit ma másképp csinálnék.
1: Oké, de ezek ilyen fizikai és rutin dolgok, amiket az élet hozza, és csinálod. A férjed bántása az egyébként abból a szempontból érdekes, ha már te ezt így kimondtad, hogy ugye volt időszak, amikor a kvázi nyílt házasság volt.
2: Nem, ő csak annyit mondott, hogy magázva, mert néha mi szerepjátékokat játszunk, és akkor magázódunk. Ismerem a maga vérmérsékletét, kérem, ne mondja el a részleteket. Tehát tudta, hogy én a leány lakásomban, mert ugye nekem volt leány lakásom, ott nem csak a olvasással töltöm az időt, vagy a naplóírással, vagy mondjuk úgy, hogy sejtette, érezte, de azért azt nem akarta tudni, nem akarta tudni a részleteket.
1: Oké, de mégiscsak volt, tehát ez a

0: felszínen volt.
1: Igen.
0: Na, én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted hogy bírta ezt ki a házasság? Mert megmondom őszintén, az én mondatomnak a vége az az, én látok sok ilyet magam körül, ahol ez mint egy ilyen megoldó kulcs bejön, és nem élik túl a házasságok.
1: Ehhez egy annyira érett, bölcs, felnőtt ember kellett, és egy ennyire elképesztő, feltétel nélküli szeretet, ahol amilyen egészen ritka, egészen páratlan, tehát ő nem az egóból birtokló férfi volt, hanem a tényleg a szívből szerető férfi, aki annyira szeretett, hogy fontosabb volt az szeretet, mint az, hogy az egójának ez rosszul esik. Ez egyfajta spirituális érettség, amivel nagyon kevés ember rendelkezik, és később láttam meg én is, hogy úristen, mekkora ember a férjem, mekkora szellem, micsoda szellemóriás, mennyire bölcs, és mennyire tud szeretni.
0: Te, és emiatt lehetett az, hogy te nem is akartál ebből soha elmenni? Mert ez a szeretet, ez a szabadon tartott szeretet?
1: Pontosan. Egy ponton rájöttem arra, hogy onnan tudom, hogy szeret, mert mellette igazán szabad lehetek. És végülis ez a szabadság, ez a szeretetnek is egy fokmérője. Tehát amikor a másik nagyon beköt és nagyon birtokol, hát ott felmerül a kérdés, hogy önmagát szereti, vagy a másikat szereti.
0: Oké, de ha jól értem, akkor ezt innen visszanézve ma már azért nem biztos, hogy tetted volna így vele.
1: Akkor csak ezt tudtam tenni, tehát akkor még itt tartottam.
0: És hol változott ez meg
1: benned? Volt egy pont, amikor én annyi fájdalmat okoztam neki, hogy már én akartam válni. Ez egy nagyon tipikus jelenség. Bert Hellinger ezt kiegyenlítődés törvényének hívja, aminek az a lényege, hogy egy ponton túl, hogyha túl sok fájdalmat adsz a másiknak, amiből nem kapsz vissza, te kell, hogy kilépjél, mert adós maradsz.
0: Világos.
1: És hát neki majd megszakadt a szíve, de hát mit volt mit tenni, ez az én döntésem, tiszteletben tartotta, meggyászolta a kapcsolatokat, tényleg nagyon szenvedett akkor, majd egyszer csak érzékeltem, hogy kivirult, miután elengedett, hogy jó, hát ha annyira válni akarsz, akkor váljál, utána ő szerelmes lett egy nála 26 évvel fiatalabb lánykába, és hát akkor ott fordultam át, hogy ja, hát eszem ágában sincs, hogy egy ilyen csodás férfit elveszítsek. Ez is nagyon tipikus és nagyon emberi, hogy ott lesz, akkor lesz értékes a másik, amikor már másnak is kell, úgyhogy az a szerelem 2 évig tartott, és akkor 2 év után meg én mondtam azt, hogy figyelj, ha tényleg úgy gondolod, hogy ő az, akkor ezt ne húzzuk tovább, és akkor ők csukta be az ajtót ott, de azért az mire visszaépült a kapcsolat, szóval ez egy ilyen 5-6 éves kis gödör volt, amit megjártunk, hogy először én akartam szétszúzni, aztán ő mondta, hogy jó, válunk, akkor ő lett szerelmes, akkor ő szakított, akkor mire bizalom visszaépült, és akkor utána jött egy szintlépés, úgyhogy most már 10 jó néhány éve kölcsönös hűség, bizalom, szeretet, és ez egy nagyon nagy kényelem, és egy szintlépés, és egy mélyülés, és egy mélyülő monogámia, elképesztő ezt, nekem valaki azt mondja, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt, hogy ó, te még mélyülő monogámiában lesz, mintha sokféle monogámia lenne, tudod, a kalandozó monogámia, nem tudom, a szenvedélyes és szenvedélytelen monogámia és a mélyülő, akkor nem fogom elhinni, de hát igen, ez is a egyensúly törvénye, hogy a rablóból lesz sokszor a legjobb pandúr, és akár az ilyen bővérű asszonyságokban lesz aztán a végén egy kis túlzásra szent asszony. Na minden esetre, visszatérve a születésnapi műsoromra, ott lesz egy konkrét áttekintése az életemnek. Az első résznek Soma Summarum a címe, és a első oától, szó szerint az unokám oázását fogom beadni. Oá. A mai napig nagyon pörgősen, nagyon intenzíven írtam meg is nézettem egy szerkesztővel, tehát még azt is feszesebbre húztuk. Az egész életemet elmondom, úgyhogy 4-5 perc szöveg, beszéd, utána jön egy odaillő zeneszám. Egy nagyszerű zenésztársaimmal, a Vanavan zenekarral, megint szöveg, megint zene. És akkor így elmegy 1 óra 40 perc, elég, de nem lesz unalmas, onnantól, hogy nem lesz unalmas, mert megkértem a lányomat, hogy hallgassa meg, hogy mi a véleménye. Ja, nem érdekel, mert ismerem az életedet, mondta először. Már attól félt, hogy unalmas lesz. Aztán mondta, hogy jó, nem bánom, akkor olvasd el. És És ő is úgy hallgatta, hogy wow, anya, ez mennyi fordulat, ez nagyon izgi, ezt írt meg könyvben, anya, ezt meg kell írni könyvben, ezt meg kell írni, meg is szeretném, idősebb éveimben intenzíven szeretnék írni, és festeni, és lenyugodni, és ez ebből az őrült pörgésből egyszer végre valamikor tényleg kiszállni. No, de visszatérve, a summa summarum az egész életutam elmeséli. És akkor az első rész végén kitettetem a jelenlevőkkel a székeket a terem szélére, és a második rész már varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, mert a végén azt szeretném, hogy amit ott létrehozunk intimitásban, kapcsolódásban energiát, azt kvázi, mint egy ilyen energia hálót így ráhúzzuk az országra, mert hiszem azt, hogy a születésnap az egy mágikus belépési pont, amit ha a születésnapodon a szívedből kívánsz, tehát nem egóból, hanem tényleg a szívedből, akkor az megvalósul. És én azt fogom kérni, egyrészt én azt érzem tényleg minden nagy képviség nélkül, nekem minden megadatott ebben az életben, én teljes életet élek, ha még valamit lehet kérni, hogy legyen lányunokám is. Na,
0: de azon na még ki... akkor ez legyen.
1: De már így is
0: de így is nagyon boldog, hogy ez látszik.
1: Így is, tényleg minden, ami nagyon fontos, az nekem megadatott, tényleg. Hanem én már nem magamnak szeretnék kérni, hanem itt van az én gyönyörű unokám, meg gyerekeim, és hát a elkövetkező generációk, hanem azt szeretném kérni, hogy szerintem most van először esély Magyarországnak, hogy ebből a kettészakadtságból kilépjünk, ami egyébként Szent István király óta tart. És itt egy nagyon meghatározó és tanulságos könyvet ajánlanék mindenki figyelmébe, aki erre nyitott. Börcsök Mária, ő egy idős történész asszony, írta meg a Ketté szakadt Magyarország című könyvet, és ő végigvezeti, hogy minden korban mindig miért volt Magyarország ketté szakadt.
0: Abszolút, de te most azt gondolod, hogy most egy olyan történelmi pillanat
1: gondolom,
0: van, amikor
1: igen,
0: ez...
1: hogy valami gyógyulhat, hogy elindulhat.
0: Beforhat.
1: És beforhat, igen, és hogy a ketté szakadtságból ez sok-sok év. Sok-sok-sok év.
0: Nagyon.
1: És ez nagyon. Tehát, hogy... nem csak sok év, hanem sok-sok türelem, mert nagyon sok embertársunk még alszik. Spirituális szempontból nagyon sok az alvó gyermekember, aki, milyen egy gyermek? Egy gyermeknek fontos, hogy legyen apu, anyu, aki irányítja. Aki nem bírja még el a demokráciát, nem bírja el, hogy ő dönthet, és az övé a felelősség. És az neki még sok. És marad inkább a gyermek létállapotban. Egyébként globálisan is ott tart az egész világ, hogy
0: abszolút,
1: most tartunk
0: törforgás.
1: Ott, hogy a most itt spirituális szempontból mutatom a szolár plexus napfonat egóból megyünk a szívbe. De értem én, hogy meg kell élni ezt az állapotot is. Tehát az lesz a kérésem, hogy nagyon nagy türelemmel és tudatossággal gyógyítsuk a sebeinket és elfogadással és azzal a reménnyel, hogy igenis, ha nekem már nem az életemben, de legalább a gyerekeimnek, de az unokáimnak mindenképpen már nem egy széthúzó országban kell élniük. Hát ez nonsense. Tehát hány évszázadot akarunk még egy állandó, itt vagyunk egy csöpp arányi országban, most gondolkodjunk egy családban. Az ország olyan, mint egy család. Hát milyen az a család, ahol nem szólnak egymáshoz családtagok?
0: Abszolút.
1: Hát ez nonsense.
0: Közben tudod, mi van? Csak egy másodperce visszamelem, aztán utána én visszatérnek inkább a szülinapodra, amit a adás vége felé. Pont készülök egy olyan interjút csinálni egy történésszel, aki arról volt most nemrég egy est, hogy hogy van az, hogy minden vereségből a magyar befordul egy ilyen nem tud fölállni, önpusztító, önhibáztató, kifelé hibáztató, tehát hogy nem erőt nyer belőle, ugye vannak olyanok, mit tudom, a franciák, akiket, hogyha ér egy vereség, egész egyszerűen fogják, felszívják magukat, és mennek a következő kihíváshoz. És ez egyébként történelmileg bebizonyítható, tehát végig lehet menni a Mohácsi vésztől kezdve a bármeddig is. Szóval, hogy ez valami néplélekben történt beidegződés. Úgyhogy én pont akarok ilyesmiről beszélgetni, mert szerintem ennek is köze van ahhoz, hogy egyszerűen nem engedjük el egymásnak. Mert ugye a megbocsátással kellene kezdeni, meg azzal, hogy azt nézni, hogy mi az, amiről lemaradunk az életünkben.
1: Még jobb szó a megbocsátás helyett a megértés.
0: Hát igen, megértés.
1: Megértés, mert a megbocsátás megbocsátásban van egy picit ilyen, én vagyok abban a pozícióban, hogy téged.
0: Hát köszöntem a megbocsátásnak kölcsönösnek kell.
1: Igen, igen, hanem a megértés az az, hogy megértem azt, hogy ő, az ő szemszögéből ő ezt tudja igazságnak látni, de nem ragaszkodom, az, nem az igazsághoz ragaszkodom, hanem
0: a kapcsolat.
1: Hanem ahhoz, hogy oké, hogy te ezt gondolod, azt gondolod, de bocsika, mind a ketten emberek vagyunk, akik szeretetre vágyunk, akik mindannyiunknak vannak sérülései, mindenkinek vannak tévedései, és mindenki egész egyszerűen ezt a kis rövid, kis tyúkszaros életét szeretné harmóniában, békében, szeretetben, boldogságban valahogy leélni, és hogy törekedjünk már arra, hogy egy ha jóban vagyunk, mert egy hajóban vagyunk.
0: Igen.
1: Szóval, igen.
0: Na jó, hát ezt értem. És akkor lesz egy nagy buli, amit muszáj idehoznom, hogy a Cyborg templárnál.
1: A Rádió Café zenei főszerkesztője, az én régi-régi jó barátom, akivel annak idején 3 éven át együtt csináltunk műsort, úgyhogy én csináltam az interjúkat, és ő odaillő zenéket, és hát én az ország egyik legjobb DJ-ének tartom, és ennek a rádiónak van magasan az egész országban a legjobb zenei válogatása, ez tény, abszolút, és óriási megtiszteltetés, hogy a DJ Cyborg Templár zenél 10 órától éjfélig, éjfélkor pedig a saját kedvenc számaimat én válogatom össze, úgyhogy még éjjel 2-ig ott táncolunk.
0: Na, szóval az esemény hol található?
1: Ha fölment bárki az én weboldalamra somamamagesa.hu, és akkor ott az események között május 29, de van egy külön linkje is, somamamagesa.hu/életjáték, mert én így neveztem el, hogy ez az est egy életjáték.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltam, milyen jó végszó, az életjáték.
1: Igen, és játék az élet.
0: És játék az élet, így
1: köszönöm,
0: van.
1: Köszönöm.
0: És kívánom, hogy ez egy nagyon jó nap legyen majd aznap megteszem én is a akkor illő köszöntést, előre semmiképp sem.
1: Nagyon köszönöm.
0: De azt nagyon remélem, hogy jó lesz. És sok sikert kívánok, köszönöm. És boldog nagymamaságot.
1: Köszönöm.
0: Spitzer Gyöngyi, vagy az ismertebb nevén Soma Mama Gésa volt a vendégem, aki május 29-én lesz 60 éves, és erre lesz egy nagy közösségi buli, akinek van kedve nézzen utána. Köszönöm szépen a figyelmeteket, neked pedig az őszinteségedet.
1: Köszönöm szépen, várlak benneteket szeretettel, sziasztok.
0: És ezzel vége a Pontjókornak mára, és a hétre, szép napot mindenkinek, hétfőn 11-kor jövök friss adással, sziasztok.
2: Rádió Café. Zuglóban, az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive üteményre június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinuson. Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a kordont, amely elszeparálja a Karmelitát a közterülettől. A munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósvai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg. Számos új határozatot hozott az új kormány. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések és a 2010 és 26 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalókat. A kormány elrendelte Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítését, felülvizsgálják a közszolgálati média szolgáltatás működését is. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. Újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítanak fel a biztonsági készletekből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el. Az intézkedés szerint 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. A viszont eladói plafonár változatlan marad, benzin esetében 286, a gázolajnál pedig 315 forint literenként. Ez azt jelenti, hogy a védett ár nem változik, de nem a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, hanem a nagykereskedőké. Jelentősen nőtt a nyilvános elektromos autótöltők száma Magyarországon. Tavaly évvégére már 4227 engedély köteles töltőberendezés működött országszerte. Ez több mint 1000 darabos növekedést jelent egy év alatt, a hálózat mérete pedig közel harmadával nőtt. Az elektromos autók töltésére felhasznált energia mennyisége is látványosan 45%-kal emelkedett. Megváltoztak a szép kártyán maradt, fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-éig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, hogy az új közlekedéspolitikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma nyugat felől beborul az ég és országszerte záporokra, viharos széllel kísért zivatarokra számíthatunk. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, a hétvégén borongós idő várható sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
9: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
10: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
12: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia. Zivatarokkal, kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a 2021 óta álló kordont, a munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg, majd sajtótájékoztatót is tartottak. Itt elhangzott, hogy a kormány áttekinti a budavári épületek funkcióját és munkálatait. Magyar Péter szerint az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a rendőrség fogja biztosítani a látogatók belépését, és a kordonok elbontásával szabad lesz a járás a színház utcában is. A belügyminiszter szerint látogatható lesz a miniszterelnöki irodarész, a terasz, a Karmelita kertje és a kormányüléseknek eddig helyt adó nagy terem is. Tegnap megtörtént a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti ésszerűsítésekre van szükség. Nem tűr halasztást az azbeszt mentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben, írja az országgyűlés elnökek közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most viszont körülbelül a 90. helyre ugrott előre. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak is engedélyezte, hogy vásároljon a cég csipjeiből. A társaság értéke csaknem 5500 milliárd dollárnál jár. Jelentősen nőtt a nyilvános elektromos autótöltők száma Magyarországon. Tavaly évvégére már 4227 engedélyköteles töltőberendezés működött országszerte. Ez több mint 1000 darabos növekedést jelent egy év alatt, a hálózat mérete pedig közel harmadával nőtt. Az elektromos autók töltésére felhasznált energia mennyisége is látványosan 45%-kal emelkedett. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter...
1: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
2: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 15-én 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
1: Kiállítás.
2: Pécsen debütál a 44. magyar sajtófotó kiállítás május közepén. A város főtere a Széchenyi tér ad otthont a tárlatnak, amelyet a MUOSZ fotóriporterek szakosztálya által kiírt pályázatra érkezett képekből állítottak össze. Idén 258 szerző, összesen 6196 fotóval nevezett. A kiállítás a 2025-ös esztendő legfontosabb híreit, sorsfordító társadalmi eseményeit és az emberi lélek legmélyebb rezdüléseit mutatja be 14 kategóriában, a hírfotótól a sporton át a természetfotóig. A 44. magyar sajtófotó pályázaton a MUOSZ nagydíjasa Nemeh Diana lett, Nimród című sorozatával, amely a közönségdíjat is elnyerte. Az André Kertész nagydíjat Meleg Noémi Napsugár, a Telex munkatársa nyerte el 18 év az örökkévalóság című munkájával. A vándorkiállítás május 18-a és 28-a között ingyenesen látogatható a pécsi Széchenyi téren, majd több nagyvárosba is ellátogat. A sajtófotó kiállítás a fővárosban idén a szokásosnál később, szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban.
1: Színház.
2: 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vix Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gála estre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek, azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. Idén is központi szerepet kapnak a különleges családi formációk, színész, házaspárok, szülők és gyermekeik lépnek színpadra. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme, hogy a gálán színház igazgatók állnak a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív dolgozók nélkülözhetetlen munkájára. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A Víg Színház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, amely közvetlen támogatást nyújt a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi háttérdolgozóknak. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere és az est háziasszonya Peller Anna.
1: Kiállítás.
2: A régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítás a Szentendrei Művészet Malom kiállító tereiben május 17-én, tájékoztatott a Ferenci Múzeumi Centrum. A tárlat az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep 100 éves történetét mutatja be, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. A három épület szánkban rendezett kiállításon csaknem 100 művész, több száz alkotása lesz látható, köztük ismert, emblematikus művek, valamint ritkában bemutatott, vagy nemrég előkerült alkotások is. A kiállításon szerepelnek egyebek mellett Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, Mihálc Pál és a nemrég elhunyt Aknai János munkái, valamint kortárs alkotók, köztük Baksai József, Bereznai Péter, Buhály József, Martin Henrik és Szakács Imre művei is. A tárlat a művészettelep történetének fontos korszakait tárja a látogatók elé, tematikus egységek keretében felidézve az elmúlt 100 év történetét. A tematikák között kiemelt szerepet kap a kert motívuma, amely a művésztelep parkját, Szentendre rejtettebb részeit vagy magát a várost is jelképezheti. A szervezők szerint az 1945 utáni időszakban az európai iskolához kötődő művészek megjelenésével a szürrealista látásmód is erősebben megjelent a telep alkotóinak munkáiban. A közleményben felidézték, hogy a művésztelep az elmúlt 100 év során a változó társadalmi és kulturpolitikai környezetben alakította ki saját arculatát, miközben története szorosan összefonódott Szentendre kulturális életével és turisztikai fejlődésével.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A Bükk egyik legnépszerűbb kirándulóhelye Lillafüred és a Szimba völgy. Nem véletlenül, aki járt már erre, tudja, hogy olyan a térség, mintha egy mesébe csöppentünk volna. Árnyas erdei utak, csodás túraútvonalak és könnyen megközelíthető látnivalók teszik vonzóvá a térséget, akár egynapos kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Merre induljunk? Érdemes a programot hazánk egyik legszebb tavánál, a smaragdzöld vízű hámorító környékén kezdeni. Innen pár perc alatt elérhető a lillafüredi vízesés és a függőkertek rendszere, ahol teraszos sétányokon haladhatunk, kilátással a tóra és a völgyre. Érdemes megfigyelni az egész évben buja vízi világot, megállni az Esperanto forrásnál és a tó környékén kialakított kilátópontoknál. Aki barlanglátogatást tervez, annak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetett túráit ajánljuk. A palotaszálló mellett található, világviszonylatban is egyedülálló Anna Barlang vagy Szent István Barlang vezetett túrái kiváló programok kicsiknek és nagyoknak. Előbbi különlegessége a méztufa képződmények, utóbbi tágas járatairól ismert. A környék túra útvonalai eltérő nehézségűek. Rövidebb, családbarát opció például a Hámori-tó Garadna szakasz, amely kevésbé szintes. Gyerekekkel mindenképpen érdemes felszállni a lillafüredi állami erdei vasútra is. A 13 km hosszon kanyargó kisvasút Miskolc és Garadna között közlekedik, és több megállónál is le lehet szállni kirándulni. Ha nem riadunk meg egy kis kaptatótól, érdemes nyakunkba venni a Dolkahegyet, amelynek tetején a Zsófia kilátó magasodik. A mintegy 10 kilométeres túrát a Lencsés nyergen át folytathatjuk, majd a Kisfenség mentén jutunk el először a Büdöspest nyílásához, ezt követően pedig a Szeleta tetőről ereszkedünk le az ország egyik legismertebb ősember barlangjához, a Szeleta barlanghoz. A túra végén szép kilátás mellett érhetünk vissza a Szinva völgybe. Ha a kisgyerekkel érkezünk, célszerű inkább rövidebb, körjellegű útvonalakat választani, például a tó körüli sétát kiegészítve a függőkertek bebarangolásával. Piknikezéshez több kijelölt pihenőhely is található a környéken, árnyékos padokkal. Nyári időszakban érdemes korán útnak indulni, mert a népszerű pontok, barlangok, vízesés gyorsan megtelnek látogatókkal. A barlang vezetett túrái minden nap egész órakor indulnak, és bár előre foglalni nem szükséges, érdemes időben érkezni.
13: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
14: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors 1967-es Number One slágeréből, a Light My Fire-ből az elmúlt több mint fél évszázad alatt rengeteg feldolgozás készült. We Young, Nancy Sinatra, José Feliciano, Amy Stewart, Natalia Oreiro, Shirley Bassey, a Messzívetek, a UB40, Al Green, Minnie Riperton, Stevie Wonder, csak néhány név a vége láthatatlan listából. Halljuk most a Struggi Gilberto verzióját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tres Delinquentes az 1991-ben alakult Los Angeles-i Chicano hip-hop csapat, a Delinquent Habits, vagy Los Tres Delinquentes, vagyis bűnözők, egyik legnagyobb slágere 1996-ból. A dal, amelybe Herb Alpert The Lonely Bull című jazz szerzeményének taktusait mintázták, angol és spanyol szöveggel is megjelent.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon. Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
5: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1985-ben 47 millió dollárért Michael Jackson tulajdonába került csaknem az összes Lennon-McCartney szerzemény joga. A jogokért Paul McCartney és Yoko Ono közösen is licitált. Jacko azonban jóval többet ajánlott náluk. Mindezek ellenére a popstar mindössze egyetlen Beatles feldolgozást készített, a Come Together-t. Jöjjön most mégis az eredeti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2006-ban alakult sivatagi rockot játszó algériai Imarhan zenekar nevének jelentése azok, akikkel törődöm. 2015-ös Tábort kislemezük is a testvériesség fontosságáról szól a széthúzó társaságokkal szemben. Mivel mégiscsak egy afrikai együttesről beszélünk, ne lepődjünk meg rajta, hogy az általános globális szintű mondani való mellett helyi jellegzetességek is szóba kerülnek. Példának okáért a dal címe is egy hatalmas piacot takar, ahol rendszeresen összegyűlik a tuareg közösség. Illetve a dalszövegben 8 alkalommal is megkérdezik, mi történik az egy pupu tevék társaságával, amikor bealkonyul.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Air, azaz levegő elnevezésű francia elektronikus progresszív popzenét játszó kettős a 90-es évek közepe óta áll folyamatosan színpadon. A tagok közül Nicolas Gaudin építészetet, Jean-Benoît Dunkel matematikát tanult Versailles-ban. Ott ismerkedtek meg egymással, és több formációban dolgoztak már együtt az Air előtt. Első közös nemzetközi sikerüket a 90-es évek végén aratták. Népszerűségük rajongói körében azóta is töretlen. A 2000-es években Sofia Coppola amerikai rendezőnő több filmjéhez, például a Kirsten Dunst címszereplésével forgatott Marie Antoinettehez is ők írták a kísérőzenét. Sofia Francis Ford Coppola gyermeke. Fiatal hölgyként a legendás Keresztapa trilógia harmadik részében ő játszotta Michael Corleone lányát. Az Air zenekar koncertjein gyakran használ improvizatív elemeket, stúdió felvételeiken pedig több világhírű zenész, többek között Jean-Michel Jarre is közreműködik.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinuson. Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita Kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a kordont, amely elszeparálja a Karmelitát a közterülettől. A munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósvai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg. Számos új határozatot hozott az új kormány. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések és a 2010 és 26 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalókat. A kormány elrendelte Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítését, felülvizsgálják a közszolgálati média szolgáltatás működését is. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárca vezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósvai Gábor. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. Újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítanak fel a biztonsági készletekből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el. Az intézkedés szerint 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. A viszont eladói plafonár változatlan marad, benzin esetében 286, a gázolajnál pedig 315 forint literenként. Ez azt jelenti, hogy a védett ár nem változik, de nem a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, hanem a nagykereskedőké. Megváltoztak a szép kártyán maradt, fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-éig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: A nyugat felől beborul az ég és országszerte záporokra, viharos széllel kísért zivatarokra számíthatunk. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, a hétvégén borongós idő várható sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
12: Sziasztok, Babi Kedit vagyok, hamarosan kezdődik az Egy életem műsora, amelyben vendégem Csaba Shepherd idegenvezető Új-Zélandon várja a kérdéseimet, hogy erről a csodálatos szigetországról beszélgessünk. Várunk titeket is!

0: egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy Életem műsora, sziasztok, Babi Kedit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia, Csaba!
2: Szia, ennek autókától, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
2: Ennek autókától.
1: Wow, ami azt jelenti, hogy...
2: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, amely hello-t jelent, vagy sziasztok. De a ennek autókától az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
1: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
2: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel. Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
1: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
2: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
1: Nem is gondolkodtatok rajta?
2: De nem nincs senkinek jó válasza rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
1: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
2: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utas is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
1: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
2: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőre, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
1: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
2: Így van.
1: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
2: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
1: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
2: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő írtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
1: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción abszolút meg tudod nézni?
2: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
1: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
2: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ezt csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
1: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
2: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál a annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
1: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
2: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt, a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azon a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
1: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
2: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Déli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
1: Miért?
2: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ezen szívem odahúz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak, az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantaráják, rengeteg delfin, az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
1: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
2: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
1: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
2: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok, hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Csaba, köszönöm szépen! Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon. Rádió.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
9: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
10: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi étel termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, és senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak. Esznek, isznek, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik leccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a hogy mondjam, legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyéb ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a válaszom, az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
9: Ó, ezt nem is tudtam.
10: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
9: Na akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
10: Igen?
9: Igen.
10: Nagyszerű.
9: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
10: Sütemény?
9: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
10: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És okay. Ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok, a legjobb fagylalt itt van a világon.
9: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
10: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
9: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka. a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
10: A haka az egy nagy téma, gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
9: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
10: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, olyan hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy van, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
9: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
10: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiaknak nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
9: És ti e szerint is éltek.
10: Próbálunk, mint ország.
9: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
10: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt

0: azért is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
1: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
0: All Blacks,
1: csapat,
0: igen,
1: rugby
0: igen.
1: csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát ez arra van, hogy megfélemlítsen, nem ellenség van.
0: És ahogy emlékszem, úgyhogy sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
1: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata, gyakorlatilag a sport történelemben ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében a All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
0: Azért.
1: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
0: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek? Meg a szörfözésen és a vízi sportokon kívül?
1: Hát gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sporton a golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van, de gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény, és a golfklubban ezt nekisznak, beszélgettek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
0: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
1: Így van, és a jelbeszéd.
0: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
1: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
0: Komolyan?
1: Igen, tehát az én maori kielejtésem az azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
0: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
1: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
0: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
1: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van. És az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
0: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
1: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem hogy én azt gondolom, és ahogy elmondom utasainak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával

0: töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon? És azt szoktam mondani, amikor megérkezik egy csoport Új Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan országon úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, itt az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
1: Hát akkor Mátéva, Csaba. Köszönöm, szia!
0: Szia!
1: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel 1 hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
9: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adót egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia. Zivatarokkal, kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a 2021 óta álló kordont, a munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg, majd sajtótájékoztatót is tartottak. Itt elhangzott, hogy a kormány áttekinti a budavári épületek funkcióját és munkálatait. Magyar Péter szerint az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a rendőrség fogja biztosítani a látogatók belépését, és a kordonok elbontásával szabad lesz a járás a Színház utcában is. A belügyminiszter szerint látogatható lesz a miniszterelnöki irodarész, a terasz, a Karmelita kertje és a kormányüléseknek eddig helyt adó nagy terem is. Tegnap megtörtént a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség. Nem tűr halasztást az aszbeszt mentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben, írja az országgyűlés elnökek közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most viszont körülbelül a 90. helyre ugrott előre. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak is engedélyezte, hogy vásároljon a cég csipjeiből. A társaság értéke csaknem 5500 milliárd dollárnál jár. Jelentősen nőtt a nyilvános elektromos autótöltők száma Magyarországon. Tavaly évvégére már 4227 engedélyköteles töltőberendezés működött országszerte. Ez több mint 1000 darabos növekedést jelent egy év alatt, a hálózat mérete pedig közel harmadával nőtt. Az elektromos autók töltésére felhasznált energia mennyisége is látványosan 45%-kal emelkedett. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette az orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma nyugat felől beborul az ég és országszerte záporokra, viharos széllel kísért zivatarokra számíthatunk. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, a hétvégén borongós idő várható sok esővel és néhány fokkal hűvösebb lesz.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátom. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
0: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Zseb

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Május 31-e. Akvárium Klub. Zsebrádió live. Világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Zsebrádió!
1: Gyereknap!
3: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

logopédus. Azt már megszoktuk, hogy a világban mindig mindennel összefügg, minden cselekedet alapjában változtathatja meg a jövőt. Ez a pillangóhatás. Úgy szokás ezt felnőttesen mondani, hogy ha egy pillangó megrebenti a szárnyát Pekingben, abból Amerikában tornádó lesz. Ennek így semmi értelme. Persze. Mindegy, a felnőttek mindig így beszélnek. Nekünk, magyaroknak is van egy ilyen pillangónk, csak őt úgy hívják, Anton Grabár, másodosztályú matróz. Bizony. Történetesen ez a matróz annyira elégedetlen volt a munkahelyével, hogy kirobbantotta a kattárói matrózlázadást. Még közünk hozzá? Meglátod. Több, mint gondolod. Volt rá oka persze, éppen háború volt, és ő az osztrák-magyar hadiflotta hadihajóján szolgált, és nagyon unta. A többiekkel együtt nagyon unták. Nem csináltak semmit, ott voltak a kikötőben, és unták. Lényeg a lényeg, hogy fellázadtak a matrózok, és egy igen színes követelés listát nyújtottak be a haditengerészetnek. Figyelj, fő pontjai. Hosszabb kimenő és több dohány a matrózoknak. A matrózok is ehessenek a tisztek éttermében, és azonnali világbéke. Kössön békét minden ország, vagy nem matrózkodnak.

Hát mindenkire gondolt ez a Anton Grabár másodosztályú matróz. A lázadást sajnos leverték, és a haditengerészet élére hirtelen új parancsnokot neveztek ki. Bizonyos Vitéz nagybányai Horthy Miklóst, aki ennek is köszönhetően később Magyarország kormányzója lett, irányította a dolgokat, na, így befolyásolhatja egy matróz rossz kedve egy egész ország életét, meg a határait, meg mindent.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: ...1887-ben, májusban egy Kressz Géza nevű úr kezdeményezésére megalakult a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület. A BÖME. Ez a rövidítés, a BÖME. És a bömések, ha meghallották, hogy valaki eltört a lábát, akkor odaszaladtak, felrakták a szekérre, és elvitték a legközelebbi kórházba. Ugye, ahogy manapság csinálják a mentők. Csak ők önkéntesek voltak. Ma is vannak önkéntes mentők, mint ahogy önkéntes tűzoltók is vannak. Vannak olyan kis faluk, vagy olyan kis városok, ahol nincs pénz az államnak, meg az önkormányzatnak arra, hogy fenntartson egy igazi tűzoltóságot, hanem kineveznek ott egy tűzoltóautót, és jelentkeznek önkéntes tűzoltónak. És hogyha a Júcsi néni házába kiüt a tűz, akkor oda rohannak, és lagokkal eloltják. Ingyen, csak hogy ne égjen le a Júcsi néni háza.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
3: családi egyterű.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
3: családi egyterű.
2: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
3: valódi neve, tolóajtós furgon.
2: Kettő...
3: tolóajtó nélkül, csak egy műhelykocsi ablakokkal.
2: Három...
3: a családi egyterű abban különbözik minden más autótól, hogy belül is egyterű.
2: Négy...
3: van családi kétterű autó is, ezt a köznyelv pótos ifának hívja.
2: Öt...
3: az egyterű nagy hátránya, hogy a csomagtartóban felejtett tornazsák miatt az egész autóban fiúöltöző szag van.
2: Hat...
3: az egyterű nagy előnye, hogy bármikor tarthatunk benne lakógyűlést.
2: Hét...
3: van még kőműves egyterű is, de azt csak kora reggel használjuk, és csak az M3-as bevezetőjén.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika? Azt még nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: I can't help but dancing all night. The beat has got me losing my mind.

0: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
2: Egyre többször azt tapasztalom, hogy az iskola semmi másról nem szól, mint arról, hogy van házi, vagy nincs házi, sok a házi, nem értem a házit, különben is. Mielőtt bármit csinálnánk, beszéljünk meg, hogy az iskola valójában tényleg fontos dolgokról szól, és jó. És nem a háziról szól. A házit tehát érdemes úgy fölfogni, mint a kakaós csigát. Mindenki tudja, hogy a kakaós csigának a külső része az vacak, de kizárólag a külső részen keresztül lehet eljutni a belső részhez, az viszont remek. Tehát a házi, a kakaós csiszöggel a külső része ott van, rajta van, túl kell rajta jutni, de amikor belnevül vagyunk, már túl, akkor már nem is emlékszünk rá, hogy milyen pokoli volt a külső rész.
1: Haló, felnőttek! Valaki találja már fel azt a kakaós csigát, aminek csak közepe van.
2: Na, ha már a kajánál tartunk, kezdjük mégis Nauruval. Nauru egy icipici sziget, igazából nem is sziget, hanem egy korallzátony, amire emberek költöztek, és a Földnek azon a felén van, Ausztrálián is túl, ahol csak víz van, a csendes óceán. Nauru 23 négyzetkilométer, tehát kisebb, mint Budapest bármelyik kerülete, hiszen Budapest 525 négyzetkilométer.
1: Wow!
2: El sem tudom képzelni, hogy milyen emberek azok, akik elköltöznek egy korallzátonyra, ahol különösebben nincsenek állatok, nincsenek növények, nincsen édesvíz, viszont van egy foszfátbánya, ahol egy jó, mérgező és büti dolgot bányásznak. Gondolom, ti sem tudjátok elképzelni, ezért elmondom, hogy Nauru tulajdonképpen egy börtönsziget. Már beszéltünk arról, hogy amikor az angolok felfedezték Ausztráliát, akkor először börtönszigetnek használták, mert nem tudtak vele mit csinálni, és semmi más nem csináltak vele, mint hogy oda küldték a bűnözőiket, akikből később az ausztrálok lettek. Na, hogy az ausztrálok, akik bűnözőkből lettek, tanultak ebből a dologból, ők is felfedeztek egy szigetet, Naurut, és aki nem kell nekik Ausztráliában, azt Naurura küldik.
3: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
4: húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
0: Börtönőr. A börtönőr, vagyis a smosszer, foglár, fegyőr, őr, silbak, strázsa, porkoláb, poroszló, hivatalos megnevezése, büntetés végrehajtási felügyelő. Tágabb értelemben börtönőrnek nevezhető mindaz, aki a büntetés végrehajtás állományában hivatásosként szolgál, és közvetlenül a fogvatartottakkal, vagyis a rabokkal, foglyokkal, elítéltekkel, fegyencekkel, börtöntöltelékekkel, őrizetesekkel, bebörtönzöttekkel, árestánsokkal, fogvatartottakkal, sittesekkel, cellalakókkal foglalkoznak. Ellátják az őrzésüket, a felügyeletüket és az ellenőrzésüket, illetve magát a büntetés végrehajtási intézményt, vagyis a fogdát, fegyintézetet, BV-t, büntetőintézetet, fogházat, sittet, dutyit, kótert, fegyházat, cellát, fogdát, karcert, zárkát, tömlöcöt, áristomot, vagyis a börtönt védik és őrzik. A büntetés végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök megegyeznek a rendőrségnél rendszeresítettekkel. Testi kényszer, bilincs, gumibot, gáz, spré, szolgálati kutya, lőfegyver, stb. Ám a legfontosabb eszközük az élő szó. Hiszen ha már kényszerítő eszközt kell használni, akkor már bekövetkezett a baj. Szakszóval az esemény. Csak akkor menjél börtönőrnek, hát ezt most hadd ne mondjuk meg, hogy mikor menjél börtönőrnek.

0: Miután Naurun semmi nem nő meg, ezért a nauruiak csak konzervet tesznek, amit Ausztráliából kapnak, ezért a Naurun élő emberek majdnem fele cukorbeteg és dagi. Ráadásul elfogyott Naurun a foszfát, úgyhogy már semmit nem lehet ott csinálni, semmit nem tudnak eladni a szigetükről, úgyhogy Naurunak az a bevétele, hogy bérleti díjat szednek a bűnözők után Ausztráliából, elég ügyes.
1: Wow!
0: Remélem, már tervezitek a nyári kirándulást meg a nyaralásokat, de Naurut nem tudom tiszta szívvel ajánlani, ugyanis Nauru egyetlen látványosság a parlamentje, ami egyben egyébként a naurui reptér fogadó épülete is. Valószínűleg az egyik legnagyobb épület a szigeten, fából van, és körülbelül úgy néz ki, mint egy balatoni csárda, és olyan ronda is. Tehát Naurunak van repülőtere, és van légitársasága is, aminek az a neve Aura Airline, ami magyarul annyit tesz, a mi légitársaságunk. Hát sokan nem gondolkodtak ezen a névet. És valahogy úgy sejtem egyébként, hogy ez a légitársaságnak olyan repülői lehetnek, mint az Indiana Jones filmekben, amik szétesnek, és közben, menet közben attól működik, hogy mindenkinek dúdolnia kell azt, hogy Naurunak minden vonzereleje mellett. Ráadásul még vannak politikai pártjai is. Tényleg. Egy ekkora szigetnek.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Képzeljétek el, hogy az 1960-as években Zambiának volt egy űrprogramja. Na most, azt mindjárt az elején tisztázzuk el, hogy Zambia egy ország és Afrikában van. Mozambik tőszomszédságában. Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Edward Makuka Nkoloso, aki megalapította a Zambiai Nemzeti Tudományos Űrkutatási és Filozófiai Egyetemet. Ő személy szerint két dolog miatt érezte magát alkalmasnak erre a posztra. Egyrészt ő volt a Bemba törzs hercege. Másrészt, mert gyerekkorában egy misszionárius iskolában megtanult franciául és latinul. Éután megharcolta a magáét a gyatra bombáiról híres II. Világháborúban, plusz hazáját felszabadította a gyarmati rabiga alól, tanár lett, hiszen tudott franciául és latinul is. Idővel érezte, hogy többre hivatott, ezért összeütött egy ütős űrprogramot és nekilátott a gigászi feladatnak. Sokáig edzette a kitartó űrhajós jelölteket, akiket afronautáknak nevezett, ami egy csodálatos név, mintha még egy lemezborítón is láttam volna.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Kisfiam, buli, induljon a banzáj, essen szét a ház. Azt akarod, hogy jó fejnek nézzenek a haverjaid? Tudnod kell, hogy mikor kell előkapni a rókafarkú fűrészt.
4: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
5: Halló, tschüss, ich bin Günther Tag, és elmond már neked, mi az a rókafarkú fűrész. A rókafarkú fűrész nem annyira holompos, mint a rókának, de azért, ha húzod és tolod, akkor dolgozik rendesen. Sose felejt, hogyha neked van egy rókafarkú fűrészed, akkor egy rókának nincs farka. Nehéz döntés, de meg kell hozni, ha kell a rókafarkú. Most már tudod, mi az a rókafarkú fűrész? Használ bátran, de leszel te óvatos. Und ne feled, a jó barkács, egyszer mér, kétszer vág.
2: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
6: Tudtad, hogy a metrószó a francia nagyvárosi vasút, a Chemin de Fer metropolitain kifejezésből ered?

0: foi da Szenzáció, dübörög a zsebrádió!
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1957-ben a Szovjetunió felbocsátja a Sputnik 2-t. A fedélzetén az első élőlénnyel, Lajka kutyával. Hát, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy bizonyára ismert előttetek a mondás, a kutya az ember legjobb barátja. Ha icipicit belegondolunk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ezzel szemben az ember nem a kutya legjobb barátja, ugyanis ismereteim szerint a kutyák a legritkább esetben akarnak űrhajósok lenni. Itt általában a kutya alakú kutyákra gondolok, azokra az icipici izékre, akik ilyen pink kabátkákban szoktak lakótelepen kopogni a körmeikkel a pék előtt, meg rojtospálnán alukálni, azokra nem. Mert bizonyára lesz ráérő ideje az emberiségnek arra, hogy az ilyen kutyákat elnevezze ugyanúgy, mint például a nektarint, ami ugye nem őszi barack, de mert a szőrösei nélkül van. Ez élet nektarin. Azok meg nem kutyák, hanem valami... Nem tudom, mindegy, nem az én dolgom elnevezni őket, ugye? Majd lesz nekik valami hülye nevük. Szegény Lajka kutya. Kicsit hasonlít a magyar történelemre, ami ugye úgy kezdődik, hogy egyszer csak megérkeztünk. Előtte nem volt semmi, megérkeztünk. Na, a Lajka kutyánál ez fordítva van, ugyanis az ő történetének meg vége nincs. Mert az űrhajósokkal úgy szokott lenni, hogy föllőjük őket, aztán visszajönnek, aztán valami politikai nagyemberrel egy kabrió autóból szoktak üntegetni a népnek, aki meg a járdán áll, zsünnepli az űrhajóst. Na, a szerencsétlen Lajka kutyánál ezt nem láttam. Ez azért lehetett, mert a Lajka nem jött vissza. Ugyanis azóta is kering a föld körül, és az űrhajójából kidugja a nyelvét, kilógó nyelve lihegve keresi az űrmacskákat.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
1: Mert nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az Uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Egy olyan időszakot élünk, amikor a hírek és események verik a Netflixet, úgyhogy ebben a turbulens időszakban ráadásul gazdasági szempontból, tőzsdei szempontból is egy csomó olyan adat érkezik, amire oda kell figyelni. Huk Péter, az OTP Global Markets üzletkötőjének van feldobva most a labda, hogy hát ebből a hírdömpingből mit emelünk ki? Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, így van. Viszonylag sűrű volt a hét, piaci információk is érkeztek, és alapvetően a háborús oldalról is voltak fejlemények. Talán ezzel is kezdenék, mert ez az, ami leginkább mindig az aktuális hetet egy kicsit meghatározza, illetve ami leginkább alakítja a várakozásokat. Ezen a héten ebből a szempontból abszolút inkább egy negatív fordulatot láthattunk. Egyből már hétfőn az amerikai békejavaslat adott iráni választ, azt a Trump abszolút elutasította, és a keddina folyamán pedig Irán is teljesen elzárkozott a megegyezés lehetőségétől, úgyhogy mondhatjuk, hogy igazából holtpontra jutottak a tárgyalások. Az előző hetekben inkább azért optimista várakozások voltak, viszont ez most újfent egy negatív fordulat, és hát ennek megfelelően módosultak alapvetően itt az inflációs várakozások, illetőleg a kamatpályák, illetve amit mindenképp kiemelnék, azért az euró-dollár árfolyamon is egy markáns elmozdulás volt, hogy itt a múlt héten 1.18 körüli szinteket is láthattunk, hát most itt ránézek az árfolyamra, akkor 1.16.40 körül van, úgyhogy alapvetően ez a tegnapi nap folyamára 1.17 alá esett, úgyhogy azért ez egy 100-150 bázispontos dollár erősödés. Nem véletlen, mert alapvetően nem csak ez a háborús negatív fordulat volt, ami a héten ezt befolyásolta, hanem érkeztek Amerikából inflációs adatok, kedden a fogyasztói árindex, szerdán pedig a termelői árindex. A keddi adat az talán nem is volt még annyira kimondottan,

0: negatív, ugye itt a konfliktus árnyékában ez kedden érkezett, 3,7% volt évperév alapon a várakozás itt az áprilisi hónapra vonatkozó infláció tekintetében, és ezt egy minimálisan felülmúlta, 3,8% lett a tényadat. Természetesen arra azért lehetett számítani, hogy itt a közel-keleti konfliktus következtében emelkedni fognak majd az inflációs mutatók. Inkább talán az volt a kérdés, hogy megdíthathat majd ennek hatás, és hogy milyen mértékben növeli az inflációt. Mennyiben bizonyul majd igaznak az az állítás, hogy a háború negatív hatásai elsősorban majd csak átmeneti hatásokként fognak jelentkezni, tehát az emelkedő inflációra gondolok értelmszerűen. És hát alapvetően egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek kevésbé lesznek átmeneti hatások, de ez a keddi adat még talán annyira nem volt negatív, vagy annyira kiemelkedően negatív. Szerdán jött ugye a termelői árindex, ez már azért valamivel rosszabb képet mutatott, ugye itt az előző havi adat, a március adat az 4%-os volt évperév alapon, ehhez képest 4,9 volt a várakozás, és 6% lett a zárnövekedés.
1: Az szép, úgyhogy... pedig ugye már arra gondoltunk, hogy most jelentkezik már az amerikai inflációs adatban minden olyan negatívum, amire eddig csak azt mondták, hogy majd be fog épülni, tehát hogy nem volt annyival rosszabb, mint a várakozás, de már ugye lehet mérni a hatását Amerikára is ezeknek, de ez a termelői azért ez komoly.
0: Ez eléggé kiemelkedő, tehát azért azt mutatja, hogy a vállalatoknak a költségei azért jelentősen emelkednek, és ez már sokkal inkább azt mutatja, hogy itt a következő hónapokban azért növekedni fog az inflációs nyomás, és hát elég nagy kérdőjelek vannak ugye itt a kamatrátával kapcsolatban. Nyilván azért minek után lehetett számítani az inflációra, de ugye éppen e között ment a vita, hogy adott esetben ez csak egy átmeneti inflációs hatás lehet, egy átmeneti emelkedés lehet, úgyhogy akár az év végén még lehet esély a kamatvágásra. Hát ez egyre inkább kezd, kisebb az esélye. A kamatrátának legalább stagnálását várja most a piac.
1: Hát akkor mit fog csinálni az új Fed elnök? Hát nem igen, fogja hát a várakozásokat tudni betölteni. Hát hogy a csodába? Jó, persze ott van mellette még az egész bizottság, de hát akkor is.
0: Hát igen, ugye a bizonytalansági tényező közé sorolható nyilván valamelyest talán az ő személye is, tehát amikor egy vezetőségváltás van, azért alapvetően nehezebb megjósolni, hogy pontosan milyen politikát fognak követni, de a tér, ugye itt a kamatvágás tekintetében mindenképp szűkül a számára, hogyha ha vannak ilyen gondolatai, és hát nyilván ugye leginkább a háború lezárásának a kérdése, ebből fakadóan pedig az infláció alakulása a kérdés itt az előttünk álló időszakban. Ugye azt már tudjuk, hogy az LKB részéről, hogy több kamatemelés is be van árazva az előtt elő időszakban, szintén ugye a markáns inflációs nyomás tekintetében, de hát ugye az eurózónát, illetve azért itt a kontinentális Európát azért jobban megviseli ilyen szempontból talán a válság, de az USA-ban is könnyen lehet, hogy az előttünk álló időszakban azért eléggé változni fognak felfelé itt a kamatvárakozások.
1: Izgalmas. Jó, ha jöjjünk át Magyarországra, itt a magyar kamatpálya is érdekes, az euróval szemben a forint árfolyam, meg a MNB FX swap tender.
0: Így van. Itt azért a nemzetközi trendekhez képest itthon talán picit másképp alakultak a dolgok. Tehát nálunk alapvetően azt lehetett megfigyelni az előző hetekben, hogy maximum egy kamatvágás jöhet szóba az utolsó negyed évben, de akár a stagnálás is elképzelhető, főleg, hogyha a hosszabb ideig elhúzódik itt a közel-keleti konfliktus. Ehhez képest itt a héten szerda és a csütörtöki események következtében hát több kamatvágás is beárazódott erre az évre. Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy valóban 5,5% köré várja most a piac az évvégi alapkamatot. De valójában mik is történtek? Hát a szerdai nap folyamán ugye a szokásos MNB eurolikviditás nyújtó FX szaktenderén csökkent a maximális swappont érték, lehet az MNB ezt csökkentette. Így az évesített forint kamat az 50 bázisponttal csökkent 5,25-re, tehát 5,25%-ra. Nyilván ez részben már reakció volt arra, hogy itt az FX swap piacon azért az implikált forint kamat korábban egy valamelyes csökkenésnek indult, de mindenképp azért némi nemű meglepetés volt, és akkor gyakorlatilag itt már a szerdai nap folyamán azért a 360-as szintet megközelítette az árfolyam. Ezt, hogyha azért mellé tesszük a múlt heti 354-es forint csúcsot, ez már azért egy markáns különbségnek mondható. Minden esetre azt lehet mondani, hogy ez a devizapiaci művelet az mindenképp előtérbe helyezte a korábbi kamatvágásnak a lehetőségét. Amit még megemlítenék, ugye az a tegnapi LKK aukció.
1: Igen.
0: Itt előzetesen annyit tennék hozzá, hogy a 10 éves hozam, hogyha visszanézünk mondjuk a március utolsó heteire, akkor 7,5% körül is járt. Ez ugye a tegnapi nap folyamán nagyjából 5,5%-ra csökkent, tehát ez is egy nagyon markáns csökkenés. A 10 éves lengyel hozam alatt van 20-30 bázisponttal, a 10 éves magyar hozam, ami azért eléggé alacsonynak mondható, és mindenképp ebben is talán inkább azt láthatjuk, hogy a kamatvágásnak a lehetőséget, a többszöri kamatvágásnak a lehetőséget árazza a piac erre az évre. Talán még egy mondat itt a tegnapi LKK aukcióról. Ugye három papírt kínált eladásra az LKK, és ebből itt is a 10 éves iránti érdeklődést emelném ki. Ugye itt elsősorban 20 milliárd volt, amit az elsődleges forgalmazóknak felajánlott az LKK, a kereslet viszont majdnem elérte a 400 milliárdot, úgyhogy ez kiemelkedően magasnak mondható, és így végül is egyébként 120 milliárd forint értékben fogadott be ajánlatot az LKK, de talán az a gondolat, amit ebből érdemes leszűrni, hogy mindenképp a piac azt látja, hogy itt csökkenés lehet a hozamokban, és további csökkenés is akár elképzelhető. Persze nyilván ilyenben is utána a piac várhat egyfajta visszapattanást, de mindenképp ezek olyan árulkodó jelek, amik arra utalnak, hogy adott esetben akár többször is kamatot vághat az MNB ebben az évben. Legalábbis most az elmúlt napok alapján ez a kép kezd kialakulni. Nyilván ameddig tart a háború, addig azért ezek a várakozások igen, elég dinamikusan változhatnak.
1: Pont erre akartam visszautalni, így nemzetközileg egy utolsó kérdés, hogy most ezt az amerikai-kínai csúcs találkozót ezt hogy ítélitek meg, mennyire pozitívak a várakozások?
0: Ugye az amerikai kommunikáció az alapvetően azt sugallta, hogy ezek a tárgyalások viszonylag pozitívan zajlottak, ugye Tajvan kérdése is szóba került, ami egy eléggé érzékeny pont ebben az egyeztetésben, és nyilván vélhetően az iráni háborúról is szó esett. Egyelőre még azt lehet mondani, hogy keveset tudni, de ami így a hírekből kiderült, hogy azért a kínai oldalról, vagy hát a kínai oldal elég kemény tárgyaló félnek tűnt, de összességében a pozitíva megítélése ennek a találkozónak, csak így nagyon röviden. Hát alapvetően rövid távon azért mégiscsak itt a közel-keleti konfliktusnak a lezárása fogja eldönteni hosszú távon vélhetint az inflációs és a kamatpályákat, tehát talán az lesz a leglerevánsabb itt a következő időszakban, hogy hogyan alakulnak a fejlemények.
1: Oké, köszönjük szépen, érdekes insight volt az egész. Péter, akkor jó kereskedést nektek a mai napra még.
0: Köszönöm szépen, szép napot nektek.
1: Huk Péter, az OTP Global Markets üzletkötője számolt be arról, hogy milyen adatok tengerében kell manőverezni.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti színház.hu.
9: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban baleset történt a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Mogyoródi útnál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Rákóczi úton a Barostértől. Lassú a haladása a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinuson. Túllépte a megengedett sebességet a tegnap kisiklott vonat. Zivatarokkal és kiadós esővel érkezik a hétvége. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megnyitják a hétvégére a Karmelita Kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a kordont, amely elszeparálja a Karmelitát a közterülettől. A munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósvai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg. Számos új határozatot hozott az új kormány. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormány elrendelte Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítését, felülvizsgálják a közszolgálati média szolgáltatás működését is. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósvai Gábor. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. Újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítanak fel a biztonsági készletekből. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelte el. Az intézkedés szerint 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj kerülhet a piacra. A viszont eladói plafonár változatlan marad, benzin esetében 286, a gázolajnál pedig 315 forint literenként. Ez azt jelenti, hogy a védett ár nem változik, de nem a kiskereskedelmi egységek árrése szűkül, hanem a nagykereskedőké. Megváltoztak a szép kártyán maradt fel nem használt összegekre vonatkozó szabályok. A veszélyhelyzeti intézkedések kivezetésével visszaállt az eredeti rendszer. A korábbi tavaszi és őszi határidők helyett ismét május 31-éig kell elkölteni a régebbi juttatásokat. A határidő lejárta után ráadásul egyszeri díj helyett havi levonások csökkentik a megmaradt egyenleget. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercityben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, hogy az új közlekedéspolitikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött. A 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Megnyitják a hétvégére a Karmelita Kolostort, valamint a miniszterelnöki kabinetiroda eddigi épületét, hogy bárki ingyen meglátogassa. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte lebontani a 2021 óta álló kordont, amely elszeparálja a Karmelitát a közterülettől. A munkálatokat Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszter közösen kezdték meg, majd sajtótájékoztatót is tartottak. Itt elhangzott, hogy a kormány áttekinti a budavári épületek funkcióját és munkálatait. Magyar Péter szerint az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a rendőrség fogja biztosítani a látogatók belépését, és a kordonok elbontásával szabad lesz a járás a színház utcában is. A belügyminiszter szerint látogatható lesz a miniszterelnöki irodarész, a terasz, a Karmelita kertje és a kormányüléseknek eddig helyt adó nagy terem is. Tegnap megtörtént a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti ésszerűsítésekre van szükség. Nem tűr halasztást az aszbeszt mentesítés, ezért a kormány már hétfőn tárgyalja az ügyet, és minden segítséget megad a károsultaknak, mondta Szombathelyen Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyiekkel egyeztetett. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyéből. 27% fölé nőtt a nők aránya az országgyűlésben, írja az országgyűlés elnökek közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most viszont körülbelül a 90. helyre ugrott előre. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak is engedélyezte, hogy vásároljon a cég csipjeiből. A társaság értéke csaknem 5500 milliárd dollárnál jár. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Állításuk szerint csak katonai célpontokat támadtak. A történtek miatt Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette az orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott Kárpátalját támadta.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Megvárjuk itt az utolsó dobveréseket. Ez itt a kettes számrendszer.
1: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
0: Ahogy Sanyi is mondta.
2: Szépen szólt a hangotok együtt, és egy szimultán Dórikán.
0: Behumi Dórival és Veres Dórával, sziasztok! Erdül Péter a vendégünk a ma délutáni műsorban, aki a Nemzeti Táncszínház igazgatója, táncművész, pedagógus. Szia Péter!
2: Szia!
3: Sziasztok!
2: Azt feltetjük, megbeszéltünk a Dórival egy ilyen kis fricskát így az elejére, hogy ugye a Nemzeti Táncszínháznak nagyon sokáig a Karmelita volt a helyszíne, hogy neked most milyen érzéseid vannak, amikor látod az átépített Karmelitát, hogy egyáltalán láttad-e? Hány évig is volt a Karmelitában a táncszínház?
0: Hát előtte ugye Várszínház volt.
2: Várszínház volt, aztán lett Nemzeti Táncszínház, te már ott voltál akkor.
3: Igen, hát 2001-ben nyitotta meg a kapuit a kicsit átalakított táncszínház. A korábban ugye több színháznak is volt játszóhelye, és a tánc feladataira átalakították egy kicsit, és aztán 14 nyarán költöztünk ki, tehát egy egész hosszú időt, és én 2001-ben mint táncművész ott voltam a nyitáson, és aztán 2006-tól csatlakoztam, mint menedzser, aztán meg igazgatóhelyettes.
2: És most milyen meglátásod, vagy megélésed van ezzel kapcsolatosan, hogy látod a régi otthonodat felújítva?
3: Hát maga az épület, az nagyjából 5 vagy 6 évig jártuk be nap, mint nap, és emiatt jól beégett a folyosók, a sarokfordulók, tehát amikor láttam most a közvetítést, akkor pontosan tudtam, hogy mikor, hol járnak, melyik része.
2: Felismerted?
3: Abszolút, nem magát az átalakított falakat és a beépített extrákat, azokat persze nem, de a terek azok, ugye ez a Karmelita kolostor és templom. A templom épületben volt a színházterem, a kolostor az pedig a nagy kerengős folyosó, amin a szerzetesek zsolozsmázva járnak körbe. Na, ott jártunk mi is körbe, és hát nyilván ezeket felismertük. Igen, és volt a refektórium, az a kis kamara játszóhely volt, ami most ugye hát egy nagyobb funkciót kapott az elmúlt években.
2: De szerinted egyébként ez alkalmas volt színháznak? Ami eredetileg kolostor volt és refektórium.
3: Ugye ez egy kolostor és templom, amit II. József tervei alapján alakítottak át színházzá és kaszinóvá.
2: Aha.
3: Akkor már
2: akkor
3: a Bécsi...
2: Akkor meg volt a szándék már akkor.
3: A Bécsi udvar miatt elég nagy kancelláriai német nyelvű polgárság, vagy hát ilyen a színházba járó, kaszinóba járó csapat volt, és akkor nekik az ő szórakoztatásukra alakított, tehát Kempelen Farkas, akit ugye a sakgépről ismerünk, aki egy kancellárminisztere volt az udvarnak. Szóval ez egy 1200 fős színház volt, és az akkori időknek, egy időszaknak egy nagyon modern színháza. Pici barokk színpaddal, és több emelettel erkélyel.
0: Igen, pontosan szóval... emelkedő nézőtér volt, én úgy emlékszem, nagyon, legalábbis a Várszínház idejében, a Táncszínház idejében is, nem?
3: Akkor már talán nem, de még az egy érdekesség, hogy a Sándor palotából átjött egy ilyen felső átjáró folyosó, ahol egyből a királypáholyba lehetett beülni.
2: Amikor én még regnáltam a Várszínházban, mert dolgoztunk.
0: Akkor emelkedő volt.
2: Dóri is, meg én is, gyermekkorunkban, gyermekszínészként. Nem, de akkor emelkedő volt. Akkor egy ilyen kifejezetten...
3: Már a nézőtér?
2: Igen, az
3: végig úgy is maradt. Ez ugye ez is egy belső építészeti érdekesség volt, mert azt mondták, amikor a 70-es években felújították, ugye valamikor az első világháborúnál szakadt le az egyik erkély, és utána bezárták, és csak raktárnak használták, de amikor felújították, azt hiszem Mózer Pál volt a belső építész, és talán most nem jut eszembe, hogy ki az, aki tervezte, de lehet, hogy Fekete György, és egy tálcát épített be úgy, hogy a falakhoz, a középkori falakhoz, templomfalakhoz nem is ért hozzá, tehát le lehetett látni a nézőtérről egészen a galériába alulra, azért, hogy ez a betontálca 6 oszlopon állva, ha egyszer majd ki kell vinni, onnan ki lehessen vinni.
2: Arra
3: szóval
2: is.
3: Egy ilyen koncepció volt akkor a 70-es években az építéskor, és aztán meg is történt a tálca kivitele, de ezért volt olyan meredek.
0: Hát mondjuk táncelőadásra ez kiváló, mert hogy akkor a nézőtér ugye rálát a koreográfiára, vagy a tánc előadásra.
3: 2001-ben, amikor megnyílott, akkor ugye ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember az első trabantját, vagy az első autóját megkapja, akármilyen minőségű az autó, boldog vagy vele, mert megkapod a szabadságot. Önállóan utazol, mész. Hát mindenkinek volt, vagy vagy aki meg már volt első autója, az emlékszik erre. Szóval mi is a szakma, amikor megkaptuk a Várszínházat, akkor ez a felszabadulás, hogy nem kell bérelni, nem kell alkalmazkodni, hanem saját ütemünkben a szakma, a periodikák szerint lehet a legjobban műsort tervezni, és ez nagyon jó volt a táncosoknak, a közönségnek, és hát persze magának, a Táncszínház menedzsmentjének is.
0: Na minden, ez egy gyönyörű épület volt mindig is, bár azért látszik rajta, hogy mennyi pénzt beletoltak, hogy még gyönyörűbb legyen. Én, ha választhatnék, és most kérdezlek is benneteket, ti mit csinálnátok vele? Biztos, hogy meghagynám a köznek, és bejárható, használható teret nyitnék ott. Valószínűleg valami politika történeti kiállítást csinálnék, ha már egy ilyen emblematikus helyé vált. Mondjuk az elmúlt 36 évnek a történetét szívesen végignézném ott.
2: Én színházzal
0: már
2: csinál.
0: Nem alakítanám.
2: Én meghagynám
0: az színházat. A baj, hogy a színházterem már nem színházterem ott.
3: Hát valójában ez egy jó kérdés, mert Magyarország első közszínházáról beszélünk, tehát ez a rész, ez a szempont fontos. Habár tudom, hogy most már lesznek házjárások, éppen ma beszéltem az egyik.
0: De ez azt hiszem ideiglenes.
3: Igen, tehát, de annak tehát be lehet járni egy nagyon komoly, a törökkor, ugye amikor visszafoglalják a töröktől a várat, akkor ez a terület üres, és akkor kapják meg a karmeliták. És a karmeliták egy viszonylag hosszú építkezés után ráépítenek a török emlékekre, karmelita emlékek. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú történetiség jellemzi ezt az épületet, szóval ezt bemutatni, erről megemlékezni szerintem szép dolog. Ami viszont fontos, hogy a templomtérben, a volt színháztérben koncerteket lehet, és ilyen palotakoncerteket szerintem azt érdemes csinálni.
0: Izgalmas, szóval te erre használnád?
3: Mondjuk.
0: Te meg visszaépíteni színház?
2: Nem, én mindenképpen, hát a színház csak azért jutott eszem, de én a koncerttel is kibékülök egyébként. Csak hogy igen, hogy tegyük
0: közösségi
2: helyé. Igen, de szerintem az nagyon fontos, hogyha az ember elmegy élvezni mondjuk egy kiállítást, egy koncertet, vagy egy táncelőadást, hogy közben mondjuk maradjon ott utána, vagy menjen oda kicsit előbb, élvezze a teret,
0: nézzen a kilátást.
2: Igen, tehát én például egyébként a Műpában is azt szeretem, bár az egy teljesen más stílusú.
0: Hogy nézheted a Lágymányosit?
2: Nem, hogy hát pont a környezetével, de mondjuk a Duna azért nem baj, hogy ott van, de a környék nem. Nem, hogy szeretem azt a teret, tehát hogy én szeretek oda belépni, én szeretek ott lenni, tehát hogy már csak az is egy élmény, hogy mondjuk milyen környezet lesz körül, és ez meg egy egész más szempontból, akár még történelmileg is az embert egy kicsit hogy más kontextusba helyezi, nem csak maga a művészeti dolog, amit látod benne. Tehát odaadnám igen mindenképpen valami kulturális dologra.
0: Hát meg végre felszabadul az a sétány szakasz, ahonnan tényleg lenézhetsz a városra, mert hogy ugye ez most, ezek szerint mind a hármunk életében volt olyan időszak, amikor ott mi kiállhattunk és lenézhettünk, de hogy egy ideje ugye nem lehetett azt ott meglátogatni, úgyhogy ez kifejezetten jó lenne, hogyha visszakerülne a köznek. Na jó, ez tényleg csak egy ilyen első bemelegítő kérdésünk volt.
2: Betekintés.
0: Mert hogy hát a napokban zajlanak meg, vagy halljuk ezeket a híreket, és hát neked is gondolom intenzív élményeid vannak a karmelita és környékével kapcsolatban, de hát azért mi arra gondoltunk, hogy az életednek azon szakaszát is egy kicsit így gorcső alá vennénk, ami azelőtt volt, meg hát pláne ami utána. Szóval, hogy ha lehet ilyen nagyon banális kérdésre fordulni, hogy neked milyen emléked van azzal kapcsolatban először, hogy úgy jól jár a lábad. Tehát, hogy valahogy így érted a zenét és a táncot együtt. Szóval, hogy gondolom, ez egészen korán kiderül, te nyilatkoztad ezt valahol. Mindenki tud táncolni, hogyha nagyon sokat gyakorol, de hogy vannak gyerekek, akik erre születtek. Szóval te mikor jöttél erre rá, hogy erre születtél?
3: Hát én egy Balaton felvidéki kis faluba nőttem föl. Hát 14 éves koromig, ugye, amikor már a Táncművészeti Egyetem, a Balettintézet indult, és az anyukám, édesanyám vezetett egy néptánccsoportot az 50-es évektől, és az olyan alapértelmezett volt. Ez ugye még vastagon a államszocializmus, ekkor még egyébként Balatonfelvidéki, tehát ott Balatonfüszfő és Veszprém között Litér, de mégis a falusi gyerekeknek szórakozás. Még nem volt angol, nem jártak teniszezni, nem volt. Tehát viszonylag persze volt úttörő foglalkozás, de hogy alapjában, mivel az egyik legfontosabb az a tánc együttes volt, vagy a néptánc csoport.
2: Ami külön óra megtalálható volt tulajdonképpen mindenhol.
3: Ez volt a leginkább külön óra, és ezért aztán, ami 40-valahányan voltunk az általános iskolába, az első osztályból mindannyian, azt hiszem, hogy ketten vagy hárman nem, mindenki jött táncra. Mert ugye ez volt az alap leginkább, és mivel az anyukám csinálta, így aztán én már korábban is ott voltam, még óvodásként, de nem táncolni, hanem csak ott a padok
0: téblábolni.
3: És aztán ez így nagyon érződött, hogy ezt én nagyon szeretem, nagyon szívesen, de hogy ez ilyen alap volt. Tehát az egész, a barátainkkal, a barátnőinkkel mindenki ment, és mentünk. És például az egy izgalmas dolog volt, hogy talán még ha 7 évesek se voltunk, és mentünk Belgrádba egy nemzetközi fesztiválra, és Györgyfalvai Katalin Mondóka című kis gyerek kompozícióját táncoltuk, és mentünk egy nagy sportcsarnokba, és a sportcsarnok közepén, 6000 ember előtt, élő tévé közvetítésben mi előadtuk. És csak utána, amikor már profi táncművész lettem, kezdtem el gondolkodni, hogy mi nekünk ez olyan természetes volt, és olyan magától értetődő, hogy ilyen lámpaláz, vagy bármi, amitől úgy, mint előadó művész az ember, aztán amikor már komolyan csinál. Mi nekünk gyerekként ez egy természetes dolog volt. Nyilván ez dicséri az édesanyám pedagógiáját, meg az egész hangulatot, de hogy ebben mi így belenőttünk. És teljesen természetes volt az, hogy színpadon vagyunk, hogy viselet, hogy öltözünk, hogy előadás van, hogy próbák vannak. Tehát egy nyilván picibe, de ez már egy ilyen előprofi életszerű működés volt.
2: És ez egyébként még biztos, hogy annak a folyamánya, hogy az, azt hiszem talán az 50-es éveben kezdődött Magyarországon, ez egy nagyon komoly ilyen táncház mozgalom, és az amatőr néptánc mozgalom. Tehát ugye ez szerintem Magyarországon így a szocializmus alatt ez egy nagyon támogatott terület volt. Vagy rosszul gondolom? Tehát én azt látom, hát ugye én otthonról ezt hozom, tehát ugye én ebben nőttem föl, láttam, hogy ugye a szüleim jönnek, mennek, táncolnak, de hogy azt tudom, hogy az amatőr csoportok is, amit te is említettél, hogy rengeteget mentek külföldre, tehát hogy ez egy nagyon központi, tehát hogy az államvezetés ezt egy nagyon központi helyre rakta, ezt a táncház és az amatőr néptánc mozgalmat.
3: Hát, mert mindig is nagyon aktív volt a tánccsoport, táncélet, de az a táncház mozgalom, amit említesz, és az autentikus néptánc stílus, az a 70-es évek. Ugye 72-ben van az első táncház, amit ugye emlegetünk, hogy a Foltinyoli Lelkes Lajos Toller Huba megrendezi ott a oktogon mellett, és tehát az igazi autentikus fordulat onnantól kezdődik, és amikor én 75-be elkezdem ezt a néptánc világot, akkor valóban így van, hogy rengeteg csoport van Veszprém megyében, országszerte, fesztiválok vannak, antológiák, összejövetelek, és ez egy nagyon-nagyon komoly mozgalom volt, és nagyon szerettük. És visszatérve az előző kérdésedre, volt egy pillanat, amit most pont azért, mert Kőpál szobrászművész, családi barátunk volt Kenesén, ahol a református nagypapám nagyon komoly barátságban voltak, és egy ilyen nyári tábortűzes estén történt, hogy a Lujos citerázott, a lánya szerint 2-3 darabot tudott citerázni, túl nagy repertoárja nem volt, de valamiket citerázta, és én táncoltam rá. És amikor az véget ért, akkor így a befutott, akkor már országosan ismert szobrászművész azt mondta, hogy Péter, ez jó volt. És akkor ez volt az egyik olyan pillanat, ami megmaradt nekem, és utána megint felnőttként gondolkodtam csak ezen, hogy az ő szeme akkor azért már mi mindent láthatott, az én egyébként úgy éltem meg, hogy hát táncoltunk egyet.
0: Aha. De hát biztos fontos volt akkor ez a vélemény is ahhoz, hogy kialakuljon magadról egy olyan kép, hogy talán ez megy neked. De mielőtt a levegőt veszed és válaszolsz rá, mi sajnos megszakítjuk ezt a gondolatmenetet, de csak röviden. Erdül Péterrel nem sokára érkezünk vissza itt a kettes számrendszerben, ne menjetek sehova.
1: Még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis
1: Tuareg Blues. Etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
9: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
12: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
13: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes szemrendszer Behumidórival és Veres Dórival. Ertl Péter a vendégünk továbbra is, aki a Nemzeti Táncszínház igazgatója, táncművész, és hát ott tartottunk, hogy is lettél te ugye táncművész, a kis litéri kisfiúból, aki szabad aki idejében...
1: Aki az óvodában is táncol.
0: Az iskola után, vagy az óvoda után, hát jobb szórakozást nem találva.
1: Ott litéren.
0: Litéren. De ott nincs messze a Balaton egyébként.
2: Tehát igen, ott hát azért lejárhattatok. Az a Füstfői öböl fölött van igen, pár kilométerre, igen. Tehát közel.
1: De akkor te balatoni gyereknek
0: igen,
1: számítod magad?
0: Igen,
1: Balatonnak Balatoninak számítod magad?
2: Én olyan szempontból még inkább, hogyha egy pár órát az májusban napon vagyok, rögtön lebarnulok.
0: És ez csak a balatoni gyerekek tudják?
1: Ja, ne haragudj, bocsáss
0: meg. És neked mi a Balaton illata?
2: Hát Balatonnak van nyári illata, van téli illata, van ugye korcsolyázás, és édesapa horgászott, és akkor nagyon sokat horgáztam vele, csak úgy mentem vele. Keveset horgáztam én, hanem csak úgy kísértem, és akkor a keszegezés a nádasba, vagy a süllőzés bevezve jó pár kilométerre, ennek mindegyiknek másik hangulata van.
0: Igen.
1: De ha te nem horgáztál, akkor nem unatkoztál gyerekként közben ott apukát horgászol? Mit csináltál?
2: Ez egy jó kérdés, de Balatonban, ott, Balatonnal ott. Tehát, hogy nem, tehát keveset horgáztam, és mégsem unatkoztam. De akkor... Jó volt együtt lenni az édesapával.
0: Igen. És most is szerelem még neked ez a víz? Ez a balatoni víz?
2: Hát most már nem ladikon, meg kis ilyen egy pár evezős csónakkal, hanem inkább akkor valami nagyobb hajóval kiszoktunk menni, és akkor az, hogy az érdekes, igen.
0: Jaj, én nagyon, nagyon szeretem, annyira jó nekünk, hogy van Balatonunk. Szóval, hogy Litérről Budapestre 14 évesen kerültél, mert ugye ezek a művészeti középképzések, ezek olyanok, hogy hát nem sok helyen vannak az országban, tehát elég sokszor előfordul, hogy kollégiumban vagy, szóval, hogy így önálló életre kell nagyon gyorsan nevelni a kisgyereket, és gondolom nálad is ez lehetett.
1: A kis kamaszt szóval inkább, ez egy 14 éves gyerek.
0: Hát, igen, a 14 éves.
2: Nagyon izgalmas volt, mert ugye az 50-es években indulnak a profi nagy együttesek, és így a 70-es évek környékére az az első generáció kezdett ki öregedni, vagy látszódott, hogy Rábai Miklós és Novák Ferenc javaslatára a Táncművészeti Egyetem az akkori Balettintézetben 71-ben elindul pont ezeknek a profi néptánc együtteseknek a hivatásos profi képzés a néptánc tagozat, és akkor indul Zsurászki Zoltán, Farkas Batyú, és ez a 4 évente ismétlődő tagozatban én a negyedikbe kapcsolódtam be.
0: Tehát és pont jó életkorban.
2: Nekem nem kellett se ki, se belépni. Később, amikor a kisebbik fiam belépett, ő is neki egy évet kellett ugrazni. De ez most lényegtelen, ha Ertl Balázs, aki a táncos fiam. De hogy... Tehát akkor föl Budapestre felvételiztünk, 3 napos felvételi, fölvettek, és akkor elindult a képzés. Még szombaton is volt táncoktatás, és ami különleges, hogy akkor nem a Karmelita kolostor, hanem a Pálosrendi kolostorba laktunk, a Gellérted oldalába, a sziklakápolna mögött, ott van az a csodálatos kis eldugott kis kolostor, ami az államszocializmus alatt a Balettintézet kollégiuma volt, és 50-en lakhat benne, és onnan jártunk be az Andrássy útra az operával
1: ez
2: szemben.
1: Óriás, ez micsoda helyszín.
2: És ott oda lehetett beköltözni, és hát ott indult el a képzés, és gyakorlatilag az első 3 hónapban meghaltunk, mert olyan intenzív, olyan fizikai terhelést diktált az iskola, hogy egyszerűen kellett 3 hónap, mire ezt fel tudtuk venni. De hát ez a 14 éves fiatal, friss, erős test, ez mindent bírt, és utána aztán tényleg ez egy nagyon nagy élmény, hogy olyan fizikai terhelést kaptunk, hogy az még a mai napig most is boldogan szaladgálunk meg futkosok. Tehát...
0: De én pont erre vagyok kíváncsi, hogy nekem is fiaim vannak, és olyan nehéz elképzelni, hogy 14 évesen teljesen önállóan egy másik városban valahogy hogy találja föl magát
1: simán.
0: Valaki. Persze nyilván ők is egyik heten megélnek, de hogy a te megélésed mi volt, ráadásul vidéki gyerekként?
2: Hát mondjuk nem tudom, nem mennék bele ilyen nagyon mély dolgokba, de én középső vagyok.
0: Igen.
2: És azért a középsőket nagyon hamar önállóságra nevelődnek, mert a nagyokra vigyáznak, a kicsikre meg még jobban vigyáznak, a középső meg majd szalad el a boltba, azt elintézi, amit kell. Szóval én voltam ez a családunkban. Nekem ez nem okozott problémát, de az biztos, hogy egy hatalmas nagy váltás volt. És viszont viszont elképesztő nagy élmény volt, hogy nem, tehát mai napig is megvan az amatőr táncmozgalom és a profi között a különbség. Mm. Ezt lehet jól és rosszul is interpretálni, de igazából az, amikor semmi másról nem szól az életed, csak arról, hogy táncolj. És azt a legnagyobb profi tanárok a legjobb feltételek között napi 4-5 órába, tehát gondoljátok el, délelőtt 8-tól 1-ig volt a gimnáziumi, 5 óra, annyi fért bele a délelőttbe, és akkor átmentünk a másik iskolába, és 2-től 7-ig pedig a táncoktatás. És még szombaton is. És akkor így nyilván este 7-kor hazaértél a kollégiumba, vacsoráztál, és akkor tanultál beestél, valamit. Beestél, nyilván de. Nagy lelkesedéssel, de hát nyilván kellett készülni különböző alapórákra.
1: Hát az érettségizni nektek is kellett. A művésziskolába is kell érettségizni. Nektek kellett matematikából? Mert nekünk például zenészeknek nem kellett.
0: Micsoda?
1: Bizony. Nekünk a konziba, a Bartokban, amikor én diplomáztam, vagy érettségiztem, nekünk nem kellett.
0: Na de hát pont a matek áll nagyon közel a zenéhez, mindenki.
1: Dehogy áll közel. Mert biztos, akinek jól megy a matek is zenész, az ezt mondja, hogy közel áll. Tehát számos olyan zenész van, aki
0: valamilyen összefüggést szoktak találni a kettő között.
1: Lehet nyilván, hát meg lehet ezt erőszakolni. Nyilván lehet, persze, van hang
0: micsoda mázlista vagy?
1: Igen, én mázlista vagyok, mert aztán pár évek később

0: Táncszínházába, és az utána, most már 20 éve dolgozom a táncszínházba, de most is gyakorlatilag van szenior tánccsoport, ahol táncolunk, meg tanítok, meg azért sokszor van arra lehetőség, hogy táncoljak. Tehát én a legdurvább, legnehezebb időszakokban, és amikor egy profi együttesben a Tata szoktam mondani, hogy húsdarálás zajlik, amikor úgy megtép az élet, meg a profi táncosi rohangálás, terhelés, én akkor is nagyon szerettem táncolni. Tehát ez egy, van több kollégán látom ezt, hogy őket nem lehetett kizökkenteni a tánc szeretetből, és nagyon sokan pedig meg is tudtak csömörleni tőle, mert azért Zsurászki Zoltán mondta egyszer így egy próbán, hogy mi táncosok, mi tudjuk, hogy ez milyen unalmas tud lenni.
1: És te ezzel nem értesz egyet.
0: Van az a pillanat, amikor már te is nem bánod, hogy vége van az aznapi próbának, de igazából ezt tudom mondani, hogy végig, mindig és a mai napig is nagyon szeretek táncolni.
1: De micsoda mázlista vagy te, hogy ilyen gyorsan rájöttél, mit akarsz.
2: Hát, és azt csinálod egész életedben, amit szeretsz.
0: Ez különleges, és az, hogy most elengedve az aktív előadó művészi karrierpályát, és már mint színházi menedzser, vagy egyáltalán csak táncot szerető néző, az is egy nagyon nagy élmény, hogy mennyire, és hogy ez volt a különlegesség, hogy én néptáncos voltam, de rögtön, amikor a Tatát megismertük, akkor, sőt, még korábban voltak győri rokonok, és akkor a 80-as évek közepén jártunk a győri balettet nézni, a Markó balettet. Aztán a Tata meg az Iván, Markó Iván csinálta közös produkciókat, három nagy formátumú előadás is született, a Jézus, az emberfia, az izzóplanéták és a szarvassá változott fiak, és amire én éppen befejeztem az iskolát, és oda kerültem pont ezek miatt is a Honvéd táncszínházhoz, addigra ezek az együttműködés befejeződött, és már nem volt olyan közös győri balett és Honvéd táncszínház előadás, amiben én is, mint aktív felnőtt előadó művész részt vehettem volna.
2: Tehát ez azért, igen, egy csalódás volt. Ez én ezt abszolút el tudom képzelni, hogy az ember mondjuk, mit tudom én, táncosként, balettáncosként arra vágyik, hogy egy seregi balettben részt vegyen, és úgy leveszik az összes seregit mondjuk a műsorról. De hát akkor tényleg azt lehet mondani, hogy te egy nagyon szerencsés ember vagy, mert a szenvedélyednek élsz, nem? Tehát az egész életedet ezt, ahogy beszélsz a táncról, az is egy ilyen szenvedéllyel beszélsz róla.
0: Hát, és gondoljátok el, hogy volt egy köröm, amikor 4 éve voltam már a Honvédba, és egy kanadai ismerős megkérdezte, hogy nem akarnék-e kimenni egy évre tanítani Kanadába. És 91-92-ben kint voltam, és ott az ottani diaszporában élő magyar tánccsoportokat tanítottam, és egyáltalán megismerkedni Kanadával, a kanadai élettel, ott is teljesen egyedül, de egy család fogadott be, és őtőlük jártam Torontóba, Montrealba, ott a környék, Saint Catharines, a Niagara félszigeten, és ennek a végén megcsináltunk egy gyerektábort, mert azt mondta az akkori meghívóm, Kovács Marika, hogy te annyira belefolytál ezeknek az együtteseknek az életébe, hogy ezt le kéne zárni valahogy. És azt mondta, hogy jó, ő megszervez egy tánctábort, én meg tervezzem meg annak a metodikáját, hogyan fogjuk csinálni. És egy hetes tábort csináltunk, ez ott 92-ben, ezt a tábort én minden nyáron 20 éven keresztül vittem, és jártam ki, először csak kis csoport volt, aztán már 2 csoport volt, aztán felnőtt tábor, tehát gyakorlatilag minden nyaramnak 1 hónapját ezzel töltöttem, ami egyébként egy nagyon nagy munka, és de nagyon nagy töltekezés is volt, és a mai napig jönnek olyan fiatalok Kanadából Magyarországra, akik már nem ők, hanem az ő gyerekeik is már járnak a táborba, tehát ezt a tábort 30 éve viszik, és a Mlinár házaspár, ifjabb Mlinár palkóikat kértük meg, hogy csatlakozzanak be hozzánk 15 év után, és 20 éves jubileumon én azt mondtam, hogy na most, lassan egyébként ez 13 környékén volt, amikor már igazgatói pályázatot írtam, és úgy éreztem, hogy ez most megfelelő 20 éves jubileumi pillanat arra, hogy elköszönjek, és mondjuk egy nyarat már ne Kanadába töltsek, hanem esetleg egy kis pihenéssel.
1: Na én egy kicsit azért visszaugranék 87-re, amikor te bekerültél a Honvéd együttesbe, mert hogy Dorival így átpörgettük a Honvédnek a történetet, ami nagyon izgalmas, és azt lehet látni, hogy 48-49-től kezdve ez egy hatalmas nagy mozgalom volt, ugye több művészeti kara volt sokáig, most is, csak most már más néven, és amikor a Tata, a Novák Ferenc Tata bekerült ebbe, vagy amikor az ő irányításával a 80-as évek végétől

0: kicsit így kibővült ez az egész, akkor lett igazán nagy durranás. Tehát, hogy volt egy ilyen 56-os kitérő, ami egy gyönyörű történet egyébként, hogy a Honvéd együttes Kínában
1: Pekingbe mentek vendégszerepelni.
0: Vendégszerepelt, Moszkván keresztül jöttek haza, ahol kötelező lett volna nekik egy gálaműsort adni, ők 56-ot írunk, ők ezt megtagadták, majd természetesen utána jött a megtorlás itthon, és egy kicsit szétrobbantották az egészet, na de aztán újraépült.
1: Csoda egyébként, hogy nem zárták őket börtönbe, nem?
0: Tehát, biztos
1: azért,
0: volt minden.
1: Azért biztos, azért ez egy elég komoly ellenállás volt.
0: Nem tudom, hogy elmondod, hogy ki tudod egészíteni a történetet, de hogy úgy érzem, hogy te jó pillanatba kerültél ehhez az együtteshez, mert hogy az aranykort együtt éltétek meg, az együttes és te.
2: Hát az 56-os történetet én is elmesélésekből tudom, de hogy az egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tudta egy művész közösség egy ilyen talán hónapokig tartó kínai turné után Moszkvában ezt a döntést, ezt a közös döntést meghozni. Ez irigylésre méltó.
0: Ráadásul milyen híreket olvashattak, vagy juthatott el hozzájuk az akkor? Hát olyan nehezen tudom ezt értelmezni, hogy honnan tudták az igaz híreket Moszkvában. Na mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés.
1: Hát hogy egyetlen honnan tud? Hát jó, mondjuk ez tényleg akkor bejárt az egész világot.
0: Hát igen. De biztos nem Moszkvát.
1: Hát vagy nem abban az olvasatban. Bár mondjuk azt tudhatták, hogy a magyarok szembeszálltak.
0: Valamit csináltak.
1: Az oroszokkal.
2: Nyilván eljutott hozzájuk.
0: Igen. De hát ez most csak találgatás, úgyhogy hagyjuk is.
2: Tehát amikor Novák Ferenc 83 környékén második ciklusát megkezdi, akkor kitalálja azt, hogy itt az ideje autentikus stílusra átfordítani a tánc, a Honvéd együttesnek a művészeti arculatát, és akkor a harmadik végző néptánc tagozatot, már az előbb említettük az elsőt, illetve, tehát hogy a harmadik tagozatot meghívta, ők 83-ban végeznek, és utána a mi tagozatunkat, akik 4 évvel később, azokat is. És a két profi végzettségük, profi képzett tánccsoport, tánc közös osztályból igen. Összehozott egy új közösséget, és ez lett a megújult, megfrissült Honvéd Tánc Színház.
0: Mert régen, akkor ezt is tegyük hozzá, hogy csomó amatőr volt, ugye? Tehát aki táncolni valamennyire tudott, az végül is akkor Honvédhez csatlakozhatott, és akkor tőletek datáljuk a profizmus idejét.
2: Ezt biztos nem írnák alá azok a korábban profiként dolgozó művészek, és egyébként tehát nagyon
0: de
2: fontos...
0: De képzés se volt.
2: Hogy nagyon fontos, hogy akik akkor táncoltak, nagyszerű művészek voltak, és nagyszerű, tehát most is látunk közülük még, például Kakukk Pál, aki a Állami Népi Együttesbe táncolt 25 éven keresztül, most majdnem 80 événél tart, és most is tanít, és egy nagyon erős egyéniség. Úgy értem, hogy fizikálisan iszonyatosan jó táncra termett emberek voltak, a hölgyek is gyönyörűek voltak, most is még, ha találkozunk velük, tényleg 80 körüliek, de látszik rajtuk az, hogy ők táncosok.
0: Igen,
2: tehát, hogy nem szeretném egy pillanatig is azt a látszatot kelteni, hogy velünk indult a profi minőség, mert ez a megelőző kollégák
0: igen,
2: is csodálatosak
0: pontatlan,
2: voltak.
0: Pontatlan
2: de
0: volt.
2: hogy egy másfajta, egy karaktertáncos, egy más stílusú táncban, inkább a Mojszejevre hasonlító táncstílus volt ez akkor, de akkor is már balett alapokon, vagy Molnár technika alapokon. Ami
0: persze,
2: nekünk a mi technika. Alapunk, az autentikus néptánc volt, és ebben volt egy nagy stílusváltás és egy új időszak, amit a Tata ötvözött a táncszínházi koncepcióval. Amire azt mondja, hogy ő, mint művész, mint népművész, vagy népszínházzal foglalkozó néptáncművész, alkotó, ő nem akar, mint egy költő minden nap lemásolni egy balladát, és azt mondani, hogy na ez az én művem, mert ha mindig ugyanazokat a lépéseket eltáncoljuk egy autentikus koreográfiába, akkor szinte ugyanezt tesszük, hanem a saját szavaimmal mondani akarok valami újat. És ezért a tánc motivumokat széttördelve egy új nyelvet hozott létre, és ezekkel a lépésekkel hozta létre az Antigónét, a Széki Rómeos Júliát.
0: Egy történetet meséltel
2: és ezekkel ezen a nyelven mesélte
0: láttuk.
2: Az új történetet.
0: Na, de akkor mégiscsak ő hozott be egy olyan műfajt a táncművészetben Magyarországon, ahol, ami itthon legalábbis eddig nem volt, már úgy értem a néptánc alapú színházat.
2: Ebben is voltak nagyszerű kollégái, Györfalvai Katalin, Szigeti Gábor, tehát volt
0: akkor
2: nagyszerű.
0: Akkor ugyanúgy ők.
2: Igen. Igen. Uh-huh. Tehát ez egy koreográf, ez a második generációs nagy koreográfusi alkotói kör, de az biztos, hogy ez nekünk akkor egy hatalmas élmény volt Tatával dolgozni, és ebbe a profi előadó művészeti életformába belekerülni, rengeteget utaztunk külföldre, és aztán, amikor tehát voltunk 98-ban a Pina Bausnál, a Pina Baus a Wuppertali társulat, most voltak itt ugye a fesztiválon, és 98-ban meglátogattuk őket, akkor volt a társulat, a Wuppertali Táncszínház 25 éves. És ott kialakult már eleve, hogy oda jutottunk, egy olyan nemzetközi menedzseri hálózat, akikkel a Tata nagyon jó kapcsolatot alakított ki, és ettől kezdve bejártuk a nagy befogadó, európai nagy befogadó színházakat, tehát nem csak, hogy voltak német kis turnék és különböző jó kis előadások, hanem ebben a nagy, tehát voltunk egy hétig a Théâtre de Ville-be Párizsba, és akkor ugyanazt az előadást táncolhattuk minden este teltházzal, és napközben pedig sétáltunk Párizsba. Szóval ezek olyan hatalmas nagy élmények voltak.
0: Hát pláne amik... a 90-es évek közepén, amikor ugye megnyíltak nem olyan régen a határok, és hát egy elképesztő életmód lehetett.
1: Egy kicsit ide... én visszacsatolhatnék erre, mert itt azért ilyen szakszavakkal dobálózol, meg dobálózzunk, és feltételezzük, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez a Mojszájev, meg mi ez a Molnár módszer, meg mit tanom én, de hogy ezt el tudod, a különbséget el tudod mondani esetleg a hallgatóknak, mert azt nagyon szépen, azt szerintem teljesen érthet ők is, hogy mi ez, amit a Novák Ferenc kitalál, de hogy előtte mi volt pontosan, amit egy mondjuk egy néptánc estre betévedő néző láthatott?
2: Ha azt mondjuk, hogy gyöngyös bokrét a mozgalom, akkor azt lehet sokan tudják, gondolom, de az a lényeg, hogy a falvakban levő táncoló közösségeket tették színpadra, és az mondjuk a rábaközi falu közösségében a saját táncukat, a dust, csárdást, fiszcsárdást táncoló csoportot, és ők fölmentek a színpadra, és eltáncolták azt a táncot, amit egyébként egy aratóbálba, vagy egy lakodalmon is táncoltak.
1: És a különböző tájegységek táncait lehetett
2: ezek,
1: akkor
2: ezek, látni. Igen, ezek a saját táncművészetük, ez a saját néptánc, és ez az az autentikus tánc, amit aztán fölemeltünk, beemeltünk a színpadi stílussá. De ezt megelőzően, amikor azt mondjuk, hogy Mojszájev stílus, tehát, hogy a klasszikus balett szintén egy hasonló folyamatot vitt le, tehát azt mondjuk, hogy pas de bourrée, ez egy francia balett lépés. De egyébként a bourrée lépés, ami egy francia néptánc lépés. Egyébként egy ilyen cifraszerű tititá lépés. Ahogy azt a francia parasztok táncolták, ahhoz képest a klasszikus balettben klasszicizálódott a mozdulat, egy sokkal feszesebb, nyújtottabb mozdulatokkal lett előadva, és itt van, amit talán meg lehet fogni rádión keresztül is, tehát, hogy amikor egy balett mozdulatot képzelünk el, akkor látjuk, hogy ez nem egy néptánc mozdulat, és ez a különbség. Valahol a Mojszájev stílus egy kicsit klasszicizálta a népi mozdulatokat, és így alakult ki az, amit aztán elengedtünk, amikor az autentikus váltás megtörtént.
1: Hú, köszi, hogy ezt így elmondtad. Igen, mert ez szerintem azoknak is mindenképpen nagyon izgi, akik, hát és szerintem számos olyan hallgatónk van, aki nem tudja ezeket a részleteket, úgyhogy köszi.
0: Nagyon érdekes. Most egy pici szünetet tartunk újra, meghallgatjátok a híreket, és folytatjuk a beszélgetést a kettes számrendszerben Ertl Péterrel.
3: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rasszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hungexpo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Tököli úton és a Kerepesi úton a Baross tér előtt, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi-tól északra és a Margit hídtól délre, illetve a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól északra és a Szent István parktól délre. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Megvan a gyomai vonatkisiklás oka. Látogatható a Karmelita kolostor. Baj van az étrend kiegészítőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyománál kisiklott vonat. A balesetben egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett. A katasztrófavédelem minden utast kimenekített, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása még zajlik. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium munkatársai költöznek. Úgy tudjuk, a meghirdetett időpontok már beteltek. A miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, majd azt mondta, az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Idén 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, ebből az alkalomból bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton megtekinthetők a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt Mozaik vagy a Szarvas Ének viseletei, emellett a nemzetközi sikereiről szóló archív felvételek, egyúttal személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádióknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő árucikkeket is vizsgálják.
7: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
6: Felhős napos idő ígérkezik a továbbiakban, több hullámban is előfordulhat zápor. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 21 és 22 fok körül várható. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire borult lesz az ég felettünk. Csak keleten süt ki a nap, sokfelé várható kiadós eső. A Dunántúlon egyre több felé feltámad a légmozgás, napközben 13-24 fok ígérkezik. Kelet felé haladva lesz melegebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-es, 1-es-1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Benne pedig a vendégünk Ertl Péter, táncpedagógus, táncos, a Magyar Nemzeti Táncszínház. Csak Nemzeti Táncszínház, nem?
2: Igen.
1: Ugye így szépen de röviden. De magyar.
2: De magyarnak
1: Nemzeti
2: magyar.
1: Táncszínház igazgatója. Vele beszélgettünk, sok minden szoba került az első órában. Beszéltünk néptánc hagyományokról, a néptánc mozgalomról. Én még egy picit visszamennék, csak egy olyan kérdés erejéig, hogy mi az, ami ennyire különleges, vagy különlegesnek számít az, hogy más országokhoz képest itt ez egy ilyen nagyon aktív valami, és ez most is nagyon él, a táncház mozgalom. Tehát a mostani fiatalok is járnak táncházba, és nagyon szeretik, és ez évtizedek óta egy jelenség Magyarországon, hogy van-e még más ország, ahol tudsz ilyenről? Vagy ez egy ilyen hungarikum tulajdonképpen?
3: Hát igazából, hogyha a spanyolokra gondolunk, a spanyol flamenco legalább olyan népszerű és elterjedt, de ha az argentin tangó milongákra gondolunk, akkor ott is a legkülönbözőbb generációk táncolnak, sőt, ott az nem a fiataloké, hanem inkább még talán az idősebbek még inkább táncolják. Szóval, de a szerb kólók, vagy a szerb, vagy a horvát táncok is. Tehát, hogy igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a népművészet, a néptánc, ami egyébként egy paraszti, falusi kultúra, aminek nem annyira alapértelmezett, hogy a városi világban helye van, és megtaláljuk benne az értékeket, az úgy látszik, hogy ennek reneszánsza van. És tehát most is nálunk van olyan, hogy a szombat este, mikor vége van a műsornak a táncszínházba, és olyan hangulatban vagyok, akkor átmegyek a Hagyományok házába, a főutcába, a Korvin térre, és ott éjjel kettőig ott lehet élőzenével, barátokkal találkozni, de én rendszeresen szoktam táncolni is.
1: Nem, de amikor a fiatalok lemennek a diszkóba. Tehát, hogy ez tulajdonképpen abszolút annak a megfelelője.
3: Ugyanazt a szerepet tölti be, csak nagyon más, amikor egy humbi-humbi-humbi mozorgunk, vagy van egy nyelvünk, egy sok-sok figurából, motivumból álló nyelvünk, és azt improvizálva táncoljuk. És ez egy önkifejezés, lehet barátokozni, lehet... Mert ugye pont ez az argentin tangóban is az a lényeg, hogy ott tényleg test-testtel összeérintkezve.
2: Hát
3: de nem feltétlenül arról szól, csajozás.
2: Hát
3: nem feltétlenül párkapcsolat vagy párkeresés, hanem egy közös élménynyújtás. És a páros táncban például ez az nagyon izgalmas, míg a tangóban követjük egymást, a magyar néptáncban lendületet adunk egymásnak. A fiú szórakoztatja a lányt azzal, hogy lendületet ad, de a két az erőviszonyok összeadódnak, és ettől lesz egy ilyen nagyon dinamikus, nagyon nagy élmény, ami tényleg fizikai élmény. Nem csak szól a zene és hümbülümbű, hanem egy nagy lendületes élmény. Igen. És ez például kár kihagyni.
1: Pont de jó, ezt egyébként meg sose jutott eszem, hogy szórakoztatja. Pedig tényleg, hogyha akkor ott...
2: Hát pörgeti, forgatja. Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon van-e, ha van, akkor mi, akkor definiáld, léci, hogy a magyar néptáncban mi az, ami más a régió többi táncához képest, vagy azoktól miben különbözik. Szóval, hogy mondtad, hogy elképesztő, a Honvéddel elképesztő turnékra mentetek, és mindenhol nagy sikeretek volt. Mi az, amit szeretnek a magyar népzenében, néptáncban?
3: Hát egyrésztről rengeteg, mi motivumnak hívjuk. Tehát ezek a figurák, ami egy-egy lépés egység, lépés sorozat. És ebben nagyon-nagyon sokféle változatos motivum, így hívjuk, sorakozik föl, és ezt rá lehet csodálkozni, ha valaki ezt szívesen megfejti, észreveszi, látja.
2: Rengeteg... Gazdagabb, mint a régió többi táncában?
3: Bizonyos értelemben igen, azt hiszem. Aha. De lehet, hogy ezt egy tánctudós, vagy egy másik ország táncművésze megcáfolná. Én így látom, így élem meg, illetve, hogy a maga a forgás élmény is egy nagyon nagy dolog. Ha egy lány maga fordul, maga körül, pördül az is, illetve ha párosan forgunk, az is. És még ebbehez hozzátartozik, hogy ugye azt szeretjük, és nyilván nem akarom túl genderelni, de hogy amikor egy férfi van, és jó, masszívan oda teszi, oda csapja, annak is megvan a maga ereje, és amikor a hölgy ezt leköveti a maga nőiességével, annak is. Tehát szóval van ebben egy ilyen olyan természetes, egészséges, normális dolog, amit nagyon szeretünk.
2: Uh-huh. Na most a tánc helyzetével kapcsolatban akartunk erről beszélni, mert most az elmúlt percek arról szóltak, hogy Dori is ezt mondja meg, te is, hogy igazán nagy reneszánsza van a néptánc mozgalmaknak, meg a táncházaknak. Én erről nem tudtam, én sajnos ebből a szubkultúrából kimaradok, de nagyon vonzónak tűnik. Viszont hogy a bulvár oldalról akartam ezt megközelíteni, biztos te is hallottad, az amerikai színész Timothy Chalamet-nek volt egy pár hónappal ezelőtt egy nyilatkozata.
1: Hát pont az Oscar-díj átadó előtt, amire egyébként ő is díjra, ő is abszolút esélyes volt.
2: És hát valószínűleg emiatt el is bukta, emiatt a nyilatkozat miatt, vagy nagyon sokan ennek tulajdonítják, mert hogy ő azt mondta, hogy szerinte senkit nem érdekel már az opera és a balett, tehát két műfajt is idehozott, vagy ide citálta, és azt mondta, hogy nem, szerinte nem érdemes olyanokat életben tartani, vagy nem feltétlenül adná munkáját ahhoz, hogy életben tartson olyan műfajokat, amiket már nem, senki nem néz, senki nem szeret. Hát ezek szerint ez itthon nem így van, de akkor itt nincs is semmi probléma, tehát a táncnak megvan a közönsége, tehát házakkal folynak az előadások, tehát hogy egy stabil szektor.
3: Én azt gondolom, hogy a tánc, tehát ha klasszikus zene, a színházművészet hármasába a tánc a legkisebb testvér. Legkevesebb csoportban és a legkevesebb helyszínen lehet játszani. De ennek ellenére egy nagyon erős és élő művészeti ág, de ennek is mindig szüksége van népszerűsítésre, hogy eljuttassuk az emberekhez. Tehát például mi a Nemzeti Táncszínházban, ez egy 25 éves intézmény, és előtte 20
2: lesz
3: évig...
2: Lesz jövőre. Majd erről is beszélünk.
1: De már mindjárt ünnepeltek.
3: Igen. Igen, de hogy, tehát, hogy egy olyan intézmény, ami kifejezetten azért jött létre, hogy a táncot közelebb. Így szoktam mondani, mi egy találkozási pont vagyunk, ahol a táncművészek, az előadó művészek és a közönség találkozhat. És ennek a legadekvátabb helyzete egy előadás, ahol a színpadon táncol a művész, a nézőtérről pedig nézi a közönsége, és hogy ez működik, de ezt is éltetni kell, segíteni kell mindenféle szempontból. Tehát, hogy igen, erős és működő műfaj, de azt gondolom, hogy mint mindent locsolni kell. Minden virágnak szüksége van a napfényre. Tehát, hogy ezt hozzá kell tenni ahhoz, hogy tényleg a legnagyobb pompájába virágozhasson.
2: És ti nagyon sok programot, előadást szenteltek annak, hogy a fiatalokat behúzzátok ebbe. Szóval ez egy koncepciód, vagy egy olyan erős elképzelésed, hogy a következő generációval megszerettesd, megismertesd ezt a műfajt. Én úgy látom, az az, és ennek mi lehet a módja, vagy mi az, ahol meg lehet őket fogni, olyan sok versenytárs van most így más művészeti ágakra, vagy csak a médiára gondolva?
3: Hát ugye van az a mondás, amivel igazából nem értünk egyet, de van benne igazság, hogy azért kell a fiatalokat színházba csalni, hogy legyen, hogy ők a jövő közönsége. De valójában nem egy közönség építésről szól ez elsődlegesen, hanem arról, hogy a fiatal korban levő ember találkozzon a művészeti ággal, ezzel a művészeti ággal, és ismerkedjen. És az ismerkedésben igazából az a cél, hogy ő benne keletkezzenek olyan érzetek, olyan élmények, ami a táncművészet által jön létre. És ez a gazdagodás, ami egy táncadással való találkozáskor létrejöhet egy emberben, az egy érték, az szépséget, erőt, dinamikákat ébreszt bennünk, és erről szól a tánc befogadása.
2: És divatos a fiatalok között? Szóval járnak hozzátok kamaszok, fiatal egyetemisták?
3: Hát a kamaszokkal van a legnagyobb baj, igen. Tehát ugye van nálunk ringató foglalkozás, amikor az édesanyák a csecsemőket hozzák. Van táncház, amikor a 2-3 éves titjogó gyerekekkel a szülők, nagyszülők jön. Önnek. Van táncfúzió, amit kifejezetten már tánc workshopok, nagyszerű tanárokat fogad, hívunk meg, és akkor nyáron is, meg ősszel is több kurzus van, és akkor ott tizenévesek is, de már nagyobbak is jönnek. Tehát, hogy kifejezetten fontos, hogy minél szélesebb társadalmi életkorban levők jöjjenek a táncszínházba. Tehát ez szépen föl van építve, van egy jól fölállított rendszerünk, amit én már 13 óta viszek, és ebben mindenkinek életkortól a nem annyira nem fontos ebben a dologban, hiszen táncolni mindenki táncolhat, és ez a működésünkben nagyon szépen be van kódolva.
2: És a, most az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy oké, a közönség vagy a táncműfaj megszeretetése akkor pipa, de mi a helyzet a táncművész képzéssel? Szerinted nincs túlképzés ebben a műfajban? A színházaknál én ezt látom, hogy szerintem nagyon sokan
4: vannak.
2: Igen, igen, tehát színészképzés is már annyi iskola van, ahol tényleg ilyen tucatjával jönnek ki a gyerekek, akik meg aztán csalódnak, mert ennyi hely meg nincs a világon, legalábbis Magyarországon, ahol mindenki jó fizetéssel, vagy jó nagy szerepálmokkal el tudjon helyezkedni. Kicsit az én véleményem az, hogy túlképzés van. Táncosoknál mi a helyzet?
3: Ez egy életpálya modell kérdése, aminek több stádiuma van, és mindegyik nagyon fontos. Ahogy mondod, az iskola, tehát ott elsősorban mi azt mondjuk, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem az a központ, ahol most már mindenféle stílusú képzés folyik, és ott az a legmagasabb szintű profi képzés, de győri művészeti képzés is folyik, Pécsen is van, sőt számtalan középfokú művészeti iskola van, ahol nagyszerű tanárok, nagyszerű színvonalon oktatják a táncművészetet. Nem feltétlenül lesz mindenki belőle profi társulat tagja, profi előadóművész. De hát valóban van egy túlképzés bizonyos értelemben, és hát ezt szokták mondani, hogy talán azt érdemes mondani, hogy amikor felvételin egy gyermek bekerül egy oktatás képző intézménybe, ott nem munkahelyet fog kapni, hanem csak diplomát. Ez nyilván érdemes ezeket az erőforrásokat összehangolni, és az életpályamodellnek viszont a másik része, amikor egy, hiszen ez egy, szoktuk mondani, hogy a profi táncművész 15-20 év maximum, de akik kevésbé szerencsések, azok 8-10 év után is pályamódosítást kell, hogy véghez vigyenek, és ehhez viszont nagyon fontos, hogy ez hogy tud megtörténni. Tehát főleg, amit emlegettük az iskolai képzést, hogy kinek volt matematikai érettsége, vagy kinek nem, tehát hogy szükség van arra az alapképzésre, arra a bázisra, amit aztán egy aktív, sikeres, vagy kevésbé sikeres előadóművészeti ív után tovább lehet lépni, és aztán ott tényleg egy következő, nagyon fontos és nagyon sikeres életszituációt, életszakaszt lefolytatni.
1: Neked, mint intézményvezetőnek nyilván feladatod az, hogy újabb és újabb társulatokat, vagy csoportokat, vagy kezdeményezéseket fedez fel, vagy találkoz velük. Neked mik a módszereid, vagy milyen lehetőségeid vannak, hogy akár egy az ország másik felében működő kortárs tánccsapatot, vagy akár névtánc csapatot felfedez, vagy találkoz velük?
3: Hát a Nemzeti Táncszínházban nagyságrendileg 50 társulat van, akik rendszeresen váltják egymást és fellépnek. Ennek van egy olyan 30 fős törzs együttesi köre, akik tudjuk, hogy rendszeresen jönnek, az alkotójukkal van egy nagyon szoros együttműködés magukkal, a társulatokkal, illetve én szerettem azt az időszakot, amikor a Nemzeti Kulturális Alapban volt az Imre Zoltán program, amit kifejezetten azért hoztunk létre, hogy fiatal művészeknek, fiatal alkotóknak segítsünk. A fiatal művész ugye ez egy fiatal táncos, a fiatal alkotó pedig nem feltétlenül fiatal életkorú ember, hanem már lehet, hogy évtizedek óta táncol, de most van elkezdett a alkotói koreográfusi pályájának az elején, és ezeknek a hogyan tudunk ennek a művészkörnek lehetőséget adni, és akkor az NKA-ban ez a kollégium ezt tudott új produkciókra, de igazából annak az volt a koncepciója, amikor ennek én is kurátora voltam, hogy ne feltétlenül produkciót gyártsunk, ez legyen a kiírás lényege, hanem megvizsgáltuk, hogy mire van szükség ennek a művészkörnek. És akkor kialakult, hogy próbateremre van szükség, képzésre van szükség, napi tréningre van szükség, és hogy ezeket hogyan lehet biztosítani. Tehát igazából ezek azok a felületek, ahol mozgunk és találkozunk táncosokkal, illetve a Táncszínháznak van egy, úgy hívjuk, hogy forgalmazás, belföldi forgalmazás, de ez már ugye a Erdélyre is, vagy Felvidékre is kiterjed, vagy akár külföldi helyszínekre is, de hogy rendszeresen szervezünk előadásokat a vidéki befogadóhelyekre, művelési házakba, színházakba, így ott is eljutunk, és az oda beérkező együttesekkel van egy élő kapcsolat, így aztán eljutnak hozzánk, de igazán úgy szoktuk ezt csinálni, ha valaki lát valamit a szakmában, egy olyat, ami érdekes vagy különleges, az egyszerűen megírja nekem, és akkor kialakul a kapcsolat.
1: Szájhagyomány útján, akkor eljárt hozzá.
3: Ki vannak a
1: vannak mai
3: szájhagyomány. Vannak művészeti tanácstagok, segítők, de gyakorlatilag mindenki, aki ezzel foglalkozik, az szívesen ajánlja azt, hogyha valami újat, érdekeset, frisset lát, így eljut hozzám, de azt nem mondom, hogy mi mindent képesek vagyunk befogadva, mert mint minden intézmény, képzeljétek el, 25-ben 470 produkciót valósítottunk meg, 470 programot, amiben az említett ringató foglalkozástól tényleg a szegedi kortárs balett Fekete hattyújáig, tehát a legnagyobb grandiózusabb produkcióktól a legszűkebb kis szóló előadásokig minden van, és ezek kifejezetten erről szólnak, például ahogy az időseket, a nyugdíjasokat említem, akkor Megyeri Léna és Bősze Ádámnak van egy Lábújhegyen sorozata, minden hónapban egyszer vasárnap délután, ahol ő Léna tánctörténész, Bősze Ádámot ugye nem kell bemutatni.
1: Zenetörténész,
3: média személyiség. Szóval ők mesélnek a táncról mindig valamilyen tematikába. És ott például az az idősebb generáció, akik eljönnek és rendszeresen hallgatják, nézik őket, ők amikor vége van fél hétkor a vasárnap délutáni előadásnak, akkor lemennek, megveszik a következő hónapra a jegyet, és aztán hazamennek. Na most ez mind az, ami azt mondom, hogy hozzánk egyszerűen, mint találkozási pontra jönnek a vendégek.
2: De azért biztos ott is van, aki kimarad, az feszül, szóval, hogy azért erre rákérdeznék, hogy a politika mennyire vert éket az elmúlt évtizedekben a ti szakmátokba, hogy ugyanúgy, mint a színházban, hogy tényleg már gyakorlatilag a végén az volt, hogy egyik város egyik vége nem beszélt a város másik végével, aminek reméljük vége lesz hamarosan. A táncos szakmában ennél azért egy picit nagyobb volt az összetartás.
3: Hát valójában egy sokkal, szóval egy nagyon kicsi szakmáról beszélünk, uh-huh. és itt mindenki mindenkit ismer, nagyon közel vagyunk egymáshoz, de nem mondhatom azt, hogy nálunk nem keletkeztek feszültségek, és nem tolódtak a két irányba bizonyos csoportok vagy személyek.
2: Pláne az előbb említett NK támogatások aránytalan elosztása ott is volt azért, szóval, hogy pont most jött ki a Vági Bencékkel kapcsolatos hír, amire most nem akarunk kitérni, de hogy nem, még egyikünk se hallgatta meg az interjút, és ezért nem tudunk erről tényleg ilyen mérhatóan beszélni, de hát döbbenetes, hogy egyik oldalon milyen számok jönnek ki, és milyen támogatások, és máshol meg megszűnnek mondjuk kiskortárs társulatok.
3: Igen, hát mindenképpen azt tudom mondani, hogy születtek az elmúlt időszakban aránytalan és rossz döntések. Tehát ez a feladatunk, hogy találjuk meg és keressük meg azokat az irányokat, ahol ezeket ki lehet, vagy el lehet hagyni, és egy egyenlőbb, arányosabb felosztást megtalálni.
2: Hát reméljük így lesz, igen.
1: Akkor ez majdnem egy végszó, de még nem, mert Ertl Péter továbbra is a vendégünk itt a kettes számrendszerben, maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
10: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
13: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
14: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2-es számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Táncínház,
2: igen, tudjuk, táncínház, nemzeti táncínház, igazgatója van itt nálunk a stúdióban, Erzsú Péter továbbra is, és igen, arról akartunk beszélni, hogy 25 éves most a táncínház, és
3: hát egy óriási jubileum ez, és kérdeztem, igen, hogy ünneplitek, és hogy erről beszéltünk-e, és erre az volt a válasz, hogy nem tudjátok.
1: Az biztos, hogy 25 évesek vagyunk. Igen, tehát az, hogy nem tudjuk, az természetesen nem fedi a teljes valóságot. Még vannak olyan pontok, amiről döntést kell hozni, mert amikor 20 évesek voltunk, akkor megrendeztük a táncművészek bálját. Mert azt mondtam, hogy mert egy kiemelt estén most ki fog fellépni, hogy ünnepeljük, melyikünk táncolja.
3: Kit választottok ki?
1: És akkor azt gondoltam, hogy tudjátok mit? Ne az legyen, hogy
2: színpadon.
1: Mi táncolunk a nézőknek, hanem hogy csináljunk egy bált, ahol egyébként volt kvízjáték, meg mindenféle, meghívtuk, és a táncművész kollégák fölöltöztek csinosan, és megfogadtunk egy zenekart, és a táncínház nagy színpadán magunk szórakoztatására táncoltunk egy jó bulit.
2: Ez az, amikor mindenki a táncparket ördög egyszerre, nem?
1: Hát gondoljátok el, hogy ott ültünk, és az akkor kezdődjön az egész, és akkor Földi Béla, aki a Budapest Táncínház alapítója, gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy aki a Bélánál tanult, azból áll össze a kortárs tánc
3: szakma,
1: mert hogy a Szegedi Kortárs Balettől a Inverse Dance Fodor Zoltán társulatig, de a Bartadóra, Kecskemi City Balettjében, hiszen mindenhol szinte rengeteg tanítványa van, és ő volt az, aki fölállt először, és elkezdett táncolni, és akkor elindult a buli. Szóval valami ilyesmin gondolkozunk, de még nem hirdettük meg. Meg igazából nem olyan régen volt a táncínház alapító igazgatójának egy nagyon komoly szülinapja, a számot direkt nem mondom, de nagyon kerek, szép szám, és akkor azt találtam ki, hogy megint nem táncolunk, hanem leültünk, és beszélgettünk vele.
3: De most Török Joláról vesz?
1: Török Joláról, igen. Török. És akkor megkértem pár kollégát, hogy az volt, hogy hozzatok a Jolinak egy történetet. És igazából erről szólt az az egy óra az estének a közepén, hogy a kollégák, barátok, tanítványok sztoriszt hoztak
2: na
1: neki.
2: Na és akkor te történeted mi volt, mert hogy te is ott hát segédkeztél mellette hosszú ideig.
1: Hát én igazából nem mondtam történetet, én az egészet megszerveztem.
2: Na te most
1: és hát igazából ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt, hogy amikor eljutottam odáig, hogy abba hagyom a profi táncot, és ez 20 év után, és ez iszonyatosan aggódtam tőle, hogy ez hogy fog történni, mert tehát addig volt az életem kitalálva, és azt tudtam, hogy vagy valami szervezés, mert már a Novák Tatával és a turnékon én, főleg a kanadai tapasztalatok alapján én nagyon sok ilyen szervezést, menedzseri feladatot végeztem a turnékon.
2: De volt is ilyen diplomád, vagy akkor kezdted el a...
1: Igen, azt is megcsináltam. Igen. De hogy a lényeg az, hogy hogyan lesz, és akkor egyszer csak gondoltam, hogy na jó, azért megkérdezem a táncszínház vezetőjét, hogy esetleg ott nincs-e hely, és akkor rám nézett, mondta, hogy na jó, akkor viszont, de nem majd egy év múlva, hanem egy hét múlva, vagy egy hónap múlva. És akkor volt a nagy levegő, és akkor végül is megemésztettem, és eljutottam oda, hogy jó, akkor most van az a pillanat, akkor most kell a szögre akasztani azt a bizonyos csizmát.
2: Ezt?
1: Hát mert pont akkor volt egy üresedés, és akkor tehát volt helye, mert egyébként én is most, ha valaki bekopok, hogy szeretne hozzánk jönni dolgozni, csak azt tudom mondani, hogy hát jelen pillanatban se státusz, se költségvetési lehetőség erre ez nincsen, de majd, ha esetleg lesz, akkor szólok, de akkor neki pont volt, és azt hiszem egyébként szóltak is nekem, hogy most kell menni. Aha. Tehát azért ez kicsit elő volt. Hát ugye, mikor volt? Ez most már 20 éve volt.
2: 2000...
1: De hogy az egy nagy pillanat volt, és akkor rám nézett, és azt mondta, jó, akkor gyere, próbáljuk ki. És igazából a szárny alá vett, és 6 évig tanított, és igazából én azt tudom mondani, hogy ha ő ezt nem teszi, ha én ezt az iskolát vele nem járhatom végig, akkor nem tudtam volna lemenedzselni azt, hogy a 13-as januári igazgatói kezdésem után másfél évvel
2: költözés.
1: Azt mondják, hogy költöz ki 3 hét alatt.
2: Ugye a várban lévő táncszínházból a Millenárisba.
3: Hány éves voltál akkor, amikor szögre akasztottad a csizmát?
1: Még nem voltam 40. Tehát...
3: És ez a néptáncos, nem? Ezt tudom, hogy mondjuk a balettáncosoknál ez már egy idős kornak számít. Tehát akkor már tényleg tudja, hogy vége. A néptáncosoknál ez hogy van?
1: Hát egyébként mostanában jött divatba, hogy ilyen 25-30 perces előadások vannak, vagy fél idők.
2: És ezt még lehet bírni.
1: Ezt még lehet bírni, de mi annak idején, meg hát azért a néptánc előadásokban első rész, második rész, 2x50 perc. Szóval ezek azért iszonyatos intenzív fizikai teljesítmények, ráadásul egy előadás előtt ugye még egyszer eltáncolod, meg van bemelegítés, szóval ez kemény fizikai teljesítmény, és amikor te 38 évesen melletted egy 18 éves ugrál a levegőbe, úgy kell lehúzni, akkor ott, tehát ez látszik, érződik, és akkor ha az ember elég reális és elég tudatos, akkor saját maga érzi azt, hogy ennek eljött az ideje, hogy lépni kell, és hát vannak olyan klasszikus, mondjuk a Nemzeti Balettben, az operában 120 táncos mellett karakterszerepeken is tudnak idősebb táncosok nagyszerű karrierbe futni és dolgozni. Ezekben a kisebb együttesekben nem nagyon van helye arra, hogy ilyen státuszokra fönntartsunk embereket, de még erre is van példa, de hát szóval azért az idő az gonosz.
3: És neked könnyű volt az átállás? Tehát, hogy ezek a színpad után az adminisztratív feladatok, mennyi idő volt, míg megszoktad, vagy mennyire volt hiányérzeted, hogy nem néz fel?
2: Néha lekapcsoltak a lámpát, lementél, fogadjunk a színpadra egy kicsit titokban.
3: Nem mentél már.
1: Hát igen. Még azért visszajártunk, koreografáltunk is, de például az egyik, ami így mutatja, hogy amikor eldöntöttem, hogy most akkor ezt fogom csinálni, akkor amikor úgy éjszak úgy fölébredtem, hogy nem tudok aludni, akkor leültem, és egy ilyen gépelő programmal elkezdtem megtanulni gépírni. Hm. Tehát gépelni. És nem, tehát én elég jól gépelek 10 ujjal. Mondjuk gyerekkorunkban zongoráztunk kicsit, ami biztos segít, de amikor azt éreztem, hogy most akkor menni kell a másik irányba, akkor igazából nem azt csináltam, hogy jaj, de szomorú, hogy ennek vége van, hanem kerestem egy ilyet, ami csak nyomogat, hogy JK, LK, LK, és akkor egyszer csak már aztán
3: tehát készítetted magad az irodai feladatra tulajdonképpen.
1: Tulajdonképpen igen.
2: De egyébként ezt nem tanítják a táncosoknak, vagy nincs ezzel kapcsolatban valami a képzésben szó erről, hogy egyszer csak lesz egy gyászidőszak, ami olyan komoly, amikor véget ér a
3: hát meg, hogy mit kezdjen
2: táncos
3: magával,
2: pályád, hogyha... és akkor onnantól azt fel kell dolgozni. Csomóan egyébként az élet közepén váltanak, nem táncosok is, de hát ez egy iszonyú megterhelő lelki ügy.
1: Hát tehát és erre... gondoljátok el, hogy a színészek, vagy a komoly zenészek egész hosszú ideig képesek színpadon maradni, nálunk pedig ez tényleg így van, és ott állsz, és te jó a gyászmunka felvetés, hogy ott azt el kell engedni, azt el kell gyászolni.

0: Ausztriába, mert ugye ott a holland állam azoknak a táncosoknak például, akik lehet tudni, hogy ki fognak öregedni mondjuk az életük közepén, mert tehát még egy fiatal emberként elveszítik tulajdonképpen azt a szakmát, amit nagyon sokáig nagyon aktívan csináltak. Ezért előrelátóan a fizetésükből folyamatosan von le egy bizonyos összeget, és aztán ezt megkapja a szakmája a kvázi nyugdíjazás, akkor amikor ilyen 40 éves körülbelül, és nagyon kevés vagy jutányos áron képzésben vehet részt, amit neki ad az állam, és átképzi őt valami másra. Tehát ad egy másik szakmát a kezébe, hogy ne az legyen, hogy ott áll 40 évesen, nyugdíjasan, mert ugye kap egy nyugdíjat, de tulajdonképpen csak egy teher az államon, és nem egy produktív valaki, pedig hát dolgozhatna. Tehát, hogy ezt nem jó fejségből csinálja az állam, hanem felméri, hogy itt még aktív dolgozói lehetnek a társadalomnak, így a Nagy Tamás aztán pilóta lett.
1: Igen. És néha látjuk a Facebookon, hogy megosztja magával képeket. És aztán utána visszaérkezik, és például most készülünk mi is ősszel a BBGP-re, a Budapest Ballet Grand Prix-re, aminek ő a versenyigazgatója, művészeti vezetője.
0: Hát, visszatért,
1: és ő bele rendszeresen, de most már negyedik alkalommal fogja a Táncszínház Egyetem a Táncszínházzal együttműködésben megszervezni ezt a versenyt, és így aztán Tamást mi is örömmel üdvözöltük. Tehát igen, ez egy vágy, amikor arról beszéltünk mi is Magyarországon a Magyar Táncszínházak Szövetségével, meg szakmai szervezetekkel, hogy ezt az átképzési programot hogyan tudnánk itthon megvalósulni, akkor nyilván ezeket a nemzetközi példákat megismertük, meg tanulmányoztuk. Hát még egyelőre nem tartunk ott, hogy arról tudnék nektek beszámolni, hogy be tudtuk vezetni, és nálunk is néhány néptáncos, meg balettos, meg kortárstáncos már repülőgéppilótaként vezet.
2: Hévvezet. Neked egyébként a lányodról eddig nem tudtuk, de lehet beszélni a gyerekekről? Szeretik? Persze. Nem szeretik?
0: Vagy te szereted?
2: Hát nézd, végül is a háromból kettő ugye közönség előtt van, mert egyik fiat táncos, másik fiat színész, és ugye Balázs és Zsombor, és Borcsa lányod, aki pedig, ha jól értesültünk, ugye a Momén tanult, tehát, hogy ő képzőművész lesz, vagy iparművész lesz.
1: Hát, hogy mi lesz, azt még nem
2: tudom. Azt még nem tudja, de művészi vonalon marad ő is. Szóval erre azért kíváncsi vagyok, most megbeszéltük a csomó nehézségét a művészi pályának, hogy te mit mondtál a srácoknak, amikor eléd álltak, és azt mondták, hogy már pedig mi is ezt a nehéz utat választjuk?
1: Hát Zsombor, amikor a színész irányba elindult, akkor ő már előtte különböző a Marcibányi téri képzésen volt, aztán meg a Katonának volt a stúdiójába, és akkor már látszott, hogy versszavalás versenyre is elindult, és akkor megnyerte az országost. Szóval az úgy nagyon látszott, hogy ő ezt akarja. Amikor a Balázs ment tehát a Táncszínházi Egyetemre, akkor azért nyertem egy nagyot, hogy ez biztos, hogy ezt akarod. De aztán az időbe igazolta, hogy ő is az a típusú személyiség, akinek jót tett ez az iskola, és megerősítette, és sok szempontból az élet, mindennapi életben edzetté, és a nehézségekkel szemben ellenállóvá tette. Szóval ez mind a kettő izgalmas. A Borcsa egy különösen izgalmas az életemben, mert amikor ugye megszületett a két fiú után, akkor volt egy pillanat, amikor így a lakásba egy sétáltam, és csak látom, ezek botoztak, dobáltak, csattogtak, amit egy fiú csinál, mind a kettő ilyen jó, vérmes, erős, lendületes, és akkor Bori ül egy kis fotelen, és így a sarkát krémezte. És akkor tudod, így visszanéztem, hogy eddig még ilyet nem láttunk, hát nyilván már nem pici volt, hanem nagy, amikor ezt megcsinálta. Szóval ő benne van egy ilyen, az a finomság, tehát egy más személyiség, miközben sok mindenben hasonlít, de hogy szóval azt gondolom, hogy tényleg feleségem Patricia, akiről általában nem szokott szó
2: aki
1: esni.
2: Aki pedig pszichológus.
1: Aki pszichológus, gyerekpszichológus, és hát ő mint sok-sok családnak ő az összetartó ereje és a legfontosabb energiája. Hát így igazából ez az ötös, amiben vagyunk, ez egy csodálatos dolog. Habár most már Balázsék úgy néz ki, hogy indulnak egy következő útra, és most már van egy Zsófink, akitre már úgy tekintünk, hogy a családunk része.
2: Nagyon néz ki.
0: Mit kívánjunk neked a következő 25 évre a Nemzeti Táncszínházban, mondjuk? Vagy a saját vagy életedben?
1: Tehát én abban hiszek, hogy a tánc

0: táncoló ember, a táncot néző ember, a tánc közelébe kerülő emberre ez a művészeti ág, ez az élmény, ez hatással van. És ez a hatás az én felfogásom szerint egy csodálatos csúcsélmény, amivel érdemes keresni, közelíteni, és hogyha eljut hozzád és beüt, akkor az egy nagyon egészséges drog, amit érdemes. Tehát azt mondom, hogy a forgó emberre is azt szoktam mondani, hogy ez a egyik legegészségesebb drog. Ilyesmi élményeket kapjon mindenki, aki a táncszínházhoz közelít, az is, aki ott dolgozik, az is, aki ott fellép, mint művész, és nyilván azok is, akik eljönnek megnézni.
1: Hát akkor ez nagyon szép.
2: Szép volt a végszó.
1: Forogjunk.
2: Pörögjön mindenki.
1: Nek a szoknyája.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük szépen, Péter.
2: Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést Ertől Péter, Nemzeti Táncszínház igazgatója volt a vendégünk. Ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok ezen a frekvencián. Szerusztok!
1: Sziasztok!

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com. Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
12: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Tököli úton és a Kerepesi úton a Baross tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Margit körúton. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
18: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan úgy olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
17: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
19: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodi...

A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: Szeretettel köszöntünk minden drága talpon álló hallgatót itt a Rádió Cafén, 7 percen volt el este 6 óra. Szia, Luca!
1: Végre mondd ezt először. Szia, Peti, és még itt van velünk
0: Harti!
2: Hello, hello!
0: Szia, drága
1: Nem
0: Harti!
1: Nem először, ugyebár ezt már megtárgyaltuk, már volt velünk egy pár adásban.
0: Így van, annó volt már több adás, például ugye az első nagy bemutatkozó adás az annó 2022-ben volt a Nagy Nyaralás Párbaj című, amikor ketten jártuk körbe és kalandoztuk körbe a Balaton vidékét, és próbáltuk a lehető legolcsóban megcsinálni, és az ebből készült műsor azóta is ott égtelenkedik a Spotify testén, és igen, utána is volt már, hogy beugrottál egyszer segíteni. És hát mi az oka annak, hogy Harti most itt ül velünk, és mi az oka annak, hogy ilyen különleges ez a mai adás, ha esetleg valaki nem annyira követi itt a elő promókat, illetve a talpon álló rádió Instát, akkor egyrészt magára vessem, másrészt pedig az Eurovíziós Dalfesztiválról jelentkezünk. Bécsből élőben vagyunk jelen, itt vagyunk Bécsben a Hauptbahnhof mellett egy kis kedves lakásban, majdnem bemondtam Ádám címét egyébként, ahol most éppen vagyunk, ő ugye a Rádió Café egyik technikusa, aki kint van Bécsben, és az ő lakásában, hogy itt is lakik egyébként életvitelszerűen, és az ő lakásában rögzítjük, illetve nem is rögzítjük, hanem nyomjuk ezt a mai adást. Na, milyen élmény egyelőre így ez így számotokra, nézzetek körbe, hogy érzitek magatokat itt egy kis lakásból?
1: Bizonyám egyébként nagyon durva, mert én úgy siettem, hajnalul 5 óta ébren vagyok, és úton is, mert a busz, amivel jöttem, egy távolsági busz, késett vagy 2 órát. Közben dolgoztam a buszon, aztán megérkeztem, rohantunk, mert majdnem lekéstük ugye a főpróbának az időpontját, amikor az utolsó beengedés van. Fú, szóval nagyon durva volt.
0: Igen, ugye Harti meg én már a legelej óta, vagy nem a legelej óta, de mondjuk, hogy mi csütörtök reggel óta itt vagyunk Bécsben, és azóta itt vállalhatatlankodunk. Aki esetleg szeretné látni képileg is a kalandjainkat, az továbbra is van, hogy a talpon álló rádió Instát kövesse, ami egy privát Insta, ugyan, de mindenkit beengedünk, aki nem egy fake profilnak tűnik. Szóval Harti van az elej óta, nyomjuk, Luca pedig ma esetben éppen.
2: Így van, mi is 5-kor keltünk, csak egy nappal korábban, úgyhogy sajnos a Luca már előtte a lehetőséget annak, hogy én is egy kicsit panaszkodjak azzal kapcsolatban, hogy nagyon keveset aludtam, nagyon fáradt vagyok.
1: De nekem nem is az a legnagyobb bajom, hanem majdnem mindenről lekéstem közben, egy rohangás. Álltam, félig készült el az arcom. Hát igen. A mai esemény.
0: Igen, Luca egy jobbról balra sminkelt, tehát hogy a jobb szeme már fullos, az óra úgy közepes, bal oldalon még semmi.
1: És
0: tehát
1: azóta se volt ezt korrigálni lehetőségem, sőt, inni, enni semmire.
0: Úgy kell járni a Lucának, hogy van egy ilyen kis tükör, amit így az órával egy vonalba így a fejére helyez, és akkor
1: a jobb profilomat mutassa.
0: Igen, és akkor így visszatükrözi a már kisminkelt arc részét. Nagyjából így néz ki Luca, de minden mellett egyébként a német ajkú nyelvterülethez abszolút passzol.
1: Kicsit ilyen Oktoberfest.
0: Igen, ez az ilyen októberfesztes, ilyen menyecske ruhában jelent meg a Luca, úgyhogy ő megadja a módját ennek a dolognak. Harti, mesélj egy kicsit erről, hogy érzed magad itt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Nyilván fogunk még sok mindenről mesélni, illetve nagyon különleges lesz több szempontból is ez a mai adás, majd mindjárt mondjuk, hogy miért, mert pontosabban azért, mert vendégeink vannak, ez nem titok, erről már beszéltünk, viszont hogy kik azok a vendégek, arról majd egy kicsit később. Na de Harti, szóval hogy érzed magad eddig? Mesélj egy-két mondatot.
2: Mivel rám szóltál, hogy roppant rövidnek kell lennem, azért igyekszem benne maradni a két mondatban, és nem pedig bőrére ereszteni, de már most többet beszéltem egyébként.
0: Ez volt egy, mi a másik?
2: Nagyon örülök, hogy most itt tudunk lenni, és ahhoz képest, hogy milyen volt mondjuk a Nyaralás Párbaj, ahhoz képest ez egy ilyen fejlesztés, és nagyon szokatlan, de nagyon örülök, hogy ide jutottunk. Egyébként jól érzem magam, bár nagyon-nagyon elfáradtam a mindenféle programokban, és a 6 millió cuccunkat cipeltük a hátunkon sztori közben, és rengeteg minden dolog történt velünk.
0: Igen.
2: Elfáradtam azért eléggé.
0: Igen, az ugye fontos, hogy ez nagyon sokszor átalakult ez a program terv. Úgy készültünk ide az Eurovíziós Dalfesztiválra, hogy összeszedjük a minden létező programot. Nagyon sok olyan program van, amivel itt a sajtósoknak kedveskednek a szervezők, és ingyen borkostoló túra, ingyen ez az amaz, múzeum, közös pilátesz, stb.
1: Ennek az a célja, hogy megismerjék a várost, különféle helyekről blogoljanak, ha még szoktak ilyet csinálni.
0: Hartinak az volt a cél, hogy ingyen bort ihasson, tehát hogy azért ez is fontos.
2: Azért ezt ketten néztük ezt a programot, és valóban egy nagyon jó programnak tűnt körbevezetéssel a bécsi borvidéket megnéztük volna, és esetleg valami finomat is kortyoltunk. Erre hát jól át kellett írni a programot, mert egy teljesen félreértelmeztük valami, valahol félrement az info.
0: Az van, hogy
2: átverve érzem magam.
0: Az van szerintem, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői azok így rommá spamelik az embert, és naponta küldenek 3 darab e-mailt ilyen médiás infókkal, ilyen hírlevél jelleggel, és ez egyszerűen valószínűleg az egyikben ez így elsiklott, hogy amúgy az úgy történik, hogy mi azt hittük, hogy kijövünk, amikor van a második elődöntő, bemegyünk az arénába, megnézzük, sztorizunk, stb. Amikor pedig van a nagy a nagy finálé, akkor pedig szintén ugyanezt történik. Eközben pénteken, azaz a mai napon, illetve vasárnap teljesen szabadok vagyunk. Na most ehhez képest teljesen másképp működik, ugyanis eljelezték már nekünk így tegnap, hogy amúgy így nem lehet oda bejönni. De most akkor oké, akkor minek jöttük, hogy nézzük kivetítőkön? És aztán mondták, hogy nem, mert ez úgy van, hogy minden ilyen nagy rendezvény előre már megvalósul, mégpedig így rommá próbálva a dolog, tehát hogy háromszor megcsinálják ugyanazt, centire ugyanazt, ami az élő show lesz majd, és aztán pedig ezekből az egyikre bemehetünk. Az egyik a sajtósoknak van, a másik a fotósoknak, stb. És mi a sajtósoknak való és a sajtósoknak kialakított próbán ugye ma vettünk részt, mert mindig ez egy nappal korábban van, mint maga az esemény. Így hát mi tegnap ugye úgy érkeztünk meg, hogy mi bemegyünk az arénába és megnézzük a második elődöntőt, rohadtul nem voltunk ott az arénában, mert tegnap előtt volt ugye ez a sajtó nyilvános esemény része, míg ma pedig megnézhettük a finálét is, de erről majd egy kicsivel később pár szót.
2: Szerettem volna rácsatlakozni arra, amit Luca mondott, hogy ugye próbálnak nekünk kedveskedni, és akkor mindenféleket kapunk. Hát igen, csak pont belépődtem az eseményre.
0: Igen. Ezt az egy apróságot, ezt egyelőre úgy
1: igen, hasadj. Igen, már pedig fontos lenne.
0: Igen, igen, talán úgy el tudnám képzelni, hogy bemegyünk, de mindegy, egyébként tényleg nem lehet panaszkodni, mert a tegnapi este is szerintem csodálatos volt. Tehát akkora élmény ez tényleg az ember számára, hogy kint vagyunk a Rathaus Placon, Bécs legnagyobb tere tulajdonképpen, és csordultik tele a különböző eurovíziós rajongókkal, úgyhogy mi tényleg a Hartival szerintem eddig életünkben összesen nem beszélgettünk ennyi különböző nemzetiségű emberrel, mint tegnap este.
2: Ez egész biztos. Viszont kicsit úgy érzem, elszaladtunk, és még szeretnénk néhány szót ejteni az utazásunkról, meg az idejutásunkról, mert hogy úgy voltunk vele, hogy a fene se akar egyébként autóval jönni, szeretnénk jól érezni magunkat, nem szeretnénk semmiféle stresszt, ami esetleg ebből fakad, így a vonatot választottuk szemben Lucával, aki ugye hát jól megérte ezzel a bruszolós témával, és képzeljétek el, kivételesen úgy voltunk vele, hogy egy picit most urizálni fogunk, úgyhogy első osztályon jöttünk, a lehető legdrágább felszereltséget választottuk, ahol a vonat mikor indult? 7:58-kor, azt hiszem, ahol 8 óra 2-kor proszekkót szolgáltak fel indulás után.
0: Valójában nekünk az is jó lett volna, hogyha Kelenföldön áll a vonat, tehát hogy mi így is meglettünk volna, minden esetre szerzett. Ez úgy adta az eurovíziós hangulathoz, így hozzáadott nekünk, hogy úgy kezeltek tényleg bennünket, mint valami kis királyokat, nyilván ugye később ez már kevésbé volt így.
2: Azt kell mondjam egyébként, hogy én nagyon örültem volna, hogyha a tömegközlekedéstől megszokott késés megtörténik, mert akkor egy hárommal több sört tudtunk volna meginni a vonaton.
0: Így van, így van. Na, hát ez egy ilyen hangvételű adás, hogyha valaki esetleg minket nem annyira ismer az Eurovízió miatt ide kapcsolt, hát akkor el kell, hogy szomorítsam. Nagyjából ebben a lazaságban fogjuk majd végig nyomni a következőket. Na de, minden megszólalásunknak lesz majd egy olyan része, amikor nem csak hárman leszünk itt az éterben, hanem valaki más is csatlakozik hozzánk, és ezek az emberek, akik pedig hozzánk csatlakoznak, nem mások, mint az Eurovízión korábban résztvevő magyar versenyzők. Direkt nem árultuk el előre, hogy kik lesznek, azok lehessen egy kicsit izgulni, és az első pedig már itt is van velünk a vonalban, ő pedig nem más, mint Fehérvári Gábor Alfred Freddy, aki 2016-ban képviselte hazánkat a Dalfesztiválon. Itt vagy a Freddy a vonalban, hello!
3: Itt vagyok én, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Szenzációs, szenzációs! Nem tudom, mióta vagy itt velünk, hogyha tudtuk volna, hogy már benn vagy, akkor nem mesélünk annyit az idefelé sörözésről.
3: Nincs az a gond. Hallottam, illetve azt, hogy szeretetek volna többet inni, de hát ez mindig így van.
0: Igen, ez a legjobbakkal is megesik. Nos, 2016-ban vettél részt ugye az Eurovíziós Dalfesztiválon egy elképesztően erős Pioneer című dallal. Te hogyan emlékszel vissza erre a bizonyos versenyre? Csak egy néhány gondolatban, hogyha ezt összefoglalnád nekem, hogy milyen élmények törnek fel benned, ezt a nehéz szót keresem, milyen élmények törnek fel benned, amikor meglátod az akkori képeket, mi van benned?
3: Alapvetően nekem mindig is kettős érzelmeim vannak a 2016-os évvel, illetve az Eurovíziós Dalfesztivállal kapcsolatosan, de erről nem a fesztivál tehet, tehát jobban mondva a pozitív részéről mindenképpen a fesztivál tehet. Nagyon sok minden vett akkor körbe, aminek nem kellett volna, vagy nem úgy, de önmagában az a millió, az az irgalmatlan, és igazából részemről azóta még csak közelében sem tapasztalt televíziós profizmus, ami ott van, az egészen megdöbbentő volt. Arról már nem is beszélve, hogy milyen érzés volt Európa legnagyobb színpadán a magyar zászlót magamra ölteni és Magyarországot képviselni, még akkor is, hogyha természetes, hogy a végeredmény az számomra mindig is csalódást keltő lesz, tehát erre én soha az életben nem fogok tudni visszagondolni, úgyhogy de jó, hogy a döntőben lehettem, nekem egy 19. hely az abszolút nem elég ahhoz, hogy én arra büszke legyek, vagy úgy konstatáljam, hogy ez egy sikertörténet, de tulajdonképpen az idő az, és az Eurovíziós közösség is bebizonyította, hogy a helyezések számítanak a legkevésbé ebben a családban. Aki nem volt még Eurovíziós dalfesztiválon személyesen, annak egyrésztről mindenképpen szívből ajánlom. Ez egy olyan közösség, ami utánozhatatlan, hihetetlen összetartásról tett tanúbizonyságot, hogy ezt azért tudom mondani, mert 2016-ban versenyzőként, de 19-ig aztán ugye egy külső
0: műsorvezetőként is jelen voltál.
3: Így van, voltam ott, és elképesztő volt az, ahogy évek múltán is felismertek, beszélgettünk az utcán is természetesen. Fantasztikus az a szeretet, ami övezi az Eurovíziós Dalfesztivál közönségét. Aki egyszer ide tartozni tud, az azt hiszem, hogy örökké a részese lesz, és bennem akkor vált teljesen egyértelművé, hogy ez a kompetitív felfogás, amit valamilyen oknál fogva hozzácsatoltunk, ez tulajdonképpen egy mellékzönge, és a kutyát nem érdekli, hogy hányadik lesz. Ez tényleg egy fesztivál, egy óriási házi buli, és senki nem emlékszik arra, hogy hányadik lettél, hanem elkezd énekelni a dalodat 2, 3 és 4 évvel később is.
0: Amikor te beneveztél annó ezzel a számmal a dalban, ugye jól emlékszem erre, hogy te is a dalon keresztül kerültél ki az Eurovízióra.
3: Így lehetett, abszolút, igen.
0: Igen, csak mert volt később, meg korábban is olyan, amikor a dal műsor az nem volt, de az, úgy emlékszem, igen, hogy a tiéd az onnan ment ki. Arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor a menedzsment lögdös ilyen irányba, hogy ez neked jó, mert ezt meg kéne mutatni, és valójában csak az országnak akarjátok megmutatni a dalt, aztán véletlenül történik egy olyan, hogy hoho, kijutottunk, és akkor úgy alakult, hogy Európának mutatjuk meg, vagy pedig ez benned volt egyfajta ilyen nagy vágy, hogy egyszer ezen a hatalmas színpadon is megmutasd magad?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy az valami őrületes arroganciáról tenne tanúbizonyságot, hogyha valaki úgy állna neki egy előválogató műsornak, ami 3 meg 4 fordulós, hogy na majd ezzel megmutatjuk Európának, hogy mit tudunk. Tehát ott azért előtte van még 30 másik dal. A zene, a művészet az mindig szubjektív lesz, teljesen mindegy, hogy szakmailag milyen egy dal, vagy működik a közönségnél, vagy nem. Tehát ezt előre felmérni, azt gondolom, hogy aki ezt azt mondja, hogy ő majd megmondja, azért az maradjunk annyiban, hogy finoman szólva is beképzelsz. Tehát én biztos vagyok benne, hogy senki nem nevezett még úgy a dalba, hogy na majd ezzel mi itt könnyedén megnyerjük ezt a dalt, és megyünk ki az Eurovíziós Dalfesztiválra. Tehát azon a ponton, amikor az ember beadja ezeket a pályaműveket, fogalma nincs még arról se, hogy a műsorba bekerül-e. Mármint, hogy a magyar műsorba. Tehát, hogy mindig elmondják, és ez tényleg így van, ez mindig is így volt, hogy több ezer pályamű közül válasszák ki azokat, akik egyáltalán a hazai televíziós műsorba bekerülnek. Tehát egy olyan rostán kell átkerülni, ami előtt, ha valaki kinyilatkoztatja, hogy na ezzel megyünk Európába, és majd megmutatjuk a nemzetközi színpadokon, hogy mit tudunk, az egész egyszerűen csak gőg, semmi más.
1: És egyébként hogyan dönti el maga az előadó, vagy akár a menedzsment azt, hogy milyen nyelven viszi a közönség elé a dalát?
3: Na ez látod például egy olyan finom hangolása a dolognak, hogy amikor az ember mondjuk azt érzi, hogy van egy tényleg baromi kerek dal, akkor esetleg azt mondja, hogy ennyit tudunk tenni annak érdekében, hogy esetlegesen megnöveljük az esélyeinket, már csak az érthetős, az univerzális érthetőségével kapcsolatosan, hogyha úgy alakul, és van akkor a szerencsénk, hogy a hazai közönség megszereti ezt a dalt angol nyelven is, akkor, amikor az ember oda kerül, akkor sokkal nagyobb lehetőség és esélye van arra, hogy szélesebb körben váljon népszerűvé az adott dal, mert nyilvánvalóan egy magyar dallal külföldön érvényesülni finoman szólva is lehetetlen.
0: Bár ugye hallottunk olyan sztorikat, hogy a Buy Alex kedvesem című számát német bevásárlóközpontokban a háttérzenének, nem tudom, pulóver válogatás közben meghallotta az egy-egy magyar rajongó vagy magyar vásárló, de tényleg nem ez a leggyakoribb.
3: Hát igen, ugye Alex, nem... amit írt, ez egy oltári geg volt. és az azért működött. Tehát az a minimalizmus, amit az Alex alkalmazott annál a dalnál, az azért tudott működni, mert a rengeteg grandiózus produkció között egy ilyen hihetetlen, mesztelen szerzemény, az nyilvánvalóan kitűnt.
0: Szerinted egyébként melyik a jobb, melyik a célra vezetőbb út, amit egy előadó választhat egy Eurovízión, ha már a színpadra megy? Megáll és azt mondja, hogy oké, rendben, akkor most kevesebb lesz a színpadi jelenlét, a színpadi show része, és sokkal inkább szeretném, hogy a dalra fókuszáljanak azokra az energiákra, amik belőlem vagy belőle áradnak, és így dönt, vagy pedig az, hogy akkor köré tesz tényleg egy cirkuszt, és cintányérozó majmok és bicikliző elefántok jelennek meg a színpadon. Hogy látod, hogy egyébként a pusztán a dal szempontjából melyik lehet az, ami erőnyösebb?
3: Ez teljesen egyértelmű, és az egész egyszerűen az emberi működés okozza. Ezt akárhogyan nézzük, az Eurovíziós Dalfesztivál teljesen függetlenül attól, hogy 10-12 vagy 15 ezer stadionban van megrendezve, ez 15 ezer ember számára egy helyszíni élmény, 200 millió embernek pedig egy televíziós élmény. Ugyanakkor a televíziós élmény, akkor felejtsük el az audiót és a hanghatásokat, mert a 99%-a a tévéknek azok nem fogja visszaadni azt a hangulatot, ami az arénában van. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy 200 millió ember a szemével hallgatja a dalokat. Mindent a show határoz meg, mindent a színpadkép határoz meg, és mindent az határoz meg, hogy a kinti rendezők mit látnak az adott produkcióban, arról hogyan készítenek vágóképeket, miként fogják bemutatni ezt a produkciót. Csak egy kis kulisszatitok, és nem a sajátomról szeretnék beszélni, mert vagy jót, vagy semmit, és jobb, ha csendben maradok, de egy évvel később, amikor a Joci kvalifikálta magát, akkor
0: Origo.
3: A következő évben, 2017-ben lecserélődött a magyar delegáció, és egy nagyon komoly hát ilyen szemléletváltáson ment keresztül gyakorlatilag a dalfesztiválra való felkészülés, és megmutatták nekem is, mint az előző évi kvázi tapasztalt versenyzőnek, aki aztán mint idéző lesz, szakkommentátor lesz majd jelen Kijevben, hogy hol tartunk. És megnéztem a produkcióját, illetve a látványát a Jocinak, és azonnal mondtam az illetékeseknek, hogy mondom, ez zseniális, top 10-ben vagyunk. És azt mondja, ezt most miből gondolt? Mert mondom, foglalkoztak vele. Tehát látszik, hogy meg van csinálva, és ugye 8-ként végzett a Jocsi, ez teljesen egyértelmű volt a számomra, mert egy nagyon minőség és látványos produkció került a színpadra. Tehát a kérdésre röviden válaszolva, itt tulajdonképpen másodlagos a dal, és a show az mindent. Az egész egyszerűen mindent átüt.
0: Freddy, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk egy kicsit jobban belátni a kulisszák mögé. Egy utolsó zárókérdés, van-e bármi esetleg olyan, amit így ajánlanál nekünk, hogy nézzünk meg, ami az Eurovíziónak a hátterében történik, de úgy érzed, hogy na, az kihagyhatatlan, te így, aki sokszor mozogtál ebben, mind média, mind pedig fellépői oldalról. Van-e bármi ilyesmi, amit érdemes lenne?
3: Hogy egyszer élőben tapasztaljátok meg. Az a kihagyhatatlan.
0: Akkor jó. Zseniális. Egyébként ezt már elmondhatjuk, mert ma már volt rá lehetőségünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Freddy, még egyszer további szép estét én neked, köszönöm. Illetve egy jó koncertet, mert ha jól tudom, akkor oda tartasz.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Ez volt tehát a beszélgetésünk Fehérvári Gábor Alfréd Freddyvel, és innen fogunk tovább robogni pillanatokon belül. Egy kis zene, egy kis reklám, utána pedig folytatjuk az élménybeszámolót, illetve hát beszélgetünk egy újabb korábbi magyar előadóval, aki az Eurovíziós Dalfesztivált már megjárta. Maradjatok velünk, innen folytatjuk.
4: Hello, I'm Patricia Ausics, and I'm listening the Radio Café, and I'm from Virtuosos.

0: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
1: Mit akadás?
0: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
1: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést, elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja, angolul létszik.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon álló a Rádió Cafén.
11: 4 perccel múlt el 6:30, ez továbbra is a Talpon álló. Egyenesen Bécsből az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínéről jelentkezünk. Itt van velünk Luca, szia!
12: Sziasztok, sziasztok!
11: És Harti is velünk tart, szervusz!
13: Hello, hello!
11: A klimatizáló támá, hogy rádiós műsorvezetővé váltál így mára?
13: Egészen igen. Egyébként amikor mondtad, hogy itt van velünk Luca, és így ültem itt, hogy miért én nem vagyok itt talán?
11: Igen.
12: Te is így. Hát,
11: tudod, van ennek egy ilyen menete, hogy...
13: Tudom, csak gondoltam, egy kicsit viccelődök.
11: Hogy sorban mondom be az embereket, hiszen egyszerre nem tudom. Illetve hát nem tudom, úgyhogy Luca is Harti. Na de talán erre már egy kicsivel több szót is fecséreltünk, mint amennyi indokolt volna. Mert hogy ugye megbeszéltük már, hogy hogyan érkeztünk, meg mi történt egész pontosan, Luca is milyen hányatatásokon keresztül ment meg, hogy mi is azért nehezen jutottunk el ide, így, nem tudom, mindösszesen csak 3-4 proszekót ihattunk az ideúton, és ez szörnyű volt. De hogy kicsit így tovább legördítve a dolgot így kronológikusan, ugye a tegnapi nap csúcspontja az a második elődöntő volt, amit mi ugye egy Rathaus Placon nézhettünk meg, előtte pedig egy kicsit a Media Centert is bejárhattuk, ami már önmagában is egyébként egy hatalmas élmény volt az egész Media Center sztori, mert a beengedés azt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy reptérre mennél be. Tehát, hogy ugyanazok a nagy műanyag ládák, amikben így belepakolod a cuccaidat, a táskádat, mellé kipakolsz egyéb kis fémeszközöket, meg elektronikai eszközöket, ezt utána áttolják egy ilyen átvilágításon, te magad is átmész egy átvilágító kapun, brutális, hogy milyen szinten átellenőriznek.
13: Sőt, szerintem még szigorúbbak voltak, mint a reptér, mert a reptéren nem kell kivenni a laptopot külön, illetve hogy a szúróvágó eszközökre vonatkozó szabályok is egy kicsit szigorúbbak voltak, mint otthon, úgyhogy ezzel én kicsit rá is faragtam, lássuk be.
11: Igen, igen, mert a kedvenc ollódat sajnos így most ki kellett dobnod, de ezen röhögnék, hogy minek viszel ollót egy Eurovízióra, de nálam is volt egy olló, tehát mindkettőt.
12: Hát végül is mert... jól jött nektek, hiszen le kellett vágni a hajadat, oldalt megigazítani.
11: Igen, igen, mert a vonaton még odafelé kicsit Harti úgy döntött, hogy a hajam nem az igazi, úgyhogy megigazította az ollómmal. Nem gondoltam volna, hogy az a 10 éve meglévő olló az utolsó nyiszatásaig, de a hajamban fogja majd megtenni.
12: Na, és utána a kukába végzi, és Pécsben lesz itt.
13: Igen, nagyon-nagyon szomorú.
11: Szóval ki kellett dobni az ollókat, meg hát ugye azt a nyomorult tusfürdőt is, úgyhogy mi most ezt férfiasan bevallom, hogy Hartival mi némi sziszegői szappannal tudtuk csak abszolválni a dolgot, mert hogy ugye Lucára vártunk, hogy ezt
12: bizony,
11: a problémát orvosoljuk.
12: Könyörögtetek nekem, hogy vigyek tusfürdőt, így nem is értettem teljesen, hogy nincs időtök egy szupermarketbe vagy egy drogériába elmenni közben.
11: És de kiderül... itt a legnagyobb probléma az az, hogy tegnap ugye ünnepnap volt. Tehát, hogy tegnap mi nem tudtunk bemenni a Billába, meg az akármilyen üzletekbe, mert ünnepnap volt.
12: Azonban ma reggel voltatok, de nekem Budapestre kellett szállítanom.
13: Igen, de akkor már úton voltál, és nem szerettük volna, hogy feleslegesen hozd el azt a...
12: De mondtam, sűrűt. Hogy lehet, hogy ki fogják ezt is dobni.
13: Igen, de akkor
12: mindig
13: azt mondtuk,
12: nem jutott hogy... eszetekbe, hogy vegyetek, az nem volt annyira fontos, ellenben másra.
11: Jól van minden.
13: De nem, azt beszéltük meg, ugye emlékszel biztos, hogy... a Messengeren kommunikáltunk, és abban maradtunk, hogy legfeljebb leállítjuk valahol a sarkon, aztán fölvesszük hazafele.
11: Így
13: ki nem dobják még egyszer a tusfürdőmet, az hódzier.
11: Így van, úgyhogy sajnos így jártunk, úgyhogy elvettek tőlünk mindent, bejutottunk, és aztán utána bent pedig. Tényleg az, amúgy az embernek kicsit azért piszkálja, hogy oké, rendben, hát mi az oka annak, hogy mi most ennyire durván át leszünk vizsgálva, világítva, de ott bent aztán egy kicsit gondolkodtam ezen, és rájöttem, hogy valójában amúgy így érzem magam biztonságban. Mert akárhogy nézzük, az Eurovíziós Dalfesztivál a világ egyik legnagyobb eseménye, úgy általánosságban, és showműsor, találkozási pont, stb. És a világ kétségtelenül legnagyobb zenei showműsora, tehát hogy erről különböző számok vannak, ha jól tudom. És hogyha én bármilyen rossz szándékkal bíró ember lennék, akkor az egész biztos, hogy eszembe jutna, hogy na itt kéne valamit rakoncátlankodni. És így, hogy ez így megtörténik, és ilyen durván átvilágítanak, tök biztonságban érzem magam, hiába érzem azt, hogy ez most abszolút a világ közepe ilyenkor.
12: Bár egyébként nem gondolom, hogy a sajtó akkreditációval jutna be egy ilyen rossz érzésű ember, de hát ki tudja.
13: Jó, most... erről azt gondolom, hogy egyébként nagyon-nagyon sok náció összegyűlik, nagyon sokféle elképzelés.
11: És náció, lehet... igen, ez fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy nem volt teljesen artikulálva, hogy kik gyűlnek össze egészen pontosan. Igen, szóval ja, sok náció, tök, hogyha... sok nemzet összegyűlik.
13: Hogyha rosszul mondtam, akkor elnézést. Tehát rengeteg nép és kultúra találkozik egy ilyen helyen, több mint 1000-1500 sajtós van itt egyébként, ezért sem lehettünk benne sajnos az élőadásokon. Úgyhogy nyilván azért itt figyelni kell arra, hogy amennyire lehet, senki se tudjon komolyabb összetűzésbe keveredni, maximum egy ökölharcot.
11: Esetleg igen, hiszen ahhoz ugye nem tudnak elvenni semmit, ami ahhoz szükséges.
13: Esetleg chipszel meg tudok dobálni valakit.
11: Igen, mert hogy nagyon jó volt a chipsz, és erről ugye be is számoltam, mert hogy oda keveredhettem végre az elé a fal elé, ahol ugye a nagy hivatalos bejelentkezések történnek az Eurovíziós Dalfesztivál sajtó munkatársai köreiben, úgyhogy én voltam az, aki először ott beállt, így hát a magyar küldöttség első tagjaként, hiszen a magyar küldöttség azon a ponton még csak én és Harti voltunk egyébként, illetve később ugye bejegyzett Luca is, de az első én voltam, és hát akkor onnan ugye bejelentkeztem. éreztem, ez már önmagában egy kicsit olyan élmény volt számomra, hogy wow, na most akkor egy kicsit célba értünk. Úgyhogy az már csoda volt, és akkor utána pedig odalépett hozzánk egy kedves fiatalember, aki mondta, hogy hát ő magyar szót hallott, és hát ő is magyar egyébként. És így rápillantottam, és mondom, te, szerintem mi dolgoztunk együtt. És kiderült, hogy 2017-ben, amikor még a Kontakt Rádióban rádióztunk, kettő teljesen másik emberrel, mint akikkel most rádiózom, akkor ez az ember ott csinált egy Vasutas Vízió című műsort, és ő már akkor kiment az Eurovízióra. Valahogy ő sikerült ott neki kikavarodnia, hatalmas Eurovíziós rajongó volt. És valójában nekem 2017-ben ekkor már felvetődött a fejembe, hogy mekkora lenne egyszer kivinni a talpon állót erre a fesztiválra.
12: Na, és most meg is
11: van. És most kimentünk, és az a srác nem az, hogy azóta állandóan ott van, hanem hogy így az 2019-ben volt utoljára, és aztán most megint. És most így összetalálkoztunk, akkor hatalmas ölelkezés volt, és ő kiderült, hogy egyébként Újvidéken van, és az újvidéki közmédiának a részeként jött a szerbiai versenyző delegációjával együtt, szóval mi itt találkoztunk, úgyhogy továbbis a magyar képviselők azok csak mi voltunk. És aztán pedig ugye jött a hatalmas nagy esti buli, és maga a második elődöntőkén a Rathaus
12: Piacon. Na, de erről beszéljetek, hogy milyen volt ott a hangulat? Mit tapasztaltatok?
13: Nagyon felfokozott volt, azt kell mondjam, akkora, de nagyon nagy szeretet volt elsősorban. Ez nagyon érdekes volt, hogy...
11: Hogy bárki szeret minket, ezen megdöbbentünk. Tehát az, hogy nem leköpnek az utcán és átmennek a túloldalra, hát ezen sokkolódtunk a Artival. Pedig nagyon... milyen szagunk volt, hisz nem volt usfürdők.
13: Én miért reggel fürdöttem?
12: Hogyan?
13: Indulás előtt.
11: Na mi lenne, hogyha az Eurovíziós dalfesztiválról beszélgetnénk?
13: A testem helyett.
11: Nem pedig a testedről. Biztosan vannak emberek, akiket ez is kifejezetten érdekel, de szerintem a barátnődön kívül nem sok.
13: Az is csoda. Nem tudom, mit mondja köszönöm.
11: És már az is csoda, hogy őt igen. Na oké, tehát vissza az Eurovízióhoz. Hogy tegnap este mi volt?
13: Nagyon érdekes volt egyébként a szurkolói falu. Nagyon szépen meg van csinálva, nagyon rendben van, mindenhol kivetítő van, hogy mindenképpen le ne maradj semmilyen pillanatról, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy így folyamatosan nem volt olyan pont, hogy ne tudjak egy képernyőre nézni, ahol megy valami. De még kicsit a férfiság át, mert van a férfiaknak egy ilyen rossz tulajdonság, hogy a képernyőt látnak, akkor minden más érzékük így kikapcsol, és teljesen moly lepke, amikor meglát egy lámpát.
11: Igen, nagyjából ilyen egyszerűek vagyunk, ez tényes való. Hát ezt már sokszor átbeszéltük az egyik általunk jól ismert vendéglátóhelyen, hogy ott az a baj, hogy ott mindig a TV paprika megy, és nem hallunk semmit abból a receptből, de az, hogy valaki ott áll és szeletel egy paprikát, te ámuldozva tudjuk nézni. Ez az egyik a férfilétben, ami ilyen jellegű, a másik pedig az, hogy bármikor egy helikoptert meglát, akkor ott tök mindegy, hogy te most érted, egy diplomata vagy pedig nem tudom, 50 forintos palackokat gyűjtöget az utcán, megállsz és nézed a helikoptert.
12: Az is mindegy, hogy mit csinálsz közben, akár sétálsz át a zebrán, felnézel közben.
11: Megállsz és helikopter. Na igen, és hogy tegnap ezt élhettük át Hartival, hogy akármerre néztünk, ott volt egy kijelző. Hát tényleg, hogy van egy nagypapám mondta régen, hogy nekik az volt a nagy céljuk, amikor lakást vagy házukat rendezték be, hogy bármerre nézel, mindig láthass egy órát. Mindig tud, hogy mennyi az idő. Na most az Eurovíziós Dalfesztivál falujában így volt ez a kijelzőkkel. Számtalan ember, rengeteg interjút készítettünk egyébként, amiket majd jövő pénteken hallgathattok meg a talpon álló Eurovíziós Report műsorában külön kiadásában, úgyhogy mindenféleképp érdemes majd akkor is velünk tartani, de tényleg nagyon sokakkal összebarátkoztunk, és az, hogy milyen hosszú és milyen tartalmas beszélgetések voltak ott, és tényleg mindenki, ahogy ezt már elmondtam ma reggel a Millásban is, meg egyébként már több alkalommal szerintem a talpon állóban is, hogy tényleg az volt, hogy volt egy ilyen összeurópai tudat, egy ilyen összekapaszkodás, egy ilyen hihetetlen egymás szeretete, és hogyha valaki ott állt melletted, aki tudtad, hogy bizonyos országból származik, akkor te, amikor láttad, hogy az ő országa tovább jut, akkor te is egy kicsit jobban örültél ennek, mert hogy ő áll mellette, és szereted volna, hogy boldog legyen. Úgyhogy tényleg ez egy mindig a magyar médiában, nem is mindig, de hogy nagyon sok esetben egyébként azt tapasztalhatjuk, hogy tényleg ilyen rossz oldalról, balhé oldalról, negativitás oldalról fogják meg az Eurovíziót. Na ehhez képest, amit az ember itt tapasztal, az tényleg egy csoda. És tényleg az az ember érzése, hogy itt mindenki mindenkinek a barátja, mindenki mindenkinek a testvére, és tényleg, amit már egyszer mondtam, hogy ha az ember azt érzi, hogy magyar-magyarnak a testvére, akkor és hogyha egy magyar válogatott foci meccsen vagy, akkor mindenki a testvére.

0: Ki egyébként egy világsztár, ezt ne felejtsük el, az ausztrál fellépő, az valami döbbenetes, hogy mekkorát megy.
1: Igen, de azért mindig vannak ilyen favoritok, ilyen befutókra különböző ilyen kis kedvencek, hogy jó, én nagyon szeretem nyilván a saját országom fellépőjét, de mégis azért akad 2-3 olyan, akinek úgy kicsit szurkolsz. Nem azt mondom, hogy jobban, mint esetleg a saját fellépődnek, de mindig van egy olyan, hogy na most ez azért, hogyha ő nyer, azért nem leszek annyira szomorú.
0: Igen, igen. És egyébként, ha már Ausztráliáról beszélünk, és az ő versenyzőikről, Delta Goodrem-ről van szó egyébként, aki az Eclipse című számával érkezett a fesztiválra. Őről annyit érdemes tudni, hogy amikor azt mondom, hogy világsztár, akkor tényleg nem a levegőbe beszélek. Tehát 15 évesen szerezte az első lemezszerződést, vagy írta alá az első lemezszerződését, 15 évesen, már önmagában ez király. Az első album az egyik legnagyobb példányszámban eladott album lett valaha Ausztráliában, majd ezek után több mint 9 millió albumot adott el világszerte. Dolgozott együtt Celine Dionnal, Olivia Newton-Johnnal, mindemellett színésznő is szerepelt már egy ausztrál szappanoperában, aminek az a cím, hogy Neighbors, tehát valószínűleg a szomszédoknak az ottani megfelelője, lehet ő volt ott, az ausztrál versenyző volt az ottani Vágási Feri, és ezen kívül szerepelt egy Netflix sorozatban is, 9 évadon át zsűrizett a Voice-ban, tehát azért ez az ausztrál versenyzőnő, ez egyébként tényleg mondhatjuk, hogy egy ilyen polihisztor.
1: Így van.
0: Akkor a levegőt vettél, Hartim, kicsit megdöbbentél most ezen az információ rengetegen, amit itt rádzúdítottam.
1: Kicsit el is felejtettem, annyira sok volt.
2: Hát ez egy volt Eurovízióban egyébként, hogy a profizmus is találkoztat a teljesen kezdő, úgymond kezdő énekesekkel, akiknek ez az első ilyen nagy fellépése és nagy dobása, ahol itt debütálnak például. Szóval szerintem ez is egy tök jó dolog, hogy így összehozza a profizmust és a kezdőket is.
0: És tök jó, hogy egyébként a kezdeteket említed, nem a kezdőket, hanem a kezdeteket, egy karrier kezdetét adott esetben, mert már is itt van velünk a következő vendégünk, a vonalban, telefonos vendégünk, akinek a karrierje kétségtelenül az Eurovízióval indult, és az a szerencsés helyzet van, vagy az az érdekes együttállás, hogy a magyarországi Eurovíziók története is ezzel az előadóval kezdődött. Mert hogy a vonalban itt van velünk Bayer Friderika, aki 1994-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon a csodálatos és a mai napig magyar rekordot jelentő negyedik helyezést érte el. Friderika, hallasz-e bennünket? Szia!
3: Igen, sziasztok, és nagyon örülök, hogy egy kicsit én is csatlakozhatok a beszélgetéshez, és hogy folytassam, valóban nem vagyok érzékeny, én abszolút kezdőként ismertek meg, és úgy debütáltam, mint Magyarországon, akkor még Tánzza Fesztiválnak nevezett műsorban, és utána pedig ebben az Eurovíziós hát kavalkádban, mert nagyon így, amikor ott voltunk a versenynek az ízét, mi legalábbis így a magyar delegáció nem tapasztalta meg, hanem az, hogy egy nagyon-nagyon profi rákészüléssel egy európai zenei fesztiválon veszünk részt.
0: Induljunk a legelejéről a dolognak, mert ugye manapság már olyan evidensnek tűnik, aki végigkövetett nagyon sok dalválogatót, a dalcímű műsort, nagyon sok produkciót, hogy oké, rendben, megy egy ország, megy Magyarország, kiválasztjuk, hogy ki legyen, oké, menjen ő, és aztán megnézzük a tévébe. Amikor te indultál 94-ben, akkor ugye ilyen jellegű, tehát a dalcímű műsor még ugye a környéken nem volt. Hogyan szereztél tudomást először arról, hogy van lehetőség menni az Eurovízióra, mennyire ismerted korábban az Eurovízió világát, illetve ki volt az, aki téged bevezetett ezen a kapun, és aztán hogyan kerültél ki?
3: Hát az első és a harmadik kérdést össze tudom kötni, mert itt, amikor Magyarországon meg volt rendezve úgymond az előbajnoksága, vagy az előversenye ennek az Eurovíziós Dalfesztiválnak, akkor a dalok szerzői indultak, tehát úgy kerültem be ebbe a szép csapatba, akik akkor indultak, hogy Jenei Szilveszter indult a Kinek mondjam el vétkeimet című dallal, és mivel annak idején én demónak ezt felénekeltem, és a válogatáson az én előadásommal indult, ezért evidens volt, hogy nem adták át másnak, hanem én énekelhettem el ezt abszolút zöldfülűként, és először szerepelve tévében, élő műsorban, élő nagy zenekarral, tehát semmi nem volt felvétel, hanem minden ott spontán született, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt, és ez mutatta, hogy annak idején a magyar televízió milyen magas színvonalon állt azzal kapcsolatban, akarom ezt mondani, hogy milyen magas színvonalú zenei műsorokat készítettek, hogy egy nagy zenekarral élőben lehetett énekelni, és az Eurovízióra is ez volt jellemző. Annyi volt abban az évben a változtatás, hogy nem kellett elődöntőn részt venniük az országoknak, hanem az akkor csatlakozott

0: egész úgymond kelet-európai régió egyeneságon mehetett a gálára, és ott az volt a kiírás, hogy akkor, hogy mindenki a saját anyanyelvén kell, hogy előadja a versenydarabokat, és hogy akkor az Eurovízió szintén arról szólt, hogy egy óriási nagy zenekarral élőben ott születtek meg, vagy hát nyilván felkészült dalok, de hogy azért mégis a spontaneitás és az, hogy egy óriási nagy zenekarral ott élőben lehetett muzsikálni, ez szintén a szuperprodukciónak az egyik minőségi, nagy és komoly minőségi színvonalát is jelentette.
1: Ami szerintem nagyon érdekes veled kapcsolatban, illetve a te negyedik helyeddel kapcsolatban, az egyik, ami nagyon érdekes, mert persze több ilyen dolog is van, az az, hogy ha manapság történik egy ilyen, hogy valaki negyedik egy Eurovíziós dalfesztiválon, akkor tényleg mindenki hanyat vágja magát, hogy gyerekek, hát ez hogy, hát ez mekkora hatalmas nagy eredmény. Mikor viszont te voltál kint, ugye Magyarországnak korábban nem volt döntős eredménye. 93-ban a Szulák Andrea megpróbálkozott egyébként azzal, hogy kiusson, de végül nem jutott ki a dalfesztiválra, és 94-ben te voltál az első, aki a döntőben is bemutatkozhatott Magyarországot képviselve. Egyből összehoztál egy negyedik helyet. Akkor te mennyire érezted ennek a súlyát, hogy ez most valami nagy dolog? Vagy volt benned most már egy utólag kicsit mókás talán arra gondolni, hogy esetleg az volt benned, hogy de jó lett volna a top 3-ba bekerülni, miközben a negyedik hely egy azóta is fönnálló, több mint 30 éves magyar rekord. Mi volt benned akkor ezzel a negyedik hellyel kapcsolatban?
0: Hát a negyedik hely az különben úgy alakult, hogy talán az utolsó szavazat eredményeképpen csúsztunk le a harmadik helyről, és akik még emlékeznek az első szavazási körre, ott például elég sokáig vezettük az élmezőnyt, az első-második helyen szerepelt ez a dal, de ez nem az én sikerem feltétlenül, és kizárólag, és nem áll szerénységből mondom, amit mondok, hanem a dalnak a visszafogottsága, a puritánsága, az egyszerűsége, amit fel lehet vállalni az Eurovízió, de nyilván azért...
1: De bocsi, de én ezt maximálisan megértem, de közben pedig ezt azt gondolom, hogy bár nem gondolom, hogy az álszerénység volna, vagy bármi ilyesmi, de az, hogy van egy üzenet, ami azonosulható, az az egyik faktor, de az, hogy ott van valaki, akinek ezt elhisszük, akinek mindezt elhisszük, és az a fajta ártatlanság, ami benne van, vagy puritánság, bárhogy is fogalmazunk ebben az üzenetben, azt te úgy voltál képes akkora a színpadra tenni, szerintem elvitathatatlan az, hogy ez mással nem ment volna akkora.
0: Hát valószínű azért, mert az életkoromnál adódóan is még olyan helyzetben voltam, és annyira fiatal és ártatlan voltam, hogy ezt a dalt hitelesen tudtam előadni, és bár a szöveg, hogyha valaki nem kell nagyon mélyen analizálni, de azért a szöveg elég súlyos, és hát nem egy ártatlan hölgynek a vívódásáról szól, imájáról szól, ráadásul ugye ez egy gyónás típusú dal, úgymond istenes dal, tehát ugye a magyar zenei világból is egy kicsit kitűnik, vagy úgy elválik, és talán ez lehetett akkor a zsűrinek az érdekesség, vagy a döntés mellett a dal mellett. Ugye itt ezen a magyar elődöntőn kétszer volt megrendezve a verseny. Először egy közönség zsűri döntött, hogy kik menjenek tovább, és akik tovább mentek, azok pedig a gála műsorban nagyon komoly szakmai zsűri előtt, de természetesen a nyilvánosság előtt ez a szakmai zsűri hozta meg a döntését. Tehát azért valószínűleg a szakemberek is ezt láthatták, amit te is mondasz, hogy nagyon össze van nőve ez a produkció, meg valószínűleg ez az alkat, és ettől lehet hiteles.
1: Egy utolsó gyors kérdésem van, csak mielőtt el kell mennünk majd hírezni, hogy te hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy esetleg a jövőben megdöntse valaki Magyarországról a te rekordodat? Mert nyilván ez egy 32 éve fönnálló rekord, viszonylag kicsi az esély, hogy most megdől, hogy nem vagyunk kint az Eurovízión. Szóval kicsi az esély annak, hogy ez most megdől, mert hogy nem vagyunk kint, de hogy azért vannak ilyen hangok, hogy egyébként a közeljövőben esetleg visszatérhetünk az Eurovízióra, hogyha esetleg ez megtörténne, akkor te milyen szemmel néznéd, meg milyen füle hallgatnád a dolgokat, hogy oké, rendben, legyen, nyerje meg, legyen a top 3-ban, csináljon valami hatalmas dolgot, vagy pedig az lenne benned, hogy azért nem lenne rossz, hogyha még egy kicsit élne ez a csoda szép rekord.
0: Hát nézd, az a helyzet, hogy én ebből a csodaszép rekordból a mai napig koncertezem, és fellépések fűződnek ehhez az eseményhez. Nyilván nem tudom magamat elzárni ettől. Ha a jövőben megyünk az Eurovízióra, természetesen, ahogy eddig is, az észszerű és az a normális, hogy minden előadónak szurkolok, drukkolok, és hát persze, hát hogyha úgy hozza a jó ég, hogy ennek a rekordnak meg kell dőlnie, akkor, és emögött tényleg egy nagyszerű produkció áll, és szerencsésen állnak a csillagok, akkor én kis emberként mit tudok erről dönteni vagy tenni. Ugyanúgy, ahogy beleestem ebbe a krédóba, ebbe a helyzetbe, ugyanúgy másnak is ez megadathat, úgyhogy mindenkinek szurkolok, és köszönöm, hogyha erről beszélhetek.
1: Bármikor, és remélem, hogy lesz még lehetőségünk hosszabban is beszélni, mert most muszáj sajnos elköszönünk, mert szorít bennünket itt az idő, mert a NMHH itt tarkunkon tartja a kis tenyerét. Úgyhogy nagyon köszi, Friderika, hogy beszéltünk. Nekem ez egy személy szerint is egy szuper, nagyon nagy élmény volt, és reméljük, hogy fogunk még tudni a jövőben is. Bayer Friderika, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szia!
0: Köszönöm, és én is a kedves hallgatókat továbbra is üdvözlöm.
1: Köszi, Bayer Friderika volt a vendégünk, 94-ből a legnagyobb magyar sikert elérő énekesnő, akinek mondja Mevétkeimet című számmal. Mi most elmegyünk egy kicsit reklámozni, hírezni, és utána pedig innen folytatjuk, maradjatok tovább velünk is, velünk, mert hogy van még jó néhány olyan előadó, egészen pontosan kettő, aki már itt vár, hogy megszólalhasson a műsorunkban, meg hát mi is fogunk még egy kicsit sztorizni. Innen folyt, köv!
2: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
9: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
4: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
13: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
14: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
15: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Dáj, dáj, bemutatták a foci VB-t alá. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, ha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező.
2: Tíz kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: 5 perc elmúlt el este 7, ez még mindig a talpon álló élőben egyenesen Bécsből az Eurovíziós Dalfesztivál helyszínéről jelentkezik a kis csapatunk, amelyet most én alkotok, illetve Luca. Szia, Luca.
1: Hello.
0: És Harti. Csá.
2: Hello, hello.
0: Neked most egy csát gondoltam. Ez most ilyen.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez most mi vagyunk ilyen beszélni.
2: A kapcsolatunk megengedi.
1: Egy kis flagmább, ez se baj.
0: Hogy lehet ilyen vállalatlanak lenni, mi vagyunk. Nos, már is robogunk tovább, mert hogy még nagyon sok sztori van, meg nagyon sok élmény, amiről szeretnénk beszámolni, mert ugye a mai nap során történt meg az, amit már ugye nagyon vártunk, és amiről a Freddy is beszélt, hogy ezt egyszer mindenkinek jó lenne, ha át tudná élni, hogy milyen is egy Eurovíziós Dalfesztivál élőben. Mert ugye korábban voltunk médiacenterben, voltunk kint a nagy téren, ahol a különböző élmények értek bennünket, és beszélgettünk sokat a különböző nemzeteknek a képviselőivel, illetve meg volt az utazás, meg volt a körbenézés, és a nagy első sokkok, de maga az, amikor az ember tényleg átéli, hogy mi is az Eurovíziós Dalfesztivál, az mégiscsak az arénában történik meg, és ugye ez a mai délután során számunkra megadatott, ahogy már az korábban mondtam az adásban, ugye a sajtósok számára az egyik ilyen úgynevezett ruhás főpróba az, amit megnézhetnek, de ez milliméterre, centiméterre ugyanaz, mint ami az élő show. Hogy éltétek meg ezt
1: a mai? Azt leszámítva, hogy nem mindenkinek készült el a ruhája, de ez már csak egy kis...
0: De ez a Luca mániája, elkészült a ruha, így néztek ki,
1: nem,
0: Luca.
1: Biztos, hogy nem, tehát, hogy... Azért most egy márkás pólóban volt az egyik brit előadó.
0: Hát és mi van, hogyha abba lesz akkor?
1: Nem hinném.
2: Ő azonos.
0: Igen, ő nagyon szereti a, nem tudom, Cseppel biciklit, Tisza cipőt és nem tudom, Coca-Colát, és akkor ő ezeket így képvisel.
1: Szerintem nem, de egyébként majd holnap úgyis meglátjuk az élő show-ban.
2: De lehet, hogy a sört nagyon szereti, mert hogy egy ilyen pólót sikerült felvenni erre a próbára.
0: Igen, igen, tény és való, egy ilyen sörös póló volt rajta. Na, hogy éltétek meg egyébként magát ezt az egész arénás napot, amin ma túl vagyunk?
1: Fú, hát amint bejutottunk, mert egyébként oda is futottunk, hogy egyáltalán odaérjünk a kezdés időpontjára, kiderült,
0: hogy... Taxival mentünk, hogy a metrótól futó Lucával az egyik sarkon találkozunk, és aztán taxival át valameddig, de megláttuk a térképen, hogy itt levághatjuk, és befutunk, akkor úgy rövidebb. Szóval ilyen dolgok történtek.
1: Igen, és nekem még át kellett vennem az akkreditált passzomat. Úgyhogy regisztráltam magam, utána a cuccokat akartuk letenni, mindegy, beértünk végre, és később kezdődött.
0: Igen.
1: Mint ahogy
2: hát
1: egyébként
2: fél órával körülbelül.
1: Ígérték, nem kellett volna ennyire rohangálni, de nem baj, nagyon komolyan vettük a dolgokat. Úgyhogy megláttuk az első showt, a kezdő showt, azt igazából kétszer el is próbálták, tök jó volt.
0: Kicsit ilyen High School Musical feeling volt, ahogy besétált, vagy berobbant, nem tudom, 80 táncos, és egyszerre mindenki ugyanazt a koreót, így vártam, hogy Troy Bolton egy kosárlabdát pörgetve az ujján előszaladjon valahonnan hátulról.
1: Egyébként még a színek is megvoltak, de nem akarunk spoilerezni, azért túl sokat, mert nézzétek holnap.
0: Hát vagy a talponálló rádió is, tehát ahol kiraktam, úgyhogy nem szabad. Úgyhogy gyertek gyertek nyugodtan.
1: Jó, oké. Azt hittem, ezt titokban kell tartanunk, de akkor mindegy.
0: Figyú, aki követ minket, az szerintem tudja, nem gondolom, hogy az Eurovízió kollégák, Eurovízió sajtófőnökök közül nagyon sokan hallgatnák most éppen a rádiókafét.
1: Igen, ezen a ponton.
0: Meg milyen jó egyébként, hogy a talponálló rádió is a privát.
2: Így van. Mondani. Na, az a sajtós, az a médiafőnök, aki átjött ezen az áthatolhatatlan falon, meg is érdemli, hogy fülön csípje minket.
0: Így van, így van. Úgyhogy mi megcsináltuk ezt az egyébként lehetetlen tűnő dolgot, hogy végig videózgattuk, úgyhogy egyébként nem szabadott volna, meg a diktafon se lehet bevinni, úgyhogy eléggé ilyen kis trükkös, cserfes módon kellett ezt megugrani, de aztán egy idő után sikerült nagyjából ezt így rendszeressé tenni, úgyhogy elég sok videót ki tudtam tenni szerencsére Instagramra, úgyhogy meg tudjátok nézni a talpon a rádió Instán. Na de,
1: igen,
0: maguka...
1: Bocs, ja, csak már elkezdtem volna mondani. Szóval egyébként egy tök pörgős volt már a főpróbán is, egymás után jöttek a számok, tényleg tök profin csináltak mindent, nagyon látványos sókra készülhetnek az emberek, a rajongók, és az meg elképesztő szerintem, hogy arra is külön figyelnek, hogy valami csak inkább, vagyis azt mondom inkább, hogy a tévébe szánt produkció, és van olyan is, ami egyébként tévébe is, és a közönség elé is szánják.
2: Köszönöm, hogy ezt ilyen így körüljárt ezt a témát, mert ezt én szerettem volna elmondani. Egyébként mondja, őszintén leszek, nagyon fölkészültem erre.
0: Harti és Luca erről
1: kommentálhatom.
0: Harti és Luca erről beszélgetett, erről, hogy melyik produkció van tévébe számva, és melyik a színpadra számva, és erről beszélgettek az arénába, úgyhogy most Harti egy kicsit meg van sértődve, hogy ez Luca mondta.
2: Kissé. Én nagyon fölkészültem erre, ezt vártam a legjobban, ezt a beszélgetést, és egy kis jegyzetem is van külön az országokkal, hogy kiről mit gondolok, és jó, hogy mondtátok egyébként ezt, hogy tévébe készül, vagy inkább egy színpadi produkció ez valójában.
0: Úgyhogy szólunk is Kállai Szanders Andrásnak, hogy ne készüljön telefonhívásra, Harti most beszélni fog.
2: És azért azt gondolom, hogy nézői szempontból nagyon nem mindegy, hogy egy nézel egy showt, és semmit nem látsz belőle, vagy ahogy mint te ott ülsz, egyszerűen elájulsz tőle. És például nekem nagyon nagy csalódás volt, hát most meg fogom mondani, melyik ország. Csehországnak az egyik produkciója, az egy nagyon-nagyon érdekes vizuálisan, ha tévében nézed. De úgy indul a szám, hogy egy tükörfalakkal beborítják az előadót, és semmit nem látsz belőle konkrétan.
0: Konkrétan tényleg, mintha egy ilyen kis szobában lenne bent, amit nézel kívülről. Gyerekek, komolyan ezért jöttem, és gondolj bele, valaki megvásárolja egyet, mert most mi bekerültünk sajtósként, az egy dolog. Valaki megveszi egyet, ez az, imádom a cseh versenyzőt, megnézem élőben, és oda megy, és nézhetem egy tükör hátulját.
2: Egy percen keresztül utána nagy nehezen azért eltolják ezeket a tükröket, de nyilván ezek egy kicsit ilyen csalódást okoznak bennem, és ilyenkor azt érzem, hogy célszerű lenne úgy alakítani a produkciókat, hogy vizuálisan egy kicsit aktívabbak legyenek.
0: És ki volt még, akire viszont azt mondanád, hogy nagyon tetszett neked?
2: Több szempontom is van.
1: Martina tuti tetszett a tüzes, mert nagyon fázott a stúdióban, úgyhogy amikor ilyen tűzefekteket lőttek, akkor konkrétan nagyon felül ültünk a lelátón, és még oda is lehetett érezni a melegséget.
0: Igen, igen, hát főleg, hogy a Harti mellett ültünk. De a Harti a Lucánnak a fekete bőrkabátját viselte az Eurovíziós Dalfesztivál mai események közben, mert olyan hideg volt benne, és ugye mindenki pulcsiba jött, kivéve Harti, aki így egy női kabátot visel.
1: De bocsánat,
2: szerintem jól lát nekem. Az egyik kedvencem talán az a Svédországnak a produkciója volt, ami egy ilyen vizuális orgia körülbelül. Hihetetlen, egy nagyon komoly lézersóval készültek, alapvetően egy nagyon-nagyon modern hangzású dallal készült az előadó, és hihetetlen jó volt nézni, elképesztő volt. Nagyon modern volt, nagyon különbözött az összes többi produkciótól. Nem
0: ellenben annyira nagyon nem különbözött a Cascada Every Time We Touch című számától, úgyhogy ezt azért hozzátenem, valószínűleg a szerzés előtti estén erre bulizott az előadó Felicia.
1: Meg attól sem, hogy minden számtól epilepsziás romot kaptam annyira, hogy szemembe világítottak a fények.
2: Ami viszont nekem egy nagyon nagy csalódás volt, igaz, hogy itt egy idősebb előadó szerepel az olaszoknál. Ha láttatok már vizuálisan unalmas műsort, sajnálom, nagyon sarkalatos véleményem van erről. Nagyon szép tánc volt benne, mert három gyakorlatilag egy operettet megszegyenítő táncos produkálta magát, viszont maga az előadó egy helyben állt egész végig, nem mozdult meg, sőt, még a mikrofonkart sem akarta elengedni. A jóistenért se.
0: Hát kapaszkodott. Félt, hogy fölborul.
2: És egy mennyasszony vonult be egy ponton a dal közben, és a mennyasszony inkább kikerülte őt, mert ő azt mondta az előadó, én nem megyek sehova.
0: Igen, igen, de egyébként szerintem az van, hogy ez alapvetően egy szép produkció volt, és megállt a helyét, csak olyan szinten föl lett tornászva az inger küszöbünk egy Eurovíziós Dalfesztivált élőben megnézve, hogy olyan mennyiségű lézersó, tehát tényleg itt azért egy olyan szintű körítés van egyébként, ami valami elképesztő. Tehát az, hogy amit látsz egy koncerten, egy majálison, hogy van 4 darab robotlámpa, és a 4 darab robotlámpa után te megérkezel az Eurovízióra, ahol a Wiener Stadthalle-ban 185 darab robotlámpa van, amik egyesével vannak beprogramozva, melyik hogy mozog, hogyan ad ki egy ilyen teljes egészet, illetve az, hogy mindemellé az ilyen tűzcsóvák, amikből mondjuk máskor látsz egyet-kettőt körbevarakva, 25 a színpad körül. Tehát az, hogy amikor az ember ilyeneket lát, akkor szerintem egyszerűen az a helyzet, hogy egyszerűen utána, ha történik valami, ami csak szimplán egy jó produkció, akkor utána már azt érzed, hogy mi volt ez az ember alatt van. Tehát, hogy
1: persze, és egyébként ez tökre meg tud fordulni nyilván, amikor visszahallja az ember ezeket a számokat, akár rádióban, a győztes számokat, vagy a népszerű számokat, és akkor már nem látja a hozzáadott produkciót, a vizuális effekteket, teljesen más véleménye lehet.
2: Én is azt gondolom, és ugye korábban erről beszéltünk is az interjúban, hogy egyébként a vizuál nagyon-nagyon meghatározó egy ilyen eseményen, és lehet, hogy ezt valójában úgy lenne a legjobb erről dönteni, hogy csukott szemmel meghallgatod a dalt, majd megnézed mellé a vizuált, és a kettő kombinációjából...
1: Ebben nincsen pénz.
2: Tudom, hogy ez egyébként nem annyira TV-kompatibilis formátum.
0: Hát az Eurovíziós Dalfesztivál egy rádió műsor lenne, akkor ez tényleg úgy működne, hogy csak a dalról van szó.
2: Ez így van.
0: Lehet, hogy az olasz figura is tetszett volna neked, Sal da Vinci. Mert hogy így hívják.
2: Nagyon érdekes neve van egyébként.
0: Igen, egyébként tetszetős. És még egy szó, mielőtt felkonferálnám a következő vendégünket, csak hogy itt azért a meg nem énekelt névtelen hősök, kiket ma láttunk az arénába. Az a meló, amit a technikusok beleraknak egy ilyen showba, az valami döbbenetes. Tehát az, hogy az ilyen hihetetlen nagy fél lakás méretű látványelemeket fölviszik, összerakják, lemegy a produkció, szétszedik, lehozzák, ez 10-10 másodperc a produkció elején és végén. Tényleg elképesztő az a lendület és az a precizitás, amivel ők dolgoznak.
2: Egészen konkrétan van mindig egy kis idő, hogy hány másodperce van a csapatnak fölkészülni a következő produkcióra, ami körülbelül 30 másodperc, és akkor az alatt egy lakást berendeznek, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ez egy nem Európa, világszinten is egy csúcsprodukció minden szempontból.
0: Maximálisan. Na de, itt van velünk valaki a vonalban, aki erről tud még egy kicsivel jobban is mesélni, mert testközelből átélte, mégpedig 2014-ben. Itt van velünk, ha minden igaz, a vonalban Kálai Sanders András, 2014 Hello. Magyar Eurovíziós versenyzője. Szervusz, András!
3: Hello, sziasztok!
0: Mennyire hallgattál minket az elmúlt másodpercekben, mennyire hallottad, hogy miről beszélünk? Te is így látod, hogy egyébként ezek a technikusok valójában a lelke ennek az Eurovíziónak, vagy ha más nem, akkor legalább a szívverését mindenképp ők diktálják?
3: Ja, hát amúgy nagyon komoly, ami ott megy látvány szempontból, meg hang technikailag is, amit ott a színpadon összeraknak, ez tényleg hihetetlen érzés volt ott azon a színpadon állni, és csak látni az a fényeket, meg amúgy, ahogy szólt is, ott a hangtechnika, az életemben nem énekeltem úgy egy mikrofonba. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt.
0: Ugye, mielőtt te az Eurovíziós Dalfesztiválra kijutottál, azelőtt egyszer biztosan, most csak az emlékeimre tudok támaszkodni, egyszer biztosan, de lehet, hogy többször is megpróbáltál és nekifutottál a Dal című műsornak, és 2014-ben jutottál ki végül. Ez alapján, hogy többször megpróbáltad, azt gondolom, hogy nálad ez az Eurovízió téma, ez túlmutat azon, hogy most kicsit megmutatom magam, hanem ez egy ilyen nagyon nagy vágy lehetett a te életedben, ezt jól érzem?
3: Hát igen, hát az szerintem bármelyik énekesnek, mindegyik énekesnek az egy nagyon jó érzés lenne, hogy képviselje a hazát. Mindig úgy azt mondtam, hogy ez olyan, mintha ilyen zenei olimpia. Hogy igen, az volt a cél, és magamnak mondtam, hogy addig fogom csinálni, ameddig nem sikerül, és akkor sikerült.
0: Igen, 2014-ben kijutottál, és egy csodálatos ötödik helyet értél el, amivel egyébként éppen csak, hogy nem a legjobb összesített előadó eredményt érted el Magyarországról, de férfiak közül ugye tiéd a legnagyobb eredmény, a legfantasztikusabb, legcsillogóbb siker. Akkor te ezt, én azt gondolom, hogy azért egy nagyon maximalista srác vagy. Hogyan, vagy hát amennyire így a médiából ez lejön, te hogyan élted meg akkor ezt az ötödik helyet? Mert beszélgettünk a Friderikával, és ő például mesélt nekünk arról, a Bayer Friderika, hogy ők vezették sokáig, illetve volt, hogy harmadik helyetek, és a végén csúsztak le onnan. Ugye a te esetedben is ott nagyon-nagyon sokáig úgy nézett, hogy akár egy dobogó is lehet belőle, és végül ötödik hely lett, ami szerintem egy döbbenetes eredmény. Tudsz erre úgy tekinteni, hogy ez egy nagyon nagy siker, vagy pedig van benned egy kis hiányérzet?
3: Hát amíg tényleg volt olyan pillanat, amikor úgy néztünk egymásra, hogy szerintem meg fogjuk nyerni, mert a próbákon is nyertem, de mert akkor is volt ilyen szakmai szavazás ott a helyszínen, és akkor mindig nyertünk. Bocsi, csak kicsit megönfázva. Volt pillanat, hogy elhittük, hogy ezt talán meg fogjuk nyerni, és akkor igen, a ötödik helyre csúsztunk. De amikor ott is végeztünk, akkor meg azt mondtam, hogy addig fogom csinálni Eurovíziót, ameddig megnyerem. Jó lenne, ha indulhatnánk újra.
0: Igen, erről beszéltünk már, hogy egyébként van róla szó, hogy adott esetben majd, tehát most itt ugye nyilván a különböző változások az ország élen, ugye ezt így indikálják, hogy erről ez ismételten szóba kerül, és így van róla szó, hogy lehetséges, hogy ki lehetne menni, akkor jól sejtem, hogy ha ez újból lehetőség lenne, akkor te ott állnál és megpróbálnál kijutni.
3: Amúgy próbálnám, hogyha újra a Dal műsor arról szólna, hogy a győztes az kimegy Eurovízióra, akkor simán. Persze, próbálnám újra, de akkor is, amikor én voltam, volt egy ilyen közönség külön díj, amit csak a közönség szavazott, és az alapján meg első voltam, hogy szerintem van esély ezt megnyerni valahogy a jövőben.
1: Van-e olyan pillanat, amire a mai napig emlékszel, mert annyira meghatározó volt, akár a főpróbáról, akár a backstage-ből, akár az élősorról, van-e ilyen számodra?
3: Igen, hát az első refrén, amikor kifutok a kifutón a végéig, pont akkor kezdem énekelni, hogy she keeps on running, running, running, és az az érzés, amikor azt elkezdtem énekelni, rendesen olyan volt, mintha megcsapott a szél, úgy ordította mindenki a helyszínen a running, running, running, hogy rendesen éreztem a testemen, hogy milyen erővel ordítja mindenki ott. És azt soha nem fogom elfelejteni, és egy kicsit ilyen megijesztett egy másodpercre, de persze élveztem.
2: Az a kérdésem lenne, hogy kicsit engedj minket betekinteni a kulisszák mögé. Amikor szerepeltél kint és készül a produkció, a performance, ilyenkor csak saját csapattal dolgozhatok, vagy a nemzetközi kollégákkal együtt működve, az ő segítségüket igénybe véve alakul ki a végső finálé a produkció?
3: Mármint, hogy mi lesz a színpadon, meg a kép?
2: Így van, hogy együtt is dolgoztok velük, vagy ez csak a ti döntésetek, illetve hogy ők mennyibe segítenek titeket?
3: Mi itt Magyarországon már összeraktuk, amit mi elképzelünk, és azt elküldtük nekik, és akkor ők abból csináltak még plusz valamit, hogy felturbozták. Úgyhogy már itt már kellett neki küldeni egy videót, minthogyha a színpadon vagyunk, és mutatni, hogy pontosan mit akarunk csinálni.
0: Tök érdekes, hogy említetted ezt a zenei olimpia kifejezést vagy hasonlatot, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Az olimpián ugye van egy olyan része is a dolognak, ez az olimpiai falu, ahol ugye azért hatalmas bulik vannak és hatalmas networkingelés, és ezzel kapcsolatban lenni kíváncsi arra, hogy az Eurovízión a fellépők között mennyire van meg ez a haverkodás, bratizás, hogy összejártok és bandáztok, amíg ott vagytok abban az egy hétben, vagy hogyan kell elképzelni ott, hogy milyen a viszony velük?
3: Hát ott ilyen nagy kocka alakban vagyunk egymás mellett, ilyen kis sátorokban bent, és ugyanán, amikor kilépsz a sátorodból, akkor ott rögtön találkozol az összes versenyzővel. Hallod is, ahogy például mellettem melegít be, készül a felmenni színpadra, mindenki ott együtt, csak igazán csak bandáztunk, csak beszéltünk. Nem olyan érzés volt, mint egy verseny, hanem csak jól éreztük magunkat.
0: Hányszor nézted vissza azt a produkciót azóta? Nem kell konkrét számot, csak hogy nagyságrendileg érdekel. Nem, az van, hogy elteszi magában az ember ezt az emléket, vagy pedig újból és újból visszanézi?
3: Amúgy, amikor vége lett, nagyon nehéz volt nekem visszanézni, mert nem akartam hallani valamit, ami úgy éreztem, hogy fú, ezt jobban tudtam volna, úgyhogy inkább csomószor elkezdtem hallani, és mindig leállítottam. Úgyhogy el kellett, hogy teljen egy idő, mire teljesen megnéztem. De, ja, amúgy nem szoktam most már nézni, más emberek nézik, szeretik, ha mondják, hogy milyen szép, szép pillanat volt az egész, én nem szoktam nézni magamat.
0: Neked milyen hatása volt a karrieredre egyébként az Eurovíziós Dalfesztivál? Hogy éled meg? Volt egy ilyen érzés benned, hogy egy polccal magasabbra kerültél azáltal? Volt esetleg olyan, hogy azt gondoltad, hogy oké, már máshogy szólnak hozzám, máshogy kezelnek a szakmában?
3: Hát mindenki dicsért, büszkék voltak rám, az jól esett. A dal az a top 50-ben volt az egész világban, a digitálisan. És egy kicsit feljebb ment a rajongói számom a Facebookon. Ennyi igazán, nem éreztem semmit itthon mást.
0: De akkor is szakmán belül, tehát amikor mondjuk hazajöttél, akkor utána egy fesztivál backstage-ben, vagy egy koncert backstage-ben, akkor nem volt ilyesmi, hogy akkor így erről beszélgetek, vagy esetleg nem tudom, irigykedve néztek rád a többiek, hogy te ezt megélhetted, és hogy mekkora
3: helyet. Mindenki dicsért, de nem éreztem azt, hogy most több koncertem lett volna ez miatt, hogy semmi más, nem változott semmi.
0: Amikor az ember ír egy dalt, ami jó eséllyel az Eurovíziós dalválogatóra szán, akkor így van benned olyan előtte, hogy egy kicsit azért úgy megnézegeted az elmúlt évek produkcióit, hogy mi az, ami úgy sikeres volt, és most nyilván az nem lenne egy jó dolog, és nem is gondolom, hogy az lehet, hogy most te itt, nem tudom, boszorkány konyhában minden tökéletesen kimérsz, hogy na, ez Eurovízió kompatibilis legyen, nem erről van szó, csak hogy akárhogy inspirációt szerez. Volt esetleg ilyen, mikor ezt a Running című dalt készítetted, hogy egy kicsit azért megnézted, hogy mik azok, amik jól működtek?
3: Nem, ez így véletlen történt. Volt egy pár dal, mert ugye lemezemen dolgoztam akkor, és volt rajta egy pár olyan dal, vagy demo is, amire mondtuk, hogy fú, ez nagyon működne Eurovízión, és akkor pont azért mondtam azt, hogy inkább ne azt küldjük be, mert hogyha ennyire biztos vagyunk benne, hogy működni fog, akkor valószínűleg odavaló, és nem akarok olyan dallal indulni, ami odavaló, mert akkor szerintem több esélyünk lesz, hogyha kitűnünk, kilógunk a sorból, és akkor úgy jött, hogy akkor énekeljünk egy olyan témáról, ami senki nem énekelt eddig a Eurovízión. Legalább én nem hiszem, hogy vagy talán nem értettem egy másik nyelven, de nem hiszem, hogy családon belül erőszakról énekeltek.
0: Értem, és nagyon-nagyon érdekes egyébként, amit mondasz ezzel kapcsolatban, hogy éppen, hogy direkt fordítva gondolkodtál. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megszólaltál nálunk, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés a mi számunkra is, és ugyan már eltelt 12 év, de még nem volt alkalmam mondani neked, mert még nem találkoztunk személyesen, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád az akkor elért sikerek miatt, az akkor képviselt gondolatvilág miatt, és bármennyire is lehetett volna ez akár még fényesebb is, én azt gondolom, hogy ez az ötödik hely, ez valami csodálatos, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Köszönjük szépen, Kállai Szanders András. Szia, szia!
1: Szia!
0: Nos, 5 perc elmúlt el, 20. Miért így mondtam? 5 perc múlva lesz 30. Ez talán így egy már pontosabb. Valahogy az órával nem vagyok olyan nagy barátságban, szóval 5 perc múlva 7:30, és jövünk a reklám után. Innen folytatjuk.
4: Rádió Café.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
11: Ez a Talponálló a Rádiókafén.

0: Azt hittétek, hazamentünk. Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: 6 percen volt el 7:30, és Talpon álló pedig továbbra is Bécsből jelentkezik élőben, és döbbenetesen jó, hogy a szignálunkat hallgatva a Luca közben a gesztikulációt mellé teszi, ezt a hallgatók nem látják,
2: de elmutogattam, hogy mindenki értse.
1: Luca tulajdonképpen, mint a jeltól, mács mutatta, hogy éppen miről van szó a szignálban. Viszont még egy sztorit még elfelejtettünk elmesélni, ugye a mai arénás eseményről, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen nemzetközi összetűzést sikerült majdnem generálnunk az arénában, ugyanis ugye hatalmas balhé van az izraeli versenyző körül. Ugye, csak hogy egy kis kontextus, 2022-ben, amikor Oroszország megindította a háborúját Ukrajna ellen, akkor Oroszországot kizárták az Eurovíziós Dalfesztiválról, és emiatt nagyon sokan azt gondolják, hogy egyébként Izraelt is ki kellene zárni, és őket sem szabadna elengedni. Izrael versenyzőjének ellenére ott van, és többen is emiatt bojkottálják ugye az idei versenyt, és nem is feltétlenül csak azért, mert hogy Izrael ott van, hanem azért is, mert ez a többi résztvevő megkérdezése nélkül történt ennek a döntésnek a meghozatala. Ez egy ilyen nagyon-nagyon hot topic most, ebben körül vannak egyébként balhék, nyilván mi ebből a helyszínen semmit nem érzünk, de hogy összességében ez így van. Izraelt éppen ezért, illetve az izraeli indulót éppen ezért, hát illik egy kicsit ilyen, hát nem is tudom, ilyen óvatosan kezelni, tojáshéjakon lépdelve kezelik szerintem sokan az izraeli versenyzőt, ne nagyon nyilvánítsanak állásfoglalást ki így ezzel a dologgal kapcsolatban. Mi ülünk ma az arénába, szépen nézzük sorba a fellépőket, beszéljük már egy ideje, hogy amúgy egy kicsit már pisilni kell, igen, jó lenne már pisilni, de hát jönnek sorra a fellépők, hát menjünk el. És akkor megbeszélni, Luca mondta, hogy neki kell. Na jó, akkor csatlakozok hozzá, megyünk ketten. Harti mondta, jó, akkor ne rohangáljunk, menjünk hárman, akkor egyszerre pisilni.
2: Kéten fogol.
1: Igen, igen. Szerencsére van ilyen no gender WC, vagy all gender WC, gender WC az Eurovíziós Dalfesztiválon, úgyhogy be tudtunk menni életünk során először hárman együtt pisilni.
2: Na, de nem is. Jó.
1: Mi az, hogy nem volt jó? Sokan fizetnének azért, hogy olyat lássanak, mint te akkor. Szóval igen, kivonultunk volna pisilni. Tökéletes meggondolás. Igen ám, de fölálltunk, elindultunk, majd ekkor robbant be a hangszóróba, hogy a következő versenyző, Izrael versenyzője. Mindenki ül egy helybe, amikor még nem kezdődik a produkció, még fényt is kap a közönség, és annyi látszódott, hogy jön Izrael, a három magyar, meg kivonul.
2: Látványosan
1: fölállít mindenkit, és kivonultak. Olyanok voltunk, mint a Mi Hazánk, a Sükkösdi Tambura zenekarnak a produkciója közben. Szóval fölálltunk és egyből elhagytuk a teret. És így nézzük, utána beszélünk, hogy jaj ne, ez most nagyon félreérthető. Fogtuk a fejünket, mint az állat, és aztán pedig nagyon szomorúan baktattunk kifelé, és gondolkodtunk, hogy vajon ezt mennyire vették észre.
3: Talán azért annyiban van egy kis mentségünk, vagy abban reménykedhetünk, hogy a többiek...
2: Hogy tekintem, hogy kellett, ez volt a mentség.
3: Így van. Nem. De mivel ugye nincsen dedikált magyar csapat, hiszen ugye nem indultunk idén, így mondhatjuk azt, hogy mások voltak, mi nem is onnan jöttünk, letagadhatjuk az identitásokat.
1: Hiszen... Mindenki rajta van az ország, rajtunk ugye az, hogy international media, mert aki nem egy részvevő országból jön, az international media kategóriába esik.
3: Hála Istennek, hogy nincs rajta. Milyen kínos lett volna a magyar zászlós basszal kimenni, hogy most mi duzzogunk.
1: Bereddelik a nem tudom, magyar nagykövetet, meg ilyenek történnek, hogy mégis mi volt ez, hogyan gondoltuk ezt, elképesztően kellemetlen volt. De esküszöm bárki erről, hogyha erről egy hír születik, mi tényleg pisilni mentünk. Van képem róla. Az ajtó alatt becsúszhatott telefonnal csináltam Lucáról. De... Na, gyors kérdés akkor, egy gyors kör itt még mielőtt az utolsó megszólalónkkal beszélgetnénk. Nektek, hogyha a holnapi finálé előtt meg kéne fogalmaznatok, hogy ki a személyes kedvencetek, melyik előadó, akkor mit mondanátok, hogyha ti egy személyben lennétek a zsűri, és nektek kéne eldönteni, hogy ki nyeri a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált, ki lenne az az egy, akit nekem, mondanátok?
2: Nekem.
1: Csak hogy a hallgatóink tudják egy kicsit megkülönböztetett figyelemmel figyelni ezeket az előadókat holnap a fináléban.
2: Jól van, csak nagyon mondani szerettem volna. Nekem Cosmo. Én az osztrák indulót kedvelem egyébként nagyon. Most láttuk élőben, ő volt az utolsó produkció, úgyhogy nagyon-nagyon féltünk, hogy lemaradunk róla, mert ugye sietünk ide rádióadást csinálni, de nagyon jó volt. Viszont amúgy a színpadi előadása kicsit többre számítottam.
3: Lakoskás volt? Laposkás volt kicsit.
2: Hát egy picit úgy éreztem, lehet, hogy már csak menni szerettem.
1: Lehet, hogy már
3: tovább. Lehet, hogy megint pisilnem kellett.
1: Lehet, hogy erről volt szó, vagy csak szeretném volna.
2: Nagyon szeretem, nagyon tetszik a szám, tök jól fel van építve, tök jó videóklippet csináltak hozzá.
1: Azt nem csak szeretném volna egy újabb nemzetközi konfliktust indítani, hogy jól beszólsz az osztrákoknak is. Én egyébként Cosmónak a Tanz Shine című dala az, ami most képviseli Ausztriát, és ugye Cosmo azért is nagyon érdekes, mert ő az a versenyző a mostani Eurovízión, aki Magyarországot is képviseli egy kicsit, mert bár mi ugye nem vagyunk jelen, de Cosmo Magyarországon született, Budapestben, de Burgenlandban nőtt föl, azóta egyébként Bécsben él, és hogy így az édesanyja egyébként ő neki magyar. Szóval ez szerintem szenzációs, úgyhogy nagyon szép pillanat volt, hogy amikor vége volt itt a sajtó előtti főpróbán a Cosmo produkciójának, vannak, akkor az egyik kedves sajtó munkatárs, aki a mi ismerősünk, a Gábor, akiről már beszéltünk, hogy 2017-ben már összetalálkozott, összesodort minket az élet, ő egy hangos ria-ria hungáriázással zárta az osztrák produkciót. Nem tudom, hogy meghallotta a Kozmót, ez egy szép pillanat volt. Izgi lenne, hogyha ő nyerné meg, és Ausztria duplázni tudna.
3: No, én az van, hogy nagyon-nagyon nehezen tudok dönteni, de végül is most, hogy pont egyébként az egyik bemutatkozásunk előtt, vagy a megszólalásunk előtt meghallottam a dán dalt, úgy éreztem, hogy három induló közül talán ő a legerősebb, illetve a három top szám közül így lehet, hogy ő is a befutóm. És úgy végül is őt jelölném meg, hogy szerintem azért ott benne van egy nagyon kedvelhető, nagyon kis kellemes, nagyon jó dal.
1: Soren Torpegaard Lund.
3: Így van, hát ezt nem csoda, hogy nem tudtam megjegyezni.
1: És a For Vigar Hiem című száma.
3: De ezen kívül nekem a finn és az ukrán is nagyon-nagyon erős befutó. Nem is tudok valójában dönteni a három közül. Egyszerűen elképesztően szimpatikus mind a három nekem.
1: Hát a dán srácban egyébként az a tök izgi, hogy ő musical színész, énekes és táncos. Tehát, hogy a legnagyobb, tehát Dániában ő egy helyi Berecki Zoli. Szóval, hogy a legnagyobb musical produkciókban szerepelt, főszerepeket játszott, és 17 évesen, egyébként ez szenzáció, szerintem 17 évesen minden idők legfiatalabb felvételizőjeként jutott be a dán nemzeti előadó művészeti iskolába, ami már önmagában extra, meg volt Rómeó a Rómeó és Júliában, meg játszott a West Side Story-ban.
3: Akár csak Berecki.
1: Így van, szóval ő tényleg mindenhol ott volt, és nyilván az utóbbi időben kezdte el csak így a saját karrierét építeni, hogy az ő sztoriát is megismerjék, ne csak a szerepeken keresztül mások történeteit mondja el, hanem az ő saját történetei jelenjenek meg. És amúgy ez tök izgi, hogy kifejezetten érdekes, erős vonalak vannak az idei Eurovíziós mezőnyben, mert 5 fellépő is színész az énekesek között, és van 8 fellépő is, akit még szintén én vettem észre, hogy a leírások alapján, hogy a The Voice című műsorból jött. Tehát 8 különböző országból érkezett olyan fellépő, aki a The Voice-ból jött, és az, hogy melyik 5 fellépő színész, az pedig azért is érdekes így felidézni, mert hogy ugye ezen keresztül azért meg lehet ismerni, hogy vagy meg lehet majd nézni, hogy na mennyire mozognak másképp a színpadon, ez Csehország, Dánia, Ukrajna, Ausztrália és Németország. Ők azok, akik egyébként színészek.
2: Igen, abszolút ennek van azért előnye, hogy honnan jössz, és milyen gyakorlatod van ebben, mert azért látszódott az, hogy ki mennyire éli át ezt a színpad dolgot, ki mennyire tudja magát beletenni, és ki teszi magáévá a színpadot.
3: Tehát nem csak, hogy mennyire tud átélni magát a színpadot, hanem a színpadi jelenlétet is egyszerűen megváltozik. Főleg, hogyha mondjuk egy műzikelbe szerepel, szóval végig táncolni kell, akkor egészen máshogy bírod tüdőből. Ha már Berecki Zoliról beszélünk ismét, és a Rómeó és Júlia is följött, hogy neki is ő is úgy tudott énekelni még az ikonikus verzióban, hogy én...
1: Ugrált, táncolt, futott.
3: Én, hogyha meg kéne szólalnom utána, valószínűleg elpusztulnék, és ő pedig gyönyörű hanggal tud énekelni, úgyhogy szerintem itt is

0: Ez a szám nem akar megfejteni nagyot, ez a szám egy eszetlen veretés akar lenni, és olyan inform, vagy olyan vibe-okat akar így sugározni az emberek irányába, hogy az szerintem valami csodálatos. És egyébként a darab, ő Bulgáriában az egyik, ha nem a legismertebb pop előadó, szóval ilyen hatalmas nagyot megy, meg több mint 80 millió megtekintésem a YouTube-on ennek a bizonyos dalnak, ugye nagy rész bulgárok, és ugye részben azért is különleges Bulgária jelenléte, mert mindig nagyobb csinadrata övezi azt, amikor egy ország visszatér, na Bulgária 3 év után tér vissza a mostani évben az Eurovízióra, és az, hogy egyből egy ekkora bangerrel, az szerintem szenzációs. És amúgy ő a Dara a nemzeti válogatójuk után nem sokkal bejelentette, hogy ő fontolgatja a visszalépést a Dalfesztiváltól, mert hogy nagyon erős online támadásokat kapott, meg csalás vádak érték, de aztán meggondolta magát, mégis eljött, és szerintem a legnagyobb király az egész mezőnyből, hogy nekem Bulgária. Nagyon valószínűleg tartom, hogy egy ilyen dallal nem lehet nyerni, és nem fogadnék rá nagy összegben, hogy mégiscsak nyerni fog, de hogyha én döntenék, egyértelmű Bulgária.
1: Miképpen lehet csalni egy fesztiválon, egy ilyen fesztiválon?
0: Hát úgy, hogy mondjuk nyúlod a dallamot. Tehát úgy, hogy mondjuk valahol találsz egy olyan dalt, amit kevesebben ismernek, és akkor azt így elhozod. Tehát esetleg így lehetne, de ez csak vád volt.
1: Dopingolt.
0: Igen, dopingolt persze. Tüdőből egy kicsit megtolta magát, igen, hogy jobban bírja a mozgást. Nem, szó nincs erről. A Dara csak vádakat kapott így a nyakába, és ez egy kicsit eltántorította őt, de aztán meggondolta magát, és mégiscsak idejött, mert hogy ugye nem lehetett bebizonyítani, hogy bárkitől is nyúlta volna a dallamait. Na de, ennyit is az idei Eurovízió balhéjéről, meg az idei Eurovízió nagy esélyeseiről, akiket mi esélyesek tartunk, mert itt van velünk a vonalban valaki, aki testközelből is átélhette az Eurovíziós hatalmas nagy lüktetést és hullámzást és élményeket, ő pedig nem más, mint 2011 magyar indulója, Wolf Kati! Szia, Kati! Ó, nincs itt Kati! Kati, hol vagy? Jaj, hello. Nem hallunk! Jó vagy, megjöttél!
2: Király! Hello.
0: Te hallottál minket?
2: Én hallottam benneteket, igen. Úgyhogy akkor még egyszer szuper, jó.
0: Szia, Kati! Nagyon köszi, hogy itt vagy velünk most. Na, mesélj egy kicsit nekem arról, hogy annó, amikor te az Eurovízióra bekerültél, vagy az Eurovízióra kijutottál, akkor hogyan élted meg az akkori helyzetet? Te mit láttál ebben, amikor kimentél? Mit vártál tőle, és az előzetes várakozásaidhoz képest mit kaptál ettől az egésztől?
2: Amikor én kim voltam, akkor hosszú ideje már nem jutottunk ki a döntőbe a magyar dallal, és nagyon-nagyon vártak. Igazából mielőtt én kijutottam, vagy már mielőtt elkezdődik a verseny, van az Eurovíziónak egy nagyon erős saját rajongóbázisa, és ők totál képben vannak az összes dallal. Tehát mire én kijutottam, addigra már nagyon komoly fogadások mentek, minden dalt kívülről tudtak. Az első próbámon felsorakozott a teljes ilyen Eurovíziós sajtó. Tehát tényleg őrültek háza volt, iszonyú jó volt. Meg itthonról is én úgy mentem ki, hogy ez a dal valahogy így nem osztotta meg a közönséget. Szerintem nekem azért volt ez egy életre szóló élmény, mert valahogy azt éreztem, hogy az egész ország drukkol, hogy ez hihetetlen volt, hogy nem kaptam, vagy ez így hozzám nem jutott el negatív dolog, de hogy úgy mentem ki, hogy így mindenki drukkolt, hogy fantasztikus volt.
0: Bocsánat, csak így hozzátenném, hogy egyébként ott én erre emlékszem, hogy konkrétan nem volt olyan rádióműsor, a reggeli rádióműsorok piacán, ahol ne Kati lett volna, és a dala lett volna a téma. Szóval ez valami döbbenetes volt. Fölmegy az ember a Facebookra, és azt látja, hogy a miniszterelnök támogatásáról biztosítja. Tehát elképesztő nemzeti ügy volt akkor, hogy Wolf Kati egy szép eredményt elérhessen.
2: Úgy mentem ki, hogy úgy lett ez a dal, egyáltalán az Eurovíziós dal, hogy megírta a Rakoncai Viktor Rácz Gergő, és ugye Geszti Péter szöveg, és már a stúdióban így hajnalban ültünk, gyerekek, ez tiszta Eurovíziós slágerdal. Tehát, hogy olyan, mint hogyha nem arra írodott, de akár arra is írodhatott volna. És tényleg úgy mentem ki abszolút, hogy így az egész, tényleg az egész nemzet így mögöttem, hát fantasztikus volt, viszont iszonyatos teher volt a vállamon, de azt mondtam, hogy ha nem jutunk be a döntőbe, akkor nem tudom, én emigrálok, vagy nem jövök haza, vagy nem tudom, és hát szuper jól sikerült, nagyon sokat melóztunk rajta, hát szerintem az elődöntőn azt se tudtam, hogy hívnak, fiú vagyok, lány, mi történik, hol vagyok, semmi.
0: Ezzel van neki tárán az Eurovízió.
2: Pedig az nem sikert annyira, és aztán a döntő, az szuper jó lett tényleg, az nagyon sikerült. Dacára ennek a 149. lettem kb. Tehát nagyon előre vártuk a dal, és hát 22. helyezést hoztam haza, de hát az már egy másik rádióműsor, hogy ez vajon miért alakult így.
1: Mit gondolsz, ugye mondtál pár szót azzal kapcsolatban, hogy dalírás, illetve hogy hogyan készülnek a dalok. Ha célzottan az Euróvízióra készülsz, vagy

0: Él. Akkor mit gondolsz, melyik a fontosabb, a saját identitásodnak a megtartása, vagy az, hogy kicsit a közönség fele hajlik az ember, kicsit ilyen szerethetőbbé alakítja a dalt, esetleg elenged magából valamit. Melyik a fontosabb szerinted?
1: Hát, ha mondjuk, ha ezt 20 éve kérdezed, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy szerintem tök jó dolog így alakítgatni. Most már azt mondom, hogy legyen önazonos olyan, amilyet a művész akar, de nem csak az Eurovízióra, hanem mindenhova. Szerintem az egy, vagy nekem az életemben az egy tök fontos ilyen művészi folyamat, vagy lépkedés, vagy haladás előre, hogy letisztultam, hogy tudom már, hogy én milyen zenét akarok, miért nem, milyen szövegeket akarok, miért nem, mit akarok képviselni színpadon, és azért, hogy az valakinek tetszen, azért nem változtatok rajta. Majd jön, akinek tetszik, akinek meg nem, az meg, most ha más miatt változtatsz, szerintem az nem lesz jó, ha nem önazonos. És én azt is gondolom, hogy a közönség egy csomó mindent elfogad egy művésztől, akkor is, ha az, nem tudom én, szélsőséges, vagy nagyon, nagyon fura, hogyha azt érzi, hogy az belülről jön, hogy tényleg olyan az az előadó, akkor elfogadja a közönség. Nem csak egy művésztől, hanem így egymással is szerintem. Ha valaki önazonos, azt akkor elfogadod bármilyen furcsa vagy neked nem tetsző amúgy, de azt úgy tiszteletben tartod, hogy ő ilyen. Szerintem az gáz, hogyha az ember más miatt akar, akár zenében, akár miben az életben.
2: Mit adott számodra egyébként az Eurovízió?
3: Így, hogyha így a későbbiekre értjük,
2: igen.
3: Hogy...
2: Akár szakmailag, akár így érzelmileg, akár arra is gondolok, hogy hogyan tudtál fejlődni utána.
1: Én előtte pár hónappal futottam be tulajdonképpen az X-faktorral. Akkor is már nem voltam egy ilyen mai csirke, mert két gyerekes anyuka voltam, amikor felestúrottam kvázi így az ismertségbe az X-faktorral, és az volt ősszel, és májusban ott találtam magam egy ekkora színpadon. Iszonyatos nagy váltás volt az életemben. Addig is énekeltem, de hát messze nem ilyen színpadokon, meg nem ismertként. És az itthoni dolgaimat nagyon-nagyon meglódította. Lehetett volna egy kicsit egy európai ilyen réteg európai karrier, azért mondom, mert sokan mennek úgy ki, hogy na most befutok meg Európába, befutok, nem tudom, szerintem ilyen nincs, és akkor is azt gondoltam, hogy nincs, de valóban van egy nagyon erős eurovíziós közeg, és én azóta is időnként járogatok Európa szerte eurovíziós klubokba. Egészen kicsiktől a marha nagyokig. És akkor ez még nem így volt, mert én nem mertem elvállalni ezeket a fellépéseket, nagyon kicsik voltak a lányaim. És mondtam, hogy ne haragudjatok, itthon is örülök, hogy tudom csinálni a pályámat, meg eljárok föllépni, meg nem tudom, hogy én nem tudtam ezt elképzelni, hogy csütörtökön felülök egy repülőre, és vasárnap hazajövök. És képzeljétek el, hogy így megvártak, szóval, hogy hihetetlen erős és megtartó ez az eurovíziós közeg. Hogy tényleg egy olyan közönség, ami párját ritkítja. Megvárták, időnként keresgéltek, és aztán mit tudom én, egy 6-7 évvel ezelőtt, mert így nagyok voltak a lányok, és akkor mondtam, hogy jó, akkor jöhet. És azóta néha járogatok föllépni, és volt olyan, hogy így álltam a backstage-be, tudtam, hogy én jövök, ki a franc fog emlékezni rám, hát már hány éve volt az Eurovízió, ez 18-ban volt, emlékszem, és úgy de 7 értette. És mentem ki a színpadra, és így elkezdődött a dalnak az eleje, és tök rövid a bevezető. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ennyi. És így föl a kezek, és így ordították velem a dalt. Hihetetlen volt tényleg. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon megtartó közeg.
3: Szenzációs, amit mondasz, már csak azért is, mert ugye tudod, nagyon sokszor van az, hogy bizonyos szemüvegeken keresztül szeretik nézni, akár a botrányok irányából, akár más irányokból az Eurovíziós Dalfesztivált, és mégis az, hogy amit most így a te példádon keresztül látunk, hogy ez mégis egy olyan szinten szeretetteljes közeg, és annyira jó lenne, hogyha ez így jelne az abszolút. Emberek fejében.
1: Abszolút, ez tényleg így van. És Kati, tudom, lehet cikizni, és mindig van is mit cikizni, meg lehet, meg vannak olyan előadók, meg dalok, tényleg, meg botrányok, de szerintem a két nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy még mindig ez egy olyan európai verseny, ahol a meglévő popzenédet megmutathatod, hogy az ország hol tart, milyen popzenénk van, ha ezt valaki nem veszi komolyan, ökösséget küld, lelke rajta. De hogy közben ki lehet menni, és az előadónak, aki kikerül oda, ez egy hihetetlen élmény, tényleg. Hát figyelj, Düsseldorfban ott 35 000 embernek énekeltem, és emlékszem, 104 millióan nézték. Tehát, hogy ez, na, hát...
3: Döbbenetes, hogy és annyira jó hallgatni, ahogy beszélsz róla, és nagyon sokáig hallgatnánk még, de sajnos véges a műsoridunk, úgyhogy Kati, el kell, hogy köszönjük, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad nekünk. Csodálatos volt tényleg hallgatni is, amilyen lelkesedéssel beszélsz róla, és szerintem ez az egy beszélgetés is, csak ez hallatszódik a mai, csak ez hangzik el a mai adásunk helyett, mert ez önmagában megmutatja, hogy miről is szól ez egész, és mi az, ami igazán szerethető
1: benne. Én köszönöm szépen, hogy hívtatok.
3: Köszi, Kati, további szép estét neked, hello!
1: Sziasztok!
3: Hello, Wolf Kati volt a telefonos vendégünk, 2011 magyar Eurovíziós indulója, és nekünk pedig el kell köszönnünk, mert sajnos az időnk lejárt, már hogy az adás időt remélem, hogy egyébként még van. Szóval, hogy ez volt már a talpon álló, ez a kis speciál adás innen Bécsből egyenesen az Eurovíziós Dalfesztivál 2026-os helyszínéről. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, de az a jó hírem van, hogy ez most pont az az adás, amikor nem kell tőlünk elbúcsúznotok, hanem hogyha átjöttök a talpon álló rádió Instára, ami ugyan egy privát Insta, de ez csak azért van, hogy fake profilok ne jöjjenek oda, és egy tök jó kis szeretetteljes közösséget alakítsunk ki, mint az Eurovízió közönsége például. Szóval, hogyha oda jöttök, akkor ott követhetitek azt, hogy egészen pontosan milyen kalandokban is van részünk. Naponta több mint 100 Insta sztorit rakunk ki, és folyamatosan mutatjuk nektek, hogy mi történik velünk, ami pedig még fontos, hogy nem csak a talpon álló rádió Instán lévő közvetítésünk van, hanem minden mellett egy riport műsort is készítünk, és folyamatosan diktafonnal járunk elünk az utcán, illetve a különböző helyszíneken, úgyhogy ha bármikor bármilyen sztorit láttok, akkor arról jó eséllyel majd hallani is fogtok egy anyagot, mert hogy jövő hét pénteken, azaz 22-én le fog menni majd az adásban az a bizonyos epizódunk, amit itt rögzítettünk egyfajta road movie jelleggel indulástól hazaérésig. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Luca és Hardi, hogy itt voltatok, ti is.
2: Mi is köszönjük, szépen, hogy meghallgattatok.
3: Ó, yeah, és ami pedig még nagyon fontos, és ritkán kerül erre sor, de Ádámnak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy egyrésztről helyszínt biztosított nekünk, és a lakásában készíthettük el ezt a mai adást. Elég ritka szerintem az, hogy élő rádióműsor készül egy lakás egyik hálószobájában, és persze voltak már híres hálószobák az utóbbi hónapokban, de hogy most ez egy ilyen másik típusú, és az pedig, hogy minden mellett a technikát is összerakta, és biztosította nekünk, az egy hatalmas nagy plusz volt, úgyhogy nagyon köszi, illetve Balai Tominak is otthonról, aki meg otthonról segítette a technikát. Köszi, hogy itt voltatok, irány tovább, és nézzétek az Eurovízió döntőt holnap este. Addig is az Instantali. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak, áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó, csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csaknem 30-an sérültek meg, 10 súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a muzsikál az erdő alapítvány elnökétől.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg, megismerkedünk. Az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is, a zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
3: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Szép estét kívánok, köszöntöm a Rádió Café hallgatóit. Ez itt a Kulturrali, Mezei Dániel vagyok, és mai vendégem Elsimon László. Szervusz, Aci. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm.
1: Író, költő, kultúrpolitikus, ebben a minőségedben ülsz most itt, illetve gratulálok, mert megválasztottak az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának elnökének. Gratulálok ehhez a
2: minőséghez,
1: vagy választáshoz. Tavaly októberben lettél az MMA tagja, ha jól emlékszem?
2: Nem, már jó, nagyon jó, sok éve lettem az MMA tagja, csak ugye mindig összekeverődnek a híradásban a rendes és a levelező tagok.
1: Így van.
2: És amikor az MMA-ban valaki először levelező tag lett, pont úgy, mint a Tudományos Akadémiában, akkor bekerül a szervezetbe, és ugyanazokkal a jogosítványokkal van már benne az akadémiában, mint egy rendes tag, csak az a különbség, hogy az egy ilyen emeltebb státuszú dolog, hogy valaki rendes tag, és tavaly októberben levelező tagból rendes taggá váltam. Ugyanaz a szavazási procedúra van, ugyanúgy a tagozaton belül szavazni kell róla, az elnökségben szavaznak mindenkiről, aki rendes taggá válik, és a közgyűlés is dönt erről. És mikor ez megjelent a sajtóban, hogy az MMA rendes tagjaival választották ezt, azt, amazt, akkor nagyon sokan gratuláltak, hogy milyen jó, hogy akadémikus lettem, mert azt hitték, hogy most lettem az akadémia tagja, de valójában csak rendes taggá váltam levelező tagból.
1: Igen, mondjuk ennek van nyoma is, mert aki egy kicsit rátkeres az interneten, az már 2012-ből 13-ból.
2: Minden volt, már csak énekes halott, nem? Igen.
1: Igen, tehát talál bőven anyagot. Voltál már tagozatvezetői ülésem?
2: Mikor ezt a felvételt készítjük, ugye aznap volt az első olyan értekezlet, ahol amit úgy hívnak az MMA-ban, nagyon furcsa neve van, TEF, mindennek van betűszava ott is, és ez a TEF, ez a tagozatvezetői egyeztető fórum, amit az akadémia elnöke, Túri Attila vezet, és ott van valamennyi tagozat, tehát zenei, képzőművészeti, irodalmi, építészeti, és a többi, hát most nem mondom végig, népművészeti, nem mondom végig a tagozatokat, tehát mindegyiknek ott van a vezetője, és nagyon-nagyon jó kis beszélgetés és vita alakult ki a napirendi pontok megtárgyalásán túl, tehát végre úgy éreztem, hogy a dolognak számomra is van intellektuális tétje.
1: Irodalmi tagozat milyen irányú, milyen fajta, milyen elképzelések mentén alakuló munkát visz egy ilyen tagozat?
2: Nagyot sóhajtottam.
1: Hát azért gondolom, amikor megválasztottak, valamiféle elképzelésed volt, akkor igen, úgy kérdezem, igen, hogy nem előtte, most mit fogsz képviselni a tagozat?
2: A Művészeti Akadémiában az a gyakorlat, az ugye a tagozatvezető jelölteknek tagozatvezetői programot kell összeállítani, és a tagozatvezetői programot azt nem csak a tagozat tagjai, hanem az akadémia elnöke, alelnöke és elnökségi tagjai is megkapják, és szükség esetén megvitatják, és ez alapján döntenek egyébként a tagozati tagok. Tehát minden tagozat maga választja meg az elnökeit, vagy tagozatvezetőit 3 évre. A mostani időszakban a tagozatvezetők többségének lejárt a két ciklusa, aki két ciklust volt, és új tagozatvezetőket választottak, nem tudom, képzőművészeti tagozatban Szurcsik Józsefet, nem ezeket is, és ekkor lettem én is az irodalmi tagozatnak a vezetője. Hát én alapvetően az irodalom presztízsének a növelését tűztem ki célul, nem csak az MMA-n belül, ott is van mit tennünk, hanem azon kívül is, mert az utóbbi időben az egész olvasáskultúra rendkívül visszaszorulóban volt és van is, mondhatom jelen időben, az írók, az irodalom, a szellem embereinek a presztízse az látványosan csökkent, és szerintem ezt nem szabad így hagyni, ezen változtatni kell. Mint hogy sok időt eltöltöttem a politika világában is, és én úgy éreztem, hogy nagyon nagy szükség lenne olyan emberekre a politikai döntéshozatalban, akik egyébként egy másik perspektívából nézik az életet, azon belül is a kultúrát, a kultúrás intézményrendszert, mint azok, akik csak a politikában szocializálódtak, és abban élik a mindennapjaikat. És mindeközben pont ellentétes folyamatot élek meg, tehát azt látom, hogy a politikából egyre jobban szorulnak ki a kulturális életből, a politika világába került emberek, tehát ma az országgyűlésben hát egy kezemben meg tudom számolni, kik azok, akik a művészeti életből jöttek, vagy közük van a művészeti élethez.
1: Azért ez nem... a beszélgetés a választások előtt rögzül, ezt tegyük hozzá, ezt azért fontos elmondani, mert egyrészt ki tudja, mit hoz a vasárnap, másrészt pedig ki tudja, hogy milyen parlament áll föl.
2: Ebben igazad van, de hogyha a jelölteket megnézzük...
1: Ebben neked van igazad.
2: Ha a jelölteket megnézzük, akkor is érvényes az állításom. Tehát a
1: választás sok után... sok Kossuth Díjas író vagy köptő hát, nem lesz.
2: Ugye ez nem volt mindig így. Hát gondold el, hogy a rendszerváltozáskor mind az MDF-ben, mind az SZDSZ-ben olyan személyek tömkelege ült, akik a kulturális, a művészeti és a tudományos életnek komoly szereplői voltak, nem tudom, Darvas Ivántól akár a házelnök Szabad Györgyig. És hogyha arra gondolok, hogy az első szabadon megválasztott köztársasági elnök Göncz Árpád egyenesen az Írószövetség elnöki székéből lépett át a köztársasági elnöki hivatalba, akkor, és egyébként ez se volt példanélküli.
1: És a Gyűrűk Ura műfordítója volt, igen, mondjuk igen. Nézz Ádámtól vette át, de ennek ellenére
2: jó, csak hogy ez se volt példanélküli, mert a cseheknél ugyanezt történt, majdnem ugyanezt történt, hiszen Václav Havel
1: drámaíró és költő. Bocsánat, hogy belevágok, azért örülök annak, amiket mondasz, mert gondolkodtam, hogy vajon az a téma, amit én szeretnék ebből a beszélgetésből kihozni, téma-e, és hogy te ebben mennyire leszel partner, de te most tulajdonképpen elmondtad a lídjét ennek a beszélgetésnek, mert hogy én pont erről szeretnék veled beszélgetni, hogy itt van az MMA, amely most már szervesült azért a magyar kulturális életben, úgy gondolom, és nagyon-nagyon sok értéket képvisel, képes-e például egy tagozatvezető, egy egyébként nagyon akkurátus, több területen már megforduló és bizonyító ember változtatni azon a folyamaton, ami szerintem nagyon szomorú, és ez az, amit te kimondtál, hogy a kultúrának a súlya, és azon belül az irodalomnak a súlya, az vészesen csökken. És ebbe egyébként sajnos bevallom őszintén, én is tudatos vagyok, mert elmúlt 10 évben mondjuk pont tized annyi könyvet olvastam, mint az előző 20 évben.
2: Hát igen, de ezzel szerintem nem vagy egyedül. Hát mindenki kevesebbet olvas szép irodalmat, vagy majdnem mindenki, mert akinek ez a szakmájuk, azok nyilvánvalóan nem, de én is jóval kevesebb szép irodalmat olvasok, mint régen, ráadásul módszeresen olvasok bizonyos dolgokat, amiket el kell olvasnom, tehát nem úgy olvasok, mint akkor, amikor az a saját örömömre és a műveltségem bővítése céljával vettem kezembe regényeket és komoly költői életműveket, miközben egyébként betűt nem fogyasztok kevesebbet. Hát eszement mennyiségű az a betű, amit én egy nap elolvasok. Meg amit le is ütök a számítógép billentyűimen, amikor ügyeket intézek, levelezek, hozzászólok, vitázom, és a többi. Tehát igazság szerint az írásbeliség, azt is mondhatnám, hogy a Gutenberg galaxis egyáltalán nincsen veszélyben. Még akkor sem, hogyha az meg tény, hogy a funkcionális analfabétáknak a száma nem csak Magyarországon, hanem az egész nyugati világban nőtt, és az is tény, hogy az olvasásnak a szerepe az, a szép irodalom olvasásnak a szerepe, ahogyan már mondtam, drasztikusan visszaszorulóban van, de egyébként elképzelhetetlen a kultúránk, a politika, a gazdaság, minden gyakorlatilag olvasás, értő olvasás nélkül. Ebből az is következik, hogy a magyar irodalom oktatását hosszú távon tartósan kiemelt szerepben kell tartani, részben azért, mert az irodalom olvasásán keresztül jutunk el addig a szövegértési szintre, hogy összetett, bonyolult jogi, közgazdasági, tudományos, politikai és a többi szöveget tudjunk értelmezni. Másrészt az erkölcsi fejlődéséhez a gyerekeknek nagyon nagy mértékben járulnak hozzá azok a példák és minták, amelyek a szép irodalomból szerezhetők meg elsősorban, és nem feltétlenül a nevelés során a családtól, mert minden lehetséges élethelyzettel az ember a felnőtté válás során nem találkozhat, viszont az irodalom példák ezrét tartalmazza olyan helyzetekre, amelyek aztán az ember, amikor válaszút elé kerül az életben bizonyos szituációkban, akkor meg fog tudni gyűrközni, mert fölvérteződött az irodalomnak köszönhetően.
1: talán elmondtam már egyébként ebben a műsorban, de egy abszolút ide kívánkozó sztori, hogy én nagyon sokat olvastam fiatalon orosz realista irodalmat, és nem értettem, hogy honnan veszik a történeteket. Tehát, hogy honnan jönnek elő ezek a sztorik. És aztán rájöttem, hogy semmi más, kell élni még 10, 20, 30, 40 évet, és a sztorik azok ott vannak, és valóban, ahogy az újságírók mondták, csak föl kell venni a földről, és meg kell írni viszonylag tehetségesen. De visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit elkezdtél kibontani, hogy más volt a politika, nem mondom, hogy minősége, a politikát folytató embereknek más volt a, nem tudom, a karizmájuk, a különböző tulajdonságaik, hogy ez megváltozott. De ezzel együtt megváltozott az is, hogy talán egy bizonyos kört leszámítva az írók, költők kevésbé ismertek. Tehát nem érzem a társadalmon belül azt a súlyt, amit mondjuk a tehetségük megkíván. Vagy azt látom, hogy később, 20-30 évvel később ismerik föl, hogy egy költő, mondjuk egy Kányádi mennyire értékes életművet hagyott itt. De hát itt volt, kortárs volt, és akkor lehet, hogy még sokan nem. Sokan tudták, de nagyon sokan nem tudták.
2: Szerintem ennek két oka van. Egyrészt az, ami egy irodalmon túli, vagy azon kívüli szempont, hogy a mai írók jellemzően közélettel, politikával, társadalmi kérdésekkel, szociológiai kérdésekkel nem foglalkoznak, vagy csak keveset, ritkán foglalkoznak. Ez nem volt mindig így. Tehát hiába voltak olyanok, akik azt hirdették, hogy az írók a maguk elefántcsontornyukba visszavonulva nem kell, hogy más csináljanak, csak írjanak. Valójában még azok, akikre ilyenkor asszociálunk, akikre ilyenkor gondolunk, azok is, amikor kellett, amikor, ha más nem, egy erkölcsi lépéskényszer volt, akkor megszólaltak. De hogyha valaki végignézi csak azt, hogy milyen témákkal foglalkozott az elmúlt fél évszázadban a tokai írótábor, mondjuk a 72-es alakításától egészen 1990-ig milyen súlyos kérdéseket tárgyaltak meg, akkor abban az látszik, hogy ezeknek egy jelentős része nem irodalmi kérdés, de mégiscsak az írástudóknak a felelősségéből következően értő módon nyilvánultak meg és szóltak hozzá. Ez persze az is kellett, hogy egy sor kérdésben tájékozottak legyenek, hogy foglalkozzanak azzal, ami a közéletben zajlik, meg ami a közéletben aktuális. Ehhez legyen kellő történeti, filozófiai és más tudományterületeken szerzett jártasságuk, mert annélkül nehéz érdemben vitázni, ugye? És ma sajnos az irodalmároknak egy jelentős része is, ha a politikával foglalkozik, akkor nagyjából azon a szinten foglalkozik, ahogy a mindannyian foglalkozunk, tehát ami gyakorlatilag a felszín, az érzelmeknek a szintjén, a hovatartozásunkat megvalva, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokszor álvitákat folytatva, és ez jó is így a politikának, mert hogyha nem arról beszélünk, amiről beszélnünk kell, hanem azokat a gumicsontokat rágjuk mi magunk is, amelyeket elénk dobnak, akkor gyakorlatilag hát nem lesz arra lehetőségünk, hogy érdemben alakítsuk a saját sorsunkat.
1: Talán a politikai kommunikáció változása hozta azt, hogy nincs szükség már olyan emberekre, akik nagyon mélyen végig tudják gondolni. Most, hogy bocsánat, nem akarok senkit megbántani értelemszerűen, vagy nem teljesen megváltozott az a kommunikációs tér, ahol kommunikál egy politikus.
2: Ez így van. Most a másik ok pedig az, hogy gyakorlatilag azzal, hogy kimondatott, hogy ez is egy szakma, és az ember elsősorban a szakmának felel meg, innentől fogva nem az első...
1: Mármint a politikus?
2: Nem, az íróról beszélek, az íróról. Nem az első az olvasó. Tehát ez a probléma. Tehát addig, amíg gyakorlatilag meg kellett méretni magunkat az olvasók előtt, és ez mondjuk...
1: Ezt nem értem, ez mikor történt?
2: Ez mondjuk ér rám kevésbé igaz, mert ugye én főleg esszéket írok az elmúlt években, tehát minden évben megjelent a közelmúltban egy esszékötetem, ami mégsem egy olyan műfaj, mint amikor az ember olvasmányos regényt vagy verseket írt. Tehát én nekem az utóbbi időben a figyelmem az elsősorban az értekező prózára, illetve az esszére koncentrálódott. Tehát az történt az irodalmi nyilvánossággal gyakorlatilag a 80-as évek végétől kezdődően, hogy ebbe a szakmai közegbe való bezárkózás az azt hozta magával, hogy az irodalomnak egy jelentős része elszakadta maga olvasó közönségétől. És a maga legitimációját nem is az olvasóktól várja. Sőt, néha azt hallott, hogyha valakit sokan olvasnak, és sokan vesznek a kezükbe, akkor az biztos valami olyan népszerű író, aki egyébként a szakma figyelmére nem méltó. Amikor azt mondja Kukorelli Endre a friss Kossuth-díjas Lackfi Jánosról, hogy ő az irodalomnak a mága zoltánja, ez gondolom, hogy egy sértésnek szánta, tehát ezzel azt akarta üzenni, hogy mága zoltán nem jó zenész, és nyilvánvalóan akkor, mert hogy népszerű és ilyen nagy sikerű koncerteket szervez magának, hogy akkor nyilvánvalóan másodrendűnek tartja a Kukorelli Endre Lackfit.
1: Hát ez... Mondjuk itt most a kritikának a Mága Zoltánra vonatkozó részével foglalkozzunk, vagy a...
2: Szerintem azt Lackfit. Most hanyagoljuk, hanem a Lackfiról beszéljünk, én ugye nagyon régóta ismerem Jánost.
1: Azzal azért egyetok értem.
2: Együtt jártunk doktoriskolába a Jánossal, tehát egyetemista korunk óta ismerjük egymást. Egy rendkívül szorgalmas, sokirányú műveltséggel rendelkező, nagyon komoly francia irodalmi kulturális beágyazottsággal bíró jótollú szerzőről van szó, aki lehet, hogy az életművének meg a munkásságának egy jelentős részét arra fordítja, hogy a saját költészetét és az irodalmat népszerűsítse, de rendkívül olvasóbarát, amit csinál, és szerintem ezt a maga, vagy ebben az egész koordinátor rendszerben létezünk, ezt következetesen és tisztességesen teszi.
1: Én azért vagyok most ebben viszonylag könnyű helyzetben, mert ugyan keveset olvasok, de pont Lackfit olvastam, meg olvasok, és amikor Kossuth-díjat kapott, akkor azt mondtam, hogy jó helyen van. És nem néztem a mögöttest, hogy most az édesanyja így, édesanyja úgy, ez az oldal, az az oldal, nem érdekel. Tudom, hogy amit elolvastam, az nekem tetszett, és értettem, hogy miért. De ez egy olvasói vélemény. Én
2: szerintem is megérdemelte a Kossuth-díjat.
1: Tehát ez egy olvasói vélemény.
2: Így pacekban megkérdeznéd, hogy nekem erről mi a véleményem, az, hogy megérdemelt a Kossuth-díjat.
1: Mondjuk, hogyha a listán tovább megyek, akkor ez vannak gondjaim, de ez megint egy vélemény, és nem a műsor témája.
2: De ilyen mindig van. Tehát sosem tudsz olyan listát összeállítani, amivel mindenki, aki a kulturális és művészet életet figyeli, az a teljes egészében tudna azonosulni. Ez így van.
1: Igen, de nekem a súlya van gondom, tehát hogy én egy picit, és ez rímel arra, amit mondtál, tehát én nekem az a gondom, hogy ha azt mondjuk, hogy a kultúra és a kulturális szereplők azok valakik kell, hogy legyenek, akkor a legmagasabb szintű kitüntetést is valakik kell, hogy megkapják. És hogy ehhez viszont kell persze egy konszenzus, meg egy viszonylag erősen egy, nem tudom, egységesített elképzelés, ami lehet, hogy nincs meg, vagy nem tudom, hogy milyennek az oka, de néha azért úgy látom, hogy vannak olyan díjazottak, akik nem feltétlenül az én értékítéletem szerint odavalók, de hát én csak egy felhasználó vagyok. Egyébként hagyj idézek most egy nagyon érdekes sztorit, Csányi Sándort hallottam beszélni teljesen más témában, egy díjátadó gálán, egyébként pont Gödöllőn, évegyeteme gála. És egy, én nem hallottam még ezt, újszülöttnek minden vicc új, azt mondta Ferenc Józseftől idézett, aki azt hiszem azt mondta, hogy adjatok át annyi díjat, hogy azok is kapjanak, akik valóban megérdemlik.
2: Hát ugye a díjakkal kapcsolatosan azért néhány dolgot, amár ide keveredtük, érdemes leszögezni. Tehát a díj értékét a következők adják. Egy, hogy ki adja a díjat. Tetszik vagy nem tetszik, az állam elismerése nem csak nálunk, máshogy is az egyik legfontosabb dolog. Vannak kivételek, ilyen például a Nobel-díj, ugye? Amit nem egy konkrét állam ad. Csodálkoztam is, hogy a Donald Trump miért éppen a svéd miniszterelnököt piszkálta azért, hogy nem ő kapta a Nobel-díjat, mert hogy nem a svéd miniszterelnök dönt róla, ugye? Meg a svéd kormány.
1: Még az elmúlt egy év után vicces lenne, hogyha ő kapta volna.
2: Hát, most már igen, azt mondta, hogy ő nem kapott Nobel-díjat, akkor...
1: Lehet, hogy tudta, hogy most utoljára van esélye. Bocsánat, trollkodok, igen.
2: Tehát a másik, ami értéket, ami az értéket jelöli a díjaknál, az az, hogy kik azok, akik már megkapták azt a díjat? Tehát, hogy te milyen sorba illeszkedsz be? Tehát, hogyha csupa Kukler kapott volna a Kossuth díjat, akkor senki nem akarná komoly alkotóként megkapni a Kossuth díjat. Na de hát azért, ha visszanézed a Kossuth díj történetét, nyilván nem azzal fogsz foglalkozni, hogy akkor megcsinálták a kommunisták, akkor azt a honivista vájárok is, meg a munkások is kaphattak Kossuth díjat, hanem azt nézed, hogy ez szépen lassan átalakult egy rangos művészeti díjá, és hogyha visszanézel az elmúlt 70-80 évet, akkor azt látod, hogy igen, a díjazottaknak a fele az olyan, akiknek az életműve még ma is messze, értékes és figyelembe méltó. Persze több, mint a fele.
1: Na, igen, nem, nekem nincs ilyen szintű rálátásom, de azért...
2: És a harmadik, ami a díjnak az értékét megadja, az az, hogy hányan kapják meg. Minél kevesebben kapnak meg egy díjat, évente egy irodalmi Nobel-díjat adnak, annál nagyobb a ráeső figyelem, ugye? Tehát ez nyilvánvaló. És persze Magyarországon még az is figyelmet szokott kapni, hogy mennyi pénz jár bele, mert ugye a díjakkal pénz jár, a kitüntetésekkel nem jár. És hogyha sok pénzt adnak, akkor lehet kellőképpen irigykedni is, mert természetesen Magyarországon az irigység az, ami mindennél fontosabb, és mindent összeköt. Tehát, és van még a hiúságfaktor, amit én mindig mondok, igenis az emberek szeretik, hogy elismerik a munkájukat, szerintem ez helyes, a művészek azok az átlagnál hiúbbak, ezen ne csodálkozzunk, és vágynak az elismerésre, függetlenül attól, hogy extrovertáltak vagy introvertáltak, de vágynak az állam, a szakma, az olvasók, a nézők figyelmére és elismerésére, különben nem is alkotnának, vagy legalábbis, hogyha alkotnak, akkor nem tennék közzé az alkotásukat, hanem bent tartanák az íróasztal fiókba. Tehát ez a fajta hiúság, ez igenis egy fontos szempont, és én azt vallom, hogy az életműveket, a jelentős teljesítményeket el kell ismerni, és nem posztumusz díjakat kell osztogatni. Akkor kell odaadni, amikor még az ember aktív, él, és amikor motiválja is, arra is sarkalja, hogy tovább csinálja, még jobbat hozzon létre, még aktívabb legyen. Nem azt mondja neki, hogy ezzel kipipáltuk az életművelet, lezárultuk. Tehát, amikor megkaptam a József Attila díjat, én úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg. Most innen visszatekintve azt gondolom, hogy tényleg nem érdemeltem meg. De ugyanakkor úgy is felfogtam, mint egy megelőlegezett bizalmat, amely arra sarkallott, hogy aktívabb legyek, többet dolgozzak, többet gondolkozzak, több könyvet írjak, több területen legyek járatos. Tehát én is motivációként éltem meg. Szerintem ezzel nincsen semmi baj. Az álszentséget pedig, hogy a díjak nem fontosak, mert nekünk nem kagyogjanak díjat, ezt meg nyugodtan zárójelbe tehetjük.
1: Elsimon László a Kulturali vendége. Mezei Dániel vagyok, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, egy kis szünet, és jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, Györgyi Anna vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el. A Kultúrrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
7: Ez itt a Kultúrrali, Mezei Dániel vagyok, és Elsimon László költőíró, az MMA irodalmi tagozat vezetője a vendégem. Ugye innen indult a beszélgetés, csak elkanyarodtunk nagyon az első rész végén, de nem baj, mert érdekes témáról beszéltünk, a díjakról, annak jelentőségéről, például a Kossuth díjról, de hogyha visszakanyarodunk arra, amit elkezdtél kibontani, nevezetesen, hogy a tagozatvezetői elképzelésed, pályázatodban szerepelt, hogy az irodalomnak a súlyát valahogy vissza kellene szerezni, vissza kellene adni, akkor egy nagyon egyszerű kérdés merül föl, hogyan lehet mindezt megtenni?
8: Egyáltalán nem olyan egyszerű a válasz.
7: A kérdés egyszerű.
8: A kérdés. Igen. Tehát először is én azt gondolom, hogy az MMA-n belül is kell erősíteni a pozíciókat, és én ezt azzal indokoltam, meg azzal indoklom, hogy tulajdonképpen az a fajta írásbeliség, amely évszázadokon keresztül meghatározta a kultúránkat, és amely egyébként bizonyos szempontból záloga a mi nemzeti közösség identitásunknak. Az nem szorulhat háttérbe. Tehát minden egyes művészeti területen föl tudok sorolni olyan értékeket, amelyek nagyon mélyen hozzákapcsolódnak a mi identitásunkhoz. Építészet, hát mondjuk a parlament, hát minden magyar büszke tőle, nem? Hát az...
7: Szép nagy.
8: Hát persze. Képzőművészet, hát mennyi alkotás lehet felsorolni, mire úgy érezzük, hogy ez milyen kés, csak a milyen kés bennünket fejez csak ki. Sok ilyen van. Tehát nem véletlen az, hogy például a Hősök terén, abban a közegben, abban a millióban akarnak ellenzék és kormánypárti politikusok is rendszeresen rendezvényeket, demonstrációkat tartani, nem csak azért, mert a tér nagy, és mert alkalmas arra, hogy befogadjon egyszerre sok embert, hanem mert megvan neki a történeti szimbolikája. Már a neve is, ugye, hogy a Hősök, hogy ott vannak a mi hőseink, és ahogyan azokat mondjuk Zala György és a többi megmintázta, ugye, tehát az nagyon sokat elárul arról, hogy mi miképpen gondolkodunk évszázadok óta önmagunkról és a történelmünkről, vagy a zeneművek. Hát ki az az ember, függetlenül, hogy baloldali, jobboldali, ateista, vallásos és a többi, akinek ne szorulna össze egy pillanatra a gyomra, vagy ne venne gyorsabban a szíve, amikor meghallja a magyar himnuszt. Hát te, aki élete nagy részét sportriporterként töltötted el.
7: Sírtam többször.
8: Nem, hát milyen érzés az, amikor egy győztes magyar sportolót, olimpikont, válogatott csapatot és a többit mutatsz be a rádióban vagy a televízióban, és közben felhúzzák a magyar zászlót.
7: Na de ezt hogy hozod vissza az irodalom népszerűsítésére?
8: Úgy, hogy mégis összességében az irodalom az, amely megadja azt a keretet, amit egyébként az előbb felsorolt példák önmagukban nem tudnak megadni. Tehát a himnuszhoz is kell egy vers. Minden tulajdonképpen azon a verbalizáláson keresztül, úgy is mondhatnám, hogy a történeteinken keresztül, mert hogy valójában nem a nyelvében, vagy nem csak a nyelvében él a nemzet, hanem a történeteiben, a közös sztoriaiban, abban, amit mi együtt gondolunk a mi közösségünkről, abban élünk, és a történetmesélés, amiről nem szabad lemondani, a történetmesélés az, ami egyébként fönntartja a közösséget, vagy legalábbis megadja a közösségnek a keretét, és hogyha nincs irodalom, és hogyha nincsen az irodalomnak tanítása, hogyha nem adjuk tovább a közös történeteinket, akkor lehet, hogy ugyanezen a nyelven fogunk beszélni, de szépen lassan az identitásunk átalakul, és egy másik közösséghez tartozóna fogjuk magunkat vélni. Ha mások történeteit meséljük a mi történeteink helyett, ha mások hőseit tekintjük hősnek a mi hőseink helyett, akkor lemondunk arról, amitől mi azok voltunk sok-sok évszázadon keresztül, akik vagyunk. Persze mindezt folyamatosan megújuló, modern eszközökkel kell valamilyen módon továbbadni. Tehát erre egyébként nagyon jó példa az, amikor kilépsz az irodalomból, nekem az egy kedvencem mondjuk Jankovics Marcelnek a nem csak a magyar népmesés sorozata, hanem a legtöbb rajzfilmes földolgozása nagy-nagy veretes irodalmi műveknek, a János Vitéztől, a Fehér Lófián keresztül, az ember tragédiájáig, mert képes azt az irodalmi szöveganyagot és a mögötte levő közös történetet olyan módon tovább vinni, hogy az egyébként azok számára is befogadható, szerethető, értelmezhető és a tudatába, az identitásába beépülő legyen, akik egyébként nem olvasnak annyit, vagy nem kötnek olyan szerelmet az irodalommal, mint amilyet annak idején én kötöttem fiatal koromban.
7: Zseniális volt, és messze-messze megelőzte a korát, és az talán fantasztikus, hogy mennyire érezte, hogy a képi nyelvnek hogyan lehet szolgálni azt, amit te most itt elmondtál, de azon gondolkodom, és mondd te is, hogy ha az elmúlt évekből, évtizedből kell olyan művet említenünk, ami megmozgatta a társadalmat, nem csak az értelmiséget, hanem úgy mélyebben, akkor tudunk mi irodalmi művet mondani, ami
8: nem nagyon. Nem nagyon.
7: Ugye? Mert filmet tudsz mondani,
8: így van,
7: de... Harry Potter tudsz mondani íróként, de az nem magyar, tudsz párat mondani, de hogy nem én sajnos, de lehet, én biztos műveletlen vagyok, nem tudok olyan költőt mondani, vagy nem tudok olyan, talán még színpadi művet, igen, vagy egy bemutatót, de...
8: Nem nagyon tudunk mondani, és ennek alapvetően
7: Az például, bocsánat, hogy közeljük, a portugálra emlékszem, hogy az azért, nem azért, mert kollégám volt az alkotója régen a Duna TV-ben, azért, mert hogy ez így átment a társadalom, lehet kritizálni, hogy ilyen vagy olyan, de az úgy, annak volt híre.
8: Hát a portugál az egy fölkapott népszerű színházi darab lett, amit sok színházban színpadra állítottak egymás követő években. Tehát végigment a magyar színházi
7: világon. De ez is kell, nem?
8: Abszolút kell. Ilyenre egyébként sok példát lehet mondani szerencsére. Tehát olyan darabok, amelyek új darabként sikeresek lettek, és aztán sok helyen játszották őket, ilyenek vannak, de ez más kérdés, mint amire te az előbb próbáltál engem rávezetni. Tehát olyan irodalmi művek, amelyek úgy robbannak be a köztudatba, és olyan hosszú távú hatást képesek kifejteni, mint amilyen mondjuk a maga korában volt egy-egy Móricz regény, Gárdonyi regény, Jókai regény, tehát amelyekből tulajdonképpen kötelező olvasmányok váltak, hát ilyet nagyon nehéz találni, és részben azért, amit már mondtam, ugye, hogy az író

0: ami átvette azt a szerepet, ami régebben az irodalom volt, de gyorsan jegyezzük meg, hogy jó film, nincsen jó irodalmi alapanyag forgatókönyv nélkül.
1: Hát igen,
0: az,
1: forgatókönyv
0: az egy másik
1: nélkül,
0: dolog,
1: hogy, mert az hogy, adaptáció már megint ritkább.
0: Tehát... Igen, és nem is nagyon sikeresek az irodalmi adaptációk nálunk, ezt azért valljuk be, és azt is látni kell, hogy teljesen más az a kollektív teammunka, ami Amerikában működik a forgatókönyv fejlesztésnél. Ugye már a szó is furcsa, hogy fejleszted a forgatókönyvet, ugye, és nem megírod. Tehát nem az, ami régen volt, hogy amikor Dóbai Péter a saját regényéből írt egy forgatókönyvet, vagy nem olyan régen elolvastam a Kertésznek a sort,
1: csak a Nobel miatt, hanem az ettől függetlenül is nagyon átment a társadalmon.
0: Én de csak éreztem. A Nobel után ment
1: a Nobel után, így van, hát, így van, volt egy boom, és akkor nagyon sokan elolvastak, és azt mondták, hogy azt a minden.
0: Én a rendszerváltás után voltam közvetlenül egyetemista, magyar szakon a Kertésznek a neve, meg a Sorstalanságnak a címe se hangzott, pedig már 30 évvel korábban, köszönöm, vagy 20 évvel korábban megjelent a Sorstalanság. Tehát a Sorstalanság sikerének a háttérében ott volt a Nobel-díj. A Nobel-díj mögött meg ott volt egyébként, hogy a Sorstalanság sikeres lett a német nyelvterületen, joggal egyébként, és hogy egyébként a könyv jó. Tehát, hogy egy jól megírt könyv.
1: Na, de akkor találtunk egy példát.
0: Igen, de azért nem stimmel ez a példa.
1: Igen.
0: Mert ugye ez egy régebbi kötet, amit később sikerült behozni az irodalmi tudatba, meg talán a szélesebb olvasói közeg.
1: De mit lehet tenni? Akkor még hát egyszer megkérdezem. Tehát, hogy ott az MMA volt rengeteg kritika, vita körülötte, így, úgy, amúgy, de most már azért mondhatjuk, hogy szervesült, ahogy említettem az elején. De tudsz ott bármit tenni azért, hogy ez megváltozzon?
0: Hát nézd...
1: Tudtok, bocsánat, többes számot használnak.
0: Nézd, tulajdonképpen arra van szükség, hogy szülessenek ilyen művek.
1: És születnek?
0: Hát arról beszélünk, hogy nem nagyon vagy kevés.
1: Hát de lehet, hogy születnek, csak nem olvassuk el.
0: Igen, az is lehet, hogy születnek, de tulajdonképpen ez az egész közeg a magyar könyves szakmával, könyvkereskedelemmel, nem kedvez neki. Tehát én régóta mondom azt, hogy óriási nagy hiba, hogy nincsen Magyarországon például abban az értelemben vett sztár építés, most jó értelemben vedd, ahogyan mondjuk ezt nyugaton vagy Amerikában megteszik az írókkal is. Tehát egy
1: igen, azért hogy vitatkozzak vele, de építészettel pont elég sokat foglalkozom, hogy ott ugye ez a mecenatúra, ami elvileg az irodalommal kellene, hogy működjön, az építészetben óhatatlanul működik, mert egy jó építészt mecénásként a megrendelő megfizet. Tehát, hogyha mondjuk János építészete tetszik valakinek, akkor Janit fölkérik, hogy tervezze házat, és fölkérik, hogy tervezze házat, de íróval ez hogy történik meg?
0: Na de ugye az építészet az a leg... extrémebb példa ebben a beszélgetésben, vagy ebben a kontextusban. Én nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy a Művészeti Akadémiának az elnöke is egy építész. Én nagyon szeretek együtt dolgozni Túri Attilával, mert remek partner, meg jókat tudunk együtt gondolkodni, meg jó értelemben vitázni is. Szóval az építészek azok mégiscsak gyakorlati emberek, és pragmatikusak. A legnagyobb építő művészek is pragmatikusak kell, hogy legyenek, mert ott nem lehet, két dolog nem lehetséges. Egyrészt, hogy összedőljön a ház, tehát mondjuk annak működnie kell, annak állnia kell, annak statikailag rendbe kell lennie.
1: Vagy hogy nagyon csúnya legyen.
0: Igen, hát az lehet.
1: Csak arra azért van példa,
0: itt a rádiótól nem messze. Csak akkor azok nem építő művészek, érted? Az egy másik dolog. Igen. A másik pedig, ami nem történt meg, hogy pénz nélkül, reális költségvetés, megfelelő tervezői költségbecslés nélkül meg tudjon valami épülni. Tehát akkor valaki csak a fióknak tervezne, annak meg semmi értelme nem lenne, mert ott is kell, hogy legyen matéria. A megvalósult alkotás az, ami aztán utána legitimálja az alkotót. Tehát az építészek, és ezért mondom azt, hogy nem véletlenül ők fújják a passzát szeret az MMA-ban, mert ott van gyakorlati tudás, és ennek a gyakorlati tudásnak a része a pénzügyi ismeret is, mert ott olyan nincs, hogy egy valamire való tervező nem képes kiszámolni azt, hogy egyrészt, hogy hány köbméter beton kell, hány gerenda kell, mennyi tégla és mennyi cserép, és hogy nem tudja azt kiszámolni, hogy egyébként ez mennyibe fog kerülni. És hogy nem tudja megbecsülni egy általa tervezett épületnek a felépítési

0: négyzetméter árát. Elképzelhetetlen. Na most ez egy olyan fajta tudás, ami egyébként nem feltétlenül lenne meg egy művész emberben. Persze vannak olyanok, akik mondjuk több művészeti területen tudtak igazán komoly dolgot létrehozni, hogyha már építészet, akkor az én egyik kedvencem Kós Károly, ugye, aki egyszerre volt nagyszerű építész, és mindeközben kiváló író, ugye? Vagy vannak olyan emberek, mint
1: amilyen... Pont van mentsége, mert most vettem le tegnap előtt az Erdély című kötetét a polcomról, és...
0: Vannak olyanok, amilyen például a Bánfi volt, ugye, aki egyszerűen hihetetlen, komplex szemlélettel egy eszement összetett életművet hozott össze. Ugye Bánfi Miklósról beszélünk, aki volt politikus, külügyminiszter, országgyűlési képviselő, közben Erdély legnagyobb fölbirtokosabb gazdálkodója, kiváló drámaíró, de egyébként megírta a külügyminiszteri visszaemlékezését is, mindeközben színészkedett, színházigazgató volt, színházi díszlettervező, más területeken is, most a napokban voltam megint Sepsiszentgyörgyön, mindig rácsodálkozom arra a gyönyörű ólomüveg ablakra a múzeum, a Kós Károly által tervezett múzeum annak a lépcsőházában, arra fantasztikus ólomüveg ablakra, amit szintén Bánfi tervezett. Tehát annyira ő rendezte, szervezte a 1916-os utolsó magyar koronázást, ő személyesen tervezte a királynak. Na, jó, és a királynak.
1: De ilyen írókat nem fogsz találni most,
0: hát azért mondom,
1: hogy aki ez... mellette mindez, mert pont elmondtuk, hogy politikusan nem tud mostanában író lenni.
0: Szóval, csak azért mondom, hogy ugye vannak olyan életművek, amelyek meg a komplexitásukkal válnak egyébként időtállóvá is megkerülhetetlenné. Szóval, hát jó műveket kéne létrehozni. Azoknak a jó műveknek viszont a nyilvánosságát is meg kell teremteni. Erre mondom, hogy sztárolni az írókat. Tehát abban a rendszerben, mondjuk Amerikában, ahol az íróknak ügynökeik vannak, és tudom, ahogyan a színészeknek is, és gyakorlatilag nem teheti meg a 20. század második felének legnagyobb amerikai regényírói közül egyik sem tehette meg, hogy olyan könyveket írjon, amit nem vesznek le az olvasók a polcról. Tehát elég csak mondjuk a Salingernek az élettörténetét, vagy a Truman Capote-nak az élettörténetét elolvasni, mind a kettőből készült film is. És akkor rájössz arra... Hát,
1: tulajdonképpen arról beszélsz, hogy valamennyire az üzletiességet a kultúrával keverni kell, és úgy létrehozni műveket.
0: Szigorúan kerülném az üzletiesség kifejezést.
1: Hát pedig most te arról beszélsz.
0: Én, marketing. Én mindig is azt gondoltam, hogy a...
1: Kulturális menedzsment.
0: Igen, de mindig is azt gondoltam, hogy a kultúra gazdaságtanát, ugye, az komolyan kell venni. Tehát nem... áruvá tenni a dolgot, de mégiscsak számolni azzal, hogy itt van más értelemben vett fogyasztó is, és azzal is számolni kell, hogyha neked az az ambíciót, hogy téged sokan olvassanak, akkor annak nem mondom, hogy kompromisszumok, tehát hogy értelmetlen, elvtelen kompromisszumok lesznek a következményei, mert annélkül is meg lehet csinálni. Hát egy Kányadit is olvasták, aki te mondtad a Kányadit példaként.
1: Hát a gyerekversei miatt főleg.
0: Hát egyébként. Nem csak amiatt, de egyébként meg miért ne? Tehát hogy miért volt az baj, hogy Vörös Sándort, aki szerintem 20. század második felének egy legnagyobb magyar költője, alapvetően a gyerekversei alapján ismerik. Hát miért baj az? Hát
1: nem, egyáltalán.
0: Egyáltalán, de legalább ismerik, tudják a nevét.
1: Egyáltalán.
0: Itt vagyunk.
1: Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy a mai fel, most csúnyán fogalmazok, felhozatalból tudunk-e valóban konszenzusos alapon, amit elfogadnak úgy széles körben mondani, ilyen neveket, többet, akik utána majd az irodalom hírnevét öregbítik a következő 20-30-40 évben.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon született olyan konszenzus az elmúlt évtizedekben, amely egyébként kiállta volna az idő próbáját. Tehát az Eszterházi életművének a megítélésében sincsen konszenzus.
1: Nincs.
0: És egyáltalán nem látom azt, hogy 20-30-40 év múlva tömegek olvasnák majd Eszterházit, vagy idéznék, de még a tehát szerintem a kertészt igen, tehát én ott érzem azt, hogy benne van az a kertész életműben, meg konkrétan ebben a regényben, hogy ez annyira betalált, hogy az egész holokauszt problémakörnek a megértésénél ezt forgatni fogják, de nincsen ilyen konszenzus egyáltalán a Krasznahorka életművénél sem. Tehát miközben én rendkívüli módon örülök, hogy még egy magyar Nobel-díj született, és szívből gratulálok Krasznahorkainak, nem látom azt, hogy ezt az életművet olyan közmegegyezés övezni a magyar olvasók körében, ami azt biztosítaná, hogy úgy olvassanak Krasznahorkait 100 év múlva is, mint ahogyan ma olvasnak Gárdonyit. Ez a nagy dilemma, hogy ezt hogyan lehet
1: pedig megoldani. A láthatatlan ember.
0: Hát igen, milyen jó, ez mi a baj
1: jó. Vele? Nagyon-nagyon sok felé kanyarodtunk, minden esetre is zárszóként, akkor azért azt meg lehet állapítani, hogy most MMA-tól függetlenül csak neked, mint írónak, költőnek, tehát az a feladat, amit mondjuk te célként tűztél ki a tagozat vezetőjeként, ez nem egy könnyű feladat. Nem tudom, megugorható.
0: Egyáltalán nem, de mindeközben az, amin én gondolkodom, az, hogy a Magyar Kultúrás Intézményrendszert hogyan lehet úgy átalakítani, vagy úgy segíteni, abba az irányba terelni, hogy egyébként sokkal hatékonyabb legyen. Tehát ma például az MMA-ban erről beszélgettünk hosszasan, és hála jó Istennek nagy-nagy nyitottság van az elnökben, meg nem csak nyitottság, hanem neki is komoly koncepciója van bizonyos területekre vonatkozóan, hogy hogyan lehet az állami mecenatúrarendszert, az egész finanszírozási környezetet úgy alakítani, hogy az a közpénzetnek a sokkal jobb, hatékonyabb felhasználását is elősegítse. És persze értékes művetnek a megszületését, meg már korábban megszületett értékes művetnek a közönséghez való eljuttatását szolgálja.
1: Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk ennyire sok mindenről, de azért köszönöm. Tulajdonképpen egy dologról.
0: Köszönöm.
1: Elsimon László volt itt a Rádió Cafén a kulturális vendége. Köszönöm, hogy hallgattok minket, Mezei Dániel vagyok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a radiocafe98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
8: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csaknem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
3: Az influencerek által közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
2: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
6: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
7: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor itt a 100 hold, én Weiszer Alinda vagyok, és ez az a műsor, amiben a gyermek és ifjúság irodalommal foglalkozunk, mert hogy mi a készítők úgy gondoljuk, hogy ez nagyon magas színvonalú terület éppen, és nem a felnőtteknek szóló irodalom árnyékában kell róla beszélgetnünk, hanem külön. Ma azon belül is egy izgalmas területre fogunk tévedni, vagy nem is tévedni, hanem inkább kalauzolni titeket a tantermi színházak világába, amely színdaraboknak akár van is irodalmi alapanyaga. Nem feltétlenül, de amiről most beszélgetni fogunk, ott azért ez jellemző. Mindjárt elkezdjük a beszélgetést Rozgonyi Kulcsár Viktóriával.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
7: És akkor itt ülünk a stúdióban, Rozgonyi Kulcsár Viktória, a Jurányi vezetője, a vendégem. Szia!
8: Szia!
7: Szerintem egy picit érdemes a műfajról beszélni, nem biztos, hogy mindenki találkozott már vele, bár évek óta elég magas színvonalú tantermi előadások vannak, de hogy tulajdonképpen ez mikortól indult be ennyire?
8: Én arra emlékszem, hogy amikor a Füge elindult, ez a Független Egymással Közhasznú Egyesület, ami egy ernyő szervezetként több nagyobb ilyen ernyő projektet is létrehozott és kezdeményezett. Nekünk az első induló projektünk volt a Tantermi Színházi projekt, ami 2010-ben indult el, tehát azért nem tegnap volt, és azóta nagy büszkeségünk, hogy ezt sikerült életben tartani, és nagyon érdekes, hogy változott egyáltalán ennek a műfajnak, pont ahogy te is mondod, a népszerűsége, vagy az ismerete, egyáltalán a definiálása, akár szakmai berkeken belül is.
7: Mert gondolom, hogy pozitív irányba.
8: Abszolút pozitív irányba, mert amikor elkezdtük, akkor azért ez inkább egy ilyen szürke zóna volt, és valahogy kevertük a beavató színházzal, a színházi neveléssel, tehát nem volt ez egy ilyen önálló műfaj, de volt egy erre való szakmai törekvés, és akkor én azt gondolom, hogy maga ez a projekt is hozzátette ahhoz, meg nyilván utána az a szakmai munka, ami aztán elindult, akár a színházi nevelési irányból, hogy ez a műfaj, vagy ez a terület, ez tényleg most már így abszolút autonóm, és egy legitim külön színházi műfaján nőtte ki maga.
7: Egyébként az a kérdés azért fölmerül bennem, hogy régen mi még ugye színházba jártunk az osztályainkkal, és ma is járnak persze osztályok színházba, de hogy tulajdonképpen hogyan merült föl az igény, hogy a színház menjen az osztályhoz, és ne az osztály a színházhoz?
8: Hát itt a színházi, tantermi színházi projektnél az kifejezetten egy igény volt a támogató részéről, mert hogy ez ilyen magántámogatásból indult el, meg a mi ambíciónkból is, hogy a mobilitást segítsük meg, tehát hogy onnan indult ez, hogy nem a színházba, mondjuk a Jurányiba visszük be az osztályokat, hanem a produkciók mennek az osztálytermekbe, hogy vidékre is eljusson, uh-huh. vagy főleg olyan, nem is csak vidékre, hanem olyan kis településekre, ahol egyáltalán nincsen kulturális lefedettség, tehát akár még egy nagy vidéki közszínház sincs a környéken. Tehát igazából ez szülte tulajdonképpen az erre való törekvés is ezt a műfajt, és akkor onnantól persze behoz már egy csomó olyan formai követelményt a tartalmi mellett, hogy mi az, ami egyáltalán működőképes
7: hát osztálytermi keretek között. Tehát nyilván kevesebb szereplő.
8: Így van, egy kocsiba beférjen.
7: Egy kocsiba beférjen a díszlet, igen, tehát nincsenek
8: sőt,
7: nagy
8: vagy
7: jelmezek.
8: Sőt, nincs is díszlet, hanem ugye
7: leginkább
8: adott.
7: Nincs, ugye?
8: Leginkább nincs, és az elvárás is, hogy most ezt nyilván félig viccesen mondtam, ezt az egy kocsiba befér, de ez költséghatékonyság, és tényleg a mobilitás szempontjából se utolsó azért, de úgy van, igen, ahogy mondod, hogy azért kevesebb színésszel, kisebb garnitúrával vonul fel egy ilyen előadás, és a díszlet az igazából adott, hogy ott van az osztályterembe pad, tanári asztal, tábla, és akkor igazából ezekből lehet főzni.
7: És arra van kimutatásotok, vagy bármilyen szám, hogy mennyire sikerült a vidéki, tehát azokat a régiókat lefedni, ahol tényleg, ahogy mondtad, nincs a környéken adott esetben egy kőszínház, vagy azért még mindig Budapest fejű ez is, tehát ilyen Budapest vízfejű ez a terület is.
8: Szerintem még mindig, mint sok minden, tehát így a decentralizálásra még nagyon nagy szükség van, vagy ez nem is tudom, még remélem évek és nem évtizedek kérdése, de nyilván törekvés volt, de azért én nem gondolom, hogy ebbe olyan nagyot tudtunk ugrani, akár globálisan, szakmailag is, meg sok minden befolyásolta itt az elmúlt 15 évben, hogy...
7: Nyilván egy oktatáspolitika befolyásolja,
8: igen,
7: azt, hogy erre
8: vagy
7: mennyire
8: akár
7: van nyitottság.
8: A tájelőadásoknak az iránya, hogy egyáltalán mit fogadjanak be a kulturális intézetek.
7: De hogy
8: is.
7: Falakkal találkoztatok?
8: Falakkal is találkoztunk, igen, mert hogy nem minden iskola mer azért bármit befogadni a küszöbön belül, tehát hogy azért ez is ugye központosítva.
7: De ez most, amiről beszélsz, ez politika, vagy bizonyos témákat nem akarnak?
8: Hát a kettő azért fedi egymást sok szempontból, vagy legalábbis van meccéspont.
7: Mi az, ami nagyon nehéz volt, vagy amiben nehéz volt falakat áttörni?
8: Hát most ugye leginkább az, hogy mennyire érzékenyíthetünk, vagy mennyire hozhatunk be olyan kérdéseket, ami akár a a szexuális életfelvilágosítás témakörben, aha, ami amúgy nagyon érdekli nyilván pont ezt a generációt, hiszen itt tantermi színházi projekt szinten, legalábbis amivel mi foglalkozunk, ott azért a középiskolásokra fókuszálunk. Most már nyilván beszélünk pont olyan darabokról is, ami már ez alá lőtt, tehát hogy a kisiskolás vagy a nagy kisiskolások körébe, de azért nyilván óhatatlan, hogy ezt a generációt foglalkoztatja már az, hogy mi van az ő saját testiségével, de ugye most erre vannak bizonyos szabályok, hát amiken igen, belül már nem mozoghat.
7: Van egy ilyen ősélményem az új színházban, nem a Dörner György vezette új színházban, hanem egy korábbiban, egy Rómeó és Júlia előadás, és tele volt tizenévesekkel a nézőtér értelemszerűen, nyilván kötelező olvasmány is, meg nem tudom. Borzalmas volt, hogy nagyon nehezen volt kezelt, mert pont az, ami az érzelmekről szól a Rómeó és Júliában, az a közönségnek zavarba ejtő volt, tekintettel a korukra, uh-huh, és egy borzasztó ilyen szakadék alakult ki a színpad és a nézőtér között. Ugye kinevetem azt, ami kínos, de közben az elvileg drámai jelenet lenne, és így emiatt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor a tantermekbe bementek bizonyos előadásokkal, akkor hogyan kezelitek azt a kamaszos ellenállást, amit én szerintem ott megnyilvánulni láttam?
8: Hát pont ez szerintem a műfajnak a lényege, hogy ez végül is műfajjá változott, mert amit ugye mondasz, az, ha jól gondolom, ott arról volt szó, hogy akár bérletbe, vagy szó, hogy osztályokkal feltöltötték a nézőteret, de felnőtt nézők, civil nézők is így mehettek. Az egy kicsit más, mint amikor beviszed egy osztályközösségbe, és onnantól, hogy kimondtam ezt a szót, már látszik se különbség, hogy egy közösségi színházá is avanzsálódik óhatatlanul egy ilyen program, és hogy abban a másfél órában egy olyan közösségnek beszélsz valamiről az ő nyelvükön, az ő otthonukba tulajdonképpen, hogy ez már inkább egy ilyen lakásszínházi feelinggel ér fel szerintem, mint egy ilyen nagy színpadi Rómeó és Júlia, és akkor valóban most köpőcsövezés meg kis hátogatott hát repülőktől minden, elkezdve. Azt gondolom, hogy az más itt azért egyértelműen értik és érzik, hogy van egy ilyen egyenrangúság, tehát hogy te vagy a vendég, te hozod be azt a dolgot, és akkor egy másfajta nyitottság van, mint amikor az van, hogy megvettük a bérletet, és akkor most ott kell lenni szép ruhába az új színházba. Annak is megvan a bája, maga varázsa, bája, meg fontos, tehát az, hogy neveljük ki, vagy rá. Ez is egy nagy kérdés, hogy például tényleg, amit mondasz, ez egy fontos, erről is beszélhetnénk szerintem egy órát, hogy igazából a színházba járási szokásokat viszont megint csak egy feladatunk azért vagy szinten tartani, vagy megtalálni, tehát hogy azért nem elég, hogy csak az osztálytermekbe vigyünk színházat. Szerintem nagyon is fontos az, hogy
7: mozduljanak
8: nagy színházakba, azt a kultúrát, azt az etikettet azért valamilyen módon elsajátítsák a fiatalok.
7: Akkor csak a kérdést befejezve, hogy ritkán találkoztok mondjuk ellenálló diákkal?
8: Igen.
7: És ha találkoztok, arra van eszköztár, vagy hogy akkor hogy kell kezelni?
8: Hát ezt ugye az alkotók ügyesen megoldják. Szerintem aki eleve, hogy úgy mondjam, bemegy az oroszlán barlangába, azért az már fel van fegyverkezve, még hogyha nincs is esetleg ebben akkora tapasztalata, de azért visz egy olyan eszköztárat, és ez is ennek a műfajnak egy adottsága, hogy itt ugye egyszerre van egy darab, vagy inkább azt mondom, egy téma, amit valamilyen módon szeretnél adaptálni, tehát eljutatni a fiatalokhoz, de közben van egy olyan eszköztár, gondolok itt akár a dráma foglalkozás, vagy drámapedagógiai foglalkozási módszerekre, vagy eszköztárakra, amivel fel tudod tartani az ő érdeklődésüket, be tudod őket vonni, ők ki tudják fejezni magukat, tehát hogy igazából ez az az út, amit abban a másfél órában be kell járni, hogy szerezz egy bizalmat, és utána ezt a bizalmat ne játszd el. Tehát, hogyha viszont valaki megnyílik, akkor azzal tudni kell valamit kezdeni. Tehát, hogy ezek azért szakemberek, akik ezzel foglalkoznak.
7: Most, hogy mondtad az eszköztárat, így merült föl bennem, hogy nyilván az interakció is egy eszköz, hogyha ennyire közel vagyunk az emberekhez, akiknek előadni próbálunk. De mik azok a klasszikus eszközök, amiben eltér mondjuk a tantermi színház a most hogy mondjam, tehát a nem tantermitől?
8: Hát leginkább igen, a befogadói attitűd, hogy ott azért kevésbé vagy passzív befogadó, hanem nagy eséllyel aktívvá válsz, már a tér adta, kínálta lehetőségből is, hogy veled szembe is ül egy osztálytárs általában, hogyha mondjuk körbeülnek, tehát hogy ezek a falak eleve nincsenek már ott, amihez így hozzászoktál. A színész is így van, ott van az arcodba, bármikor ránézhet, bármikor mondhat valamit, tehát hogy tulajdonképpen részese vagy már ennek a társas játéknak, tehát szereplőjévé válsz, de az is nagyon fontos, hogy mindig vannak olyan visszahúzódó gyerekek, akik azért ezt szemlélni szeretik, és kevésbé nyilvánulnak meg, és hogy ez ne legyen túl erőszakos, tehát hogy ne az hát legyen, hogy minden áron, de szerintem nézőként is megéljük az ilyen interaktív előadásoknál, hogy van ugye az, hogy na, akkor merjek az első sorba ülni, vagy nem, mert éppen hogy érkeztél, milyen állapotban most erre van szükséged, meg akarsz nyilvánulni, vagy csak úgy be akarsz fogadni, tehát hogy ezeknek a tiszteletben tartása is szerintem nagyon fontos. És a folyamatos kiszólások, meg akár az eseménynek, a cselekménynek az elvágása egy ponton, ez kicsit olyan, mint a családállítás is szerintem, hogy van egy pont, vagy régen voltak ezek az ilyen családi kör jellegű igen. sorozatok, hogy na, akkor itt állítsuk meg, és akkor beszéljük ki, nézzük meg, akár lehet egy döntés, hogy jobbra menjünk tovább a sztoriba, vagy balra, kivel tudtok menni, melyik karakterrel, miért ezzel a karakterrel, akkor legyünk csoportba, legyen jobb és bal, legyen egy ilyen vita színház, egy fórum színházszerű jelenlét, és akkor ez mind arra jó, hogy akár így a véleménynyilvánítás, vagy ennek így a színháznak ezt a politikus voltát, ami nem pártpolitika természetesen, hanem visszahozni ezt a vitakultúrát, az is nagyon fontos, hogy ezzel találkozzanak.
7: De ez egy olyan műfaj, a tantermi színház, ami alműfajokat rejt magában? Most például mondtad ezt, hogy vitaszínház, és ezt láttam leírva is már, például most nem olyan régen, április közepén volt a tantermi színházi szemlétek, és például egy Kenyértörés című darab kapcsán ezt a terminológiát használták, hogy vitaszínház, mert hogy ez egy családtörténetén keresztül beszél a szolidaritásról, a háborúról, és a közönség szavaz egy bizonyos ponton. Tehát, hogy ez egy alműfajat?
8: Igen, vagy legalábbis én inkább azt mondanám, hogy mert közben lehet ugye úgyis vitaszínház, hogy nem tantermi. Tehát, hogy a tantermi színházon belül is bejönnek, ahogy mondtam is, hogy vannak ugye a klasszikus tiájé, tehát az ilyen színházi nevelési előadások is, ahol akár olyan szakemberek, akik tanárok, civilek foglalkoznak folyamatosan egy eseménnyel, és folyamatosan kikacsingatnak az osztály felé, és akkor őket bevonva állítanak, vagy kérdeznek velük együtt közösen, és nyilván van olyan osztálytermi előadás is, amikor egyszerűen csak megtörténik az írott mű színészek interpretálásában az osztály berkeim belül, lemegy mondjuk egy 45 perces előadás, és utána egy kis szünet után jön egy szakember, akár hogyha mondjuk ez éppen egy drogprevenciós előadás, akkor jön egy olyan szakember, aki arról tud beszélni érdemben, már el is felejtjük egy kicsit a színészeket, hogy itt most látunk egy problémát, és akkor ezt kinyitja, ezt mélyíti. Tehát, hogy igen, nagyon-nagyon sokféle útja van annak, hogy lehet. A közös az nyilván az, hogy tényleg adott infrastruktúrális körülmények között ez megvalósulhasson.
7: Én azért elég sok olyan alternatív színházi előadást láttam, ahol a közönség között zajlik az előadás, tehát valahogy ülsz egy térben, és ott körülötted zajlanak az események. Egyébként a Krétakörtől emlékszem, de biztos korábban is volt, csak én mondjuk a Sirályuk az egy ilyen átütő emlékem, hogy az is így ment, vagy mindegy, sok ilyen élményem van. És azon gondolkodtam, hogy ez mennyire más színészi attitűdöt kíván, hogy arról beszámolnak a színészek, hogy ez így nehezebb?
8: Hát kinek milyen, valaki kifejezetten szereti, valakit ez jobban megdolgoztat. Tehát, hogy szerintem színészekben is különbözőek vannak, vagy akár egy szerepelvállásokkal, akkor ezt ők már mérlegelik, hogy mit kell ebbe beletenni, vagy mennyit vesz ki belőle, mert azért sokat vesz ki a színészből is.
7: Hát igen.
8: Meg azért megvan ennek a veszélye, hogy ugye erre van is egy mondás, hogy onnantól, hogy bevonod a nézőt, akkor fel kell készülnöd arra, hogy ő be van vonva, és már azonos játék partner, tehát hogy mi van akkor, hogyha nekem volt például egy ilyen élményem még Kisvárdán a fesztiválon, hogy ott bevonták a nézőket, hogy egy ponton akkor most mindenki álljon fel, és akkor ilyen fegyveres katonák minket falhoz állítva próbálták még inkább mélyíteni a darab mondani valóját, és akkor ott ezen annyira kiakadt egy amúgy nagy volumenű szakember, hogy ő elkezdett ebbe részt venni aktívan, és látszott, hogy erre nincsenek felkészítve rendezői koncepcióban színészek, hanem csak arra, hogy na itt majd mindenki felel, megfordul, falnak, és akkor ti mondjátok tovább. És ő nem hagyta, hogy mondják, hanem igazából egy ilyen lázadóként beleállt ebbe a dologba. Szóval azért ezzel óvatosan kell bánni, és akkor ez nem mindenkinek megy szerintem. De érdekes egyébként, hogy pont a Krétakört mondtad, mert ez az egész tantermi színházi projekta. Krétakörnek a Hamlet VS szintén legendás osztálytermi előadásából fogant, tehát hogy az volt
7: tehát
8: egy ilyen jó minta
7: pont.
8: Erre. Igen, igen.
7: Még érdekelnek a visszajelzések, de most muszáj tartanunk egy kis szünetet, de utána folytatjuk Rozgonyi Kulcsár Viktóriával, a tantermi színházakról, és most már konkrét alapanyagokról is, meg színházi előadásokról is fogunk beszélni, úgyhogy ne menjetek sehova.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
7: És visszatértünk Rozgonyi Kulcsár Viktóriával. Ott tartottunk, hogy milyen az, amikor valaki egy kicsit máshogy reagál a nézőközönségből, mint ahogy azt elvárják tőle, mondjuk egy ilyen nézőket nagyon bevonó előadásnál. De emlékszel olyanra, amikor egy ilyen tantermi színház után valami nagyon megható visszajelzést kaptatok? Vagy valami nagyon betalált? Vagy... Szóval egy olyan pillanat, amikor az ember azt érzi, hogy ezért van értelme?
8: Igen, több ilyen példa is volt, és ezeknek a kezelése, az utómunkája is szerintem nagyon fontos, mert mi például az elején erre nem is annyira voltunk felkészülve, hogy mit válthatunk ki ezekből a fiatalokból, és ez egy óriási felelősség szerintem, hogy kapunk egy ilyen bizalmat, sikerül a nyitás, de hogy utána ott hagyod ebben a nyitott állapotban, vagy hogy adsz neki további segítséget, és akkor erre lett az, hogy vonjunk be inkább olyan szakmai szervezeteket, akik akár lelki segélynyújtásban még tovább tudják vinni ezt a dolgot, hiszen most mi nem érthetünk mindenhez, de hogy erre is legyenek egyből olyan javaslatcsomagok, amivel meg tudjuk segíteni, mert azért többször volt olyan, hogy valaki egy adott ponton sírva kiment, és az osztályfőnök se tudta, hogy mi a probléma, és akkor ott utána egy ilyen szűkebb beszélgetésben ez kiderült, és utána kaptunk visszajelzést, nyilván nem, főleg nem velem, aki mint szervező vagyok ott, de még csak nem is a színészekkel osztották meg ezeket a traumákat, de mondjuk így osztályszinten, igen, és akkor ilyenkor kaptunk mindig visszajelzéseket, nagyon hálásak voltak, hogy ebben ezt így elindítottuk, csak igen, azért ez egy nagy felelősség is, én ezt érzem.
7: Hát igen, meg utána kell folytatni, igen, után igen, követni kell gyakorlatilag a felvetett problémát. Na, de nézzünk néhány konkrétumot. Ugye már említettem, hogy volt a tantermi színházi szemle. Itt azért több darab volt, most nem számoltam össze, hogy
8: 9.
7: Tízet mondtam el, akkor 9 darab volt. Neked ezek közül van olyan, amelyik valamiért kiemelkedő?
8: Hát azért mondanám kiemelkedőnek, sőt 2 emelnék ki, és nem csak azért, mert most tudom, hogy ezeket érinteni is fogjuk. De nekünk, ahogy mondtam, 2010 óta igazából a fő célcsoportunk az a középiskolás korosztály, és közben mindig beszéltünk arról szakemberekkel, színházi csoportokkal, színházi nevelési szakemberekkel, hogy igazából nagyon fontos lenne a kisiskolásokkal is kezdeni valamit, csak az valahogy olyan nehéz dió, és egy kicsit ilyen perifériára szorult, tehát hogy van az, hogy még azok a kicsik, akiket ugye egy csoportosan visznek akár, vagy családok visznek színházba, és akkor utána vannak a középiskolások, akiknek nyilván már megint egy másik, és a kettő között most főleg szerintem, hát nekem is van egy kiskamasz lányom, úgyhogy látom, hogy ezzel azért is kell valamit kezdeni, mert nagyon beszűkül a gyerek és a kamasz közötti.
7: Ez nagyon fontos, ugyanez az élményem.
8: Ugye? Tehát, hogy ilyen, ez az örök kamasz, vagy nem tudom, tehát hívhatjuk kiskamasznak, csak hogy nincs meg. Nekem az unokahúgom, ő most már 17 éves, és rajta még láttam és megéltem azt, hogy igazából ott 10 és 13 év között ő így kiegyensúlyozott volt. Tehát, hogy már nem volt gyerek, már el lehetett menni egy kávézóba, nyugodtan egy könyvesboltba, lapozgatta mindenki, ami érdekli, és közben most a kislányomnál, aki most 12 lesz, már azt élem meg, hogy ő már kamasz, igazából 10 éves kora volt, tehát ez a nyugi, amire így vártam, hogy már nem egy dacos gyerek, de még nem kamasz, és nem csukja rám az ajtót.
7: Ugyanezt érzem.
8: És éppen ezért ezzel kezdeni kell valamit, és most nagyon örülök, hogy született két olyan darab is a tantermi színházi projekten belül, ami már nekik szól, tehát a kis kamaszoknak, mert tényleg valahogy így eltűnt ez a különbség, de örülök, jó, ha te is így látod.
7: Na, abszolút így látom. És akkor az egyik darab, azaz innen látni az egész világot? Ez egy holland szerzőnek a műve. Szerintem úgy kell kimondani, mert előtte beszélgettünk erről. Enne Coens, hát így van leírva. És nagyon izgalmas könyv egyébként, mert arról szól, hogy van egy kislány, aki figyeli a világot maga körül nagyon, és aztán talál egy levelet, és elkezdi nyomozni, hogy ki írhatta ezt a levelet, és kinek ott a környéken. Nem fogok spoilerezni, mert nagyon érdekes, de a levél kapcsán megismer egy csomó embert, egy csomó emberi történetet, és egyszer csak a saját családjáról kezd el olyan információkat megtudni, amelyeket nem adott át neki az édesanyja, aki egyedül neveli. És akkor egy egész más történetbe csap át, de egy picit szeretnék belőle idézni, mert nekem úgy tetszik ez a leíró rész, hogy mi az, hogy innen látni az egész világot, hogy felállok és oda megyek az ablakomhoz, próbálok gondolkodni. Sok minden történik odát, függönyöket húznak szét, az apák tojást sütnek, a gyerekek pizsamában a kanapéra telepednek. Amióta az eszemet tudom, itt laktunk ebben a házban, a mi kilátónkban. A mi házunk jóval magasabb, mint a túloldaliak, innen látni az egész világot. Tiszta időben a tengert is. De anya sosem szokta megnézni a kilátást. Én meg legszívesebben egész nap az erkélyen bámészkodnék, vagy az ablaküveghez tapasztanám az orrom. Főleg este, amikor elkezd sötétedni, és az emberek felkapcsolják a villanyt. Benézek minden egyes szobába, ahol ég a lámpa, és próbálom elképzelni, hogy ki lakik ott. És még csak 2-3 mondat. Van egy nő, aki a vacsora maradékát mindig kirakja az erkélyre. Talán nincs hűtője. Van egy férfi, aki az erkélyen kakiltatja a kutyáját. Ha onnan fúj a szél, még a szagát is érzem. Ott fönn pedig egy sok gyerekes család lakik. Mindig próbálom megszámolni, hányan vannak, de sosem sikerül, mert túl gyorsan nőnek, és sosem látom egyszerre mindet, de talán heten lehetnek. Nem folytatom, de ebből is érezni, hogy egy tök jó stílusú, humorral vegyített, egyes szám első személyű elbeszélésről van szó tulajdonképpen. Egy monológ szinte végig az egész könyv. Ez egy érdekes kihívást lehet színpadra alkalmazni.
8: Igen, egyrészt azért is, mert szerintem egy nagy értéke ennek a könyvnek ez a, hát most nem pejoratívan, de ez a béka perspektíva, hogy vállaltan egy gyerek szemével látja a világot. Nekem ez egy nagyon fontos témám már évek óta, amikor csináltuk még a Minden Gyerek Fesztivált, akkor pont ez volt a fókusz, hogy annyi, tehát ez a generáció közötti különbség, ez oda-vissza működik, hogy néha nekünk is muszáj gyerek szemmel, és ez, amit felolvastál részlet, ez is nagyon jól mutatja, hogy annyi mindent lehet tanulni a gyerekektől, hogyha lenne egy kis időnk, meg türelmünk hozzájuk, tehát hogy pont ez, hogy náluk úgy lelassulnak a dolgok, és mi mindig beletesszük őket nyilván egy ilyen idő
7: satuba,
8: mert hát ez van egyik edzésről a másikra, és akkor még a külön óra, és még nekem is oda kell érnem a színházba, tehát hogy ez a folyamatos napi hajtás, és hogy közben annyira jól látnak és meglátnak dolgokat, tehát hogy pont ezekre az apróságokra én is mindig ezt tesztelem a gyerekeimen, hogy egyszerűen mindent észrevesznek, szagokra figyelnek, hangokra figyelnek, és annak utána mindig kiderül, hogy valami oka volt, hogy ő felhívta a figyelmet arra, hogy most kifejezetten büdös van a lépcsőházba, és akkor ennek kiderül, hogy mi volt a következménye, én meg csak úgy örülök, hogy már itt a lift, és mehetünk le. Tehát, hogy tényleg egy csoda, ahogy ők látják, és ez egy nagy erőssége ennek a könyvnek, hogy vállaltan, és így is tudja szerintem közelhozni ezt a generációt, hogy ők is megérzik egyből az azonosulást, mert azért az nagyon fontos szerintem a kis kamaszoknál, hogy mi az, amivel nyit feléjük, tehát, hogy nem azt mondja, hogy na itt ezeket a problémákat fogjuk most csócsálni, mert ilyen problémák mindenkivel előfordulhatnak, hanem, ahogy mondod, ilyen kis nyomozásban van az egész burkolva, és hát én is a kislányomon ezt látom, hogy ő imádja az ilyen nyomozós akciókönyveket, meg filmeket, és akkor ez nagyon nagy kincs benne szerintem, hogy ezt átvette, ezt a technikát, ezt az olvasói technikát, vagy akár ilyen dramaturgiai megoldást, és akkor közben meg behoz tényleg olyan problémákat, amit szerintem lehet, hogy a gyerek olvasó nem is ért így, viszont felnőtt olvasóként meg egyből érzed, hogy igen, hogy meg kell hallgatnunk egymást, hogy minden releváns.
7: Mondok egy problémát a könyvből, amire szerintem minden szülőnek összerezdül a szíve, és minden gyereknek valószínűleg természetes. Ez a kislány egy ponton felteszi az anyukájának a kérdést, hogy egyébként te örökbe fogadtál engem? Amire az anyuka, hát ez a néma, megbénult csenddel reagál tulajdonképpen, miközben mi a kislány gondolatait követjük, tehát értjük, hogy miért jutott erre a következtetésre, igen, és miért teszi fel ezt a kérdést, de hogy ez például klasszikusan egy olyan pont szerintem, amit nagyon más a két perspektíva egy ilyen mondatra, hogyan reagálunk.
8: Igen, és ugye ennek is megvan az okokozati viszonya, hogy ő azt látja, hogy egy csomó mindenben más az édesanyja. És akkor egyszerűen csak ő ezt így bedobja, mert neki ez így jön, hogy na akkor lehet, hogy nem is ő az anyám, és nyilván anyaként ez nem is érted, hogy gondolhatsz ezt, ilyet, igen. De hogy végül is ő csak úgy végig gondolta, hogy se külsőleg, se belsőleg, hát akkor itt valami nem oké.
7: Igen, meg nagyon érdekes az is, hogy beszél erről, hogy ő elképzeli, hogy milyen családokhoz tartozhat, akár hercegnő is lehet, és hogy az a pillanat, amikor kiderül az igazság, az egyfelől nagyon jó, hogy kiderül az igazság, másfelől mennyi csalódást rejt magában, hogy az a lehetséges alternatív életutaknak itt a
8: meg
7: vége.
8: Van fosztva vége. Tőle.
7: Igen, tehát a fantáziádat lezárhatod, igen, most már tudod ki az
8: jó,
7: anyád.
8: Jó, ez újabb kaland.
7: Igen, de ezzel nem spoilereztünk nagyon is, hogy ezt nem bánom, hogy így elárultuk. Viszont az merült föl bennem, hogy ebben a kötetben van a kislány, annak van két barátja, mindenkinek a családjából megismerünk valakit, sőt, a kislány családjából is elkezdünk egyre több embert megismerni, még ha nem is jelennek meg feltétlenül, de mindenképp felidéződnek, de meg is jelennek. Szóval ez például, ha így állítanánk színpadra, akkor legalább 3, 4, 5, 6 szereplőnek biztos benne kell lennie.
8: Ehhez képest 3 színésszel lett megoldva, ez Gyevi Bíró Eszter adaptált a színpadra. Az volt egy fontos szempont, hogy a kislány ő egy nézőpont, szerintem ez nagyon erős és jó választás volt, hogy ő nem vállal több szerepet, hanem azt mind végig tudtuk, hogy ő a kislány, és igazából ő volt a mi szócsövünk és a szemünk is, már mint a nézőké, és folyamatosan egyértelmű volt, hogy mindenki hozzá képest valaki. Tehát, hogy az ő szemmegén keresztül látjuk, és ő minden más szerepet két férfi színész alakított, tehát például akár az anyát is, sőt a barátjának az édesanyját is egy-egy gesztussal, egy-egy kellékkel zseniálisan csinálták, tehát, hogy szerintem senkibe fel sem merült az, hogy most akkor miért férfi játsz az anyát, és tehát, hogy egyszerűen annyira vitte a sztori, és annyira jó apró megoldásokkal, és ilyen olcsó megoldásokkal, de tökéletes választásokkal oldották meg ezt színpadilag ott az osztálytermen belül, hogy tényleg én azt éreztem, mintha egy ilyen pingpong versenyt néznék, hogy folyamatosan csak akarom tudni, hogy és ő miért mondta ezt, és vele mi történt, tehát hogy végig igazából ebbe a kalandba benne voltunk.
7: Meg még tudod, mi érdekes? Nekem a holland szerzőknél azt vettem észre, hogy nagyon egyenrangúan kezelik a kislányokat, meg a kisfiúkat, és hogy míg más népek irodalma, nem akarok nagyon általánosítani, de jellemzően a lányok mellé lánybarátot rendel, a fiúk mellé fiúbarátot, mintha a Hollandiában törekvés is lenne ennek az ellenkezőjére. Én most ahány mesét olvastam hollandulot, mindig a kislányok meg a kisfiúk együtt bandáznak. Nem külön, úgy, mint mondjuk akár szerintem Magyarországon. Igen, tehát szokatlan.
8: Vagy hát bizonyos korosztályban.
7: Igen, igen, és igen. Itt ez a bizonyos korosztály is,

0: Ugye ez most érezhetitek, kedves hallgatók, hogy ez egy jó könyv, meg amit felolvastam belőle, szerintem irodalmilag is jó könyv, és színházilag is biztos, hogy benne egy szuper előadás. Azt el kell róla mondanunk, hogy ezt a könyvet EU-s támogatásból adták ki, a Kreatív Európa program keretén belül jelent meg. Ahogy a következő kötet is, amiről szeretnék veled beszélni, ez egy kicsit nagyobbaknak szóló kötet. Az a cím, hogy Made by Indira, Divat mindenáron, ez az alcíme. Vállalom, hogy felolvasom a szerzőket. Kaja Kazemir és Martine Letteri. Egyáltalán nem biztos, hogy így kell mondani, de minden esetre ez egy holland kamaszlány divat függésén keresztül. Elmagyarázza nekünk, hogy a divat az hogy áll elő. Tehát kik csinálják a ruhát, kik csinálják a szövetet, ez a holland lány eljut Indiába, és ott megláthatja, hogy az ő sorstársai milyen körülmények között élnek, mi az, amikor rabok lesznek hirtelen egy gyárban, hogy onnan hogy kell kiszabadulniuk. Szóval szembesíti a jóléti Európát, talán mondhatom ilyen, szóval ilyen harmadik világbeli problémákkal, tehát egy kicsit az orrunkra koppint, hogy mik is a mi problémáink. De hát ez a könyv ráadásul sok helyszínes is, tehát így feldolgozás szempontjából is érdekes.
1: Ez egy egyszereplős. Tehát csak tudtuk még csökkenteni a tétet. Igen.
0: Hogy lesz egyszereplő, mert ebben is rengeteg
1: játsza, van. És a Vidovszky György alkalmazta a színpadra, és van benne még egy zenész. Szerintem a színpadi adaptálásnál mindig ugye az a kulcs, hogy ha elolvasol egy ilyen szöveget, és tudod, hogy ezt színpadra szeretnéd vinni, és ráadásul osztálytermi körülmények között, hogy mi az a vízió, ami hirtelen beugrik, tehát ki az a nézőpont, és igazából itt is ez érvényesül, hogy akkor kin keresztül, és nyilván alakváltással ennek a két lánynak a változó kapcsolatát
0: ugye,
1: és nézőpontját
0: lány és a holland lány változó
1: mutatja
0: kapcsolat.
1: Be, igen. És ez pedig ugye azért nagyon fontos, egy kicsit már fölélő az előző korosztálynak, hiszen itt már inkább azok a mondjuk úgy a célszemélyek, akik már akár saját maguk vásárolnak különböző internetes oldalakon, a szülők bankkártyájával.
0: Igen.
1: Tehát, hogy itt nekem nagyon ezt hozza be, hogy ezek a tömeg vásárlások, és ha lehetne minden héten venni kéne még egy toppot, ami 800 forint, tehát már a szállítási költség is több.
0: Igen.
1: És hogy ezeket nyilván nem gondolják végig, csak azt, hogyha a másik már vett, akkor nekem is kellene, meg ha a piros jól áll, akkor legyen még sárga, meg zöld is. És hogy ez tényleg erre nagyon jól rámutat, és ennek az egész programnak amúgy, ahogy említetted is, hogy ez az Európai Unió támogatásával valósult meg, ez egy ilyen egész évados együttműködésünk a Füge és a Pagony között, és akkor ezért tartottuk mi fontosnak, hogy azok az előadások, amik osztálytermi közegben valósulnak meg, ennek a tantermi színházi szemlének is részesei legyenek, és akkor még ilyen módon is kapjanak egy fókuszt, de hogy az összes olyan könyv, ami ennek a projektnek a keret most lefordítatott, hogy szépen szenvedőbe mondjam, meg aztán színpadra alkalmaztatott művészek által. Mindegyik nagyon izgalmas témát, mondhatni, hogy ilyen érzékenyítő témát választ, ami nagyon érdekes, hogy működik amúgy tényleg így gyerekközönséggel.
0: De azt szeretném megkérdezni, például ebben a könyvben nagyon szembeötlő az, hogy oktat is, tehát hogy elég direkten edukál. Tehát honlapokat ajánl, ahol utána nézhetsz, hogy a bizonyos cégek mennyire fair trade, vagy fair körülmények között gyártják a ruhákat, ilyen értékelési listákat tesz neked közé, hogy hol nézz utána. Szóval hogy egy elég direkt edukáció van benne. Én ezt azért színpadon nem tartom elképzelhetőnek, vagy benne van, hogy belemondja a gyerekek arcába, hogy nyisd meg azt a honlapot, hogy www.
1: Nem, meg hogyha ezt most ugye a hallgatók nem látják, hogy ez egy milyen vaskos könyv, nyilván mindaz se fér bele egy 60 perces osztálytermi előadás keretében, itt mindig inkább az ügy meg az üzenet a fontos, és annak az eljuttatása, és akkor minden más meg benne van. Ez olyan, mint amikor egy regényt adaptálnak színpadra, ott se feltétlenül lehet számon kérni a regény adta hosszú szecessziós leírásokat egy adott tájról, vagy egy jelenségről. Itt nyilván ez abszolút sűrítve van jelen. Az meg, hogy ennyire okító maga az irodalmi része, vagy az irodalmi lába, szerintem az egy nagyon jó választás, mert én pont azt látom ezen a korosztályon, akik már a kamaszok, hogy ők egyszerűen nyilván azért, mert minden információt egy kattintással elérnek, ők ezt igenis megkövetelik és elvárják, ők nagyon akarják a tiszta információ áramlást, tehát őket nem lehet már megvezetni

0: egy-egy ilyen, nem tudom én, lufi mondattal, hanem ők tárgyi indokokat és magyarázatot követelnek. Nekem ez a megélésem, hogy ők már nagyon tudatosak ilyen szempontból.
1: Most van még egy harmadik könyv nálam, ez kisebbeknek szól, és az a címe, hogy Adél szerint, Stefanie Höfler és Philipp Wächter írták ezt a kötetet, hogy ebből hogyan készült előadás, és miről szól a könyv. Ezt azonban csak azok tudják meg, akik a Spotify-ra tovább jönnek velünk. Aki nem jön velünk, az sem menjen sehova, mert ahogy szoktuk, hamarosan a vendégünk az utolsó percekben még ajánl egy kedvenc kötetet.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor, ahogy szoktuk, így a műsor végén mindig arra kérem a vendégeimet, hogy ajánljanak egy olyan kötetet, ami nagy hatással volt rájuk. Rád mi volt nagy hatással?
0: Én most legutóbb a Háromfejű király könyvet olvastam a gyerekeimnek, aminek az a története, hogy különleges utat járt, mert előbb volt színpadon, mint lett könyvformájában. Ez még az SZF-én született Kenéz Ágoston tollából ez a könyv. És a,
1: az ő nevét érdemes megjegyezni, én most nagyon sok helyen olvasom, igen, látom, meg igen, láttam már.
0: Sőt, szerintem úgymond a családi színház fogalmának, ami legalább olyan izgalmas lesz, mint a tantermi színház az egyik emblematikus alakja, hanem a vezére, vagy a megalkotója, korához képest már ilyen szakterminológiát gyárt, és ő ezt még az SZF-én csinált az osztálytársaival, és utána mi ezt befogadtuk a Jurányba, és játszottuk is, amíg lehetett egyeztetni színészeket, hiszen utána már mindenki kirepült, és hál' Istennek különböző színházakba szerződtek le. Csodálatos mese, családi mese, ami azért fontos, mert tényleg sikerült az Ágostonnak azt megvalósítani, hogy egy ilyen sokszintű előadás, tehát amíg a gyerekek élvezik a humorát, a játékosságát, a történetét, a cselekményét, a kalandozást, mert ott is két gyerek indul el egy ilyen kicsit ilyen népmesei úton, hogy ezzel találkozik, azt ígéri neki, ezt váltja valahogy, és tudod, hogy utána visszafele is valószínűleg velük még találkozni fog, tehát ez kicsit ilyen magyar népmesei motívum, és közben meg szívszorító maga a történet, hiszen ez végül is így egy a gyászfeldolgozásról szól, hogy az édesapa elveszíti a feleségét, aki nyilván a gyermekeinek az édesanyja, és hogy tulajdonképpen a gyerekek segítenek neki ennek a veszteségnek a feldolgozásába, annak érdekében, hogy ő továbbra is egy életképes édesapa legyen és király, tehát hogy most nyilván, hogyha mesét lefejtem róla, akkor meg ez egy családi történet, amiben én mondjuk személyesen pont érintett vagyok, úgyhogy valószínűleg azért akárhányszor megnéztem, mindig megkönnyeztem, de tényleg egy csodálatos munka, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ráadásul közösségi finanszírozással kiadni ezt a könyvet, nagyon szép illusztrációval, és úgy tudom, hogy most már hamarosan a boltokban is elérhető lesz.
1: Na, akkor ez valami nagyon új, amit még nem lehetett igazából olvasni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, a beszélgetést is, meg az ajánlót is. Nagyon
0: köszönöm,
1: érdekesnek
0: szépen
1: tűnik. Rozgonyi Kulcsár Viktória volt a vendégem az elmúlt egy órában, a Jurányi vezetője, és hát jövő héten is várunk titeket, pénteken este 9-kor jelentkezik majd a Százhold, addig mindenkinek jó pihenést kívánunk, és persze jó olvasást. Sziasztok!

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Lisztérzékenység. Sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót. Keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
3: A közös étkezés az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú.
2: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up komedibe oltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videoklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradja az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag.

Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha sem.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Damon Albarn, producer, és Jamie Hewlett, rajzoló közös virtuális bandája a Gorillaz 2005-ös slágere a Dare, vagyis Mer merészel volt. A dal eredeti címe viszont It's There, vagyis ott van. Sean Ryder vokalista erős manchesteri akcentusa miatt változtatták meg az alkotók a címet, mivel az ő szájából a kettő teljesen egyformán hangzik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon. Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gurmé Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gurmefesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Német Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
5: Dehors, il pleut sur le monde.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Archives néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyorsétteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézikamerával készített videóklipeket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Oé Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei szintéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az Oé fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri, táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Komoly elődök árnyéka vetül arra, aki Svédországból kíván zenei karriert indítani. Az ABBA, a Europe és a Roxette után méltán pályázik elismertségre a Little Dragon elnevezésű göteborgi zenekar, amely már 1996 óta töretlenül működik. A tagok egy gimnáziumba jártak, és a tanítás után kezdtek együtt zenélni. Első albumuk 10 évvel megalakulásuk után jelent meg. A Little Dragon nevet a csapat énekesnőjeik lette, akit a próbák alatti időnként dühös kirohanásai miatt neveztek el a többiek kis sárkánynak. A zenekar munkásságát egyre inkább elismeri a szakma is. Dalaik, lemezeik folyamatos jelöltjei a nagy könnyű zenei díjaknak világszerte.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
2: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit szigeti színház.hu.
7: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
4: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

0: Javaslát a ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McManamy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.